0: Először fordult elő velem, tehát minden olyan izgalmas volt, és olyan nagyszabású, hogy nem ismertem belegondolni, hogy milyen helyzetbe kerültem. És hát maga az anyag, a füreliz, ami szintén egy nagyszabású dolog, egy fantasztikus élet összefoglaló, egy visszatekintés, ami szintén hihetetlen feladatot adott.
1: Önmagában egy nagy színjáték az, hogy van egy testvér, aki nem is volt.
0: Igen, és az, hogy ezzel a játékkal mennyire tudtam Szabó Magda a gyerekkorát, a fiatalkorát átkeretezni, átfogalmazni, vagy belelátni olyan új dimenziókat, amiket szeretett volna, de nem történtek meg, vagy amik megtörténtek, de nem úgy történtek. Tehát igen, igaza van, önmagában is egy nagyon-nagyon izgalmas színházi helyzet.
1: Tudni Szabó Magdáról, hogy amíg ő megtehette, addig ott volt a darabjainak a próbáin, sőt, hát adott esetben egy picikét színésznőként is próbált viselkedni.
0: Ezt én magam is tapasztaltam, amikor életemben először találkoztam színpadon Szabó Magdával a Madách Színházban, mint szereplő a Béla Királyban, és valóban bejött próbát nézni, és följött a színpadra, és a maga királynői méltóságával elmondta a véleményét, és nagyon lenyűgöző volt a jelenléte, karizmatikus, nagy hatást tett rám.
1: Mit jelent önnek egyébként Szabó Magda és Debrecen, hiszen ez utóbbit, bocsánat, mint a város fogadott polgára is megéli?
0: Lenyűgöz, ahogy a város Szabó Magdát emeli és életben tartja, és a város részévé teszi nap mint nap, és ezt 20 éve, amióta ott dolgozom, tapasztalom, hogy rengeteg program, visszaemlékezés, rengeteg helyszín van, ami Szabó Magdával kapcsolatos, és ezt nagyon fontosnak tartják Debrecenben, és nagyon büszkék arra, hogy van egy ilyen művész, akit magukénak tekinthetnek. A legelső élményem vele kapcsolatosan a Tündér Lala, amit már olvasni tudó gyerekkoromban találtam meg. Nagyon sokat jártam a helyi könyvtárba, és ott egyszer csak ráakadtam erre a mesekönyvre, és nagyon-nagyon megszerettem. Kedvencem lett Tündér Lalával. Nem tudtam, hogy én Szabó Magdával találkozom igazán, mert nyilván a történet volt nekem fontos, és kevésbé, hogy kiírta gyerekként, de hát aztán így összekapcsolódtak a dolgok.
1: Az elbeszélés technikának ez a fajta módja, hogy a valóság és a kitalált, a tényleges családtörténet meg a megálmodott részek annyira összevegyülnek, hogy nem is lehet őket szétválasztani. Ez ad egy olyan lehetőséget az embernek akár a saját életébe, vagy a saját elmesélés technikáiba is, amit aztán tud alkalmazni.
0: Igen, lenyűgöző benne, hogy mennyire tudja a valóságot és a fikciót egymásba gyúrni, hogy már kibogozhatatlan, hogy mi az igazi, és mi csak a vágyott vagy elképzelt dolog, amit a történeteiben összegyúr. Nekem ebből a szempontból a legizgalmasabb a Pillanat című regénye, amiről ő maga azt írta, hogy a legtöbb önéletrajzi elemet ebben a regényében bújtatta el, ami azért is furcsa, mert ugye a trójai háborúból indul ki a regény, és aztán folytatódik, tehát egy Szabó Magda életétől teljesen idegen világ és történet. Bár ahogy a regényeit olvassuk egymás után, visszaköszönnek bizonyos elemek, amikről aztán lehet sejteni, vagy lehet azt gondolni, hogy ezek valós elemek, amik újra és újra előjönnek a történetekben.
1: Ön ugye a színházban volt igazgató is annak idején, tehát hogy nagyon sok szempontból kapcsolódott a város kulturális életéhez, meg a civil szemlélethez, amit azért, hogy is mondjam, kell egy idő az ember életébe, mire magáévá tud tenni, vagy el tud sajátítani.
0: Igen, valóban. Van egy különleges hangulata a városnak. Én most már 20 éve dolgozom Debrecenben, és egyre jobban feltárul előttem, hogy mit is jelent ez a szívisség, mert beszélni, sokat beszélnek róla, de nagyon nehezen kitapintható. Aztán, hogyha az ember megérzi, akkor egyben meg is érti ezt a fajta kapcsolódást egymáshoz, a világhoz, ezt a fajta hagyományőrzést, ezt a fajta rendíthetetlen kiállás bizonyos dolgok mellett, ami ezt a civilséget jellemzi, és ezt a fajta összefogást, összekapcsolódást, ahogy a debreceniek élik az életüket. Például abban is, hogy ragaszkodnak nagyon erősen a hagyományaikhoz, és ezek között ott van Szabó Magda élet.

0: Mi mondtam, most rém lenne, nem tudom, hogy ez milyen díj volt, kik adták, ki volt a kuratórium. Összesen ketten lettünk volna, hogy mondják ezt az angolok a shortlisten. Szabó Magdát gyerekkoromban nagyon szerettem a Szigetkék című meséskönyvet. Aztán serdülőkoromban olvastam, volt ilyen egy pöttyös sorozat, lehet, hogy még van is, és abban jelentek meg ifjúsági regényei, és azokra még máig emlékszem. És az első felnőtteknek való regény, amit anyai tilalom ellenére, hogy még nem nekem való olvastam, a Szabó Magda az Ősz című könyve volt. Ilyen életrajzi vonatkozásokat tokban, és hát később persze olvastam mindenfélét. Debrecenben pedig első évben oda jártam egyetemre, és szép emlékeim vannak róla. Amikor Debrecenbe vettek föl, hát hogy hát az Alföld az olyan más, hogy biztos nem jól érzem magam, de nagyon jól éreztem magam, és nagyon megszerettem, és örülök, amikor, hát nagyon messze van, úgyhogy csak úgy nem rándul át az ember, de örülök, amikor valami ok volt, Debrecenbe kéne menni.
1: Az ön elsődleges városa természetesen Sopron, és nagyon-nagyon sok minden kötődik a magyarság történetében.
0: Gondolom a népszavazásra gondol.
1: Igen.
0: Nekem ráadásul édesapám itt volt akkor, és amennyire tudom, hogy elő is fiatal jogászként itt dolgozott a megyeházán, és hát elég áttételesen tudom, mert van egy szép irodalmi mű róla, Somogyvári Gyula és mégis élünk című művemben szerepel. Azt nem tudom, hogy a fegyveres harcokban részt vett volna, de hogy valahogy a szervezésben, meg az előkészítésben abban igen.
1: Szabó Magdára jellemző, hogy a család történeteket veszi elő, de hát az ön édesanyja felolvasásaihoz kötődnek az első versek?
0: Igen, pedig azok elég koraiak, mert elég korán megtanultam olvasni. 4 éves korom körül a János Vitéz bűvöletében éltem, aztán a Toldi Évad, az először még ő olvasta, később már én olvastam.
1: Kisgyerekként, hogyha minden igaz, akkor ön lediktálta az édesanyjának az első, úgymond verseket?
0: Olvasni hamar megtanultam, de írni azt már csak iskolás koromban, és azt is eléggé, úgy mondjam, máig is rendkívül csúnya a kézírásom. És hát amikor még leírni nem tudtam őket, de már írogattam ilyen úgymond verseket, akkor igen, anyunak diktáltam le, és ő legépelte, valahol még van is egy füzetke. Ha keresek valamit a régi dokumentumok között, akkor előfordult, hogy a kezembe akadt. Magyar-angol szakon végeztem, de 4 évig dolgoztam az akkor Gorki, most idegen nyelvű könyvtárban, aztán még az angol tanszéken is egy darabig.
1: Akkor ez egy kitérő volt a pályán, vagy ez hogy nézett ki?
0: Volt ilyen egy cikkatalógus, és akkor azt ki kellett írogatni, hogy ott melyik regényről, melyik író, hová írt cikket. Mert én tanárszakos voltam, de szerintem arra totál alkalmatlan vagyok, úgyhogy nagyon jól éreztem magam a könyvtárba. Nem is kitérő szó az embernek valahogyan, mint manapság mondanák, kimaxolnia kellett, hogy tudja megélhetését is biztosítani, de közben azért maradjon ideje írni. Szabadfoglalkozású fordítóként kevesebb idő alatt tudtam megkeresni azt, amiből az ember már eltengődött, és akkor több időm maradt a saját dolgaimra.
1: A magyar irodalom egy kicsit ilyen bekategorizáló.
0: Nagyon nem szeretem ezt a kategorizálást. Mindenki, hát a nyugatosok is szinte nem volt olyan költő, aki ne írt volna prózát. Ez szerintem, hogy mondjam, ugyanaz a szakma. Legjobban az angol megoldást szeretném javasolni, ahol mindenki szerző. Aztán, hogy mit szerez éppen, hát az attól függ. Az a szokványos, hogy valaki először verseket ír, és később ír prózát, hát nyilván az életismeret, emberismeret növekedésével, az erős érzelmeknek némileg csillapultával a próza úgy adja magát egy idő után. Egyetlen íróról tudok, aki előbb ír prózát, és aztán verseket, az, akit nagyon szeretek angol ír, a Thomas Hardy.
1: Ugye most Szabó Magda díjas lett. Milyen érzés az, amikor az embert egy másik íróval vetik össze, hiszen ha azt mondja valaki, hogy nagyon hasonlít, akkor könnyen rásütik azt, hogy epigon, ha meg azt mondja, hogy szereti ezt az írót, akkor meg hiányolják, hogy miért nem hasonlít.
0: Az összehasonlítás az a kritikusok, vagy irodalomtörténészek, vagy tudósok dolga. Lehet, hogy az ember utóbb jön rá, hogy valamiben hasonlít. Ugye a hatások azok lerakódnak, az ember olvas élete során fűtfát, egyiket jobban szereti, másikat kevésbé, de hogy aztán mi jön vissza saját műformájában, meg hogyan alakul át, az nem egy tudatos elhatározásnak a következménye. Nehéz két olyan írót mondani, hogy semmiben ne hasonlítsanak, attól függ, milyen szempontból. Mindig lehet húzni törésvonalakat, aminek a két oldalára kerülhetnek szerzők. én azt hiszem egy oldalára kerülnék abból, hogy nem tudom, hogy ezt realistának lehet-e nevezni. Ugye volt ilyen irodalmi irányzat, vagy talán van is még, hogy az irodalom az nem a valóságból táplálkozik, a referencialitás az szuf dolog, hanem irodalomból és mondatok vannak, és narráció

0: technikák és egyebek, akkor azt mondanám, hogy én ennek a törésvonalnak a másik oldalán vagyok, ugyanúgy, mint Szabó Magda, hogy egy realista, vagy a valóság, vagy az emberi kapcsolatok, vagy emberi élet elsőbségét gondolom a irodalomból táplálkozó irodalommal szemben, nem 100%-os sohasem. A más beállítottságú szerzőkében is elkerülhetetlenül van életanyag, meg a életből vagy ilyesmiből táplálkozó irodalomban is van szerkesztéstechnika, meg mondatok, meg egyebek, de hát talán azt lehet mondani, hogy ezt a hagyományt ápolnám, vagy folytatnám.
1: Van esetleg olyan írás regénye, ahol a debreceni élmények megjelennek?
0: Az én egyetemistakori élményeim, azok nem, legalábbis nem tudok rá visszaemlékezni. Most abban, ami megjelent, ott van egy rész, hát ez mozaikos abban az értelemben, hogy nagy időszakaszt fog át, meg sok szereplője van, de van olyan rész, ahol az egyik szereplővel Debrecenbe történik az, ami történik, de a háború alatt, ahogy elképzeltem, hogy hol történik, ott a debreceni alvérletemnek a képei jöttek vissza, ami már nem létezik, mert egyszer vagy kétszer voltam azóta Debrecenben, de ott már valami szábítógépes bolt van a helyén. Nem írom le, hogy Debrecenben történik, de hát azért felismerhető. Most láttam egy reklámban, hogy ez három nőről szól, és elgondolkodtam, hogy melyik háromról, mert legalább 9 van benne, mert egy ilyen nagy 70 éves időszakot fog át, 44-től mondjuk 2014-ig egymással különböző családi, szerelmi, egyéb viszonylatokban keveredő, nyilvánvalóan különböző politikai korszakokat különbözőképpen átélő szereplők vannak benne.
1: Esetleg Rakoszki Zsuzsa is benne van?
0: Hát ez sose így van. Egyetlen szereplő se, vagy csak ritkán felel meg egy életbeli szereplőnek, több emberből van összegyúrva, vagy kitalált, vagy a kettőnek valamilyen vegyüléke. Van, akinek némileg hasonló a családi helyzete, hogy a sokáig az özvegy édesanyja neveli, aztán különben másképp alakulnak a dolgok.
1: Olyasmit elkövetne, hogy kitalál magának egy testvért, mint tette a Szabó Magda?
0: Nem hiszem, hát önéletrajz, akkor az ember próbál pontosan emlékezni arra, ami történt. Olyan volt, hogy elkezdtem valamit önéletrajzként, és aztán rájöttem, hogy kevés az emlékem, az a pár, amit az ember ugye mindig elő tud venni a fiókból. Akkor úgy gondoltam, hogy akkor legyen fikció, és a fikcióba sok minden került, amiről később, akik ismertek minket, azt mondták, hogy igen, ez így volt, de én azt hittem, hogy kitaláltam. Nem is írtam önéletrajzot igazából.
1: Milyen emlékeket idézett önben föl a mostani látogatás?
0: De viszonylag az ideig voltam ott, és akkor volt egy-két ilyen, ilyen fix útvonalam, hát a Péterfián laktam, onnan jártam be az egyetemre. Emlékszem, amikor megérkeztünk, akkor teljesen el voltam tűzölve, van az egyetem előtt egy szökőfút, amit szívesen világítottak meg, és különböző szobrok veszik körül. Jártunk barátnőmmel, volt egy Amigo nevű kávébár, nem tudom, megvan-e még. Ott ittunk a mexikói Mokka nevű kávét, ami kakaó és kávékeveréken. Sajnos fogorvosod is kellett mennem, arra is emlékszem. De volt egy-két ilyen kiugróan fontos helyszín, a nagy erdőn, ott azóta is, amikor egyszer vagy kétszer valamiért jártam ott, akkor ott van egy kis tó, ha jól emlékszem, meg egy hidacska rajta. Pár éve átutazóban voltam ott, és láttam, hogy ül egy Szabó Magda szobor valamelyik téren. Örülök, hogyha egy város ápolja az írójának az emlékét, mint ahogy Pécsen például a Bertók Lászlóét, az is egy nagyon jó leső dolog. És hát ez is, hogy Magda Fest van, nagyon kedves.
2: Az idei Szabó Magda díjasokat, Ráckevei Annát és Rakoszki Zsuzsát hallották. Érdemes felidézni, hogy a 2023-as alapítás óta eddig kik kapták meg az elismerést. Szabó T. Anna és Egri Kati, Bereményi Géza és Csikos Sándor, tavaly pedig Hály János és Bánfalvi Ágnes.

0: Vannak emberek, akik nem egyszerűen megőrzik, amit örökül kaptak, hanem felfedezik, összegyűjtik, megmutatják és továbbadják másoknak is. Életművének sokfélesége mögött egyetlen mélyen következetes, Isten hitből fakadó szándék húzódik meg. Az evangéliumi értéket felismerni, az érték mellett tanúságot tenni, és azt a következő nemzedékek számára hozzáférhetővé tenni. Ezekkel a szavakkal méltatta Maklári Ákos görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke, Legeza Lászlót a Magyar Örökség díj átadási ünnepségén. Az akadémia dísztermében az elismerés átadásakor a sokoldalú személyiséget egyszerűen csak mérnök fotográfusként mutatták be. Kövesdi Zsuzsa hűlt le vele beszélgetni.
1: A következő beszélgetést hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy mi ez, hogy ilyen egyszerű meghatározás állt a neve mellett, hogy mérnök és fotográfus, miközben kibontakozott egy hatalmas kép az életéről, az életművéről, hogy inkább azt kellett volna odaírni, hogy a Magyar Örökség arkangyala őrzője.
2: Tulajdonképpen két nagy út áll minden ember előtt. Az egyik az, hogy egy szűk területet kinéz magának, és abban nagyon elmélyed. A másik lehetőség, hogy az érdeklődése több irányba viszi. Persze akkor nincs annyira lehetőség elmélyedni, mint az előzőnek, de így is lehet nagyon értelmes munkát végezni, tehát sok területen. Engem a Jóisten ehhez segített hozzá. Voltak ugyan elmélyedések egyes területeken, de igazából nem ez a jellemző rám.
1: Görögkatolikus családból származik, és nagyon meghatározó volt az egész gyerekkorára. Annyira, hogy még a családkutatásba is belefogott, és kiderült, hogy valahol messze lengyel származásúak is így kerültek a mi kultúrkörünkbe réges-régen. Hány életmű van ebben az egy életben? A természettudomány, a sport, a Magyar Örökség megörökítése, rengeteg könyvkiadás.
2: Érdemes lenne egy-két dolgot kiemelni, ami különösen közel áll hozzám. Ezek közé sorolnám mindenképpen az oktatást, a tanítást. Egy jó ideig pont édesapám miatt, aki ugye görögkatolikus pap volt, erre nem volt lehetőségem, de a 80-as évek végétől kezdve már igen, és nagyon szerettem tanítani, nemrég hagytam abban néhány éve, amikor nyugdíjba mentem, illetve mikor az óraadói időszakot is túlléptem. A másik, amit nagyon szerettem mindig, az a fényképezés, és a fényképezésből adódott a fotóalbumok készítése, és ezek kapcsán megtanultam a könyvkészítésnek a módját. Kiadót alapítottunk, ez a másik fő tevékenységem. De hát igazából most van egy harmadik is, hogy a hét unokámmal foglalkozunk feleségemmel együtt elég sokat. Ez talán az első helyen van pillanatnyilag.
1: Ez boldog adomány az ember életében. Ha visszatérünk a tanításra, a mérnök etikát is behozta a szakma mellé, és ez egy egészen különleges adomány a diákok számára, ahogy a visszajelzésekből látja az ember, hogy mennyi mindent kaptak ezáltal.
2: Mindig is érdekelt engem több nagy kérdés, főleg az, hogy a természettudomány, amit én tökéletesnek tartok, nem is lehet más, hiszen Isten teremtette a természetet. Mi csak ellessük és tudománnyá alakítjuk, amit el tudtunk lesni. Ugye gyerekkoromban úgy tanították, hogy ez az Isten hittel ellentétes dolog. Később rájöttem, hogy nem lehet ellentétes. Az alkotó a művével nem lehet ellentétes. Ez be is bizonyosodott számomra, de hát tökéletesen senki nem tudja ezt bebizonyítani. Ezzel foglalkoztam elég sokat. Ebből származott a mérnöki etika, és hát abból, hogy rájöttem, hogy a hallgatóim, akiknek én egy szigorati tárgyat, a mechanikát tanítottam, a tanulmányaik során nem találkoztak az etikával, mint tudományággal. Fölmerült ennek az igénye, és a Műegyetemről Schwab János professzor, valamint a Pázmány Egyetemből Bolberis Pál professzor, ők mellé álltak, és akkor megalkottuk egy fél éves tárgyat. Nagyon sokan fölvették, elsősorban azért, mert 3 pontot kaptak érte, és nem kellett rajzolni a tárgy teljesítése érdekében, és minden fél évben eljöttek előadóként, a Bobbers professzor is, meg a Schwab professzor is, amik tudtak. Amikor már sajnos ők nem tudtak jönni, akkor Pap Miklós, morálteológus jött órát adni, vendég előadóként. A hallgatók tényleg kedvelték ezt a tárgyat, nem mindenki persze, de a többsége igen.
1: Ugye a mérnöki tudományoknál legkevésbé jut ez az ember eszébe, hogy etika, hogy most hogy kerül ez ide? Mi indította erre?
2: Volt egy nagy nevű professzor a Műszaki Egyetemen, Pattantyús Ábrahám Géza, és ő hallotta azt, hogy a jó mérnöknek a tudása úgy épül föl, hogy egyharmad a szakma, egyharmad a kultúra, és egyharmad az erkölcs. Hát ebből kiindulva gondoltam, hogy ez nagyon fontos, és meggyőződésem egyébként, hogy ebbe a kapitalista világban is nagyobb hasznot hoz az a dolgozó ember, teljesen mindegy, milyen területen dolgozik, aki egyébként erkölcsös, etikus életet él a munkahelyén is, de otthon is.
1: A könyvkiadás emellé, a pálya mellé hogyan illeszkedik? Tudom, a fotográfián keresztül, de mégis hogyan volt erre ereje, ideje, mit kellett félretenni ezért?
2: Hát bizonyos időszakban, például a 90-es években szinte mindent. Nem is tudtam volna ezt végezni, hogyha nincs nagyon stabil családi háttér mögöttem. Nagyon sokat utaztunk, más körülmények voltak, mint manapság, amikor előre meg lehet pontosan tervezni, hogy milyen objektumot a nap melyik szakában érdemes fényképezni, mert jók a fényviszonyok. Hát akkor oda kellett menni, és sok esetben feljegyzetelni, hogy majd csak egyik nap délután kell visszajönni. Röviden nagyon sokat kellett utazgatni, sokat kellett készülni rá. A téli hónapokban, a Széchenyi könyvtárban jegyzeteltem ki, hogy majd a nyáron hova megyek fényképezni, és mit szeretnék megörökíteni.
1: Őrangyala a határon túli magyar területek műemlékeinek, tájainak, és ez azért is fontos, mert az ember reszketve figyeli, hogy mit tűnik el, mit írnak át, mit fordítanak másik oldalára. Merre, mely területeken járt fotózni?
2: Hát az első téma az Kárpátalja volt, azért, mert a családunk tulajdonképpen kárpátaljai területről származik, és utána aztán Felvidék, Délvidék, Bácska-Bánság, Burgenland. Tehát eléggé körbe jártuk a vidéket. Azért mondom a többes számot, mert nem egyedül csináltam, hanem Szacsvai Péter barátommal, aki sajnos a 90-es évek végén elhunyt, utána már egyedül. Illetve akkor elkezdtünk egy másik témát Török József egyháztörténész professzorral, és szerzetes rendekről, meg egyházmegyékről készítettünk képes albumokat. 9 szerzetes rendről készítettük ezeket a könyveket, de a fényképezés mellett, meg a határon túli magyar emlékek megörökítése mellett meg kell említsem a moldvai csángókat.
1: Petrás Mária?
2: Így van, Petrás Mária kért fel engem arra, hogy a moldvai csángó gyerekek magyar oktatási programjában vegyek részt olyan formában, hogy ők létrehoztak, a Mária és a Böjte Csaba testvér, egy alapítványt, és Mária arra kért, hogy ennek az alapítványnak legyek kuratúrmi elnöke. Ezt csináltam is 2012-től, és ez egy nagyon érdekes feladat volt. Tulajdonképpen az úgynevezett keresztszülői mozgalomhoz tartozott. A keresztszülők örökbefogadtak idézőjelben egy csángó kisgyermeket, és az ő oktatását finanszírozták havi 4000 forinttal. Az alapítványunk gyűjtötte be ezt a pénzt, majd átutaltuk minden hónapban a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségére, és ők vették föl a tanárokat, mert ugye kellett, hogy románul is tudjanak, és alkalmazták őket a moldvai oktatásban. Ezek a tanárok többnyire székely emberek voltak, akik kiköltöztek egy-két évre Moldvába. 25 faluban volt az oktatás. Később aztán a magyar állam is bekapcsolódott ebbe a munkába, anyagilag is, és egyre több segítséget adott. Végül 6 évvel ezelőtt ez a segítség olyan mértékűvé vált, hogy igazából már nem tartottak igényt a keresztszülői mozgalomra. Ez nekem nagyon fájt, mert itt nem csak pénzről volt szó, hanem egyfajta lelki tevékenységről is, hiszen a keresztszülők személyes kapcsolatba kerültek a örökbefogadott gyerekkel. Nyáron magukhoz vették üdültetni, vagy minden évben elmentek meglátogatni Moldvába. Hát ez megszűnt, ugye megint a szokásos helyzet, hogy a pénz az valamit tönkretesz.
1: Nagyon sok szervezetben vett részt? Hát ugye ott a kész is, a cserkészet.
2: A 90-es évekre inkább a fényképezés volt a jellemző, könyvkiadás, és ezzel párhuzamosan a cserkészet, mert úgy gondoltuk, hogy létrehozunk egy barátommal egy cserkész csapatot, pont a görögkatolikus templom körül, és a saját gyerekeink is beletartoztak ebbe a csapatba, tehát mondhatjuk úgy, hogy nem volt teljesen önzetlen a dolog, mert szerettük volna, hogyha a gyerekeink jó közösségbe kerülnek. És ez elég jól sikerült, hál' Istennek. 5 éven keresztül országos ügyvezető elnöke is voltam a Magyar Cserkész Szövetségnek. Unokáink is most 7-ből már 6 cserkész.
1: Itt van előttem a Sporttal Istenhez című gyönyörűséges kötete, ami már hát tényleg messze visz a mérnöki pályától, és a természettudományok, és Isten kapcsolata, és a művészetek, és Isten kapcsolata, ezek a fő területek, ezek nagyon fontosak voltak önnek. Miért?
2: Tulajdonképpen látom azt, hogy egyre többen fordulnak el a hitüktől, a vallástól, a kereszténységtől, vagy akármelyik más vallástól, röviden a Jóistentől. A jó mód az ellensége a kereszténységnek teljes mértékben, és minél jobb módban élnek az emberek, annál kevésbé látják szükségességét a Jóistennek, a Jóisten segítségének. Nyugat-Európában ez már egészen tragikus helyzetet eredményezett, és hát nálunk is akárki akármit mond, az elmúlt 20-30 évben folyamatosan is nagy iramban növekedett az életszínvonal, különösen az így idősebbek, mint én is, össze tudjuk már vetni az előző évekkel. A diákoknak is sokkal könnyebb az életük, és ez a jólét, ez együtt jár itt nálunk is. És ha egy kicsit keletebbre megyünk, ott még nincs jólét, és ott sokkal vallásosabbak is az emberek.
1: A másik, a művészet, mint terület, az hogy kapcsolódott az életébe?
2: Kiderült számomra, hogy pont a mérnöki etikánál foglalkoztam ezzel a kérdésre, meg kellett mondani a hallgatóknak, hogy az erkölcsi törvények azok milyen törvények, mert a természeti törvényeket ismerik, a gazdasági törvényeket ismerik, és akkor hát én úgy mondtam, hogy ez a léleknek a törvénye. Na de hát mi a lélek? Egyáltalán van-e lélek? És akkor ezt szépen levezettem nekik, hogy igen, van lélek, a hatását érzékeljük. Az egyik legjellemzőbb hatása a művészet. Ez persze hozzátartozik a léleknek a tulajdonságaihoz, hogy csak az embernek van lelke, és hát ugye ezt a Jóisten adja az embernek. A művészet az, amelyiken legjobban tetten érhető a lélek. A művészet az a léleknek a tudománya. És ez egy kapucs az ember és az Isten között, a művészet.
1: Hány kötet címlapján szerepel szerzőként a nevet?
2: Igazából nem számoltam össze, ilyen 30 körül.
1: Tervei? Ezt hát, már csak viccből kérdezem.
2: Még egy-két könyvet összehozok, de olyan formában, hogy mások által megírt könyvet hozzásegítem, hogy abból tényleg könyv készüljön, és hát a család az elmulasztott időt most szeretném bepótolni, amennyire még lehet.
1: A Magyar Örökség díj ebben a helyzetben, egy ilyen élet tükrében mit jelent önnek?
2: Nagyon örültem ennek az elismerésnek, mert ez nem egy konkrét feladat teljesítéséért kaptam, hanem azért a sok munkáért, amiről idáig beszéltünk, és ez egy elismerése ennek a tevékenységnek, és politikától teljesen független, kizárólag kulturális tevékenység. Úgyhogy ennek emiatt is nagyon örültem.
0: A mostani Magyar Örökség díjasok között Legeza László mellett ott volt az Ars Sacra Fesztivál, a tavaly elhunyt Bősze Péter orvos, a felvidéki író Tóth László, a székelyudvarhelyi Kovács fényképészet, aztán Zórád Ernő könyvillusztrátor, karikatúrista és festő, valamint a 4x100-as férfi gyorsváltó 2026-os EB győzelme.

0: Kálmán Imre és Lehár Ferenc közös pontja október 24-e. Az előbbi ezen a dátumon született, az utóbbi ekkor hunyt el. Ezért is lett az az időpont a Magyar Operett napja. A műfaj nevét viselő Nagymező utcai teátrum társulata idén két gálát is tart, Álom, álom, édes álom címmel, ahol a legnépszerűbb részletek, romantikus duettek, szenvedélyes csárdások és közönségkedvenc melódiák csendülnek fel. Az egyik fellépőt, Kis Diánát, Ungvári Judit kérdezte.
1: Most egy olyan széria jön, amelyben a cigánybáró, a csárdás királynő és a cirkuszhercegnő is szerepel, illetve lesz egy fantasztikusnak ígérkező operett gála is, aminek hát ugye szintén nagy hagyománya van az operett színházban. Mennyire szereted magát a műfajt? Milyen szerepet tölt be az életedben, a pályádon?
2: Mondhatnám, hogy az operett, mint a műfaj, ilyen üstökösként csapott az életemben, mert én operaénekes vagyok, meg azon is végeztem, tehát a mesterszakon, opera szakon a Zeneakadémián, viszont már korábban is, még az operett színház előtt is megtalált az operett műfaja, és aztán pedig, amikor az operett színpadán debütáltam Szilviaként a Csárdás királynőben, az hatalmas öröm, és egy olyan meghatározó pillanat volt az életemben, amire talán soha nem is számítottam. És aztán pedig nagyon sok olyan operett szereppel találkoztam már, ami igazán meghatározó volt az életemben, és nagyon-nagyon sokat jelent a mai napig, legyen ez egy cirkuszhercegnő, Mosolyországa, de amit nemrégiben mutattunk be, ifjabb Johann Strauss-nak a Cigánybárója is Staffiként, tehát ezek mind-mind olyan szerepek, amik nem csak nekem, mint előadónak, hanem mint közönségnek is nagyon szerethető és befogadható előadások.
1: Egy operaénekesi képzettséggel rendelkezőnek mi az, amit nyújtani tud az operetteknek az éneklése? Tehát van-e valami olyan, ami más, és hát ami mondjuk az énekes szempontjából örömmel tölti el?
2: Azt gondolom, sőt, nem csak én gondolom, hanem mindannyian, akik ebben a műfajban otthonosan mozgunk, most már mondhatom talán én is így 8 év után, hogy az operettet ugyanolyan hangképzéssel kell énekelni, mint az operát. Én azt szoktam mondani, hogy nekem számomra annyiban másabb, hogy az operettet a magyar nyelv magánhangzóinak a világossága miatt sokkal jobban törekedni kell arra, hogy egy derűsebb, egy üdébb a hangszínen tudjunk megszólalni, és ezáltal egy más szint kap maga a megformálása a zenei anyagnak, viszont hangképzés ügyeleg ugyanúgy, mint egy operát, amiben másabb számomra, bár az operákban is vannak prózák, itt az, hogy az ember a magyar nyelven szólalhat meg, nekem nagyon-nagyon fontos a próza az életemben, gyerekkoromban is nagyon szerettem a verseket, a prózákat is, úgyhogy mindemellett, hogy a komikusabb vénáját is megmutathatja az ember, mert egy primadonna nem feltétlen a komika irányába mozdul el, de azért minket is megtalál, hál' Istennek, és az, hogy a közönséget hallani, az, hogy folyamatosan, jókedvűen, legalább is többnyire, mert vannak szomorú részek is, de ez szerintem az egy különleges dolog, hogy sokszor élhetünk meg ilyen pillanatokat a színpadon.
1: Ugye a Csárdás királynővel léptél be tulajdonképpen ebbe a műfajba, hát azt lehet mondani, hogy ez az operettnek az egyik királynője, nem csak a cím szerint, hanem a zenéjében, illetve hát egyáltalán a milliójében is. A többivel hogy állsz, tehát amit mostanában énekelsz, azok mennyire színesek, mennyire nyújtanak neked felfedezni valót?
2: Jelenleg ugye Kálmán darabok közül a színházban még a cirkuszhercegnőt játszok, ami nekem egy olyan megismerésem volt, amivel én igazából először nem találkoztam, mielőtt megformálhattam a szerepet, és nekem ez egy nagy, mondhatni, első látás a szerelem volt. Másabb zenei világa van, mint a Csárdás királynőnek, viszont azt mondanám, hogy egy kicsit világiasabb a zenéje, tehát többféle stílus megtalálható benne, viszont nekem abszolút szerelem volt első látásra, és szoktam mondani, hogy manapság már vetekszik bennem az érzéseimben a Csárdás királynővel, mert olyan zenei anyagot írt meg Kálmán Imre, hogy, és nem csak zenei anyag, hanem történetben is nagyon izgalmas maga a cirkuszhercegnő, úgyhogy nekem ez is nagyon-nagyon nagy szerelmem, de mellette ugye most következőleg, tehát ezen a héten a Cigánybárót is ismét játszhatjuk a színházban, nekem azt a fi története is nagyon közel áll a szívemhez, nem csak ifjabb Johann Strauss miatt, hanem Jókai Mór miatt is, úgyhogy gyerekkorunk mesélje a Szafi, azt gondolom, hogy mindenki ezt elmondhatja büszkén, és ez egy külön öröm ezt megformálni, és Straussnak a zenéje pedig egy megint más minőség, amit szintén magas operai minőséggel kell megszólaltatni, úgyhogy igazán nagy kihívás, és nagyon szeretek ennek eleget tenni.
1: Említetted ugye Lehárt élete Kálmánt. Mit tudnak a nagy magyar operett szerzők zenében? Ugye Kálmánnak elég gazdag a zenei világa, Lehárnak is, de mi az a specialitás, amit ők zenében föl tudnak mutatni, ami különlegessé teszi az ő operettjeiket?
2: Azt gondolom, hogy a magyar operett nem véletlenül nyilvánították Hungarikummá, tehát van egy olyan hangzásvilága, egy olyan zenei világa, amit mi magyarok magunkénak tudhatunk. Ez a kicsit a magyar népzene felé, a nóta fele a magyarságot hangsúlyozza ki. Leginkább mondhatnám Kálmán Imre, de Huszkajelő is, és még sokan mások is ezt erősítik. Lehár Ferenc egy picit mondhatnám, hogy az operai igényességű világba sokkal inkább belesimult, világi szinten, viszont mind a kettőknek egy olyan zenei világ és egy képzettség van mögöttük, hogy azt tudnám mondani, hogy Erkel Ferenc mellett szerintem őket ismerik leginkább a világban magyar zeneszerzőként. Manapság persze már Ötvös Pétert és sokan más nagy zeneszerzőket is, vagy Kodály Zoltán Bartók Béla persze, de aki ilyen típusú zenében volt otthon, Lehár és Kálmán Imre, szerintem mindannyian olyan tartós és olyan maradandó zenét tudtak komponálni, amit világszerte imádnak.
1: És akkor egy kicsit térjünk rá az operett gálára is, hiszen ott mindezek a színek megmutatódnak. Ha jól tudom, akkor ugye Lehár és Kálmán műveiből lesz a válogatás maga is.
2: Így van, az Álomálom gálánk az egy olyan különleges gála, ami nem csak egy operett válogatás, hanem Homonnai Zsolt rendezőnk és kollégánknak egy olyan megálmodása, ami Kálmán Imre és Lehár Ferenc találkozását, az ő kapcsolatukat és az ő életüket mutatja be. Számunkra is mindig öröm, és ha csak próbáljuk is, szeretünk kiülni a nézőtérre, és látni, ahogy megelevenedik ez a két szereplő a színpadon, és belelátni az életükbe, az ő közös kapcsolatukba, és a zenei világ, amit pedig köré válogatott a Zsolt, szerintem. Nagyon szereti mind a közönség, és mi előadók is.
1: Mit fogsz énekelni ezen a gálán, és van-e olyan, ami kimondottan kedvelt darabodnak számít?
2: Számomra mind a két szóló számom, a Giuditta is, és a Maritza grófnő is különleges helyet foglal el a szívemben, hiszen a Giudittát én még akkor ismertem, amikor még német nyelven hallgattam Anya Trepko opera énekesnőtől, akkor ismertem meg elsősorban, akkor találkoztam ezzel a zenei anyaggal, és rögtön beleszerettem. A Maritza grófnő, Maritza belévője pedig még nem volt szerencsém színpadon megformálni a szerepet, épp ezért nagyon kedves számomra is szerelem dal. Hát ebben abszolút ott van a magyaros hangvétel, a virtus, és ez pedig ezért imádom. És ha jó Isten is úgy akarja, akkor egyszer majd megtalál ez a szerep is, de mind a kettő szívem csücske igazából.
1: Nehezebb olyan dallal dolgozni, amit szereptől függetlenül énekelsz? Tehát, hogy ahogy mondtad is, hogy ugye ezt még nem játszottad, és igazából csak ezt az egy dalt énekled el ebből a figurából.
2: Azért más, mert amikor az ember egy teljes zeneanyagot tanul, meg egy teljes előadást, egy teljes szerepet, akkor más kontextusba helyezi már az első pillanattól kezdve. Természetesen, amikor megtanulunk egy úgymond számunkra különálló áriát, amit mi nem fogalmaztunk meg mi a színpadon, akkor az egy mondhatni koncert, egy bravúrária vagy egy koncert áriának számít elsősorban, ugyanakkor ugyanúgy mögötte van a szerepnek a ismerete, tehát a magának az előadás ismerete, de mégis ott van egy olyan szabadság, amit ha akarom, persze meg tudom mutatni a közösségnek az előadásszerű megnyilvánulását, ami az én gondolataimban születik meg. Ugyanakkor belevihetek egy olyan történetet is, ami teljesen független mondjuk a Kálmán Maritza grófnő történetétől, viszont a szövege, ez egy másik világba tudom röpíteni, és egy esetlegesen egy másik történettel tudom megtölteni. Tehát ez egy ilyen kettős szabadság, vagy kettős öröm egyben.
1: Az elején beszéltünk ugye arról, hogy az operett műfajba hogyan kerültél bele, akkor most megfordítom egy picit a kérdést. Van-e még alkalmad operát énekelni?
2: Nagyon bízom benne, hogy lesz. Most jelenleg az operett világában létezem, de nagyon-nagyon nagy szerelem, és nem örök szerelem, és onnan fog elmúlni az opera iránti szerelmem, és bízom benne, hogy meg fognak találni még opera szerepet is.
0: Tehát Álom, Álom, Édes Álom gála október 22-én és 24-én a Budapesti Operett Színházban. A beszélgetésben hallott Kis Diana jelenleg a Cigánybáróban, a Cirkusz Hercegnőben és a Csárdás Királynőben játszik főszerepet. A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg.

A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. A műsort pedig Lázár Csaba vezette.

0: Johann Strauss szerzeményét a bécsi Johann Strauss zenekar játszotta. Vezényelt Martin Zieghardt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. A Katedra két oldala. 4 hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma a Szent Anna Görög Katolikus Gimnázium és Technikumba látogat el a szerkesztő, Kelen Ágoston.

A Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum több mint 80 éve vesz részt a fővárosi közgazdasági képzésben, és egy évtizede folyik az iskolában gimnáziumi oktatás is. Az intézmény korábban Lőbey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum néven működött. Az iskola szervezeti működése az elmúlt években több alkalommal is átalakult. Fontos változást jelentett 2017. szeptember 1-e, amikor az intézmény a Hajdudorogi Főegyházmegye fenntartásába került, amikor a köznevelési feladatok is megjelentek az iskola képzési kínálatában. 6 évvel ezelőtt indították a 6 évfolyamos gimnáziumi oktatást. Az iskola közösségi életét ma is több évtizedes hagyományok határozzák meg. A tanév során többek között tanévnyitót, osztálykirándulásokat és megemlékezéseket szerveznek, valamint megtartják a szallagavató bált, a Szent Anna napokat, a ballagást és a tanévzárót. Az intézmény nevelési céljai között kiemelt helyen szerepel, hogy diákjai tudatos, a nemzetük és hazájuk iránt elkötelezett állampolgárokká váljanak, miközben a keresztény értékek és a katolikus egyházhoz való kötődés is fontos részét képzi az iskolai életnek. Az intézmény idei jelmondata Máté evangéliumából való, és így szól: úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák tetteiteket és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyben van.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a Szent Anna Görög Katolikus Gimnázium és Technikumot mutatjuk be önöknek Vénusz Edinával, az intézmény igazgatójával és Magyar Zsejke Zsófiával, az iskola diákjával. Jó napot kívánok! Bevezetésként rövid, eldöntendő kérdéseket szeretnék fejteni, amiből mindig egyet kellene majd választani. Tudás vagy élmény?
1: Élmény.
0: Röbb dolgozat vagy felelés?
2: Röbb dolgozat.
0: Kréta vagy digitális tábla?
1: Digitális tábla.
0: Első pad vagy utolsó pad?
2: Utolsó.
0: Tervezhető nap vagy váratlan helyzetek?
1: Váratlan helyzetek.
0: Közösség vagy tanulás?
2: Közösség.
0: Hagyomány vagy reform?
1: Reform.
0: Hétfő reggeli óra vagy péntek délutáni óra?
2: Hétfő reggeli.
0: Csendes elvonulás vagy zsibongó folyosó?
1: Zsibongó folyosó.
0: Ha egy mondatba kellene bemutatni igazgatóasszonynak a Szent Anna Gimnáziumot egy olyan szülőnek, aki még nem ismeri az iskolát, mit mondana róla?
1: A Szent Annának a küldetésének a fókuszában talán azt mondhatnám, hogy az áll, hogy elfogadjuk, befogadjuk azokat a tanulókat, aki valami olyan értéket keres, amit lehet, hogy máshol nem talál meg, vagy nem ebben a formában talál meg. Nyilván szükség van arra, hogy ide kerüljön valaki, hogy egy biztonságos, jó tanulmányi átlagot tudjon felmutatni, de ezen túl, mivel a lelki életünk rendkívül fontos a számunkra, kell, hogy ebben is valamiféle érdeklődést fel tudjon mutatni a tanuló. Nagyon nagy szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik érdeklődnek a hit iránt, akiknek van valamilyen alapvető istenhitük. Nagyon nyitottak vagyunk mindenféle felekezetű diákra. A lelki életben való együttműködés az nyilvánvalóan elvárás, de a nevelési, oktatási céljaink fókuszában mindenképpen az áll, hogy közösséget építsünk. Az, hogy olyan 21. századi kompetenciákat sajátítsanak el a gyerekek, amik itt vannak velünk, amelyek most elengedhetetlenek. 365 tanulónk van, viszonylag családias légkörrel rendelkezünk, azt lehet mondani, hogy ez egy olyan közepes méretű középiskola, a tanáraink pedig 35-en vannak.
0: Milyen egy tipikus nap a Szent Annában?
2: Reggel, attól függ, van-e nulladik órád vagy sem, de általában mindenki 3-4-8-ra beérkezik, és utána elkezdődnek a tanítások. A tanárok, ahogy tudják, színesen és változatosan tartják meg őket. A tesi órák azok minden nap vannak, és azok nagyon jók szoktak lenni, főleg, ha egy matek után van, egy kicsit pihentetni az agyunkat. Általában 6-7, de nagyon-nagyon ritkán 8 óránk van. Utána meg vannak szakkörök, amikre lehet menni.
0: Milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen egy diák, aki a Szent Annába szeretne járni?
2: Szerintem nyitottnak kell lennie a diákoknak mindenre ahhoz, hogy meg tudják élni azt, hogy milyen igazán Szent Annásnak lenni.
0: Az iskola képzései között szerepel pénzügy, számvitelügyi intéző, vállalkozási, ügyviteli ügyintéző és turisztikai technikus képzés is. Segítséget szeretnék kérni ezek értelmezésében.
1: Mindjárt mondom el is, hogy a vállalkozási ügyintézőt ezt mostanában nem indítjuk. Azt látjuk, hogy ez a pénzügyi számviteli ügyintéző, ami egyébként gazdálkodás és menedzsment ágazaton működik, az egy rendkívül hasznos és magas presztízsű képzés. Gyakorlatilag a régi közgazdasági szakközépiskolának a mai megfelelője. Nagyon-nagyon jó tanáraink vannak. El tudom például azt is mondani, hogy gazdálkodási ismeretek címen indítunk egy olyan fakultációt a gimiseknek, ami ugyanezeknek a tananyagtartalmaknak egy egyszerűsített formáját nyújtja. Ez egy nagyon-nagyon jó fakultációs tantárgy, nagyon klasszul választható érettségi tantárgynak. Erre szoktak jelentkezni más iskolákból is, például tavaly az Apácaiból voltak vendégtanulóink, de nyilván idén is lesznek, mert hogy itt közgazdász tanárok tanítják azt a tantárgyat, amit mondjuk egy átlagos gimnáziumban egy földrajz szakos vagy bármilyen szakos tanár elvállal. Nálunk ezek az érettségik nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni. De visszatérve a technikusokra, magas presztízsű szakmák, turisztikai technikus is, ezek most piacképes szakmák, úgyhogy erre nagyon nagy szeretettel várjuk a tanulókat.
0: Az iskola tehát többféle képzéstípust kínál. Hogyan tudnak egységes iskolai közösséget kínálni így a gimnazistáknak és a technikumi tanulóknak?
1: Mi teljesen együtt élünk, tehát az összes képzés típus az egy fedél alatt, egyébként egy nagyon-nagyon szép belvárosi, gyönyörű eleve iskolának épült az 1910-es években épült épületben zajlik az összes képzés. A tanáraink is tanítanak itt is, ott is, tehát nagyon együtt élünk, nincsenek ezek a képzések semmilyen szinten leválasztva. Például egy lelki nap, az is ugyanúgy érint mindenkit, hiszen mindenki ugyanebben a lelkiségben nevelődik. Kis létszámokkal dolgozunk, tehát nagyon szerencsések vagyunk, hogy nálunk nincs fenntartói nyomás azon, hogy magas osztálylétszámok legyenek. 25 körüli, azt tudom talán mondani, egy osztály átlag létszáma, és emiatt, hogy nem vagyunk olyan borzasztóan sokan,

0: mondani, hogy nálunk nagyon sok, tényleg arányaiban majdnem fele a tanári karnak a férfi tanár, és hogy nagyon sok fiatal kollégánk van.
1: Miért választottad a Szent Anna iskolát? Mit jelent számodra most ide járni?
2: Én, amikor 6. osztályos gimnáziumba jelentkeztem, akkor tudtam, hogy én katolikus gimnáziumba szeretném folytatni a tanulmányaimat, és hogy a Szent Annában ilyen családias légkör van, ez nekem sokkal vonzóbbá tette. Most nagyon élvezem, hogy ide járhatok, tömegközlekedéssel nagyon könnyen megközelíthető, és én nagyon szeretem azt, hogy a tanárok is úgy állnak hozzánk, hogy nyitottan, és nem csak az, hogy bejönnek és leadják az órát, hanem ha szünetbe találkozunk velük, érdeklődnek.
1: Igazgató asszony mindig is tanárnő akart lenni? Mi a tanári árszpolitikája?
0: Mindig, igen. Tehát sok kislány tudja magáról szerintem elmondani, hogy már kiskorában is a plüss állatait, meg a kistesóit tanítgatta. Igen, ez nálam sem volt másképp. Árszpolitikámnak mindenképpen azt tudom elmondani, hogy a legszebb és a legnemesebb dolog az, hogy a jövő generációját nevelhetjük. Szerintem ennél nemesebb feladat nem akadhat az ember életében.
1: Miben más igazgatónak, intézményvezetőnek lenni, mint szaktanárnak?
0: Egészen más, ugye borzasztó keveset tanítunk mi intézményvezetők, ez egészen konkrétan 4 óra. Ez nagyon fontos, hiszen meg kell, hogy maradjon a személyes kapcsolat a tanulókkal, hogy lássuk a hétköznapokat. Éppen az idén vehettem részt egy Erasmus tanári mobilitáson, egy vezetői képzésen külföldön, és ott spanyol kollégák mesélték azt el, hogy ők nem tanítanak. Tehát az igazgató teljesen ki van véve a tanítási folyamatból, és miután borzasztó sok dolga van, ez így igaz, ez nálunk is ugyanígy van, ezért ők nem is tanítanak egyáltalán, én ezt nagyon rossznak tartom. Egészen más maga a feladatkör, nyilván óriási a felelősség, hiszen egy 350-400 gyereknek a sorsáról kell gondoskodni, vagy akár az épületnek a számos problémája, és hát természetesen a tanügyi felelősség, ez óriási nagy feladatkör, amit így el kell látni napi szinten, az rendkívül sok túlórával is jár, de nyilván ezt az ember nagyon szívesen csinálja. Nekünk itt ez az időszak, amit itt töltenek a fiatalok, kell, hogy a tudatunkban egészen élesen éljen, hogy ez a legfontosabb fázis, hiszen itt nem csak azt kell nekünk kiderítenünk, hogy mi az, amiben ő igazán tehetséges, hogy milyen szakmája lesz, hanem ami talán még fontosabb, maga a hivatás, az erre az időszakra tevődik. Ezt nekünk itt figyelnünk kell, látnunk kell, észre kell venni. Például borzasztó büszkék vagyunk arra, hogy jelenleg 2 kispapunk is van. Van egy görögkatolikus kispapunk a görögkatolikus szemináriumban, és Budapest-Esztergom Főegyház megyében pedig van egy római katolikus kispapunk.
1: Megkérdezhetem, hogy iskola után milyen irányba kacsingatsz? Merre szeretnél tovább tanulni?
2: Én tanárnéni szeretnék majd lenni, ott is katolikus egyetemeket vagy főiskolákat szeretnék megcélozni, majd hogyha befejezem, akkor tanár szeretnék lenni, és családot is szeretnék.
1: Milyen osztályos vagy iskolai programjaitok vannak? Emelj ki kérlek egyet, amire biztos, hogy 30 év múlva is emlékezni fogsz.
2: Nekem a kedvenc iskolai programom az az éjszakai röplabda volt. Általában a szünetek előtti este, aki jelentkezik, az visszajöhet a suliba, és egy teljes éjszakán keresztül végig forgóban mennek a röplabda meccsek, és reggel összepakolunk, és utána megmehetünk a szünetre szabadon. Osztályszinten voltunk mi a MÜPÁ-ba egy irodalmi előadást megnézni. Gyakran megyünk színházakba, mi például bowlingozni voltunk, lézerharcozni, mozizni.
0: Intézményi szinten a legfontosabb éves programunk az a Szent Anna nap. Erre nagyon sokat készülünk, ez mindig december 9-e magasságában van, mi görögkatolikusok 9-én ünnepeljük Szent Anna napját, és erre általában készül egy műsor, van az iskolának színjátszóköre és énekkara is. Már olyan is volt, hogy saját musicalt írtak Szent Anna életéről, és azt adták elő a gyerekek, fantasztikusan sikerült, és erre mindig hívunk külsős vendégeket is, van egy kis agapi is. És általában a délelőtt az úgy zajlik, hogy egy interaktív nap van, ami vagy plakátkészítés, vagy volt már recepteket kellett megvalósítani Szent Anna korából, mit főzhetett a nagymama, Jézus nagymamája. Aztán más ilyen közös, nagy éves, tehát ami évente csak egyszer van, programunk is van. Például a lelki napok, ez úgy néz ki, hogy akkor azt a napot teljesen odaszánjuk, hogy tényleg a lelki megújulásunkra tudjunk figyelni, csinálni,

0: tanulói lelki napra minden osztályhoz külön atyát hívunk. Évvégén mindig van egy egész hetes projekthetünk, amikor minden napnak van egy tematikája, sportnap, döknap, kézműves, kulturális, ez mindig változik. A csúcsa azért a döknap szokott lenni, amikor tényleg a dök szervezi meg a saját elképzelések alapján.
1: Az iskolai naptár szerint most, amikor beszélgetünk, illetve a jövő héten tartják az iskolában a teremtésvédelmi hetet. Milyen programok, események kapcsolódnak ehhez?
0: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elnyertük a Teremtésvédő Iskola címet. Ez azt jelentette, hogy több kollégám végezte vagy végzi idén a Katolikus Pedagógiai Intézetnek a teremtésvédelmi kurzusát. Ennek alapján állítjuk össze a teremtésvédelmi munkatervet, ez most elkészült, és ennek az egyik legfontosabb eleme a teremtésvédelmi hét. Tehát magukon az órákon is próbálunk erre fókuszálni, és ezt még külön egyéb programokkal díszítjük, ami kirándulás, ténylegesen a természetben, a teremtett világot szemlélve tudjuk megélni ezt a hetet.
1: Konzervatív, mégis korszerű keresztény közösségi élmény biztosítunk diákjainknak, vallja az iskola. Ez a két nagyon fontos érték hogyan jelenik meg az iskola mindennapjaiban?
0: Konzervatív és korszerű. Valóban ezt gyakorlatilag kitűztük a lobogónkra, ezeket a jelszavakat. A konzervatív szót mindenképpen a megőrizni, megóvni, megvédeni értelmében használnám, vagy értelmezném, hiszen keresztények vagyunk, görögkatolikus értékeink, hagyományaink a fókuszában állnak a nevelési folyamatnak. Ez az a lelkiség, amire fölépítjük a napi nevelési munkát. Ez a része a konzervatív, és a korszerűség az meg gyakorlatilag minden területen, ami az oktatásnevelésnek területe lehet. Nagyon igyekszünk a módszertani megújulásban élen járni, kivétel nélkül minden kollégám rendszeresen jár továbbképzésekre, ami akár lehet a saját szakjához kapcsolódó, akár lehet alapvetően közösségépítő, nevelési fókuszú, osztályfőnöki, és számos más is. És ami még nekünk nagyon nagy segítség, ebben az állandó fejlődésben az, hogy Erasmus partneriskola vagyunk. 7 éves ciklusra vagyunk akkreditált Erasmus partner. Ennek keretében a gyerekek mennek csoportokban, Spanyolországban és Németországban. Tehát, hogy a második idegen nyelvet tudják jobban fejleszteni.
1: Ahogy bejöttem az intézménybe, láttam ikonokat, posztereket, amelyek görögkatolikus vallást emelték ki. Ezen túlmenően hogyan jelenik meg a hit?
2: Mivel kicsi a nem messze innen lévő görögkatolikus templom, így csak 2 hetente van hétfő reggelente áhítat, ahol imádkozunk, közösen összegyűlünk. Vannak kötelező osztálymisék fél évente egy, és lelki napok vannak, ott tudjuk mélyíteni a hitünket. Meg heti egy vallásismeretúra is van, amelyeket görögkatolikus atyák tartanak.
1: A diákok hitélete mellett a tanárok hitéletére is oda tudnak figyelni.
0: Istennek hála, 2 atya is gondoskodik a lelki épülésünkről, hiszen helynök atya, ő az iskolának a lelki igazgatója, és emellett még van egy iskola lelkészünk is, ők ketten tartják egyébként az összes hittanórát, emellett figyelnek ránk is, tanárokra. Számos lelki beszélgetés van, bárki, aki igényli, az az atyákat bármikor meg tudja keresni, egyébként ez a gyerekekre is igaz, és ezzel élnek is sokan, tehát a kollégák is sokat beszélgetnek velük. Aztán van 2 tanári lelki napunk, amit nagyon-nagyon szépen szoktak az atyák megszervezni, de általában hívnak valamilyen neves külső előadót, és emellett még nekünk minden évben van egy 2 napos tanári kirándulásunk, ami mindig egy zarándoklat.
1: Az iskola 2017-18-as tanévtől a Hajdudorogi Főegyházmegye fenntartása alá került. Miben változtatta meg ez az iskola működését?
0: Alapjaiban változtatta meg az iskola működését, egy egészen más szellemiséget teremtett, és hát egy egész egyszerű technikai változás is történt, hiszen akkor vezettük be a gimnáziumi oktatást, a képzést. Az, hogy görögkatolikusok lettünk, ez nagyon nagy változást jelentett az iskola életében, hiszen már a felvételnél ugye ki kell erre térjünk, hogy azokat a gyerekeket tudjuk ide fogadni, és várjuk nagy szeretettel, akik nyitottak erre a lelkiségre. hangsúlyozni szeretném, hogy nyilvánvalóan nem csak görögkatolikus gyerekeket várunk ide, nem is vagyunk nagyon sokan itt egyébként görögkatolikusok, hiszen a fővárosban nem él olyan sok görögkatolikus.
1: Az iskola patronusa Szent Anna. Szent Anna Szűz Mária édesanyja, Jézus Krisztus nagyanyja. Ez az anyaság, anyai principium hogyan jelenik meg az iskolában, illetve ön, mint intézményvezető, hogyan tekint Szent Annára?
0: A hétköznapokban is nagyon érezzük az ő oltalmát. Szent Anna oltalmába ajánlottuk annak idején, mikor emellett a név mellett döntöttünk az egész intézményt. Picit ez a nagyanyai, nagymamai szeretet az, ami így körül lengedezi az iskola hangulatát. Ezt nagyon érezzük, és nagyon örülünk, hogy végül ezt a nevet választottuk. Elsősorban megimádkoztuk, hogy mi is legyen a mi nevünk. Akkor kezdett körvonalazódni, hogy valahogy Szent Anna odafigyel ránk, oltalmába vett bennünket. A legenda szerint Szent Anna tanította meg Jézust olvasni, és a logónkban is fellelhet jelképe, a könyv, neve alá oda tettünk egy nyitott könyvet, ez pedig az Ars Poeticánknak is a része, hogy úgy tanuljon meg valaki olvasni, idézőjelben, szimbólumként, tehát minden tudást úgy sajátítson el, hogy azt ez a nagymamai, nagyon-nagyon szerető, nagyon elfogadó, gondoskodó szeretet vegye körbe.
1: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben itt a Szent Annában, mi lenne az az összefoglaló mondat?
0: A Szent Annából kikerülő fiatalokra, amikor így ránézünk, vagy visszajönnek, mindig az az érzésünk, hogy ők innen, amit elvittek, az az emberség, a nyitottság, az elfogadó hozzáállás az embertársaikhoz, az élethosszig tartó tanulás fontossága, hogy egyetemekre mennek, főiskolákra mennek a tanulóink, hogy keresik a hivatásukat, hogy megtalálják a helyüket, hogy önmagukról gondoskodni tudó, önmagukról pozitívan gondolkodó fiatal felnőttek lesznek, akiknek önérvényesítő erejük van, és nagyon hasznos és szerethető tagjai a társadalomnak.
2: Szerintem jó közösség nélkül nincsen jó hangulat, és ha nincsen jó hangulat, akkor a tanítás lesz olyan izgalmas, és szerintem itt mind a

0: Szent Anna személyisége emlékezetünkbe idézi Mária egykori otthonát, ahol ő, Krisztus édesanyja világra jött. Otthonába szülei, Joakim és Anna szeretete és gondoskodása vette körül. Így tehát mi, az Isten ígéret örököseiként anyaságának hatókörébe kerülünk, és arra gondolhatunk, hogy egészen bizonyosan Szent Anna volt az, aki először tanította meg lányának, Máriának, hogyan kell anyának lenni. Héberül Anna annyit jelent, Isten kegyelmet adott. Amikor elmélkedünk Szent Anna nevének a jelentésén, felidézzük damaszkuszi Szent János szavait. Mivel úgy kellett történnie, hogy Isten szűzanyja Annától szülessék. Elmélkedhetünk Szent Annáról, Szent II. János Pál pápa gondolatait követve.
1: Elhangzott a katedra két oldala. A mai adásban a Szent Anna görögkatolikus gimnázium és technikumot mutatta be az intézmény vezetője Vénusz Edina és Magyar Zselyke Zsófia, az iskola diákja. A szerkesztő Keren Ágoston, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A beszélgetést hajnali 3 órakor pénteken megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják honlapunkon, valamint a Spotify-on. Új műsorral 4 hét múlva jelentkezünk. Yeah.

0: A Scola Discantus felvételét hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30, megismételjük korábbi műsorunkat. Zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd.
2: Hiszen még mindent jóvá lehet tenni.
3: Nem. Amit maga tett most, arra nekem egyetlen méltó válaszom lehet. Iparkodni fogok, hogy a tréfája minél fényesebben sikerüljön.
2: Mit akar tenni?
3: Kacérkodni fogok a maga grófjával. Neki adom minden táncomat, egész éjjel el nem mozdulok mellőle. Most már kompromittáljon tökéletesen.
2: De hiszen akkor örökre vége mindennek.
3: Nem tehetek mást.
2: Rolla, gondolja meg!
3: Már késő.

Hölgyeim és uraim, ez a Pillérek című műsor. Szubjektív visszatekintés. Fülöp Csaba, Pereszegge Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd.

Hölgyeim és uraim, bizonyára csodálkoznak, hogy egy visszatekintésbe hogyan kerül operett, és hogyan kerül ez a bizonyos kettős, a nő szívét kiismeri, és egyáltalában Szirmai Albert. Elmesélem. 1966 az időpont. 28 éves vagyok, akkor kaptam a Ford ösztöndíjat, az amerikai zenét és zenei életet tanulmányozandó. Az első heteket New Yorkban töltöttük, azért mondok többes számot, mert együtt volt a 25 Ford ösztöndíjas, és akkor még egy nyelvtanfolyamon, egy amerikai nyelvtanfolyamon vettünk részt először a Columbia Egyetemen. És már akkor felhívták a figyelmemet, mármint az az intézmény, amelyik rendezte, szervezte a programainkat, hogy ismerkedjek meg egy ott élő, nagyon neves magyar zeneszerzővel, akit úgy hívnak, hogy Szirmai Albert. Ugyanis a programunkat egy IIE, International Institute of Education nevű szervezet koordinálta, ők is javasoltak programokat, én is kérhettem programokat, és akkor azokat szépen lassan egyiket a másik után tudtuk megszervezni és teljesíteni. Nos, Szirmai Albert, én csak annyit tudtam róla körülbelül, mint ödök, meg láttam a Mágnes Miska filmet, meg egyáltalában az operett világban én nem voltam annyira otthonos, pláne Szirmai esetében, de kiderült, hogy neki egy nagyon híres zenemű kiadó cége van az 5. sugárúton, a Fifth Avenue-n, a Chapel cég. És a Chapel cégnek ő volt az egyed uralkodója, bár akkor már a 80-as éveiben járt, de még bejárt naponta, és ő vezette a céget. Megismerkedtünk nagy tisztelettel, és nagyon-nagyon megszerettem. Ő is megkedvelt engem, és gyakori látogató lettem nála. Emlékszem, amikor először mentem a meghatottságtól, hogy egy élő legendával találkozom, aztán később már teljesen majdnem, hogy úgy mondanám, hogy barátivá lett a kapcsolatunk, a beszélgetésünk. És ezen beszélgetések egyikén leült a zongorához, és saját egyik utolsó dalát mutatta meg. Egy másik alkalommal pedig beszélt a hivatalában lévő zongoráról, hogy ide figyeljen előtt, ezen a zongorán játszott annak idején George Gershwin. Hüledeztem. Az igaz, hogy annak idején 1964-ben fiatal zenetörténészként George Gershwinről írtam az első könyvemet, a gondolatkiadó számára a kis zenei könyvtár kötetei közé kívánkozott George Gershwin. Nagyon élveztem ezt a munkát, de önöknek elmondhatom, hogy akkor még ez nem volt teljesen eredeti mű, hogyan is lett volna, hiszen 60-as évek eleje. Nem kell a politikai helyzetet ecsetelnem, de bezártság volt. Egyáltalán nem lehetett utazni, az egy nagy kegy volt, hogy megpályázhattunk egy amerikai ösztöndíjat, és elnyertem. Az óriási dolog volt, hogy innen úgymond zenetörténészként sok-sok kérdőjellel, kíváncsisággal, tele kíváncsisággal, ezt nagyon hangsúlyozom, kikerültem egy ilyen teljesen más világba, amelyik élt, zakadott, működött, energiával volt teli, hiszen tudják, azóta is sokszor halljuk, hogy New York, a nagyváros, az vagy letaglózza a látogatót, vagy beleszeretünk. Én beleszerettem. A mai napig nagyon szeretem, és hála Istennek többször is volt alkalmam visszamenni. De maradjunk Szirmai Albertnél. Mutatta a zongorát, hogy ezen játszott George Gershwin, és elmesélte, hogyan. Abban az időben, hát ez évtizedekkel ezelőtt volt, George Gershwin abból élt, mert még nem volt befutott nagy zeneszerző, hogy ilyen plugger, vagy plager,
különböző slágereket mutatott be egy zeneműboltban. Úgy tessék elképzelni, hogy akkor úgy vettek kottát, mondjuk a mafutó slágereknek a kottáját, hogy egy előzongorista ott megszólaltatta annak a dalnak a reflényét, mondjuk, és ha tetszett az illetőnek, akkor megvette a kottát. Ha nem, nem. Nos, ilyen bemutató plugger volt George Gershwin is. És Szirmai volt az, aki felismerte George Gershwinnek a tehetségét, és másokkal együtt segített neki, hogy komponáljon, érezte, hogy ebben a fiatal emberben több minden van, neki működni kell, neki dolgozni kell, és szerzett neki ilyen lehetőséget és megbízásokat. És most jön az érdekes fordulat. Elmesélt a George Gershwin történetet, és ugyanarra a zongorára rámutatott legközelebb, Szirmai Albert, hogy és akkor tudja, hogy George Gershwin után kijátszott ezen? Ismét egy nagy kérdőjellé merevettem. Hát Leonard Bernstein. Hát ezt aztán abszolút nem tudtam. Kiderült, hogy Bernsteinnél is hasonló történet ismétlődött meg, mint Gershwin esetében, hogy Szirmai és társai segítettek a fiatal, még nem befutott művésznek. Olyannyira, hogy amikor Bernstein feltűnt, akkor ezt ő nyilvánosan meghálálta. A feltűnés az egy külön történet, be kellett ugrani egy nagyon neves karmester helyett, és a fiú, tehát a fiatal Bernstein beugrott, és nagyszerűen eldirigálta azt a koncertet, és egyik napról a másikra felkapta őt az országos hír. Újságokban, címszorikban jelent meg, és egyik napról a másikra híres lett. És ezen a bizonyos koncerten hátrafordult a mögötte ülő Szirmai Alberthez, és azt mondta nyilvánosan, hogy mindent neki köszönhetek. No, ez a kapcsolat Szirmai, George Gershwin és Bernstein között. Lapozzunk tovább, a korai amerikai zenei élményeket szeretném visszaidézni. Volt egy olyan alkalom, hogy elhívtak egy televízió felvételre. Hát akkor a televíziók nem olyanok voltak, mint Magyarországon, hanem körülbelül olyanok, mint most nálunk. Tehát kereskedelmi tévé, közönség előtt, haszonra dolgoztak. És az egyik tévében fellépett a világhírű nagy big banddel, a nagyon híres, Európában is többször szerepelt Duke Ellington. És elhívtak arra a koncertre.

Úgy nézte ki a New York-i esték az első hetekben, mert kaptunk egy külön keretet, amit kizárólag hangversenyjegyekre, operajegyekre lehetett fordítani. Úgy nézett ki, hogy mondjuk egy előadása a Metropolitanbe, erről majd külön egy másik műsorban, utána még elmentem a Greenwich Village-be, ahol ilyen különböző részben kísérleti zenészek és zenék voltak hallhatók, és egyszer csak látom hirdetni, hogy az egyik nagy szállodában valamikor este 11-kor, vagy az is lehet, hogy éjfélkor ilyen lét-lét koncert volt Benny Goodman-nel. Benny Goodman neve ismerős volt egy fiatal zenetörténész számára, hiszen tudtam, hogy ő mutatta be annak idején a Bartók kontrasztokat. Na most úgy képzeljék el, hogy a nagy értelmű egy nagy bálteremben, teremben vacsorázott, és közben a színpadon muzsikált és mesélt Benny Goodman. Tipikus ilyen amerikai stílusban, hogy hölgyeim és uraim, most elmesélem önöknek, hogy milyen volt a Kremlben, amikor Hruscsovval találkoztam. Erről beszélgetünk, arról beszélgetünk, ilyen nagyon laza hangulatban, majd abba hagyta a sztorizást, elővette a hangszerét, és ott a kis zenekarával együtt játszott tovább. Egy pici ízelítő Benny Goodman muzsikálásából.

Benny Goodman muzsikált, úgy tessék elképzelni, hogy picit muzsikált, és utána sztorizott tovább. Rengeteg ilyen nagyon kedves kis színes történetet osztott meg ott a nagy érdeművel. Egy másik alkalommal láttam, hogy nem akármilyen koncertet hirdetnek az egyik stadionban, nem futball, hanem baseball stadionban, mégpedig a Beatles együttes felléptét. 1966-ról beszélünk. Természetesen ott a helyem, hát egy Európából jöttnek, természetesen, hogy a Beatles-eket, ha lehet, akkor hallani kell. Ez egy nagyon hosszú este volt, ahol ilyen-olyan-amolyan előzenekarok muzsikáltak, a közönség, zömmel fiatalok pedig tükön ültek, hogy mikor jönnek már a fiúk. Aztán jöttek. Pontosan néztem az órát, 40 percet muzsikáltak. A maguk színvonalán nagyszerűen, csodálatosan. Hallgassuk!

Tehát muzsikálta Biffles 40 percen keresztül. Amint a 40 perc letelt, abban a másodpercben odakanyarodott egy autó a színpadhoz, a fiúk beugráltak el. Hát erre kitört a hatalmas botrány, mert a közönség, mondom, zömmel fiatal a lányok, fiúk, talán inkább lányok, egyszer csak nem akarták elhinni, hogy most már vége van. De a vége van, miért van vége? És miért nem láthatjuk, miért nem érinthetjük meg őket? Az egész stadion egy emberként rohant le, hogy nem történt baleset, az nagy szerencse volt, és próbálták az autót megakadályozni. Természetesen voltak rendőrök, nem tudták megakadályozni, kiebb ment az autó, ott átszálltak egy másikba, és el. De ezzel nincs vége. A közönség nem elégedett meg azzal, hogy búcsút inthet, hanem odament, és nem akartam hinni a szememnek. Kérem szépen, a lányok, fiúk százával, ezrével oda mentek, ahol az autó elhagyta a stadiont, lehajoltak, és köveket, emléket szedtek. Ilyet én azóta se láttam, és addig sem. Tehát a nagy koncert emléke náluk ilyen kis kavicsokban rögződött. Fantasztikus hangulat volt. Ha nem látom, nem hiszem el. Maradjunk még az úgynevezett könnyebb műfajnál, bár hallani fogjuk, hogy Miles Davis muzsikálása mindennek mondható, csak nem könnyűnek. Ebben az időben ő egy off-off Broadway helyen, inkább azt mondtam volna szívesebben, hogy egy elhagyott is kocsmában muzsikált. Miles Davis a világ egyik legnagyobb jazz muzsikusa. És alig voltunk. Úgy képzeljenek el, mint egy ilyen kocsmát, sötét van, lehet iszogatni, ülünk ilyen kopott asztaloknál, kopott székeknél, és a világhírű művész ott kicsit sétál, kicsit muzsikál, voltak még ketten veletek is, kombó játszott, és abban az időben ő ezt az elvont, lassú, gondolkodó, a szakemberek azt mondják, hogy intellektuális jazz játszott.

úgy képzeljék el, hogy egy sötét kocsma helyiségben vagyunk, kis asztalok ott ülnek, úgy látszik, mintha unatkoznának, nem unatkoztak, azért mentek oda az emberek velem együtt, hogy hallgassák Miles Davis-t, és ennyi. Döbbenetes, hogy tőlem másfél méterre muzsikált. Senkinek nem jutott eszébe zavarni őt, vagy belekérdezni, vagy egyáltalában megmozdulni, mert lenyűgözött ez a fajta muzsikálás. Nekem azért is nagy élmény, mert a század egyik legnagyobb jazz muzsikusa ott van tőlem, ha úgy tetszik, nekem muzsikál. Még egy emléket felelevenítek a mai kis összeállítás befejezéséül, ami a Carnegie Hallhoz kötött, de most ne úgynevezett komoly zenére gondoljanak, mert azokról majd egy külön pillanatképben beszélnék, a Carnegie Hall koncertekről is, meg a Met koncertekről is, van miről, hála Istennek. Az a szerencse, hogy ezekről az amerikai élményekről ott rögtön én éjjel feljegyzéseket írtam nagyon részletesen, és ezekből született meg aztán 1968-ban, tehát hazatérésem után egy évvel az Amerikai Variáció című könyv. De maradjunk a Carnegie Hallnál. Vasárnap délutánra hirdettek egy gospel koncertet. Akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi lesz. Gondoltam, hogy valami olyasmi, mint a harlemi templomokban, ahová volt szerencsém eljutni, ahol ugye a pap prédikál, rá válaszolnak a hívők, megszólal esetleg valami kis zene is, valami harmónium, vagy orgona, vagy valami, de hát ez mégis a Carnegie Hall, ugye a hangversenyeknek a mennyországa, ha úgy tetszik. Nagyon illedelmes közönség volt, alig voltunk fehérek, zömmel feketék, ünnepélyesen felöltözve, és kezdődött a koncert. Úgy, mint egy ilyen szomorú zenei koncert. Mindenki illedelmesen ül. De abban a pillanatban, amikor a ritmus egy kicsit elkezdett izgatottá lenni, táncossá lenni, abban a pillanatban oldódott a közönség, egyszer csak egy bekiabálás, egyszer csak egy sikoly, majd felugrál valaki, még valaki felugrál, és pillanatokon belül az egész Carnegie Hall táncol, majdnem azt mondanám, hogy örül, örjönk, hogyha úgy tetszik. Hihetetlen élmény volt. A zenének ez az elementáris hatása, és pláne ahogy a feketéknél minden érzés dalba és táncba szökken. Ez valami hihetetlen hatású volt. Ebből is mutatunk ízelítőt, ezzel búcsúzunk. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila is a magam nevében. Ez volt a Pillérek, Juhász Előddel.

0: Elhangzott a Zene Pillérek Juhász Előd műsora.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szerzetesek fél óráját hallják, melynek szerkesztője Pap Ildikó. Azt követően a kapcsolatban bemutatjuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jézus Szíve Nővérek Társaságának két tagját itt rádiunk mikrofonjánál, Krisztina nővért és Adrián nővért, de kérnék szépen egy hosszabb bemutatkozást önöktől.
6: Most Stafford Kriszta nővé vagyok, 30 éve vagyok itt a Magyarországon, és majdnem 45 éve vagyok szélzetes nővé. Ami számomra csodálatos az, hogy a idenővérrel személyesen találkoztam, ő tanított engem, segített nekem, ő az alapító nővérünk. 80-ban léptem be, 18 évesen, mint egy felnőtt, megtérő emberként. 12 évig voltam az Egyesült Államok, ahol születtem, ahol fölnőttem, és amikor megnyílt a lehetőség, hogy a közösségünk visszajön Magyarországra, 1992-ben, akkor én két másik nővére jöttem vissza, vagy eredetileg én először jöttem ide, de ők a magyarok voltak, és akkor én csatlakoztam hozzájuk, és akkor azóta itt vagyok Magyarországon tanítani, segíteni. Megtanultam azt a gyönyörű nyelvet, ami nem annyira könnyű. Megszeretem az itteni embereket, és a misszionáriusként hát segíteni, hirdetni az örömhírt.
7: Tóth Adrián nővér vagyok, Jézus Szíve Nővérek Társasága. Én 1997-ben léptem be a közösségbe, győri származású vagyok, és a közösségünknek a központja pedig Los Angelesben van. Úgyhogy ott voltam novícia, ideiglenes fogadalmas, és akkor a nővérek örök fogadalom után küldtek vissza Magyarországra 2006-ban, és azóta szolgálok Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, táborokat szervezünk, így minden, ami segíti az evangéliumnak a hirdetését, és hogy az embereket hogyan tudjuk közelebb vinni az Úr Jézus szívéhez.
5: Most bizonytalanodtam el teljesen, azt illetően, mikor én az interneten utána kerestem, akkor én egy 1940-es, egy nagyon friss, indulású, alapítású közösségként találtam meg a Jézus Szíve Nővérek Társaságát, és mindezt Magyarországhoz kötöm, ugyanakkor most nekem azt mondják, hogy a közösség központja Amerikában, Los Angelesben van.
6: Különleges ez a történet. Péterfi Ida, a nővér, az alapító nővérünk 18. születésnapján Kassán tett fogadalmat. Ez pont hát a háború idején, és odaadta az egész életét Istennek, és azt mondta, hogy Isten, amit szeretnél csinálni az én életem, az a tiéd vagyok. És voltak, akik így csatlakoztak hozzá. De a háború, második világháború alatt sok minden zajlott, és akkor központilag együtt voltak a háború utáni időszakban Budapesten, Mári utcán és Buda ősön voltak. És Mindszenty Bíboros alatt dolgozott itt a nővér ilyen ifjúsági referensként, vagy inkább a hitoktatási leckéket írni, és postázni embereknek, és helyére nem plébányákra, hanem inkább édesanyjákra, vagy ilyen tejedélyutánokat szervezték, hogy lehet továbbadni az örömhírt, a hitoktatást, amikor tiltott volt. Mikor Mindszenty Bíboros letartóztották, akkor egy másik előjáró szólt Idának, hogy ha van rá mód, akkor meneküljenek, mert itt nem tud növekedni a közösség, és akkor ezért kerültünk ki először Innsbruckba, utána Kanadába, ahol ingyenesen lehetett dolgozni, ledolgozni az utazási költséget, és ott kicsit növekedett a közösség. És akkor végül is az Egyesült Államok azért, mert egy püspök látta a fantáziát, a lehetőséget, hogy ott tudunk tevékedni a hitoktatás részén, és akkor Los Angeles egyházmegyébe voltunk meghívva, és ezért ez a központ ott alakult ki, és nem nemzetközi közösség lettünk, de mikor volt rá lehetőség, hogy visszaköltözünk Magyarországra, akkor ide növe megragadta a lehetőséget, és azt mondja, igen, megyünk vissza. És akkor ezért 1992-ben kerültünk vissza a közösség, ahol eredetileg voltunk, Pestszentlőrincen, meghívására.
5: Hány tagja van ma szerte a világon a közösségnek, és hány taggal működnek itt Magyarországon?
6: 42-en vagyunk az egész világon, nem annyira sokan vagyunk, de mert mindig ez egy kezdés, hogy 85 éves a közösségünk. Magyarországon 3-an vagyunk, 3 különböző kontinensen vagyunk. Az Egyesült Államokban kb. 30-an vannak. Tajvan szigeten, ez volt az első misszió, ahol kínaiul is tanulnak. Megint egy nagyon nehéz nyelv, és akkor itt Pestszentlőrincen 3-an vagyunk.
5: Minden közösségnek van valamilyen karizmája. Betegeket látogatnak, ápolnak, tanítanak. Mi a karizmája a Jézus Szíve Nővérek Társaságának?
7: Az Úr Jézus szívét hordjuk a szívünk fölött, és ő rá tekintünk példaképnek, és ami Ida nővérben elindult, fellángolt az ő szeretete az Úr Jézus iránt, és minden ember iránt, és megérezte, hogy az Isten személyesen szereti őt, és ezt a személyes szeretetét szerette volna átadni a gyerekeknek, azokkal, akikkel foglalkoztak, és ugyanez a célunk, hogy ezt a személyes szeretetet megérezzék a ránk bízottak, és őket el tudjuk kísérni az Úr Jézushoz.
5: Ha ezt nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nézze el ezt nekem, de most ezt teszem, akkor ez számomra egyfajta ilyen hit továbbadást, hitoktatást jelent. És akkor eljutottunk oda, hogy itt most, ahol beszélgetünk, az Egri Főegyház megye kateketikai konferenciájának keretében önök is előadóként gazdagítják majd a hitoktatóknak a tudását, méghozzá egy sajátos módszerrel. Miben különbözik a Jézus Szíve Nővérek Társaságának kateketikai módszere vagy eszköztára? Mi az, amiben mást tudnak nyújtani, amit fontosnak tartanak, hogy a mai kor kihívásai közepette, amikor nagyon nehéz egy gyereket lekötni, látjuk, és órákon keresztül lehetne beszélni arról a helyzetről, hogy mennyire a digitális világban szocializálódnak, már sokszor a legkisebbeket, óvodáskorú gyerekeket órákon keresztül egyfajta digitális babysitter elé ültetnek le a szülők, legyen az telefon, vagy televízió, vagy az internet. Nagyon nehéz őket a Jóisten üzenetével elérni, megnyitni az ő szívüket, vagy egyáltalán, ha azt mondom, hogy a hitoktatás az nyilván nem ismeretek átadása, de mégis valahol erről is kell, hogy szóljon. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel tudják ezt megtenni?
7: Ida nővérnek pont ez volt a gondolata, mert ugye háború alatt kezdett el tanítani, és gyerekeket táboroztatott, elkezdett mondani egy történetet ezeknek a szegénysorsú gyerekeknek a táborba, és a gyerekek nem figyeltek, mert ugye figyeltek a fákra, a madarakra, és akkor vett 2 botot, és akkor elkezdte mondani, hogy ő Jézus, ő pedig Péter. És akkor észrevette, hogy a gyerekek figyeltek, amint elkezdett használni valami szemléltető eszközt. És aztán az egyik cserkész volt Ida nővér, egyik cserkésztársa odajött hozzá, és mondott neki valamit, akkor letette a botokat, aztán felvette, és akkor folytatta a történetet, és mondta, hogy és akkor Péter ezt mondta, és a gyerekek rögtön rávágták, az nem Péter, az Jézus. Észrevették, hogy a botok felcserélődtek. És akkor ezáltal dolgozott ki Ida nővér egy módszert, hogy hogyan lehet tényleg az Úr Jézus szeretetét átadni, hogy ne csak információ átadás legyen, ami nagyon fontos, a tudás nagyon fontos, mert az Isten értelmet adott nekünk, tehát hogy hasson az értelemre is, de ugyanakkor a szívre is megérintse az érzelmeinket, és ahogy összekapcsoljuk a mindennapi életünkkel. És az valahogy egy megtérésre irányuljon az

0: Minden katekétának, és hát minden embernek szüksége van ahhoz, hogy ezt akár családon belül a gyermekeinek tovább tudja adni ezt az élő kapcsolatot, de mégis, ha össze lehetne foglalni, akkor milyen módszereket, milyen eszközöket, említette az imádságot, hogy egy nagyon fontos eszköz vagy módszer, számomra az élet, nem biztos, hogy ezek a jó szavak, hogy eszközök vagy módszerek, de mégis így teszem föl ezt a kérdést, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgoznak önök?
1: Az ötpont módszer egy szemlélet, aminek a célja az, hogy az egész embert megérintse. Mert hogy hat a képzelő előre, a fantáziára, egy történettel, egy kérdésválasz, ami a gyerekektől jön, tehát a természetes szinten kezdünk el beszélgetni a gyerekekkel. És amikor már megvan a figyelmünk, amikor már kialakult a kapcsolat, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy összekötjük, hogy mi is az anyagunk, mi a tanítás, és aztán ott nagyon nagy a paletta, hogy hogyan, hogy ez PPT-vel, vagy rajzfigurákkal, vagy képekkel, tehát valamilyen módon szemléltetünk, de a szemléltetés fontos, hogy akkor azt ők tudják követni. Most a negyedikeseim nagyon lelkesek, amikor PPT-t készítek nekik, és ők nagyon szeretik, de most ez a stádium náluk. És aztán miután megértettük, vagy hogy logikusan elmagyaráztuk, hogy mi a hitünknek a tanítása, vagy a Bibliának egy története, akkor az mit jelent nekem? Mit jelent számomra? Tehát akkor itt leszünk ugyanúgy tanítványok, mint ahogy ők, hogy mindannyian az Úr Jézust követjük, és hogy nekem ez személyesen mit jelent az életemben. Tehát az a legjobb, amikor én ezt meg tudom osztani, vagy valamilyen történetet hozok, aki ezt megélte, és az ő életükben ez mit jelenthet. Tehát ez a szint nagy kihívás, meg tényleg készülni kell ezekre az órákra, de fontos. És aztán utána, hogy aztán a következő héten ezt hogyan tudom gyakorolni, hogyan tudom erényekre váltani, hogyan tudom megélni a türelmet, a nagy lelkűséget, a kedvességet a mindennapokban, ami lehet egy rajz is, a gyerekek valamit kitöltenek, és akkor azt követik, hogy ezt hogyan tudták megvalósítani a hétköznapjaikban. És aztán a végén valamiféle összefoglalás, ami nem feltétlenül tőlünk jön, katekétáktól, hanem inkább a gyerekektől, hogy na most ma mit viszel haza az óráról? És akkor ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy hát sikerült, vagy nem annyira sikerült, és akkor azt úgy tudjuk. És az imádság is nagyon jó, mert igazából a cél, hogy elvezessük őket erre az Isten kapcsolatra, ami fokozatosan alakul ki. Tehát nem rögtön, de lépésről lépésre.
0: Nem szeretem ezeket a szavakat, de használjuk teljesen más tantárgyakkal kapcsolatban a differenciált oktatást. És óhatatlan, hogy bennem, hogyha a hit átadásról van szó, akkor ez a szó is valamilyen szinten ott motoszkál, hogy akár egy egyházi fenntartású intézményről legyen szó, akár ugye most már 2012-től az állami fenntartású iskolákban is lehet szabadon választani a hittant a gyerekeknek, mégis különböző háttérrel érkeznek a gyerekek ezekbe az intézményekbe, vagy akár a hittanórára. Kell-e különbséget tenni, lehet-e különbséget tenni, hogyha hitátadásról van szó a különböző hátterű gyerekek között? Tehát van, aki már egészen születésétől kezdve egy közös családi imában nő fel, és megérzi azt, hogy mit jelent az Isten kapcsolat, és előfordulhat az is, hogy valaki 8-10, akár lehet, hogy 14-15 évesen találkozik először a Jóistennel.
1: Én azzal kezdeném, hogy óralátogatóként megyek sok órát, megnézek így a Esztergom Budapesti Egyházmegyében, és olyan szép látni, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem járnak templomba, de a hitoktató meg tudja őket tanítani, saját szavaikkal imádkozni, tehát egy ilyen kezdőkör, és lehet, hogy valaki gyakorló benne, lehet, hogy abszolút nem, de mindenki meg tud szólalni. Tehát például ez nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt. A másik pedig, hogy igen, vannak, akik sokkal többet tudnak, lehet, hogy átjöttek egy katolikus iskolából, de hogy az érzékenysége a katekétának, hogy annak a gyermeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni. Persze keretek között, tehát nem beszélheti át az egész órát, de hogy megosztani, amit ő tud, és az áldás lehet a többieknek. Tehát itt szerintem csak egy nagyon érzékeny szívre van szükség, hogy megnézni, hogy, és ismerni a gyerekeket, az a személyesség, amit most pont az előadásban hallottunk a Lóci Tamás atyától, hogy előtte-utána beszélgetni a gyerekekkel, hogy tudni, hogy mi a hátterük, mi történik velük. Most az én osztályomban történt egy szomorú eset, és akkor arra odafigyelek, hogy ennek a kisgyereknek a családjában történik valami. Tehát

0: Ugyanúgy, mint ahogy az ő személyiségükre és a családi hátterükre odafigyelünk, ugyanúgy a vallási hátterükre is, hogy mi az, amiben van tapasztalatuk, mi az, amiben nincs.
1: Mindig azt halljuk, hogy megújulásra van szükség, bizonyos területeken fejlődésre van szükség. Van-e ezen a téren, a hitoktatás terén szükség folyamatos megújulásra?
2: Szóval a katekétákban az a szó, hogy nem csak hitoktató, vagy hitoktató az, hogy hittant utatok, vagy tanítok, ami nagyon fontos is. De a katekéta az, hogy hirdetem, és a szó eredetileg az jön, hogy vízhang. Honnan jön az eredeti hang az Jó Istentől? És föltételezem, hogy minden gyerekben, minden felnőttben, minden szülőben, mert akkor a szülőkkel is foglalkozunk, hogy van egy emberi vágy, hogy mit jelent a jóság, mit jelent biztosítani a gyerekemnek, hogy egészséges legyen, vagy hát minden, ami tényleg emberi vágy, ami természet is, akkor ez a tanítási módszer szintén a természeten alapszik, és akkor utána átugrunk a természet fölöttire, hogy Isten az, aki teljesíti ezt a vágyat. De egy szinten vagyunk, hogy mindenki vágyik a jóra, az odafigyelésre, és ha katekézisként én, mint oda katekéta bemegyek, talán kicsi korában, és van egy kapcsolat minden gyerekkel, hogy mutatja a rajzát, hogy mit csinált a hétvégén, vagy milyen könyvet olvas, akkor van erre természetes kapcsolat velünk, és akkor jobban befogadja, hogy nekem fontos az, hogy legyenek kapcsolat Istennel. És Isten nem egy idegen valaki, hanem valaki, aki szeret minket, és valaki, aki személyesen érdeklődik így rántam, és az a megújulás bennem újra és újra, hogy mi az én megtérésem, mi az az én erősségem, erősséges kapcsolat Istennel, akkor így jobban tudok visszhangozni Isten üzenetét másoknak.
1: Ez valahol nekem visszhangzik, ha már ezt a szót használta, vagy egybecseng a kedvenc szentírási történetemmel, amikor az Emmauszi tanítványokhoz szegődik Jézus, hogy először meghallgatja őket, kíváncsi arra, hogy ők hol tartanak a saját útjukon, nagyon szimbolikus ez az úton levés is számomra, és akkor csak egy idő után fedi fel magát előttük, hogy először nekünk is meg kell ismerni a ránk bízottakat, hogy milyen élethelyzetben vannak, és utána tudjuk azon a jó értelemben, azon a szinten, ahol ők akár a lelki életben, akár tudásban tartanak, azon a szinten elkezdeni fejleszteni az ő képességeiket, tudásukat. Sok mindent érintettünk, visszakanyarodnék egy olyan mozzanathoz, amit megemlített a nővérek karizmájával kapcsolatban, lelki gyakorlatokat tartanak.
2: Kezdjük az iskolás ilyen lelki gyakorlatokat, először kiosztjuk, hogy kiküldjük a meghívókat, lehetőséget a hitoktatóknak, még a igazgatóknak, vagy katolikus iskolában főleg, mert a hétköznapon tudunk menni, és hát egy olyan dinamikus, ilyen témaszerűen együtt foglalkozás a gyerekekkel, általában egy-egy évfolyammal foglalkozunk, ketten-hárman megyünk, és előadások vannak, interaktív ilyen lehetőségek, kézműves is van, éneklés is van benne, hogy földolgozunk egy-egy témát, és akkor a végén vagy egy imádságot zárunk le, vagy egy szentmisével, egy lelki napon keresztül, vagy 3 órán keresztül tudunk földolgozni valamit, hogy a gyerekben, vagy a felnőttekben is legyen egy lehetőség találkozni az Úr Jézussal. Lelki élmény legyen a gyerekeknek, és nem csak előadás, hanem tényleg egy szemléltető tanítás, és legyen lehetőség játszani, meg imádkozni is, és akkor egy kézműves formában valamit hazavisznek, hogy emlékeznek arra, például ha hit, remény, szeretetről beszélünk, akkor egy karköltöt készítenek, és bőből készítenek egy kis jelvényt, vagy egy horgont, vagy egy keresztet, vagy egy kis szívecskét, vagy most szeretnék fejlődni a szeretetben, vagy a reményben, és akkor azt már láttam a kezemen, akkor tudom, hogy Isten a reményem. Akkor ilyen, nem csak lelkileg, nem csak elméletileg, hanem tényleg, hogy hason a gyerek szívére az egész élmény.
0: Katekétáknak is tartunk továbbképzéseket. Van, amit nálunk a Szent Szív Központban, van, amikor meghívnak bennünket különböző egyházmegyék, úgyhogy akkor is van lehetőség. Decemberben tartunk, december 28-tól 30-ig fiataloknak egy lelki gyakorlatot, Lángoló Szív címmel fut ez a lelki gyakorlat, így a két ünnep között, és erre várunk fiatalokat, akik szeretnének a két ünnep között egy kicsit elcsendesedni, de ugyanakkor a Jóistenre figyelni, közösségben lenni, ott nálunk a rendházban tartjuk ezt a lelki gyakorlatot. Szent Szív Központ, hát a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni rá.
1: Jó látni az önök arcán azt a lelkesedést, meg szemében, ami így számomra azt az üzenetet hordozza, hogy szeretik, és tényleg egy egészen különleges küldetésnek tekintik azt, amire a Jóisten önöket meghívta. De miért pont ez az út? Miért éppen Jézus Szíve Nővérek Társasága? Nincs olyan túl sok szerzetes közösség, de miért éppen ez a közösség az, amiben meghívást éreztek?
2: Nekem az különleges, mert a nagynéném belépett a közösségbe, amikor én 7 éves voltam. Nem nőttem fel egy katolikus családban, apukám katolikus volt, de nem foglalkoztak a hittel. Akkor az első alkalom, amikor találkoztam a kereszténység vagy a katolikus gondolattal, az, amikor elmentek a nővérekhez látogatni. És nekem az, amikor együtt játszottunk, együtt énekeltünk, nagyon finom fánk is volt, mi gyereknek szólt, de az, hogy ők személyesen megszerették minket, vagy valahogy kapcsolatba lépett velünk, és amikor a táborba mentem velünk, akkor volt az első, amikor kitáltak a Bibliát, és mondták, hát élő példák vannak ott is, és nem csak olvasták, hanem mondták nekünk, és akkor fölébredt bennem az a vágy, hogy olyan legyek, mint ők, és akkor már 16 évesen visszakerültem az egyházhoz, kezdtem újra menni a templomba, és az érdekes, hogy én úgy gondoltam, hogy orvos leszek. Nekem az volt a vágyom, hogy életet mentsek. Különösen a nőgyógyászt akartam lenni, hogy nem csak gyerekekkel, hanem édesanyákkal foglalkozni, amikor veszélyeztetett volt az egész országban, látva, hogy olyan tanítás volt, hogy olyan lehetőségek voltak, hogy akkor lehet vetni a gyerekét. És azt tudtam, hogy ez nem csak rossz tanítás, hanem félrevezetik a nőket, és az, hát 16 évesen azt mondja, akkor orvos leszek. Életet menteni. És Isten valahogy segített nekem rájönni, vagy másképpen is lehet életet menteni. És akkor 18 évesen léptem be a közösségünkbe, alig tudtam valamit a vallásomról, sok mindent tanultam a noviciátus alatt, és úgy segített nekem, de ez az indítás, hogy életet menteni. És most is, amikor bemegyek a harmadikosokhoz, vagy a bérmálkozókkal, vagy felnőttekkel foglalkozom, valamilyen formában lelki életet menteni, és segíteni, hogy fejlődjenek, és hát ez soha nem szűnik meg.
0: Középiskolás voltam, amikor felébredt bennem így a vágy a szerzetesi élet iránt, akkor így nem tudtam, hogy hova hív az Úr, többször gondolkoztam rajta, és akkor a városomban, Győrben megismertem egy férfi rendet, a Mária iskola testvéreket, és az egyik testvérrel szorosabb kapcsolatban volt a családom is, és akkor ővel osztottam meg, hogy szeretnék, gondolkodom azon, hogy szerzetes nővér legyek, és ő Jézus Szíve Nővéreket mondta először. És amikor egyetemista voltam, és megkerestem a nővéreket, Éva nővér meghívott a Jézus Szíve Klubba, és a nővérek, ahogy foglalkoztak a gyerekekkel, rögtön az otthonérzést váltotta ki belőlem, hogy uzsonnát adtak nekik, énekeltek velük, tanították őket, tehát olyan vidám légkörben, olyan szépen meg volt szervezve, és annyira élvezték a gyerekek, és mondom, hogy volt bennem egy ilyen vízió, hogy hogyan szeretnék foglalkozni emberekkel, és ez volt. Ez volt, tehát ezt láttam megtestesülve. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent az életemben, hogy elhagyni a szülőföldemet, és hát hosszú időre, az később állt össze bennem, de Jóisten így megadta az erőt hozzá, és akkor így lettem én is misszionárius, akár a saját hazámban is, kint Amerikában is, misszionáriusként, ott egy másik nővérrel, aki kínai származású volt, tájvani származású, együtt léptünk be, úgyhogy így mind a ketten misszionáriusok voltunk Kaliforniában. De megtanultunk, ott is van egy lelki gyakorlatos központunk, ott szépen szolgáltunk, megtanultuk a nyelvet, és aztán most itt Magyarországon is, hogy mit jelent Jézus Szíve Nővérnek lenni a saját hazámban, és az Úr Jézus szeretné, és így tanúságot tenni róla.
1: Adrienne nővér víziót említett néhány perccel ezelőtt, hogy vannak vágyak, vannak elképzelések, hogyha egy kicsit nagyot merünk álmodni vagy gondolni, akkor így a renddel kapcsolatban milyen terveik, milyen álmaik, milyen vágyaik vannak? amit szeretnék, hogy ezt így a Jóisten segítségével sikerüljön valóra váltani?
0: Hát annyit tudok mondani, hogy nagy az aratás, de kevés a munkás, tehát tényleg hivatások, nagyon imádkozunk hivatásokért. Most a nővérek az USA-ban elindítottak, hogy legyen egy olyan év, amikor lányok csatlakozhatnak, és nem feltétlenül csatlakoznak a közösségbe, hanem csak gondolkodnak a hivatáson, megismerik az életünket, úgyhogy mi is próbálunk új utakat, mert igazából ezen múlik, hogy lesznek-e hivatásaink. Tehát feladat és munka és szolgálat az rengeteg, és ötleteink lennének, de hárman vagyunk, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy mi is egészségesek maradjunk. Úgyhogy ebben a gondolatban is a Jóistent kérve rábízzuk magunkat, hogy merre tovább, és hogyan viszi az életünket.
3: Krisztina és Adrián nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival Papildikó beszélgetett.

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Mai összeállításunkban bemutatjuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. A hétvégén újra életre kelt a történelem Miskolc Újmassán, ahol sikeresen megrendezték a térség egyik legjelentősebb ipartörténeti és kulturális seregszemléjét, a Fazora napokat. A Massa Múzeum és az ikonikus újmassai őskóhó környéke igazi családi fesztivál helyszínné alakult, ahol a látogatók közelebbről is megismerhették a Diósgyőr hámori vasgyártás gyökereit és a legendás Fazola család örökségét. Erről az örökségről tart most tárlatvezetést dr. Harcsik Béla, a Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményének múzeológusa. A riporter Gronda János.
2: Az alapító okirat 1770. július 28-án került aláírása. Mária Terézia akkor írta alá azt az alapító okiratnak tekintett királyi feljegyzést, királyi leíratot, amiben engedélyezte Fazola Henriknek, hogy megalapítassa a Diósgyőr hámori szentélyeki vasművet. Bár Fazola Henrik már nem élhette meg ennek az épületnek az átadását, mivel 1779. áprilisában meghalt, maga az épület 1779. júniusától 1871-ig látta el a Diósgyőr hámori vasmű hivatalházának kancellárián funkcióját. Amikor beköltözött a mai helyére a diósgyőri kohászat, akkor is megmaradt továbbra is gyári tulajdonban ez az épület. Mikor 1970-ben 200 éves volt a Diósgyőr hámori vasmű, akkor ide telepítették a vasgyári vendégházban működő központi kohászati múzeumot, immár 50 éve ebbe az épületben működik. Ebbe az épületben jön el az a évi több száz, alkalmanként több ezer ember, aki kíváncsi arra, hogy végül is mi is a kohászatnak a története. Honnan eredeztethető, hiszen itt összefoglalja az ókortól egészen az 1980-as évek végéig azokat a technikai eljárásokat, berendezéseket, amikkel az ember megtanulta, hogy hogyan lehet a fémet elállítani érceiből, hulladékából, és hogyan lehet feldolgozni olyan anyagokká, olyan alapanyagokká, amivel később gépek, berendezések készülnek. Igazából magukat a bemutatott anyagokat már csak apránként tudjuk módosítani, viszont kaptunk egy olyan tévét, amin olyan filmfelvételeken tudjuk bemutatni a kohászatot, ami akár a régmúltat, akár a közelmúltat, akár a jelen időszakban a legmodernebb technológiáit is be tudjuk mutatni. Hiszen, hogyha valaki kért állatvezetést, meg tudjuk mutatni, hogy az ősidőkben, ha nem is az ősember, de az ókori ember egészen az 1600-as évekig hogy állította elő bucavas eljárással a gyepvasércből a vasat, de be tudjuk mutatni a legmodernebb acélgyártási technológiákat is. Itt az első emelet erőtérben a Fazola időkre emlékezünk. Itt mutatjuk be, hogy honnan indult el Fazola Henrik 1730-ban Würzburgból, hogy érkezett meg Magyarországra. Láthatjuk az első, egyik legkomolyabb magyar művét, az Egri Vármegyeháza díszkapuját. Láthatjuk ugyanakkor annak a második kohónak is, az újmassai kohónak a gyufaszából készült modelljét, amit már a fia épített. Fazola Henrik 1770-ben kapta az engedélyt Mária Teréziától, hogy megalapíthassa a vasművét. Ennek egy fotómásolatát is láthatjuk a falon. Ennek a vasműnek az első vasolvasztója a szentélyeki elágazásnál a mai Ómassa területén épült föl. A második kohót, az újmassait, ezt már a Frigyes nevű fia építette, de Frigyesnek köszöntjük a hámori tavat is, hiszen ő kezdeményezte egy olyan víztározónak a felépítését, amivel a mai felső hámor, illetve alsó hámorba felépült hámori vasműhelyeket, vasverő műhelyeket folyamatos vízellátással egy zsilipen keresztül el tudták látni. Valamikor azt mondta nekem egy múzeológus ismerős, hogy ez a múzeumok múzeuma, hiszen egyrészt bemutatjuk diorámák segítségével a múltat. A diorámák az 19. században, illetve a 20. század első felében voltak nagyon divatosak, mára minimálisan találhatók már csak múzeumokban, hiszen a modern múzeumok inkább a terekben, a tágas terekben hisznek, nem kell az embereket túl erőltetni a sok kiállított tárgyal. Szerencsére nálunk ezek megvannak. Nem bontották le, és éppen ezért unikális, hiszen a legtöbb helyen úgy gondolkodnak, hogy legyenek nagy képek, legyen egy-két működő modell és kész. Hát nálunk egyszerre minden megvan, hiszen egyrészt üvegképeken mutatják be a múltat, ott érzékeltetik, hogy hogyan is éltek régen az emberek, hogyan működtek ezek az üzemek, hogyan működtek az egyes eljárások. De ugyanakkor diorámák, például az egyiptomi dioráma hieroglifák alapján készült, mutatja az aranyolvasztást, hogy lábbal hajtották a fújtatót, nád elszennyesített náddal olvasztották meg az aranyat. Alatta egy középső szinten, a harmadik szinten mutatjuk be egy ilyen üvegvitrínbe korabeli feltárásokból származó például bronzkori tokot, bal fejszetokat, alatta pedig legalsó szinten pedig mindenféle reprodukciók láthatók, például ókori, középkori fegyverekről, illetve eszközökről. Maga a vasgyártás sokan nem hiszik, de egészen az 1600-as évek másik feléig olvadékig nem tudott eljutni, csak később fejlődött ki, amikor egyre nagyobb és nagyobb vasolvasztókat építettek. Egy egyszerű eljárás ugyanakkor roppant fárasztó eljárásra gyártottak. 5 óra alatt 5 kiló vasércből 50 dekányi úgynevezett vasbucát nyertek ki. Egy olyan vasbucát, amiben még a salak be volt záródva, volt tiszta vas, salakkal keveredve, gyakorlatilag egy olyan cipójuk volt, ami mai szemmel nézve használhatatlan, de odaadták a kovásnak, ő megtüzesítette, meglágyult ez a vassalak keverék, addig-addig püfölték, amíg ki nem verték belőle a salakot. Úgy keveredett Miskolcra, Diózsérbe, Fazala Henrik, hogy a Uponyi hegységben talált vasércbányát. Az első vasércbányát Tapolcsány, Neki és Zsenyben, Horvátiban voltak, majd később, amikor ezek kimerültek, akkor már jöttek a jobb minőségű vasércet kerestek, például ilyen volt a Rudabányai, de Erdélyben, Felvidéken, Rozsnyó környéken elég sok vasércbánya volt, majd amikor Trianon követően elcsatolták a vasércbányáknak a túlnyomó részét, akkor először még az akkori Jugoszláv királyságból importáltak, majd a szocialista időkben jöttek a szovjet ércek. Majd amikor véget ért az a rendszer is, akkor pedig már igazán világpiaci lett. Hoznak a mai napig még Ukrajnából, Oroszországból, de inkább a jobb minőségeket hozzák Brazíliából, Indiából, Dél-Amerikából. Manapság már minden piac, mindent a piac dönt el. Maga a vasgyártásnak a fő első lépése a nyersvasgyártás, a vasércből itt olvasztják ki a vasat. Ez úgy történik, hogy elégetnek mellette kokszot, a kokszból képződött szénmonoxid első körben egyrészt elvonja az oxigént a vasércről, a vasoxidúri tiszta vasat képez, illetve a koksznak a széntartalma beoldódik, a égésője pedig meg is olvasztja a nyersvasat. Így a folyékony nyersvas olyan 1400 fok körüli hőmérsékleten távozik a kuhóból. Naponta két részletbe csapolnak. Egyszer a nyersvasat és a salakot. Ez a modell is nagyon jól illusztrálja, hogy ez hogy történik. A mai napig kohász hagyomány, hogy harangozással, úgynevezett harangozással jelzik a csapolást. Ez a csörgés is azt szimbolizálja, hogy harangoznak. Az acélgyártás teremben folytatjuk. Itt bemutatjuk a legegyszerűbb acélgyártástól kezdődően, ami itt működött Diózsőrben, az úgynevezett kavarókemence. Ezek a kavarókemencék az 1800-as évek közepétől már működtek Diózsőrben. Gyakorlatilag az első kemencék, amik 1868-ban áttelepített gyárnak, még ilyenek voltak. Elég hamar bebizonyosodott, hogy ez egy nem a legszerencsésebb elavult technológia volt, de szerencsére voltak olyan nagy formátumú emberek, mint például Tétsei Ferenc, akik ezeket felismerték, és nagyon hamar javasolták, hogy új, modern technológiákat vezessenek be. Ilyen volt a Bessemer acélgyártó, illetve Martin Kemence, Siemens Martin eljárással. Tétsei Ferencnek nem véletlenül van meg a szobra itt a múzeumunkban, hiszen ő volt az, aki egyébként egy pár évig működő gyár, már elég hamar, ez egy tisztán állami tulajdonú gyár volt már 1868-tól, elég hamar a nagy veszteségei miatt már a politikai támadása keresztüzébe került, mivel veszteséges volt. Azt mondták, mindenki egy államnak gyár, mindenki egy államnak pont egy kohászat, majd a magánszférre megoldja. De szerencsére ő megtalálta azt a technológiai módosítást, azt a technológiai javaslatokat, fejlesztést, amivel sikeresítette a gyárat, sőt nem csak sikeresen, hanem nélkülözhetetlenné. Hiszen az első terméke a diózsőri új gyárnak, a mai helyén működő kohászatnak, a sín és sínszerek voltak, hiszen ebben az időszakban, amire a kiegyezés követően kellett Magyarországon a vasutat kiépíteni. Csak olyan síneket találunk, ami 1920 előtt készült. Találunk az 1890-es évekből, 1900-as, 1910-es évekből származott. Diózsőrben működött Magyarország legnagyobb öntödéje. Vas és acél öntödés létezett. Miskolcon rengeteg-rengeteg aknafedő a mai napig még a diózsőri kohászatnak a különböző neveit megőrzi, hiszen van dimávagos, van LKMS, van DAF Kft-s, van DÖM Kft-s, különböző feliratok, ez mind-mind diózsőri termék volt. Sajnos ezek az öntödék is már megszűntek, a vasöntöde még a 2000-es évek előtt, de az acélöntöde is 2009-ben befejezte működését. Sajnos ezeket is most már vagy az ország másik feléről, vagy egyenesen importálni szükséges. Itt ebben az acélgyártás teremben ez a legrészletesebb termünk, hiszen itt egyszerre mutatjuk be az 1860-as évek technológiáit, a 70-es, az 1870-es, 90-es, de még a 2000-es évekét is, hiszen egy modern tévén tudjuk bemutatni tálatvezetése jelenkezőknek a mai acélgyártás technológiákat, dunaújvárosi, ózdi, de akár világ különböző részéről származó felvételeken. Itt megláthatjuk azokat egyrészt olyan régmódba készült gyönyörű kályhákat, amiket általában a hölgyek itt szoktak a leginkább leállni. Nagyon szeretik ezeket a öntött vaskályhákat, de ugyanakkor az uraknak, aki középiskolában, műszaki középiskolában végzett, mind-mind megtalálhatja azokat a különböző anyagvizsgáló berendezéseket, amikkel mi még tanultuk még 14 éves koromtól kezdődően, hogy hogy is határozhatják meg az a fémeknek különböző tulajdonságait. Azért van köztük olyan, ami még a mai napig hasonló berendezések működnek, csak annyi most már számítógépen vannak vezérelve. Tehát például a Brinell keménység mérőhez nagyon hasonlók a maiak is, csak most már számítógép használja, működteti. Persze ezt a mikroszkópot, ami még eléggé vicces manapság már ez a harmonikás fényképezési megoldás, de ugyanakkor még ma is tetszetős, a mai műszerek hasonlóképpen működnek, ugyanaz az elvük többnyire ugyanaz, csak modernebb. A diózsíri gyár mi teljes egészében gondoskodott a dolgozó életéről, hiszen tartoztak hozzá szénbányák, tartozott hozzá mészkőbánya, dolomitbányák, erdők, és a dolgozóknak felépített lakótelepen minden szempontból gondoskodtak az életéről. Tehát egyrészt tüzelőre is jogosultak voltak, szolgálati lakásokban laktak, működött egy vasgyári fogyasztói szövetkezet, munkásétkezde, egy 1000 fős munkásétkezde, a teljes életüket segítette a gyár, hiszen működhetett orvosi rendelőt, gyógyszertárat, kórházat, kisledóvot, tehát óvodát, zeneiskolájuk volt, szakmunkásképző, szakközépiskola, technikum, de még a Miskolci Egyetem is jó részt a Diózsőri Kovásznak köszönhette, hogy pont ide költözött Diózsőrbe. Ez a kovácsolás terem. Ugye itt egyrészt bemutatjuk, hogy hogyan lesz a vasérzből nyersos, nyersosból acél, továbbá a feldolgozását is. A legősibb feldolgozási mód természetesen a legegyszerűbb a kovácsolás, hiszen már az ókori egyiptomiak megtanulták, hogy az aranyat lehet nyújtani akár egy kővel, de később is, amikor már jött a középkor, a különböző eszközöket kovácsolásra állították elő, ami bár nem volt túl produktív, nem volt túl nagy hatékonyságú, de ugyanakkor nagyon változatos formákat lehetett csinálni. Kisfiúk nagyon szeretik, hiszen itt láthatják, hogy hogyan készültek el a középkori páncélok, hogyan készültek ehhez a lemezek, de van egy nagyon szép modellünk, egy nagyon szép diorámánk, nekem a kedvencem a hámor. Egy ugyanilyen hámor műhelyünk van kint Újmassán, és ez a hámor műhely a mai napig működőképes. Évente néhány alkalommal szoktuk beüzemelni, valóságban is, akkor hívjuk a kovács barátunkat, Nics Rászlót, ő újra begyújtja a kovács tűzhelyet, és elkezd kalapálni. Az a vízikeres kalapáccsal, ami a Szent Gotthárdi kaszagyárból származik, de az országban már az egyetlen működőképes ilyen jellegű kalapács. Ebben a kovácsolás teremben egyrészt különböző kalapácsoknak láthatjuk a modelljét, de láthatjuk ennek az új massai szélesítő kalapácsnak, vízikereges kalapácsnak is a működő modelljét. De láthatunk itt olyan kalapácsnak a mokettjét, modelljét, amiket a valamikori szintén diózsőri kohászatba gyártottak. Annak idején, ahogy létrejött a diózsőri kohászat a mai helyén, először a vasutat kellett felfejleszteni, majd pedig a következő, mikor már kielégítették a hazai vasút igényeit, tehát már nem kellett annyi új sín, akkor az új téma a fegyver lett. A győri ágyúgyárnak gyártottak először még ágyúcsöveket, hiszen állami gyárként tudott gondoskodni a megfelelő minőséggel. A diózsőri kohászat kielégítette a magyar vasútnak a fejlesztését, akkor az új terméke a fegyver lett. A fegyvergyárból lett a későbbi digép. Gyártottak nagy kalapácsokat, ez például egy 1000 tonnás préstömegű nagy kalapácsnak a modellje, még dimávak felirattal. De itt készítettek targoncákat, ágyúcsövek mellett természetesen már nehéz fegyverzetet, de gyártottak nagyipari hűtőket, húzógépeket, élhajlítókat, forgácsológépeket, hidakat, például a Eskütéri új híd, új Eskütéri híd, a későbbi Erzsébet híd, az első Erzsébet hídat is itt Diózsőrbe gyártották. Ezek az emlékek mára szépen lassan elenyésztek, már egyre kevesebben tartják számon. Hát gyakorlatilag Ausztráliát leszámítva bárhol, mindenhova. Tehát például Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is egész biztosan találnánk. Más kollega egy nyugat-németországi bányában talált diózsőri sínt. Azt mondhatnánk, hogy kevesebb az olyan hely, ahol nem találnánk. Megyünk tovább, megnézzük a hengerlést. A hengerlés teremnek az a exkluzivitása, hogy itt nem csak a legősibb hengerlési technológiákat mutatjuk be, hanem a drótgyártást is, hiszen Miskolcnak a drótgyártásban is igazán komoly hagyományai vannak. De itt megláthatjuk azok, hogy egy olyan sín kiállításunkat is, amikor 1871-ből származó öntött vassín, 1875-ből még egy ilyen kezdetleges úgynevezett ilyen rétegen, ilyen kévézett acélgyártással készült csinnit is bemutatunk 1875-ből, de vannak 1890-es, 1910-es évekből származó sinek, de megtalálhatók az a vájusin, amit itt Diózsérben gyártottak a villamosok részére. De itt Diózsérben gyártották a metrónak, a fogaskerekűnek, minden egyes olyan helynek a sineket, amik egyáltalán a vasúton közlekedtek.

0: Bekecsen rendezték meg a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrnapot, amely idén a 12. őszi bekecsi vigassággal közösen várta a látogatókat. A helyi sportpályán tartott nagyszabású ünnepségen a vármegye rendvédelmi vezetői mellett a térség polgárőrei is szép számmal képviseltették magukat. Az esemény hivatalos megnyitóján elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó önkéntes bűnmegelőzőknek. A szervezők tájékoztatása szerint a közös rendezvény idén is sikeresen erősítette a helyi közösségi összefogást és a polgárőrség társadalmi elismertségét. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőr szövetség elnöke adott tájékoztatást.
1: Ez már a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei. 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az ászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most Bekecsenek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget, még sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni. Fellépések lesznek, tehát könnyűzenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrzőkörnek a bemutatóját látjuk, de retro gépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkben a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésben részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített. Az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének, és hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt kötelesszük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk. Miután a polgárőrség önkéntesen, térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyasztatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőr barátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint mások, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.

0: A rendezvényen jelen volt Gyupin Róbert, szerencsérendőr kapitány is.
1: Ugye gyakorlatilag rengeteg polgári egyesületünk van, akik itt főznek, jelen vannak, egy pár mondat elejéig meg tudjuk köszönni a tevékenységüket. Nagyon hasznos tevékenységet folytat a polgárőrség. Ott vannak folyamatosan, adnak jelzést nekünk, adnak olyan információt, amit később tudunk a nyomozások során használni, úgyhogy abszolút pozitív a történet. Ugye ezt 27 település tartozik a Szerencse rendőrkapitánysághoz, a Szerencse, illetve a Tokaji járás. A problémáink nyilvánvalóan hasonlóak, mint az országban, természetesen a kábítószer elleni küzdelem az folyamatos. A héten egyébként, sőt, holnap előzetesbe teszünk egy dílert a térségből. Volt egy akciónk, jó sikerült, és remélem, hogy ez így is marad, mint hogy előzetesbe kerülnek. Illetve a második legnagyobb probléma, ami sajnos mindenkit érint, az az online csalások időszaka, bűncselekmény sorozata. Mindenféle módon megpróbálnak átverni minket. Gyakorlatilag hamis termékeket küldenek, nem küldenek termékeket, kiadják magukat futároknak, és úgy próbálnak pénzhez jutni. Ugye nagyon óvatosan kellene bánni mindenkinek ezzel a netes rendeléssel, foglalással. S tavalyi évhez képest kevesebb, 30%-kal kevesebb sérüléses balesetünk van. Ettől függetlenül volt halálos balesetünk, amit nem lehetett elkerülni. Egy vasúti átkerő helyen egy mellékvonalon ment át, lerobbant az autó, lefulladt a sofőr, és úgy még egyszer lefulladt, úgy próbált átmenni, de sajnos jött a vonat, és az utasa meghalt. A négy sávosítása szerencség a 37-esnek nagyon nagy előny volt, gyakorlatilag drasztikusan csökkent a balesetek száma.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban bemutattuk a Masra Múzeumot, és ellátogattunk a Bekecsi Polgárőrnapra is.

0: Kedves hallgatóink, most búcsúzom. Mai összeállításunk ugyanis ezzel véget ert. Készítői voltak Pap Ildikó és Grunda János. A szerkesztő Kovács Krisztina volt. Mindannyiunk nevében további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a Szent István Rádió összeállítása.

0: Szabó Gábor muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből, Udvarhelyi Erzsébettől. október 6 az aradi vértanúk tragédiájának napja. A megtorlás mögött azonban ott volt egy egész ország, melynek a szabadságért folytatott küzdelmét próbálták megtörni. Október 6-án Orosházán a Történelmi Emlékparkban emlékeztek azokra, akik életüket adták ezért a szabadságért. Október 6-án, kedden délután nagyon sokan érkeztek a Történelmi Emlékparkba, hogy lerújják tiszteletüket az 1848-49-es szabadságharc a 177 évvel ezelőtti események áldozatai előtt. A történelmi eseményeket minden magyar ember jól ismeri, miként vezették Hajnau hóhérai kivégző osztag elé Lázár Vilmost, Dezsőfi Arisztidot, Kis Ernőt, Svejdel Józsefet, Völtemberg Ernőt, Török Ignácot, Láner Györgyöt, Knézics Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Leiningen Westerburg Károlyt, Aulich Lajost, Damjanics Jánost, Vécsei Károlyt és az első felelős magyar miniszterelnököt gróf Batthyány Lajost. A megtorlásnak világos célja volt, meg akarták mutatni, milyen árat fizet az, aki szembefordul a hatalommal és kiáll a szabadságáért. Egy egész országot akartak megtanítani arra, hogy ne merjen többé változást követelni. A kivégzésekkel ugyan véget lehetett vetni életeknek, de annak a gondolatnak, amiért ezek az emberek küzdöttek, hogy Magyarország szabadabb ország legyen, annak nem lehetett véget vetni. Fogalmazott beszédében a Raffai János polgármester. Szél Pál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti Színház operaénekese, és Somogyvári Téme Azita, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának művésztanára énekkel tisztelte meg az aradi vértanúk és a szabadságharc történéseinek emlékét. Tiszteletüket ezt követően koszorúzással fejezték ki. Október 3-án tartotta 14. viharsarki mézes napját az Orosházai és Körzete Méhész Egyesület, valamint az eseménynek helyet adó Königin Tréd Kft. Nyílt napját. A Königin Tréd Kft. Kisszék utcai telephelyén tartott program során Jakóni Varga Erika az Egyesület titkára köszöntötte a vendégeket. Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület elnöke Rajki József szólt a jelenlévőkhöz és adott rövid áttekintést. Elmondta, hogy jelenleg sajnos túlzottan meghatározó az időjárás szerepe, az elmúlt hónapok kedvezőtlen tendenciája a méhészetre is nagy hatással volt. A különböző méhbetegségek, a természet és a csapadékhiány, a kevés táplálék mind nehézséget okoz, a méh családok is egyre gyengülnek, de továbbra is bíznak benne, hogy az időjárás, valamint a méhkereskedelmi árak idővel helyre rázódnak. Mi lenne, ha a hosszú és egészséges élet titka nem egy csodaszerben, hanem a mindennapok apró szokásaiban rejlene? Elég körülnézni a világ azon részein, ahol feltűnően sokan élik meg a 90. vagy akár a 100. születésnapjukat. A kék zónák lakói ugyanis tudják a titkot. Minden nap mozognak, tudatosan étkeznek, és reggelente úgy ébrednek, hogy van miért elkezdeniük a napot. Pontosan így élik életüket Okinaván is. A kék zónák előadás sorozata első alkalma, Japánba kalauzolja az érteklődőket az orosházi adventisták program sorozata során. Az első részben Japánba, Okinawa szigetére utazhatunk. Október 9-én pénteken szintén 18 órától Görögország és Ikária szigete lesz a középpontban. Orosháza és környéke híreit Udvarhelyi Erzsébettől hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Korszerűbb körülmények között tarthatja a jövőben komoly zenei koncertjeit, zenei versenyeit és szakmai találkozóit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara. A mintegy 100 millió forint egyetemi forrásból felújított Liszt termet a kar tanárainak és hallgatóinak ünnepi koncertjével avatják fel kedd este, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben emlékeztettek rá, a hangversenytermet 1974. októberében adták át, azóta több mint 10 000 hangversenyt, bérletes és egyéni koncertet, az oktatáshoz kapcsolódó hangversenyeket és a versenyekhez kapcsolódó koncerteket rendeztek a Liszt teremben. Minden évben a Liszt terem ad otthont a népszerű konzervatóriumi esték, az Universitas Debrecen vagy éppen a Stanway hangversenysorozatoknak. Utóbbin a Liszt teremben felállított világhírű Stanway zongora a főszereplő, jelezték, megjegyezve, több évtizedes hagyományokkal felvértezett zenei versenyek állandó helyszíne a koncertterem, de az Egyetem Könnyűzenei Intézetének féléves kurzusait is ezen a színpadon tartották. A rekonstrukció során megújult a terem fal és padló burkolata, felújították a bejárati ajtók kárpitozását, a mennyezetre akusztikai paneleket helyeztek, és teljesen új oldalfali, mennyezeti és lépcsővilágítást kapott a Liszt terem. A felújítás részeként korszerűsítették a színpad megvilágítását és kicserélték a nézőtér régi ülőhelyeit, 262 új komfortos zsölye fotelt helyeztek el a teremben, ismertette az Egyetemi Sajtóközpont. Hamarosan kiderül, kik lesznek a tankerületi igazgatók Hajdúbiharban, írja a HAON. Szeptember 20-áig lehetett pályázni a tankerületi igazgatói álláshelyekre országszerte. A határidő lejárta után arról érdeklődött a lap a Klebersberg központnál, hogy a hajdúbihari tankerületi központok a debreceni, a berettyóújfalui és a hajdúböszörményi vezetői pozíciójára miként alakult a pályázók száma. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a kormány július végén jelentette be, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átalakítja a Klebersberg központot, és nyilvános pályázatot írnak ki a tankerületi igazgatói álláshelyekre. Ekkor már azt is közölték, nyílt pályázatot hirdetnek az összes tankerületi igazgatói posztra augusztus 20-án. A korábbi gyakorlattal ellentétben a helyi polgármestereket is bevonják a majdani vezetők kiválasztásába. A kinevezések a korábbiakkal szemben meghatározott időre szólnak, az új igazgatók 5 évre kapnak megbízást. A HAON információi szerint a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére 567 pályázat érkezett be a határidőig. A nagyszámú pályázat

a 35-ös főút négysávosításának tervezése Debrecen és Józsa között. Balázs Ákos alpolgármester szerint ezek a beruházások együtt adhatnak átfogóbb megoldást a városrész közlekedési problémáira. A műszaki átadás várhatóan november elején lesz, az engedélyezési eljárásoktól függően pedig akár már decemberben megindulhat a forgalom az új útszakaszon. Az utat állami forrásból 8 milliárd 250 millió forintból építik meg. Felújítják az egyik legnagyobb medencét a debreceni termálfürdőben, értesült a Dehír. 3 hónapig nem használhatják a fürdőzők az akvatikum egyik termálmedencéjét. A 170 köbméteres, 35 fokos medencén átfogó műszaki felújítást végeznek, megerősítik a szerkezetét, megújítják a mozaik felületet és a vízszigetelést, valamint a gépészeti rendszereket is korszerűsítik. A medencék az év 365 napján a fürdőzők pihenését szolgálják, így időről időre szükséges a felújításuk. A téli szezonra készülve átfogó műszaki korszerűsítés indult el a benti 35 fokos medencében. Több mint egy hete már le is engedték belőle a vizet. A munkák idejére leválasztották a vendégtérről a 170 köbméteres medencét, teljesen megszépül majd a mozaik felülete, és egyéb a vízszigetelést és a gépészeti rendszereket érintő munkákat végeznek el a medence alatti területen. A munka mintegy 30 millió forintba kerül, és a tervek szerint 3 hónap alatt fejeződik be. A felújítás alatt a fürdő több intézkedéssel is igyekszik biztosítani a megszokott élményt a vendégeknek. A szomszédos 33 fokos beltéri, valamint a 38 fokos kültéri termálmedencében az élményelemeket sűrűbb időközönként vehetik igénybe a fürdőzők. Október 9-én újra indul a népszerű Alfa házas kurzus a Szent II. János Pál Intézet szervezésében. A 7 alkalmas házas kurzus során tartalmas és igényes videók segítségével olyan fontos témákat beszélhetnek át kettesben a házaspárok, melyek alapjaiban építhetik kapcsolatukat és erősíthetik meg az egykor egymásnak kimondott igényüket. E különleges randevút egy gyertyafényes, finom vacsorán élhetik át. A 7 alkalom bár különböző témákat jár körül, mégis egymásra épülnek, így azon házaspárok jelentkezését várták, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon jelen lesznek. Közösségi workshopot tartanak Debrecen kreatív tereiről, tudta meg a Hajdu Press. A Happy to Share közösségi workshopján október 9-én 17 és 19 óra között a Modemben feltérképezik Debrecen kulturális és kreatív ipari tereit. A kulturális és kreatív iparból érkező résztvevők tapasztalataira és ötleteire építve az is kiderül, hogy milyen új funkciókra, szolgáltatásokra és térhasználati megoldásokra lenne szükség a jövőben. A workshop célja, hogy a helyi kreatív közösség szereplőinek bevonásával konkrét javaslatokat és lehetséges kapcsolódási pontokat fogalmazzanak meg Debrecen kulturális és kreatív ökoszisztémájának fejlesztéséhez. Az esemény a Design Debrecen 2026 rendezvénysorozat része. A Design Debrecen október 8-a és 18-a között várja a látogatókat a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ együttműködésében, a Kamarai Design Hét országos programsorozatához kapcsolódva. A rendezvénysorozat bemutatja Debrecen és a régió kreatív értékeit, és teret ad alkotóknak, tervezőknek, kreatív ipari szakembereknek, vállalkozásoknak és kulturális szereplőknek. Inspiráló programokkal, találkozásokkal és új nézőpontokkal várják azokat, akik szeretnék felfedezni, hogyan formálja a kreativitás a környezetünket és mindennapjainkat. Debreceni fiatalok hiányoltak egy programot, ami valóban összehozna a kultúra iránt érdeklődőket. Fellépési, bemutatkozási hely is egyben a hamarosan induló Defi Klub olvasható a Dehíren. A Common Debrecen egy olyan folyamat, amelyben a város ifjúsági költségvetésének részeként a fiatalok pénzügyi támogatást kaphattak ötletek megvalósításához. A 2026-os projektek között szerepel a többi között a Defi Klub, a debreceni fiatalok kultúrestjei. A projekt leírása szerint a pályázók egy olyan közösséget szeretnének létrehozni, ahol a debreceni fiatalok, művészek, zenészek, kutatók, írók, előadók megmutathatják magukat, egymással megismerkedhetnek, előadhatnak, vitázhatnak és fejlődhetnek. A pályázat 266 szavazatot kapott, a következő hetekben pedig 4 alkalommal is megvalósul. A szervezők a 4 alkalomból álló est sorozatra várják minden olyan fiatal jelentkezését, aki szeretné megmutatni a tehetségét, szorgalmát, kitartását egy pozitív közegben, ahol támogatják és felemelik egymást. Az első alkalomra október 8-án várják az érdeklődőket. A Déhesi Debrecen triatlonosa Pusztai Dóra pályafutása első rövidtávú U23-as világbajnokságán állt rajthoz, és zárta 38. helyen olvasható a Dehíren. Pontevedra adott otthont az U23-as triatlonosok világbajnokságának, amely viadalon városunkat a Déhesi Debrecen

Debrecen kiválósága Pusztai Dóra képviselte az 58 fős női mezőnyben. Dóra élete első rövidtávú versenyén debütáló U23-asként megállta a helyét, és a harmadik szám végén a 38. helyen ért célba, írta a dsidebrecen.hu. Ez volt életem első rövidtávú versenye, első éves U23-asként nem tudtam, mire számíthatok. Azzal a céllal utaztam ki, hogy tapasztalatot szerezzek, de mindent megtettem azért, hogy ami bennem van, azt meg is tudjam mutatni. A futást jó tempóban kezdtem, a harmadik körben jött egy kisebb holdpont, de szerencsére hamar átlendültem ezen. A negyedik körben meg tudtam előzni néhány riválist, és jó idővel a 38. helyen értem célba, összegzett Pusztai Dóra. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Az elmúlt nyár aszályos időjárása nem csak a mi szervezetünket, hanem a természet szervezetét is próbára tette. Debrecen környékén a nagy erdő is megsínylette a hőkupolákkal tarkított nyarat. Értük is, a közterületeken található fákért is, valamint a debreceniek kertjében található fákért is igyekszik tenni a debreceni önkormányzat. Erről a projektről kérdeztük Szentpéteri Nagy Veronikát, Debrecen megyei jogú város önkormányzat ökomenedzserét.
1: A projekt neve ugye ez a Life IP Hungary projekt, és én ökomenedzserként vagyok a projekt keretében foglalkoztatva. A pilot projektünk az a város véderdősítését foglalja magában, ez 4 területen történt, és a véderdősítés során olyan fajok kerültek el ültetésre, aminél ezeket a tényezőket, amiket te is említettél, hogy legyen asszálytűrő, nem csak asszálytűrő, hanem ugye a megfelelő, a rendelkezésre álló talajadottságoknak és egyéb adottságoknak is feleljen meg. Ezek között juhar, hárs, nagyon sok őshonos faj kapott szerepet, azonban már ezek nem elegendők, hogy nem feltétlenül az a szempont, hogy őshonos legyen, mert ha például itt Debrecenbe belegondolunk, akkor őshonos fajként, ha a nagy erdőt veszük figyelembe, akkor mondjuk a tölgyfák jutnak eszünkbe, és például mi tölgyfát, tölgyeket nem ültettünk, mert nagyon vízigényesek, és lehet látni, hogy a nagy erdőn is sajnos nem bírják ezt a vízhiányos állapotot a tölgyek, de például egy molyhos tölgy, az már szóba jöhet ültetéskor. A legelső az a helyi adottságok felmérése, hogyha szeretnénk meghatározni azokat a fákat, amik szóba jöhetnek, de az is nagyon fontos, hogy ne csak fákban gondolkozzunk, hanem többszintes zöldítésben. Ugye nekünk a levegőminőségvédelem, a zászlóshajunk az a projektünk fő célja, de mint ahogy szó volt arról, hogy az asszály kapcsán például a hősziget hatás városi körülmények között ez felmerül, hogy egyik oldalt itt vannak a kibocsátások, amit a közlekedés, a mezőgazdaság, akár a fűtés, stb. Okoz. A másik oldalt meg ott van, hogy mit tudunk mi tenni, és ez a zöld felületek növelése. Tehát a környezetünk alakítása, amiben a kiemelt szerepet kell, hogy kapjon nyilván a növényzet, de ez ne csak fa legyen, hanem a pucéron lévő felületeket ne burkolt felületre cseréljük, hanem ott is gondolkodjunk talajtakaró növényekben, cserjékben, és hogy itt nem csak az őshonos fajok a fontosak, hanem akár ahogy kitolódnak a övezetek határai, ugye délebről kerülnek fel egyre több fafaj a mi mérsékelt övezetünkbe, sokszor ezek a fajok is szóba jöhetnek, azonban fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy mediterránná válunk, hanem inkább szélsőségesen kontinentálissá, de hogy mondjak egy-két fafajt konkrétan, hogy mi az, ami szóba jöhet, például a juharok, hogyha van sok helyünk, akkor a mezei juhar szóba jöhet, egy kicsit kevesebb helyünk van, akkor a tatárjuhar, gondolkodhatunk a gömbkőrisbe, az nekünk például nagyon bejött, de nem feltétlenül csak gömbkőris, hanem kőrisfajokban is, itt most elsősorban virágos kőrisre gondolok, nincs olyan túl sok betegsége ellenálló, vagy például a sajmegy. Ajánlom figyelmébe a lakosoknak, hogy készült a város által egy fakatalógus, ebben rengeteg asszálytűrő faj megtalálható, és ott lehet szemezni a fák méretét tekintve, milyen előnyei, hátrányai vannak. Van olyan fa, amelyik mondjuk szemetel. Annyira sok szempontot kell figyelembe venni, és ez tényleg az adottságokból derül ki, hogy nem lehet így instant mondani dolgokat, hogy már pedig ez a fa itt biztos, hogy megfelelő lesz, vagy ez a cserje, vagy ez az ívelő lágyszárú, hanem komplexen kell rátekinteni, és tudom, hogy ez először olyan ijesztőnek tűnhet, de egyébként, hogyha a megfelelő forrásokból tájékozódunk, akkor akár a mi a Hungary felületein keresztül lehet ehhez inspirációt gyűjteni.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! A családok tapasztalataiból kell tanulnia az egyháznak, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Vatikánban. A Magyar Kurír csütörtöki beszámolója szerint az Amoris Laetitia apostoli buzdítás 10. évfordulóján a Szentatya a házasság és a családi élet mai kihívásaira, valamint a nehéz helyzetben élők meghallgatására és támogatására hívta fel a figyelmet. Ünnepi szentmisével emlékeztek a vatikáni magyar kápolna felszentelésének 46. évfordulójára, számolt be csütörtökön a Vatikán News. Böcskei László, nagyváradi püspök Márton Áron példáját idézve a megélt hit és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány maradjon. A nemzetért mondott imádság és a szűzanya oltalmába vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, magyarok nagyasszonya ünnepén, írta csütörtökön a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti érsek Szent István ország felajánlását és a magyar történelem nehéz időszakait idézte fel. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarságot. 43 hallgatóval indult demencia szaktanácsadó képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló továbbképzés a betegek és családjaik segítségére készít fel. Székely János szombathelyi püspök kiemelte, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Jelentette be csütörtökön Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár az MTI beszámolója szerint. A kísérleti program az 1997 után akár egyetlen napot is gyermekvédelmi gondoskodásban töltött felnőtteknek nyújtana pszichológiai, jogi, egészségügyi és lakhatási segítséget. Bántalmazás igazolása nem szükséges. Országos egyeztetés sorozat indul az oktatás megújításáért, közölte csütörtökön közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A gondolkodó közösségek első Pest megyei találkozóján 50-en vesznek részt. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, a tapasztalatokat az új oktatási stratégia és a nemzeti alaptanterv kidolgozásakor hasznosítják. Ismét tárgyaltak az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosításról, tudósított csütörtökön az MTI. Baka András köztársasági elnök korábban visszaküldte a jogszabályt, mert kifogásolta az orvosi kamarai vezetők mandátumának 2 ciklusra korlátozását. Rák Richárd bizottsági elnök szerint a szabályozás a vezetés megújulását szolgálja, a kamarai önállóság sérelme nélkül. A napirendi ponthoz a bizottság más tagja nem szólt hozzá a csütörtöki ülésen. Hazánk időjárásáról: pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, estére mérséklődik. Délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy alkalommal egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebúbnak az ördögök fejedelmének segítségével űz ki ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha Sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték, és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 15-től a 26. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel.

0: 5 óra 40 perc van. A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Letícia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Letícia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Letícia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Letícia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó. Majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar magyarszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitája, és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszaki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyar nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérjék a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűség asszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretű szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok? A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
7: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! A családok tapasztalataiból kell tanulnia az egyháznak, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Vatikánban. A Magyar Kurír csütörtöki beszámolója szerint az Amoris Laetitia apostoli buzdítás 10. évfordulóján a Szent Atya a házasság és a családi élet mai kihívásaira, valamint a nehéz helyzetben élők meghallgatására és támogatására hívta fel a figyelmet. Ünnepi szentmisével emlékeztek a vatikáni magyar kápolna felszentelésének 46. évfordulójára, számolt be csütörtökön a Vatikán News. Böcskei László, nagyváradi püspök Márton Áron példáját idézve, a megélt hit és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány maradjon. A nemzetért mondott imádság és a szűzanya oltalmába vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, magyarok nagyasszonya ünnepén, írta csütörtökön a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti érsek Szent István ország felajánlását és a magyar történelem nehéz időszakait idézte fel. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarságot. 43 hallgatóval indult demencia szaktanácsadó képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló továbbképzés a betegek és családjaik segítségére készít fel. Székely János szombathelyi püspök kiemelte, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Jelentette be csütörtökön Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár az MTI beszámolója szerint. A kísérleti program az 1997 után akár egyetlen napot is gyermekvédelmi gondoskodásban töltött felnőtteknek nyújtana pszichológiai, jogi, egészségügyi és lakhatási segítséget. Bántalmazás igazolása nem szükséges. Országos egyeztetés sorozat indul az oktatás megújításáért. Közölte csütörtökön közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A gondolkodó közösségek első Pest megyei találkozóján 50-en vesznek részt. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, a tapasztalatokat az új oktatási stratégia és a nemzeti alaptanterv kidolgozásakor hasznosítják. Ismét tárgyaltak az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosításról, tudósított csütörtökön az MTI. Baka András köztársasági elnök korábban visszaküldte a jogszabályt, mert kifogásolta az orvosi kamarai vezetők mandátumának 2 ciklusra korlátozását. Rák Rihárd bizottsági elnök szerint a szabályozás a vezetés megújulását szolgálja, a kamarai önállóság sérelme nélkül. A napirendi ponthoz a bizottság más tagja nem szólt hozzá a csütörtöki ülésen. Hazánk időjárásáról: pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, estére mérséklődik. Délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Frédéric Chopin émol zongora versenyének harmadik tétele hangzott el. Előadta Farkas Gábor, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás dirigálta. 6 óra 15 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Jézus kutató tekintete észrevett egy olyan alaphajlamot a bonyolult emberi lélekben, amely a legnagyobb bölcselők éles látását is elkerülte. Az emberek látszatra még a legléhábbak is mohón vágynak a zavartalan, korlátlan és vég nélküli boldogságra. A múlékony javakra vetik magukat, és titkon örökké tartó boldogságra vágynak. Ha futó déli bábok és tűnő ködök után futnak is, azért teszik, mert a végtelent látják visszatükröződni bennük. Jézus megértette természetünket. Meghallotta mélységes sóhaját annak a léleknek is, aki lent minden oldalról szorongatva egy jobb életbe szeretne megpihenni. Ezért jött el Jézus. Mulandó javak után keveset vágyódik. Mikor valaki a seregből kérte, Mester, mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem örökségét, válasza könnyen érthető. Ember, ki rendelt engem bíróvá vagy osztóvá közöttetek? Nem az a fontos, hogy valakinek kissé több vagy kevesebb pénze van, csak egy a fontos, az üdvösség. Ez az egyetlen szükséges, és Jézus kezünkbe adja az eszközöket ennek az egyetlen jónak megszerzésére. Ő azért jött, hogy életünk legyen, igazi, örök életünk. Ki ne csodálna ezt a szeretetet, amely annál mélyebb, minél nagyobb jót szerez nekünk. Mit mondjunk túláradó nagy lelkűségéről? Ő maga határozta meg fenségesen egyszerű szavakban. Amint engem szeretett az Atya, én is szeretlek titeket. Az Atya mindent odaadott fiának, tulajdonságait, megszámlálhatatlan tökéletességét, természete végtelenségét, csupán közölhetetlen személyiségét tartotta meg magának. Jézus is nekünk adott mindent, amit csak adhatott. Idejét, erejét, magát az életét. Teljes igazsággal mondhatja nekünk, mindaz, ami az enyém, a tiétek. Mindvégig szeretett minket, vagyis amennyire csak szeretni lehet, a szeretet végső határáig. Gondoljuk meg, hogy az Isten ember lehetőségei végtelenül felülmúlják a miénket. Hiába is akarnánk, nem tudnánk szeretni mással, csak a mi szegény emberi szívünkkel, amely gyakran szűk és mindig véges. Jézus ellenben természete szerint szeret. Végtelenül és csodálatosan. Ezért szeretetének megnyilatkozásai megdöbbentőnek tűnnek. Szent Pál odáig megy, hogy a kereszt őrültségéről beszél. Egyik legjobb magyarázója úgy ecseteli a csapongásokat, mint egy a szeretettől magánkívül lévő Isten szertelen önmegfeledkezését. Nem elégszik meg azzal, hogy megmutassa magát. Egyesülni akar a teremtménnyel, a végtelen, a végessel. Nem tart többé sem arányt, sem mértéket, mintha már csak ész nélküli lépésekkel haladna tovább, átugorja a hegyeket és a dombokat, az égből a jászolba, a jászolból különféle ugrásokkal a keresztről a sírba és a pokol tornácára, és onnan az egek magasságába. Minden rend és mérték nélküli. Hogyan alkothatnánk némi fogalmat erről a mérhetetlen szeretetről? Amikor besötétített szobában vagy, ahová egy kis napfény behatol, a ferde sugárban tengernyi porszemet veszel észre, amelyek ott száldogálnak és egymást kergetik. Szórakozva követett tekinteteddel forgásaikat, de miután a látványban nincs sem emberi, sem olyan, ami hozzánk hasonlítana, vagy bennünket érdekelne, figyelmedet csak hamar elfordítod. A földgolyó, amely hordoz minket, Istenhez viszonyítva, még kisebb, mint ezen porszemecskék egyike, hozzánk viszonyítva. Ha a föld ilyen kicsiny, micsoda az ember, aki felszínen mozog? S mégis Isten fia nem tartotta őt méltatlannak szeretetére. Vonzódott a gyarló porszemhez. Olyannyira megsemmisült, hogy elrejtőzött egy szűz méhében, csak azért, hogy közeledjék az emberhez, és fölvegye alakját. Oly erős a vonzalom, amely lehozta őt az égből, hogy több hittudós szerint a megtestesülés még akkor is megtörtént volna, ha nem lenne eredeti bűn. Ebben az esetben az ige testet öltött volna, nem a kiengesztelésért, hanem azért, hogy az emberek között lakjék,
és Istent hozzáférhetőbbé tegye. Nem volt elég neki, hogy az emberi természettel egyesüljön. Mindegyikünkkel külön is akart egyesülni. Hogyan? Szeretete csodálatos leleményességével. A testélet ige nem csak kor és honfitársainak mutatkozik meg. Jézus a kenyérszínben megsokasítja jelenlétét az időben és térben, velünk van minden nap és mindenütt. A végletekig megy. Minden pillanatban és bárkinek odaadja magát. Mindenki hatalmába kerítheti. Bárki élhet és visszaélhet szentséges testével. Feltétel, kikötés, fenntartás nélkül kezünkbe adja magát, tulajdonunkká lett.

Joseph Haydn numero 1-es C-dur vonós 4-esének 4. tétele hangzott el. Előadta a Tátrai Kvartett. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink röviden. A vatikáni magyar kápolna felszentelésére emlékeztek csütörtökön. Új körlevelet ad ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Átalakítanák a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokat Magyarországon. Karitász vezetők tanácskoztak Beregszászban. Ünnepi szentmisével emlékeztek a vatikáni magyar kápolna felszentelésének 46. évfordulójára csütörtökön, számolt be a Vatikán News. A szertartást Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be, aki homiliájában a hithez való hűség és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. A főpásztor Márton Áron püspök példáját felidézve arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány, hanem megélt hit maradjon. A szűzanya oltalmába vetett bizalom és a nemzetért mondott imádság fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, magyarok nagyasszonya ünnepén, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az esztergom budapesti érsek felidézte Szent István ország felajánlását, valamint a magyar történelem nehéz időszakait. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarokat, ezért a történelmi sorsfordulók idején is érdemes az ő pártfogásában bízni. Új körlevelet ad ki októberben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 30 évvel ezelőtt megjelent Igazságosabb és testvériesebb világot című szociális körlevél évfordulója alkalmából. Az egyház társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról dr. Székely János, az MKPK elnöke beszélt rádiónknak. Őt hallják.
2: Egyáltalán miért szól az egyház, és akkor jobban megértjük azt is, hogy mikor. Sokan azt mondják, hogy társadalomról szólni nem az egyház dolga. Foglalkozzunk lelki dolgokkal, templom, imádság, nem is értünk hozzá. Hagyjuk ezt a szakembereknek. Azonban az evangélium, a kereszténység lényege mindig is megvolt arról győződve, hogy a hit kincse, a szeretet kincse olyas valami, ami átformálja nem csak az emberi szívet, minden kapcsolatát, a családját, és lassanként az egész társadalmat is, olyan, mint a kovász. Jézus az Isten országát hirdette meg, nem másodhegedűsnek jött. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkat akarta helyrehozni, át akarta alakítani, formálni az egész világot. Istennek van álma a családról, társadalomról. Talán meglepő, hogy az evangéliumban mennyi szó van anyagi dolgokról, szegénységről, egy igazságosabb világról. Vagyis a kereszténység lényegéhez tartozik, hogy nem csak lelki ügyekkel foglalkozik, hanem az egész emberrel, minden kapcsolatával. És hát ezért szólunk ilyen társadalmi kérdésekről is. Mert a kereszténység valami olyat tud adni, mutatni, amire a szaktudományok, mint szociológia, közgazdaságtan és egyéb, nem egészen képesek. A kereszténység látja az egésznek az értelmét. 16. Benedek pápa mondta ezt gyönyörűen, hogy a részek, mint gazdaság, közélet, tudomány, akkor fognak újra a helyükre kerülni. Az ember újra látni kezdi az egészet, az egész létének az értelmét, az, hogy mit jelent embernek lenni, mi a létünknek az oka, a célja, a távlata. Ahhoz egy magasabb rendű látásmód kell, vagyis hit és ész, ahogy a II. János Pál pápa mondta, elválaszthatatlanul összetartoznak két szárny, ami emeli az emberiséget.
0: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia októberben megjelenő új körleveléhez kapcsolódóan a Magyar Katolikus Rádió 10 részes sorozatot indít október 19-e hétfőtől, amely minden hétköznap 20 óra 30 perckor lesz hallható, és YouTube csatornánkon is megtekinthető majd. 43 hallgatóval indult el a demencia szaktanácsadó szakirányú továbbképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló képzés célja, hogy szakembereket készítsen fel a demenciával élők és családjaik támogatására. A megnyitón Székely János szombathelyi megyés püspök hangsúlyozta, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. Átalakítanák a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokat, miközben a gyermekpszichiátriai ellátás hiányosságai és a férőhelyek kérdése is megoldásra vár. A gyermekvédelmi konferencia részleteit Kövér Tamás foglalja össze.
3: Jogszabálymódosításra van szükség a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok átalakításához, jelentette ki Gyurkó Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár az SOS Gyermekfalvak szerdai budapesti konferenciáján az MTI beszámolója szerint. A belső szabályozások módosításával már sikerült felgyorsítani egyes folyamatokat, és felülvizsgálják a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is. A Tabuk nélkül című tanácskozáson a gyermekpszichiátriai ellátás hiányosságairól is szó esett. Az államtitkár rámutatott, 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és másod sem minden esetben biztosította megfelelő ellátás. Jelentősen megnőtt a gyógyszeres kezelésben részesülő gyermekek száma is, ezért szükségesnek tartja a kezelések indokoltságának felülvizsgálatát. A 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részéből speciális lakás-otthoni férőhelyeket alakítanának ki, és új modellprogramokat is indítanának. Emellett krízis helyzetekre felkészült nevelőszülői hálózatokra is szükség lenne, különösen a kórházban rekedt gyermekek elhelyezésére. Balázs Gábor, az SOS Gyermekfalvak kuratóriumi elnöke a gyermekvédelem rendszer szintű problémáira figyelmeztetett. Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága, jövője és emberi méltósága nem lehet kompromisszum kérdése. A 40 éve működő szervezet az állami gondozásban élő gyermekek napján rendezte meg a konferenciát.
0: Gondolkodó közösségek néven országos párbeszéd sorozatot indít az oktatás megújításáért a kormány. Tudatta közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A csütörtöki bejelentés szerint az első Pest megyei workshopon 50 résztvevővel egyeztetnek a jövő iskolájáról. A tárcavezető közölte, a következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy a tapasztalatokat felhasználják az új oktatási stratégia és a nemzeti alaptanterv kidolgozásához. A szélerőművek hazai szerepének újragondolását követeli a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be Tóth Máté, az ellenzéki párt alelnöke. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás a nemzetközi nagyvállalatoknak kedvez, a magyar kis- és középvállalkozások helyett. A párt a szélerőművek további telepítése előtt az energiatárolási kapacitások fejlesztését, valamint a helyi energiaközösségek támogatását sürgeti. Október az Európai Kiberbiztonsági Hónap. Az Európai Unió éves kiberbiztonsági tudatosság növelő kezdeményezése 2012-ben indult, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a digitális veszélyekre, formálja a felhasználói szokásokat és segítsen az adatok védelmében. Az idei programról Baracsi Katalin internetjogászt kérdezzük.
4: Ez a hónap kiváló alkalom arra, hogy aki érdeklődik a kiberbiztonság iránt, mindenféle szakmai, hazai és nemzetközi eseményeken is részt vegyen. Az idei évet a rendőrség az immár hagyományosnak mondható Kiberfest rendezvényével indította, ahol arra van lehetőség, hogy mindazok a szervezetek és szakemberek, akik a kiberbiztonsággal, a digitális tudatossággal foglalkoznak, bemutatkozzanak, képzeljük el ezt úgy, mint egy nagy fesztivál, és a résztvevők pedig meghívott iskolák diákjai, akik különböző állomásokon mindenféle feladatokat teljesíthetnek. Tényleg egy nagy hangulat van, egy nagy fesztivál hangulat, és közben egyébként észrevétlenül lépten nyomon arról tanulnak, hogyan is lehet jobban csinálni ezt a bizonyos internetezést. És hát a hónap közepén pedig Vilniusban várható a nagy szakmai esemény, ahol a kiberhónap tagországai gyűlnek össze, ez jóval egy szakmai belőadás, de ez fontos dolog arra, hogy értékeljék a kiberhónap történéseit, új közös célokat fogalmazzanak meg, hiszen hiszen azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy az internet nem biztos, hogy rendelkezik országhatárokkal konkrétan fizikailag, úgyhogy ahhoz, hogy hatékonyan lépjenek fel bizonyos kiberbiztonsági kérdésekben, szerintem fontos az, hogy ismerjük egymás tapasztalatait, gyengéit, jó gyakorlatait, és hogy közös együttműködések szülessenek. Az összes többi rendezvény, ami pedig várható, ez gyerekeket, családokat is megszólít, oda pedig bárki mehet, aki szeretne egy kicsit többet tenni a saját digitális tudatosságáért, látogasson el mindenki a kibernaptár.hu oldalra, természetesen a kibernaptár szó ékezetek nélkül keresendő.
0: A kiberbiztonsági hónapról bővebben a pénteki kerengőben kérdezi Baracsi Katalint, internetjogászt, Pécsi Krisztina. Szabálytalan kifizetéseket és rendszer szintű hiányosságokat tárt fel az Európai Számvevőszék az uniós helyreállítási alap 2025-ös felhasználásában, derült ki a testület csütörtöki jelentéséből. Az ellenőrök szerint továbbra is túl magas az uniós kiadások becsült hiba szintje. Figyelmeztettek, a hiányosságokat orvosolni kell, hogy azok ne ismétlődjenek meg a következő 2028 és 34 közötti uniós költségvetési időszakban. Magyar nyelvű tolmácsolást követel a román parlamentben Kulcsár Terza József képviselő tiltakozásul a magyar közösséget ért sértések miatt. Gáspár Sándor tudósít.
5: Kulcsár Terza József parlamenti képviselő megelégelte a magyar közösséget érő inzultusokat a román törvényhozásban, ezért bejelentette, hogy magyar tolmácsot kér. Dante Nasze auros képviselő ugyanis rendszeresen sértegeti a magyarokat, de ő csak egy a sok közül. A Magyar Polgári Erőpárt ügyvivő elnöke, Kulcsár Terza József, aki RMDS listán kapott mandátumot, csütörtöki sajtótájékoztatóján részletezte, hogy Dante Nasze az alsóház plénumában Markó Attilát különösen durván támadta. Szökeveinek nevezte, és azt mondta, forog a gyomra, amikor meglátja. Ez elfogadhatatlan, mondta az MPE elnöke. Végül is 1 millió romániai magyart képviselünk Bukarestben. A képviselő úgy véli, az ülésvezetőnek le kellett volna állítania a magyar gyalázást. De amikor a magyar közösséget éri sérelem, mindenki félrenéz, és a közbelépés elmulasztásának nincsenek következményei. Ezért az Alsóház Emberjogi Bizottságában bejelentette, december 1-től hivatalos fordítást kérek, mert a bizottsági üléseken anyanyelvemet fogom használni. Ez emberi jog. Mi tiszteljük a román nyelvet, a román himnuszt, az államot, legyen ez kölcsönös. A dátum nyilván a gyulafehérvári kiáltvány napjához kapcsolódik, ugyanis román nemzeti ünnep az 1918-ban született kiáltvány évfordulója. A harmadik cikkelye szavatolja az anyanyelv használatát. Ilyen esetben Bukarestben is össze kell fogniuk a magyaroknak. Nemzeti ügyekben az egységes fellépés elengedhetetlen, fogalmazta meg álláspontját a képviselő. A román kormány tervezett régiósítási szándéka kapcsán is nagyon észnél kell lennünk, és kutyakötelességünk összefogni. Közösen kell lépnünk, mert ez fáj legjobban az ellenfeleinknek, ha látják, hogy egységes a magyar közösség, fogalmazott a politikus. Kérdés tehát, hogy december 1-én dolgozni fog-e magyar tolmács a román parlament napi munkájában.
0: Megkezdte a kormányprogramról szóló egyeztetéseket a román parlamenti pártokkal Luka Niculescu független miniszterelnök jelölt, tudósított csütörtökön az MTI. A szociáldemokrata párt feltételekhez köti támogatását, gazdaságpolitikai irányváltást és a liberálisok, valamint az RMDS részvételét várja a parlamenti többségben. Luka Niculescu már a negyedik kormányfőjelölt, aki az 5 hónapja tartó romániai politikai válságban megpróbál kormányt alakítani. Legalább 33 ember meghalt, további 28 pedig megsebesült egy orosz bombatámadásban az ukrajnai Kramatorszkban, derült ki az ukrán katasztrófavédelem csütörtöki jelentéséből. A becsapódás közelében 2 menetrend szerinti autóbusz teljesen kiégett, több lakóépület megrongálódott. A közeli Bilenke településen további 3 ember vesztette életét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök újabb légvédelmi eszközöket sürgetett országa számára. A segélyezés tapasztalatairól és az együttműködés lehetőségeiről tanácskoztak kárpátaljai és belső ukrajnai karitász vezetők. Beregszászon. Nyíri Kata jelenti.
6: Kárpátaljai és belső ukrajnai Caritas vezetők részvételével szerveztek szakmai tapasztalatcserét és hálózati találkozót a beregszászi Ortutai Elemér görögkatolikus központban. A rendezvény célja a munkácsi görögkatolikus egyházmegye területén működő szervezettségek összekapcsolása, az eddigi szociális és humanitárius tapasztalatok megosztása, valamint a szeretetszolgálat hatékonyságának növelése volt. A háborús időben az egyházi szeretetszolgálat szerepe felértékelődik, és különösen fontossá válik, hangsúlyozza a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Caritas igazgatója. Skoropadsky Péter kiemelte, a Caritas nem csupán segélyeket oszt, hanem hálózatként köti össze a segíteni akarókat a rászorulókkal.
7: Tapasztalatot cseréljünk, illetve hol tudjuk egymás munkáját segíteni, és talán egy nem titkolt cél az is, hogy felkeltsük a figyelmet, hogy mit is jelent a Caritas az egyház életében, hogy minél több egyházközség bekapcsolódjon ebbe a munkába, és ez a keresztény közösségnek, a krisztusi hivatásnak, a hitünknek egy nagyon fontos alapeleme a szeretetszolgálat, és szeretnénk, hogyha minél több egyházközségben működne egyházközségi Caritas.
6: Több kárpátaljai magyar településen működik olyan központ, ahol a háború miatt egyedül maradt, idős emberek számára nyújtanak mindennapi támogatást. Köztük van a Munkács melletti Barkaszó is. Szűcs Ferenc, helyi áldozó pap.
8: Barkaszón hetente kétszer teljes menüt főzünk meg, amikben van első, második és desszert is az idősek részére. Jelenleg 15 idős gondozottunk van, tehát ezek többnyire egyedülálló idős emberek. Van nekik családjuk, ugye a háború még ez sajnos, a konyhának is így jött az ötlete, hogy ezek az idősek itthon maradtak. Házőrzőnek, ahogy én hívom őket, vagy mi hívjuk őket, és egyedül maradtak segítség nélkül. És ennek kapcsán jött az ötlete, hiszen a faluból többen hallottuk, hogy nincs, aki ránézzen, vagy rájuk nézzen, vagy gondoskodjon róluk. A szerették a távolban van, és valamit kellene velük kezdeni, és hogyan tudunk neki segíteni. Felmerült az ötlete, hogy ugye voltak a Caritas programjain belül élelmiszercsomagok, nagyobb ünnepek előtt ugye, akár karácsony, akár húsvét volt, vagy a nyár folyamán is, de ez nyilván nem egy egyszerű alkalom, ami nagy segítség a maga nemében, de nem egy tartós és nem egy állandó segítség. És éreztük annak a fontosságát, hogy hogyan lehetne ezt rendszeresíteni, vagy hogyan kellene ezt rendszeresíteni.
6: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Caritas hálózata a jövőben még több egyházközséget szeretne bevonni a szociális és segélyezési munkába.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
9: A fővárosban ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakasz már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok a budai végállomásuk felé terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Farkas Renát, a BKK Info.
10: Köszöntöm a hallgatókat! Ezen a hétvégén lesz a déli pályaudvar őszi karbantartása, ezért a pályaudvar a hétvégére bezár. A vonatok többsége Kelenföldről indul majd, azonban az S12-es vonatok csak Tatabánya és Orosztány között járnak. A Balatonra közlekedő Sebes és Interrégió vonatok pedig Székesfehérvárról indulnak a magyar tengerpartjára. Székesfehérvár és Dunaújváros felé a zónázó vonatok helyett S30-as és S42-es vonatok indulnak. Kelenföld Budapest belvárosából az M4-es metróval érhető el, de a déli pályaudvar rópótlóbuszok is indulnak. A részletes forgalmi rend már elérhető a MÁV csoport honlapján. Hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között jár október 30-áig. A H6-os év ezen a hétvégén csak Soroksár és Tököl, illetve Ráckeve között jár karbantartás miatt. Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Mától pótlóbuszok járnak a 60 Szolnok vonalon karbantartás miatt. Október 15-éig az S820-as vonatok helyett 60 és Jászberény között kell pótlóbuszra szállni, emiatt a vonatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak. A hétvégén pályakarbantartást végzünk a Szóbi fővonalon is. Emiatt minden második S70-es vonat csak Budapest és Göt között jár. A vonatok mindkét irányban a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak. Hétfőtől a Dunakanyarban folytatódik a karbantartás, a jövő héten néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között kell pótlóbuszra szállni. Tart a karbantartás a Gyékényes Pécs vasútvonalon, vasárnapig Barcs és Szigetvár között kell pótlóbuszra szállni, emiatt a Pannoniai Interrégió utasainak néhány perccel korábbi indulással kell számolni. A személyvonatok jelentősen 20-30 perccel korábban indulnak Barcsról Pécs felé. Hétfőtől változik a menetrend, Gyékényes és Vízvár között kell majd pótlóbuszra szállni. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. A hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. A vatikáni magyar kápolna felszentelésére emlékeztek csütörtökön. Új körlevelet ad ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Átalakítanák a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokat Magyarországon. Karitász vezetők tanácskoztak Beregszászon. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
11: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
12: 2026. október 9-e van péntek. Isten éltesse Dénes és Andor nevű hallgatóinkat. A Dénes egy görög eredetű név, a Dionysosz névből származik, jelentése Dionysosznak ajánlott. Az Andor is egy görög eredetű név, az András régi magyar alakváltozatának, az Andorjás névnek a rövidülése, jelentése férfiak legyőzője. Szent Dénes püspökre és vértanú társaira emlékezik ma egyházunk. Dénese a harmadik század közepén Párizs első püspöke volt, és két társával együtt szenvedett vértanúságot. Sírja fölött később bazilika épült, körülötte pedig szerzetesi közösség alakult ki, amelyből a Saint-Denis apátság nőtt ki. A francia királyok temetkezési helyévé vált bazilika ma is őrzi Dénes emlékét. 1874. október 9-én alakult meg az Általános Posta Egyesület, a mai Egyetemes Posta Egyesület elődje. A szervezet célja az volt, hogy összehangolja a nemzetközi postaszolgálatot és egyszerűbbé tegye a határokon átnyúló levélforgalmat. A 22 alapító ország között ott volt Magyarország is. A megállapodás egyik fontos eredménye az lett, hogy a nemzetközi küldemények továbbítása többé nem az egymással külön-külön szerződő országok bonyolult rendszerétől függött. Az Egyetemes Posta Egyesület 1948 óta az ENSZ szakosított intézménye, október 9-ét pedig 1969 óta tartják a postai világnapként. 1905. október 9-én Budapesten felavatták a halászbástyát. Sulek Frigyes tervei alapján a Mátyás templom környezetének rendezésével együtt épült, hogy méltó keretet adjon a megújult templomnak és a budai várnegyednek. Az építkezés 1899-ben kezdődött és több ütemben zajlott. A hét torony a honfoglaló magyar törzsekre utal, a neorómán épület együttes pedig hamar Budapest egyik legismertebb látványosságává vált. Nevét a várfal alatt fekvő egykori halászvárosról kapta, amelynek lakói a középkorban a város részvédelmében is szerepet vállaltak. 1934. október 9-én Marseille-ben meggyilkolták első Sándor jugoszláv királyt. A király franciaországi hivatalos látogatáson vett részt, amikor egy merénylő rálőtt. A támadásban életét vesztette Louis Barthou francia külügyminiszter is, aki a királyt fogadó küldöttségben tartózkodott. A merénylék később egy francia rendőrt is lelőtt. A háttérben horvát, usztasa és macedóna nacionalista körökhöz kötődő személyek álltak. A merénylet komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, és a Népszövetségben is diplomáciai konfliktushoz vezetett. 1940. október 9-én született John Lennon, a Beatles egyik alapítója és énekese. Liverpoolban nőtt fel, és Paul McCartneyval együtt a könnyű zene egyik legsikeresebb dalszerző párosát alkotta. A Beatles az 1960-as években példátlan világsikert ért el, Lennon pedig olyan dalok szerzője volt, mint az Imagine vagy a Jealous Guy. A Beatles 1970-es feloszlása után szóló karrierbe kezdett, miközben dalai és nyilvános szerepvállalása révén a korszak kulturális életének egyik ismert alakjává vált. 1963. október 9-én következett be az olaszországi Vajont katasztrófa. A hegyoldal egy hatalmas darabja a Vajont víztározóba csúszott, és az így keletkezett víztömeg óriási hullámot indított el. A víz átbukott a gáton, majd végig söpört a völgyön, és elpusztította a Longarone települését is. Közel 2000 ember vesztette életét. A vizsgálatok szerint a gáttal önmagában nem volt alapvető műszaki probléma, a veszélyt azonban a környező hegyoldal instabilitása jelentette. A katasztrófa azóta a természeti adottságok és az emberi beavatkozás figyelmen kívül hagyásának tragikus példája. 1990. október 9-én halt meg Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író és műfordító. Legismertebb műve az 1959-ben megjelent Iskola a határon, amely egy katonai alreáliskola növendékeinek életét mutatja be. A regény önéletrajzi elemekből is táplálkozik. Ottlik maga is a kőszegi katonai alreáliskola növendéke volt. A mű különleges szerkezete és nyelvezete miatt a 20. századi magyar próza egyik fontos alkotásává vált, és hatása máig érződik a magyar irodalmon.
11: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
13: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

Kedves hallgatóink! A zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti város majori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Forgács Alajos plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Anya Szent Egyházunk ma Szent Dénes püspököt és társait ünnepli, vértanúk volt a Szent Dénes a harmadik századbeli ókeresztény vértanú, Párizs püspökem. Annyira hitelesen és megindítóan hirdette Isten evangéliumát, hogy ezért ellenfelei, mindazok, akik Jézus ellenfelei, a kereszténység ellenfelei, a Montmartre-on lefejezték őt. Ezért is, hogyha valaki látja Szent Dénest ábrázolva, akkor rendszerint a kezében, az ölében hordja a fejét, ugyanis a legenda azt mondja, hogy miután lefejezték, akkor még a kezében a fejével ment, és tovább hirdette az evangéliumot. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, mondja Szent Pál apostol kedvenc tanítványának. Igen, az evangélium hirdetése valamennyünknek kötelessége. Szent misénket elhunyt Kláráért ajánljuk fel, Jóisten nagyon örök nyugodalmat neki. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjunk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
2: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Dénesnek és társainak küldetést adtál, hogy a népeknek dicsőségedet hirdessék, és megerősítetted őket, hogy a szenvedésben álhatatosak legyenek. Add, hogy példájuk nyomán a földi javakat ne hajszoljuk, és a világ csábításaival bátran szembeszálljunk. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, értsétek meg, hogy akik a hitből nyertek életet, azok Ábrahám fiai, azaz a messiási üdvösség örökösei. Mivel pedig a Szentírás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultá a pogányokat, azért hirdette előre Ábrahámnak ezt az örvendetes üzenetet, benned nyer áldást minden nép. Így tehát azok, akik hisznek, a hívő Ábrahámmal együtt részesülnek az áldásban. Akik viszont az ószövetségi törvény szerint tettekre támaszkodnak, azok átok alatt élnek, hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki nem teljesíti hiánytalanul, ami a törvényben van. Ebből nyilvánvaló, hogy most már az ószövetségi törvény útján senki nem válik Isten előtt igazzá, mert az igaz a hitből él. Márpedig a törvény nem a hiten alapszik, hanem a Szentírás szavai szerint, aki teljesíti, az nyer általa életet. Krisztus megszabadított minket az ószövetségi törvény átkától, amikor magára vállalta helyettünk a törvényszegés átkát, hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Jézus Krisztuson keresztül így nyerte el minden nép az Ábrahámnak szóló áldást, hogy mindnyájan elnyerjük a hit által a Szentlélek ígéretét. Ez az Isten igéje. Istenben legyen.

0: hogy illő módon.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Most kivetik e világ fejedelmét, mondja az Úr,

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház-házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok, kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyvertetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik még nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az

0: mit tegyen. Másként fogalmazva, előírják Istennek, hogy mit tegyen, hogyan győzze meg őket. Testvérem, itt egy pillanatra meg kell állnunk, mert egy nagyon nagy kísértéssel állunk szemben. Nagy kísértés, ha feltételhez kötjük hitünket, feltételhez kötjük Isten szeretetünket. Nem is lehet igazában véve Isten szeretetről beszélni, ha így kezdjük a mondatunkat, ha sikerül a vizsgám, akkor majd hinni fogok Istenben, ha lesz állásom, akkor szeretni fogom Jézust, ha meggyógyulok, és sorolhatnám tovább, amikor feltételhez kötjük Isten szeretetünket, Isten hitünket, és ettől tesszük függővé, hogy elfogadjuk-e Jézust vagy nem. Ezt Isten kísértésnek hívjuk. És testvérem, zsákutca. Azért zsákutca, hogy hány esetben találkoztunk már azzal, hogy ha már ezeket a példákat hoztam, hogy sikerült a vizsga, hogy lett állása, hogy meggyógyult, és történt valami? Előrébb lépett a lelki életben? Befogadta Jézust az életébe? Hitt Istenben? Jézus éppen a mai evangéliumban megcáfolja ellenfeleit. Azt mondja, hogy amit ő tesz, az nem varázslat, és főleg nem a sátán segítségével gyakorolt mutatvány. Tevékenysége mögött, Jézus így fogalmaz, Isten újja van. Az a kéz, vagy az az új, amely létrehívta ezt a világot, amely ebbe a világba szeretetből létrehívott bennünket is, és amikor most ezt mondom, akkor óhatatlanul is a Sixtusi kápolna mennyezetének freskója ült eszembe, Michelangelo, az ember megteremtése, a kinyújtott kéz, az új, amely összeír Ádámnak az ujjával. Isten ereje, Isten újja, szeretet, amely létbe hív bennünket. Jézus erre hivatkozik. Jelen van az Isten országa. Jézus a sátánnak a legyőzője. A sátán és Jézus összeütközése úgy jelenik meg a történetben, mint két hadban álló embernek vagy állóknak a csatája. Az erős és magabiztos uralkodó sátán, de Jézus ördögűzései azt igazolják, hogy jött valaki, aki erősebb az ördögnél, aki megszabadít bennünket a sátánnak a szolgasága alól. Testvérim, tudnunk kell, és itt nem lehetünk elbizakodottak, a sátán nálunk erősebb. De Jézus erősebb a sátánnál, az ördögnél. Ha Jézus mellé állunk, akkor vele győzhetünk. Hogy mondja Jézus, aki nincs vele, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszor. A gonosz lélek, és ezzel fejeződik be a mai evangélium, nem nyugszik a történetben, segítséget kér a társaitól. Újra támad, és a végén sikerül visszaszereznie korábbi lakhelyét. És a leírás mögött az a mélyen minden emberben meglévő jó és a rossz örökös viszálya húzódik meg, hogy bármennyire is úgy érezzük, hogy én rendben vagyok, lelkileg rendben vagyok, erős vagyok, és nem lehetünk elbizakodottak, mert a sátán nem nyugszik, ő újra és újra támad, és nekünk mindig Jézus mellé kell állni. Én ezt kívánom a mai napon a kedves testvéreknek, hogy a győzelmünknek a záloga, ha Jézus mellett állunk, ha bízunk benne, ha beengedjük őt az életünkbe, igen, engedjük be őt, és vele győzhetünk. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, ad, hogy

0: Mindig hűségesek maradjunk hozzád, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget, add meg, hogy elhunyt Klára testvérünk áldozatos élete jutalmául elnyerje az örök boldogságot, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg.
1: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet, és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: basszusú lélekkel és töredelme szívvel kérünk, Urunk, Istenem, mutasd el minket, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűnömet, szövétkeinktől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, áldásoddal szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, és gyújts fel bennünk is szeretetednek tüzét, amely által szentdénes urrá lett minden testi gyötrelmen, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veleten.
1: És a lelkedben.
0: Emeljük föl szívünken.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért minden ég és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk.
2: Szent vagy, szent vagy,

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és övére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titkom.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitre halljuk feltámadásodat, amíg nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogsága szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Dénessel és társaival, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinken, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttén.
1: Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkednek.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztük minden.
0: Béke
1: veled.
3: Isten báránya,
0: ami Urunk Jézus Krisztus testvének és vérének egyesítését, váljék a szent áldozatban testünk és lelkünk oltalmára és gyógyulására.
3: Uram
0: Jézus Krisztus, szent
3: te elveszed a világ bűneit,
0: hanem jóságot.

0: helyét, adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én. Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te a Szent Kereszt titkát vértanúit szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Add kérünk, hogy szent áldozatodban megerősödve Krisztussal híven egybeforjunk, és egyházadban az emberek üdvösségért munkálkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szent Mise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A családok tapasztalataiból kell tanulnia az egyháznak, hangsúlyozta a 14. Leó pápa a Vatikánban. A Magyar Kurír csütörtöki beszámolója szerint az Amoris Laetitia apostoli buzdítás 10. évfordulóján a Szentatya a házasság és a családi élet mai kihívásaira, valamint a nehéz helyzetben élők meghallgatására és támogatására hívta fel a figyelmet. Ünnepi Szent Misével emlékeztek a vatikáni magyar kápolna felszentelésének 46. évfordulójára, számolt be csütörtökön a Vatikán News. Böcskei László nagyváradi püspök Márton Áron példáját idézve a megélt hit és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány maradjon. A nemzetért mondott imádság és a szűzanya oltalmába vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, magyarok nagyasszonya ünnepén, írta csütörtökön a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti érsek Szent István ország felajánlását és a magyar történelem nehéz időszakait idézte fel, kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarságot. 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, jelentette be csütörtökön Gyurkó Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár az MTI beszámolója szerint. A kísérleti program az 1997 után akár egyetlen napot is gyermekvédelmi gondoskodásban töltött felnőtteknek nyújtana pszichológiai, jogi, egészségügyi és lakhatási segítséget. Bántalmazás igazolása nem szükséges. Országos egyeztetés sorozat indul az oktatás megújításáért, közölte csütörtökön közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A gondolkodó közösségek első Pest megyei találkozóján 50-en vesznek részt. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, a tapasztalatokat az új oktatási stratégia és a nemzeti alaptanterv kidolgozásakor hasznosítják. 43 hallgatóval indult demencia szaktanácsadó képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló továbbképzés a betegek és családjaik segítésére készít fel. Székely János szombathelyi püspök kiemelte, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. Ismét tárgyaltak az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosításról, tudósított csütörtökön az MTI. Baka András köztársasági elnök korábban visszaküldte a jogszabályt, mert kifogásolta az orvosi kamarai vezetők mandátumának 2 ciklusra korlátozását. Rák Rihárd bizottsági elnök szerint a szabályozás a vezetés megújulását szolgálja, a kamarai önállóság sérelme nélkül. A megbocsátás és az őszinte párbeszéd jelentőségéről beszélt Paul Richard Gallagher érsek egy vatikáni könyvbemutatón, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. A szentszéki diplomata a lengyel és német püspökök 1965-ös történelmi kiengesztelődését idézte fel. Hangsúlyozta, a megbékélés nem a múlt elfelejtését jelenti, hanem az azzal való őszinte szembenézést. Végül a várható időjárásról. Pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap, délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. Délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: A fővárosban az egyes villamos helyett a Közvágó híd és a Budafoki út Dombóvári út között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél a belső sáv nem járható. A Könyves-Kálmán körúton a Gyáli úttal torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacso-Pongrác úti felüljáró után, valamint a Váci úton befelé a Gyöngyösi utca alatt. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca alatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Ezen a hétvégén lesz a déli pályaudvar őszi karbantartása, ezért a pályaudvar a hétvégére bezár. A vonatok többsége Kelenföldről indul majd, azonban az S12-es vonatok csak Tatabánya és Orosztány között járnak. A Balatonra közlekedő Sebes és Interrégió vonatok pedig Székesfehérvárról indulnak a magyar tengerpartjára. Székesfehérvár és Dunaújváros felé a zónázó vonatok helyett S30-as és S42-es vonatok indulnak. Kelenföld Budapest belvárosából az M4-es metróval érhető el, de a déli pályaudvarról pótlóbuszok is indulnak. A részletes forgalmi rend már elérhető a MÁV csoport honlapján. Hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között jár október 30-áig. A H6-os év ezen a hétvégén csak Soroksár és Tököl, illetve Ráckeve között jár karbantartás miatt. Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Mától pótlóbuszok járnak a 60 Szolnok vonalon karbantartás miatt. Október 15-ig az S820-as vonatok helyett 60 és Jászberény között kell pótlóbuszra szállni, emiatt a vonatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak. A hétvégén pályakarbantartást végzünk a Szóbi fővonalon is, emiatt minden második S70-es vonat csak Budapest és Göt között jár. A vonatok mindkét irányban a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak. Hétfőtől a Dunakanyarban folytatódik a karbantartás, a jövő héten néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között kell pótlóbuszra szállni. Tart a karbantartás a Gyékényes Pécs vasútvonalon, vasárnapig Barcs és Szigetvár között kell pótlóbuszra szállni, emiatt a Pannonia Interrégió utasainak néhány perccel korábbi indulással kell számolni. A személyvonatok jelentősen 20-30 perccel korábban indulnak Barcsról Pécs felé. Hétfőtől változik a menetrend, Gyékényes és Vízvár között kell majd pótlóbuszra szállni. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, MÁV Inform.
0: Lapszemle. Az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság erkölcsi kérdéseit járja körül François-Xavier Pitalès svájci filozófus új könyve, amelyet szerdán mutattak be Budapesten a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, számolt be róla a Magyar Kurír. A szerző szerint azokban az országokban, ahol engedélyezték az asszisztált öngyilkosságot, fokozatosan kiszélesedtek az alkalmazás feltételei. A bemutatót követő kerekasztal beszélgetésen orvosi, filozófiai és teológiai szempontból is megvitatták az életvégi döntéseket. A résztvevők hangsúlyozták a hospice és palliatív ellátás fejlesztésének, valamint a súlyos betegek emberi méltóságát tiszteletben tartó támogatásának fontosságát. Ritkán látott tisztaságú a Duna vize az elmúlt időszak alacsony vízállása miatt, írta a Telex. A folyó több szakaszán csónakból is jól látható a meder alja, Szentendrénél és a budapesti Árpád híd környékén pedig látványos légi felvételek készültek. A jelenség hátterében az aszályos időjárás és a folyó alacsony vízszintje áll. Az előrejelzések szerint a következő napokban átmeneti vízszint emelkedés várható, ezt azonban újabb apadás követheti. A szakértők szerint a jövő tavaszi és nyár elejé vízhelyzet szempontjából meghatározó lesz, hogy télen mennyi hó és csapadék hullik a Duna vízgyűjtő területén. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. október 9-e péntek van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Bixa Levente, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. Hamarosan 7 óra 50 perckor a Szentszéki percekben János Idalma jelentkezik Rómából az apostoli Szentszék híreiből készült összeállítással. 8 óra 8 perckor madárismertető sorozatunk a Madárvárta következik, ebből hallanak most egy rövid részletet.
6: Hogyan tudom megkülönböztetni a kiskáró katonát a nagytól?
7: Rettenetesen kicsi. Tehát ugye, amikor látok repülni egy nagykáró katonát, akkor különösen kezdő madarász, de még a rutinus, hogy először oda kapja fejét, hogy ott repül egy liba. Tehát a nagykáró katona az egy ilyen kisportolt, filigrán, liba méretű madár. Na most a kiskáró katona az ennek maximum a fele.
0: A Madárvárta 8 óra 8 perckor kezdődik, várja Önöket a szerkesztő Posgai Nóra. 8 óra 22 perckor a messzelátó turisztikai magazinunk ajánlójával folytatjuk, 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni Blende című magazinunkat ajánljuk figyelmükbe. Végül 8 óra 45 perckor a pillanatfelvételt hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Sting és Bruce Hornsby felvételei szóltak. 7 óra 50 perc van. Kedves hallgatóink, a következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: Isten itt van velünk, biztatott 14. Leó pápa az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulóján. A Szentatya ez alkalommal a családok helyzetéről, az őket érő kihívásokról és a jövő nemzedékeinek megerősítéséről kívánt elmélkedni. Mindenképpen sokat kell tanulnunk a családoktól, hangsúlyozta 14. Leó pápa, amikor a Vatikánban a 6. Pál aulában ünnepélyesen megnyitotta a keleti egyházak vezetőinek, a püspöki konferenciák elnökeinek és a meghívott házaspároknak a találkozóját. A rendezvény apropóját Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításának 10. évfordulója adja. A tanácskozás központi témája pedig az evangélium hirdetése a családokkal és a családokért a mai megváltozott világban. A Szentatya beszédében bátor és őszinte párbeszédre hívott, kiemelve, hogy a családok sebzettségeiből és látszólagos kudarcaiból is tanulnia kell az egyháznak. Különös aggodalommal fordult a fiatalok felé. A fiatalok továbbra is vágyódnak a szeretetre, a hűségre és a valahová tartozás érzésére, de gyakran nehezen tudják elképzelni, miként valósulhat meg ez az eszmény a saját életükben. A gazdasági bizonytalanság, az elmagányosodás és az erőszak mind-mind befolyásolják döntéseiket. A pápa hozzátette, sok környezetben egyre növekszik a szakadék az intimitás megélése, valamint a házasság keresztény jövőképe között. Ezért olyan válaszokra van szükség, amelyek nem elítélnek, hanem puszta jelenlétükkel, türelmükkel és irgalmukkal érintik meg az emberek szívét. A pápa nyitó beszédét követően Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke tartotta meg elmélkedését. Előadását egy igazi történettel indította. A Trasimeno tó partján egy házaspár megkérdezte kisfiát, ki van odafent az égben. A gyermek válaszai kezdetben a megszokottak voltak. A nap, a hold, a csillagok. Ám amikor megkérdezték tőle, nem gondolja-e, hogy Isten is ott van az égben? A kisfiú határozottan így felelt. Ó, nem, dehogy! Isten itt van velünk. Ezzel a képpel mutatott rá Alford nővér arra, hogy Isten a mindennapi családi élet valóságában jelenik meg. Ferenc pápa korábbi üzenetét felidézve hangsúlyozta, az evangéliumot nem csak a családoknak, hanem a családok által is hirdetni kell, hiszen a család egyszerre működik családi egyházként és a társadalom átalakításának létfontosságú sejtjeként. A találkozó felvezetőjében Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak Család és Élet Dikasztériumának prefektusa, és Mario Greg bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára is felszólalt. Greg bíboros kiemelte, a jelenlévők a világ minden tájáról elhozták a családok örömeit, de egyben aggodalmait is, ami közös hallgatásra és szellemi megkülönböztetésre hív. Farrell bíboros pedig rámutatott, a szekularizáció, az individualizmus és a technológia hatásai miatt kulcsfontosságú olyan védelmező közösségi környezetet teremteni, amely ápolja a keresztény életet és a hithű kapcsolatokat. Alford nővér elmélkedésében a szamariai asszony és Jézus találkozásának evangéliumi történetét hívta segítségül. Jézus a kútfejnél egy rendezetlen, törékeny családi helyzet közepette szólítja meg az asszonyt. Nem ítélkezik felette, hanem fokozatosan vezeti el a valóság felismeréséhez, s végül az asszony örömmel szalad vissza a falujába, hogy megossza a találkozás élményét. Ez a folyamat a pasztorális kísérés mintája. Szembesülés a törékenységgel, elutasítás nélküli megértés, majd a hit megosztása. A domonkos nővér felidézte Ferenc pápa kedves gondolatát és Jézus tekintetéről, amely képes meglátni az emberben nem csak a hibákat, hanem az új élet ígéretét is. Zárásként rámutatott a fokozatosság törvényének jelentőségére. Az ember lépésről lépésre fedezi fel és valósítja meg a morális jót. A feladat most az, hogy bátorítsuk a fiatalokat a család nagy kalandjára, tudatosítva bennük, hogy a saját gyengeségeik megélése során is rátalálhatnak Isten kegyelmének új, váratlan forrásaira.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Szent István Bazilika előtt október 3-án már 32. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. A budapesti ima alkalom felvezető tanítását ezúttal Cseh Zoltán atya tartotta. Ferenc pápa gondolataiból kiindulva beszélt korunk bizonytalanságáról és útkereséséről. Rámutatott, a hívő ember számára Mária biztos igazodási pont és tanítómester, aki büntelenségével az újjáteremtett ember mintaképe. A tanítást követően a jelenlévő férfiak térden állva imádkozták végig a rózsafüzér örvendetes titkait. A következő budapesti térdeplő rózsafüzér imádságot november 7-én tartják a Szent István Bazilika előtti téren. Megújult a Brenner János Hittudományi Főiskola szombathelyi képzési központjának épülete. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke október 6-án áldotta meg a külsőleg felújított épületet a képzési központ munkatársainak jelenlétében. A főpásztor rövid beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a kereszténység sokat tett a nevelésért, oktatásért, az első ingyenes iskolákat például keresztény közösségek hozták létre. Az egyetemek megszületése is a kereszténységhez kötődik, ahol a diákok a világot egységes módon ismerhették meg. A hittudományi intézmények célja, hogy mélyítsék az itt tanulók hitét, akik aztán az iskolákban és hétköznapi életükben Isten tanúi lehetnek. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban október 8-án megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda közös rendezvényének mottója több vagy, ha adsz. A megnyitó programját a Fráter Kórus meghívtál, hogy vízre lépjek című éneke zárta, amelyhez a jelenlévők közül is sokan bekapcsolódtak. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyház felszentelésének évfordulóján október 5-én Udvardi György érsek mutatott be koncelebrált szentmisét. Az ünnep idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódott, egy esztendeje áldották meg a megújult Főszékes Egyházat és szentelték fel új oltárát. Udvardi György érsek emlékeztetett, ezen a helyen több mint 1000 esztendeje van jelen az Isten tisztelet. Az ünnepi szentmisén a zenei szolgálatot a Szent Mihály Kamarakórus látta el. Végül a várható időjárásról. Pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap, a nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: szépen köszönjük!
1: Ruzsa Magdi énekelt. 8:08. Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő, Posgai Nóra.
2: A mai madarunk a Kiskáró katona lesz, Orbán Zoltánnal beszélgetünk róla. Szervusz, Zoli.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is, különösen a horgászokat.
2: Na, ezt majd kifejtett bővebben, de először is segíts abban, hogy hogyan tudom megkülönböztetni a Kiskáró katonát a nagytól.
3: Rettetesen kicsi. Tehát ugye, amikor látok repülni egy nagykáró katonát, akkor különösen kezdő madarász, de még a rutinus, hogy először oda kapja fejét, hogy ott repül egy liba. Tehát a nagykáró katona az egy ilyen kisportolt, filigrán, liba méretű madár. Na most a kiskáró katona az ennek maximum a fele.
2: Színezete?
3: A kiskáró katona talán inkább barnás, a nagykáró katona meg inkább fekete, és mondta a színtévesztő csávó, ugye, de hát általában ellenfénybe távol látjuk. Tehát a kormadának azért alapvetően nem egy ilyen színorgiában topzódó jószág, leginkább a nagykáró katona bizonyos alfajaiban van, a nász időszakban fehér ilyen panelek, tehát ilyen fehér tollak, az nagyon megdöbbentő ebben a madárban, de a kiskáró katona alapvetően egy ilyen tényleg jóval kisebb. Azt érdemes nézni, hogy mekkora a feje, mekkora a csőre.
2: Tehát rövidebb a csőre is, nem annyira kampos.
3: Majdnem olyan, hogy egymás mellé teszek, tehát majdnem olyan, hogy a kiskáró katona a feje meg a csőre együtt majdnem olyan hosszú, mint a nagykáró katona a feje a csörtövéig. Most lehet, hogy nem ez a világ legkisebb káró katonája, de nagyon közel van, tehát benne van biztos szerintem a top 2-3-ba, de vannak ilyen nagyon kis testűek, csak azoknak mondjuk aránytalan hosszú a farkat.
2: Ennek is egyébként egy kicsit hosszabb. Csernel István írta róla azt, hogy szerinte a rövid csőre, meg a hosszú faroktollak miatt a vízben úszva olyan, mint egy vízi kígyó. Én nem láttam még vízben úszni. Ő is tud mélyre merülni?
3: Hát az a baj, hogy ezek nem nagyon úsznak a vízben, hanem lemerülnek.
2: Lemerülnek.
3: Igen, amikor lemerül, akkor is úgy csinálja, hogy üldögél a vízen, és akkor gyakorlatilag fejest ugrik a vízbe. Egyébként így soha nem látjuk, mert ezek mindig tőlünk távolabb buknak le egyből a...
2: És mélyre megy, ugye?
3: Le tudnak menni mélyre.
2: Halat eszik, mint a nagy.
3: Igen, csak ő kicsit. Na most ugye itt... Igen, tehát ez egy klasszikus konfliktus faj, és itt is az ember a felelős. Tehát amíg a világot nem tettünk tönkre, és nem változott meg a klíma, addig Magyarország vizei, természetes vizei, beleértve akár a nagy folyókat is, decemberre jelentős időben befagytak. Az északi térségekből rajtunk keresztül átvonul mondjuk kormorán állományok, mentek tovább a horvátokhoz, illetve le a tengerre, földközi tengerre, vagy akár az óceánra. Na most, amióta a klímaváltozáson nem fagynak be mondjuk 10 évenként csak a tavaink, de a folyóink akkor se, mi a bánatnak menjen le még 500 kilométert, amikor itt vannak a végtelen mennyiségű táplálkozó területek, és persze, hogy érzékeny kárt okoz, miközben Magyarországon most már talán 1 millió horgász van. És akkor itt érdek ütközés, hogy a nagykáró katona nagy termetű kilós, másfél-két kilós halat is képes lenyelni. A kiskáró katona nem. Viszont itt már nem horgászati kárt okoz, hanem halgazdasági kárt okoz, mert bemegy az ivadéknevelőkbe.
2: Viszont szigorúan védett. A nagykáró katona gyéríthető, de
3: igen,
2: a kicsi nem.
3: Fokozottan védett, most még 100 000 forint a pénzben kifejezett.
2: De hát ritka
3: értéke.
2: Is, nem?
3: Már nem. Tehát ugye, amikor nem én elkezdtem madarászni, most már 47. éve, akkor kiskáró katonát semmit, tehát nem lehetett. Tehát már Európa jelentős részén kipusztult, az utolsó ilyen refúgium menedékhelyek az a földközi tenger, Kaszpi tenger térsége volt, és onnan kezdett el visszaerősödni. Tehát napjainkban a magyarországi állományon 1100-1250 pára tehető is emelkedik. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, talán Szeged térségében, Szegedi Fehértón jelent meg talán először, de azóta gyakorlatilag
2: én a
3: az
2: Balatonon
3: ország bármelyik
2: is szoktam
3: területén
2: látni,
3: lehet.
2: Kis Balatonnál
3: tehát ahol
2: sokan.
3: Van víz, ami nem 8 cm mély, ott simán feltűnhet. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mennyire ritka, a világ állománya olyan 52 és 75 ezer párra tehető. Tehát az nem egy nagy szám. Az európai állomány ennek a kétharmada, tehát 37 és 50 ezer pár körül van, és az Magyarország, ahogy említettem,

0: is Magyarországon is, tehát például a nem 1000 hektáros tavak fölé ki lehet húzni drótokat, mondjuk egymástól egy másfél méter, ami nem tud beereszkedni a gém, nem tud beereszkedni a károkatona. Izraelben láttam lehálózott tavakat. Tehát, hogyha arról van szó, hogy a kiskáró...
1: Úgy, mint a gyümölcsösöket, ahogy lehálózzák. Igen,
0: igen. Hogyha arról van szó, hogy a kiskárókatona a nagy halhízlaló, halgyár halastavakhoz képest ugye az ivadéknevelő tavakban van, amik sokkal kisebbek, lehet, hogy csak néhány 100 négyzetméteresek, azokat nagyon könnyű lehálózni, meg lehet oldani. Illetve van olyan védekezés, hogy van mondjuk 3 nevelőtava, és emellett van egy nagy víztest is, akkor oda például, hogyha telepítenek nagy mennyiségű ezüstkárászt, akkor azt fogja onnan elsőn kienni, és ha emellett mondjuk lehálózom a halnevelő kis tavakat, akkor lehet gyakorlatilag természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő halgazdálkodást folytatni. Persze ezt a halgazdálkodót ugye támogatni kell, stb. Stb. Tehát itt nem arról van szó, hogy ketten álljunk össze, és holnapra hurkapálcából készítsünk marsrobotot, mert az a lehetetlen kategória. Itt lehet találni, csak nagyon nehéz, mert ugye kimondom, hogy kormorán, akkor bizonyos és azt azért merem mondani, mert én is horgász vagyok, tehát mind a két oldalról látom ezt a dolgot.
1: A fészkeléséről mesélj, telepekben fészkel, és azt olvastam, hogy társbérlői vannak, ez mit jelent?
0: Igen, tehát ugye tud költeni alacsony fákon, bokrokon és nádon is, tehát a károkatonák, a kormányok alapvetően önmagukban telepesen költenek, de nagyon gyakran szeretnek költeni kiskócsagokkal, kanalas gémekkel, batlákkal, és akkor például egy nádi fészkelésnél az is előfordulhat, hogy a fészke alá bemegy mondjuk még mit tudom én, akár a vízityúk. Ugye az is nagyon érdekes, hogy nem követem mindig a rendszertan változásait, és ugye megszokásból elkezdtem a falakra korax névnél keresni, és nem jött elő a nagy keresőkbe se, és akkor utána olvastam, és akkor kiderült, hogy most itt a mindenféle nagy genetikai vizsgálatok kapcsán kivették a kormoránok közül, és létrehoztak egy egyfajos nemet, a mikrokarbot, és abba került.
1: Mikrokarbo pigmeus.
0: Igen, pigmeus.
1: Mert a pigmeusoknál oda vonul?
0: Nem, a pigmeus az törpét jelent. És akkor gyakorlatilag a nemzetség név változott, és átsorolták. Kíváncsian várom, hogy mikor mondják azt a másik kutatók, hogy nem, mégis inkább, és akkor megy vissza a falakra. De egyébként ez senkit nem érdekel, csak a madarászokat.
2: A Madárvártában Orbán Zoltánnal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 160 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: A Hank Lorik és Tom Jones felvétele után folytatjuk a zenés napköszöntőt itt a Magyar Katolikus Rádióban. 8 óra 22 perc van. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Miért volt népszerű egykor Csongrádon a Rókus keresztnév?
2: Itt a belső városba annó minden második, harmadik gyereket Rókusnak hívtak. Hát pont a pestis járvány után kialakult helyzet miatt Szent Rókus templomunk.
3: Igen, itt jöttem el mellette kerékpárral.
2: Nagy Boldogasszony templom volt eredetileg, de Szent Rókus templomnak nevezték át. És ennek kapcsán a fiúgyermekeknél is nagyon nagy számba Rókus keresztnév volt, és még mindig előfordul Rókus itt a belső városban, pedig manapság ritkának számít a Rókus név.
1: Hogyan alakult ki a hosszant elnyúló tiszaparti homokföveny?
4: A folyamszabályozás előtt sokszor fenyegette a város, sőt nem csak fenyegette, hanem ki is öntött. Hát ugye fölmerült ennek a helyzetnek a megoldása, elkerülése, és hát nyilván az volt a kézenfekvő, hogy ugye a folyamszabályozás során a körös torkolatát is eltereljék, és akkor hát ezt így több éven keresztül, 1855 és 1864 között terelték. Mivel itt a terület kezdetén van egy nagy folyókanyar, tiszai kanyar, az ugye lelassította a folyót. És így a körösnek a visszaduzzasztó hatása, ez a lassító kanyar késztette arra a tiszát, hogy itt rakja le a hordalékát, és így alakult ki ez a strand, a homokpart maga.
1: Csongrádon található egy, az Alföldön ritkaságnak számító Szent Orbán szobor.
5: Végül is egy szobor együttes, egy lódi barlang, egy egyszerű kereszt és egy Orbán szobor, amely az 1850-es években készült. Tulajdonképpen nem sokban különbözik azoktól a Szent Orbán szobroktól, amik más szőlőtermő területeken is látható, hiszen ő a szőlészeknek a védőszentje. Viszont az Alföldön gyakorlatilag nincs ilyen másik, tehát itt közel távol sem találni hasonlót. Búcsúkat szoktak szervezni a környékére, tehát van élet is ennek a szobornak a tövében, úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlanám föl. Keresésre.
1: Hogyan juttatták le víziúton Esztergomból Csongrádig a ma már ipari műemléknek számító pontonhidat?
2: Egy Dunai híd, pontosan az Esztergom-Párkányi híd akkor kezdett épülni, és a régi pontonhíd eladóvá vált. És a csongrádi gazdák ezt megtudták, megalkuttak a hídra, nem az egészet, csak egy bizonyos részét vették meg, de belealkutták az árba, hogy titelig úsztassák le ezt a pontonhídat az eladók, és a titeltől a csongrádi gazdák állati meg emberi erővel felhúzták ide Csongrádig, itt összeállították, és egy kétsávos hajótesteken, csónaktesteken ringó igazi pontonhíd alakult ki.
1: Messzelátónkban Csongrádra hívom Önöket.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: A cimbali band muzsikált. 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megújult a Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjának épülete. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke október 6-án áldotta meg a külsőleg felújított épületét a képzési központ munkatársainak jelenlétében. A főpásztor rövid beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a kereszténység sokat tett a nevelésért, oktatásért, az első ingyenes iskolákat például keresztény közösségek hozták létre. Az egyetemek megszületése is a kereszténységhez kötődik, ahol a diákok a világot egységes módon ismerhették meg. A hittudományi intézmények célja, hogy mélyítsék az itt tanulók hitét, akik aztán az iskolákban és hétköznapi életükben Isten tanúi lehetnek. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyház felszentelésének évfordulóján október 5-én udvardi györgyiesek mutatott be koncelebrált szentmisét. Az ünnep idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódott, egy esztendeje áldották meg a megújult főszékes egyházat és szentelték fel új oltárát. Udvardi György érsek emlékeztetett, ezen a helyen több mint 1000 esztendeje van jelen az Isten tisztelet. A történelem nehéz időszakai, pusztítások és újjáépítések után a hívő közösség újra és újra templomot emelt, hogy abban Isten dicséretére áldozatot mutathasson be. Az ünnepi szentmisén a zenei szolgálatot a Szent Mihály Kamara Kórus látta el. Végül a várható időjárásról. Pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék, a nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban a 4-es 6-os villamos helyett Újbuda központ és a Korvin negyed között pótlóbusszal lehet utazni baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt a belső sávban. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szélkálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság erkölcsi kérdéseit járja körül François Xavier Pitales, svájci filozófus új könyve, amelyet szerdán mutattak be Budapesten a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Számolt be róla a Magyar Kurír. A szerző szerint azokban az országokban, ahol engedélyezték az asszisztált öngyilkosságot, fokozatosan kiszélesedtek az alkalmazás feltételei. A bemutatót követő kerekasztal beszélgetésen orvosi, filozófiai és teológiai szempontból is megvitatták az életvégi döntéseket. A résztvevők hangsúlyozták a hospice és palliatív ellátás fejlesztésének, valamint a súlyos betegek emberi méltóságát tiszteletben tartó támogatásának fontosságát. Ritkán látott tisztaságú a Duna vize az elmúlt időszak alacsony vízállása miatt, írta a Telex. A folyó több szakaszán csónakból is jól látható a meder alja, Szentendrénél és a budapesti Árpád híd környékén pedig látványos légi felvételek készültek. A jelenség hátterében az aszályos időjárás és a folyó alacsony vízszintje áll. Az előrejelzések szerint a következő napokban átmeneti vízszint emelkedés várható, ezt azonban újabb apadás követheti. A szakértők szerint a jövő tavaszi és nyár elejé vízhelyzet szempontjából meghatározó lesz, hogy télen mennyi hó és csapadék hullik a Duna vízgyűjtő területén. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, most a 16 órai hírek után kezdődő Blended című műsorunkat ajánljuk szíves figyelmükbe.
3: Fotós magazinunkban ezúttal Sáros László György műcsarnokbeli kiállítását járjuk körbe. A következőkben az építész fotográfussal készült beszélgetésből hallanak egy részletet. A fotózás az mit jelent az ön életében?
4: Hát, mint az építészet, szóval én sokáig nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek. Aztán meg egy ideig úgy voltam vele, hogy miért kell azt eldönteni. És mára meg ez azt hiszem, hogy kiválóan működtethető együtt is. Mert hiszem a fotónak irtóztató felelőssége van az építészettel szemben. A fotó az, amin meg tudom mutatni annak, akinek nincs lehetősége látni, mondjuk a pízai ferdetornyot. Amivel ritka előadásaim során szoktam mondani, hogy a pízai ferdetorony jobbra dől. Ami egy baromság, ami az, hogy jobbra dől. De ha igényes fotós úgy akarja visszaadni, hogy a dómot is lássam, akkor bizony olyan látószögből látom, ahol a torony jobbra dől. Makovec Imrének volt egy csárdája, amely leégett. Ismereteim szerint 4 kép maradt meg róla. Hát ez a felelőssége a fotónak.
3: A pókoktól mit lehet tanulni? Ugye gyönyörű hálókat szőnek, ezt tudjuk, de ezen kívül mit látott meg bennük?
4: Hát először is 40 000 fajuk van. Ismereteim szerint talán a leggazdagabbak ebből a szempontból. És hát azért mindig csak-csak hazanéz az ember az építészetre, ha azt a szerkezetépítést, amit egy pók képes létrehozni. Gondoljon egy harmad cseppekkel telelévő, egyébként gyönyörűséges látványt mutató pókhálót, ami egy olyan erős szerkezet, amilyet emberi kéz értelem képtelen megalkotni. Hát például ezt.
3: Tulajdonképpen a pók is egy építész.
4: Hát igen, természetes.
3: Sáros László Györgyöt hallották. A vele és a kiállítás kurátorával készült beszélgetést teljes terjedelmében ma délután 4 órától hallgathatják meg Blende című fotós magazinunkban. Várja önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Nyolc óra 44 perc. Következik a pillanatfelvétel.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Venezuela természeti kincsekben rendkívül gazdag ország. Az ott megtalált olaj következtében amerikai életszínvonal kecsegtette az oda bevándorlókat, és nem is csalódtak. Sok magyar érkezett ebbe az országba a II. Világháború után, majd 56-ban, és példamutató közösségeket szerveztek katolikus, protestáns és elsősorban magyar emberekként, saját cserkész csapatok, saját művelődési egyesületek, tánccsoportok, és az egyik jeles szervezője a venezuelai magyar életnek, Fedor Aliz. 55-ben került ki kisiskolásként, lévén a szüleinek szöknie kellett az országból a 40-es évek végén, és nem vihették magukkal Aliz-t, aztán családegyesítési program keretében kijutott a szüleihez, és belecsöppent. A szürke magyarországi 50-es évekbeli viszonyok után ebbe a majdnem észak-amerikai lehetőségeket kínáló, de latin-amerikai környezetbe. Ott élt, aztán a Burkasteli gimnáziumnak volt diákja, majd visszatért, és az egyik motorja lett az ottani magyar életnek. Néhány évvel ezelőtt elkezdődött egy hazaáramlás Venezuelából, mert a politikai és a gazdasági körülmények katasztrofális fordulatot vettek. Idehaza ő lett a Venezuelából repatriált magyarok egyesületének alapító vezetője. Vele beszélgetek. Tetszik nekem az a szó, hogy venéz. Ja. Venézek. Nincs még egy latin-amerikai ország, amellyel kapcsolatban az ottani népesség és az ottani magyarokról lenne egy saját magyar szavunk, ez a venézek. Te is venéz vagy.
3: Igen, mert túl hosszú az és komplik, hogy venezuelaiak, és akkor a venézek lettek. Ez nem pejoratív, ez egy kedves megnevezés, a venézek. Rövid. Csattanós.
2: Mekkora lehetett fénykorában, tehát a 60-as, 70-es, 80-as években a venezuelai magyarság?
3: Szerencsére volt egy katasztert vezető bizottság, akik feltérképezték, amennyire lehetett, mert nagyon sok magyarról nem is tudtunk, és nem is voltak elérhetők, akik vidéken.
2: Akik nem, nem tudták tartani a kapcsolatot a karakaszi magyar egyesületekkel.
3: Hát főleg a távolság miatt, ugye? Hát aki az Andokban telepedett le annak idején, 56 után, vagy még előtte, beolvadt egy nagy venész családba, a gyerekek nem is beszél. Hát 1000 kilométerről beszélünk, nem, azt nem lehet olyan gyorsan, csak hogy felugrok Caracasba, és szóval nagyon sok, nagyon nehezebb voltak elérhetők. Ha jól tudom, olyan 5-6 ezer. Abból aktívan a Magyar Házba nem nagyon sokan, akik állandóan támogatták a rendezvényeket, aktívan részt vettek, hát olyan 400-at talán. Tehát az argentinokhoz vagy a brazilokhoz képest kevesen, de ugyanakkor, én mikor annak idején Kasliba megérkeztem, és te Venezuelából jött? Jött olyan jó a magyar kolónia, ezt mondták.
2: Híre volt,
3: ezt mondták az észak-amerikaiak, akik Észak-Amerikából jöttek, hogy még oda is eljutott annak idején a magyar kolóniának a híre.
2: Hánytól hányig éltél Európában a gimnazista évek?
3: Hát a végén a szüleim egy évre küldtek el Kasztliba.
2: 61-ben talán?
3: Nem, 63-ban, 15 éves voltam, és apám szerint kezdtem elvenézesedni. Ez volt a szívbánata, hogy igen, mert egyszer kijelentettem, hogy én most nem megyek szombaton cserkészetre, mert én nekem fiesztám van. Fiesztát? Milyen fiesztát? Hát az osztálytársam, én nekem fiesztám van, és különben is én nekem kellene egy ilyen és egy ilyen ruha, mert ma nem akarok ugyanabba, Na hát, apám.
2: Azt mondta, hogy rendet kell teremteni.
3: A kocka fejű kelet-európai magyar. No, hát és akkor azt mondta, hogy hát mit gondolok én. És akkor már híre terjedt az emigrációba a Burkaszli Magyar Iskolának, és anyukámmal persze nem kérdeztek meg, hát annak idején mit kérdezett semmi. Tudatták velem, hogy én most szeptemberben egy évig Kasszliba megyek, mert ott majd engem rendbe hozzak. De hát visszafelé sült el a puska.
2: Mert megszeretted az iskolát is?
3: A végén nagyon megszerettem, ott akartam leérettségizni, és a végén ott akartam egyetemre menni, és így az egy évből 10 év lett. 10 évig voltam Németországban.
2: És mikor visszamentél, akkor is még tartott a virágkor?
3: Igen, még tartott. Hát, sőt, hát 73-ban, akkor már a boyfriendemmel mentem vissza, Vicentével, akit Németországban ismertük meg egymást az első órán az egyetemen, és hát együtt voltunk egészen addig, ameddig én visszamentem, és ő kijelentette, hogy akkor ő is jön velem. Hát mondtam, jó, hát hogyha akar, még szerencsére én nem könyörögtem. Ne, ilyen szó se volt, ő akart jönni, hát akkor jó, én örültem persze, nem arról van szó. Szóval nem egyedül érkeztem 10 év után, hanem hát mondjuk azt, hogy vőlegény, de annak, hát mi a 68-as generáció voltunk Németországban. Egy egész más mentalitás, mint az a visszamaradt, teljesen konzervatív latin-amerikai életmód és felfogás, amiben visszacsöppentem.
2: Hát meg az a magyarságot megtartó erő is, hát csupa olyan dolog volt, ami nem 68-as érték volt, hanem...
3: Igen, de én ezt Kasszliban, bennem ezt megerősítették nagyon Kasszliban, de éppen ezért a visszailleszkedés nem volt nehéz. A zökkenés mentem, hát megtaláltam a régi barátnőimet, a magyar ház. Akkor ugye Kasszliban, a Kasszlinak egy nagyon jó néptánc csoportja volt, úgyhogy nekem volt egy eléggé komoly tudásom, és akkor ismét megalapítottuk, mert már volt 57-től egy Gyöngyös-Bokréta néptánc csoport, de akkor még nem a tiszta forrás. És én már azért egy más mentalitás.
2: Én a magyar művelődési, kulturális megmozdulásokban egyik szervező lettél.
3: Igen, mert hát ugye a néptánc volt az, akkor mondom, én nem azt akarom, hogy megalapítottam a Gyöngyös-Bokrétát, mert már létezett, de akkor már évek óta nem volt.
2: Föltámasztottad.
3: És akkor feltámasztottuk, és hát az lett a kolóniának a kirakata. Mert mikor valahol meg kellett jelenni, legyen az egy akár a nemzetiségek ünnepén, ami ugye rengeteg nemzet. A magyarok mindig nagyon jól szerepeltünk, első díjakat nyertünk.
2: Jó pár éve Magyarországon élsz, és nem tudod elfelejteni, és nem tudsz közömbösen elmenni amellett, ami történik Venezuelában, és az itteni magyarokat, a hazatelepülteket segíted, összetartod, akik között vannak olyanok is, gondolom, akik nem is tudnak magyarul.
3: Hát gyönyörű magyar nevekkel érkeznek, remélem, hogy nem vagyok indiszkrét, de a kedvenc magyar nevem, megérkezik egy fiatal édesanyja, venezuelai férjel, 3 kisgyerekkel, és a mamát úgy hívják, hogy Pozsonyi Madonna. Hát kell lennél.
2: Madonna a keresztneve?
3: Igen, de Pozsonyi van.
2: És nem tud magyarul?
3: Nem. Ők aztán tovább is vándoroltak Spanyolországba, a férje nem kapott kellő munkát. A legtöbb venezuelai magyar, fontos megjegyezni, hogy ebben a programban az is egy elv volt a repatriációs programban, hogy a nagycsaládok ne essenek széllyel, mert hát most segítik, repatriálják egy családot. Édesanyja magyar származású, apuka venéz, 3 gyerekkel. Na de hát a magyar származású is ott hagyják a nagyszülőket, ugye? A testvér, ha bár főleg a nagyszülőket, de aztán hát a nagyszülőknek pedig szintén van még egy európai, szóval van egy horvát klán itt, van egy dalos klán, mert már olyan sokan vannak, és ez egy óriási dolog, mert egymást segítik, itt a Venezuelából a nagy családok, és ez így nagyon jó volt, ez itt tulajdonképpen nagyon jó volt. Vannak, akik nagyon szépen már azért
2: boldogulnak,
3: sőt, boldogulni mindenki boldogul. Akárhogy, de boldogulnak. Akik a fiatalokat elnyelte a multi cégek, mert hát
2: a nyelvtudást értékelik.
3: Angolul nagyon sok jól képzett, tehát egyetemet végzett, talentumok jöttek át, legyen az művészeti téren, vagy tudományos téren, és aki nem, hát az pedig nyit egy, például egy szórakozó helyet.
2: Mikor találkoznak? Azt tudom, hogy a katolikusoknak vasárnaponta van a főutcai kapucinus templomban spanyol nyelvű miséjük. Az egy találkozási pont? Vagy mik azok a fix pontok, amikor látják egymást?
3: A katolikusoknak igen, különben pedig csak rendezvényeken. Van egy saját otthonunk, Beszörményút 4, hát saját olyan szempontból elnyertük mindent pályázatokból, megnyertük a pályázatot itt az önkormányzatnál egy olyan 3 évvel ezelőtt, és az a úgynevezett Casa Vehu, tehát a venezuelai magyar venezolano ungaro, így esőlet, és röviden csak Casa Vehu, mint ahogy volt a Casa Ungara, igen, hát most ez a Casa Vehu, és ott tartunk rendezvényeket, illetve most a földrengés után egy ad hoc csoport keletkezett mindenféle nagy tervezés nélkül, hogy segítsük a károsultaknak, mert még nagyon-nagyon sok. Hát most kell felépíteni az országot, de még mindig a romok ott vannak, és a romok alatt még mindig vannak holttestek. Szóval katasztrófa, egész egyszerűen katasztrófa. Az kormány, hát igen, valamit úgy, de nem igazán mással van elfoglalva. Vannak erőfeszítések, de főleg privát, tehát magánemberek. Volt a második rendezvényünk, Melódiák Venezueláért, úgy hívták a koncertet. Minket nagyon befogadott a magyar társadalom. Ez a koncertünk is a Semmelweis utcai
2: hálóban volt?
3: Háló a közösségi és kulturális központban volt, de már ők évekkel ezelőtt, az első karácsonyunkat is ott tartottuk. Beszélek 6 évvel, 7 évvel ezelőtt. A Magyarország Barátai Alapítvány, akiknek kis székhelyük van, de ott alapítottuk meg egyáltalán ezt az egyesületet, és tehát rendezvényeken találkozunk, amik majdnem, most a következő rendezvény, az október 31-én lesz, szintén egy nagyon-nagyon szép koncert a Terézvárosi Baptista templomban, ugyanis a baptista szeretetszolgálatnak a mentő csapata utazott ki Caracasba, és nagyon-nagyon segítettek. De szóval jó. Annyira, és nagyon is megszerették az ottaniakat, és az ottani magyarokkal is, hát a Magyar Házban sátoroztak például, ameddig ott voltak. Meg is hívtuk most már második alkalommal, mert augusztusban volt egy rendezvényünk, szeptemberben, most október, elhatároztuk, de ez most nem egy regisztrált egyesület, hanem ez a Venezuela Magyar Egyesületen kívül egy baráti önkéntes csoport. És nagyon jól működünk. Most lesz, ahogy mondtam, októberben is, és ameddig szükség van, konkrétan tudjuk, hogy még mindig milyen állapotok vannak, addig minden hónapban, ha Jóisten is megsegít, akkor fogunk egy rendezvényt szervezni.
2: Fedor Alizzal beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
1: A pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntőnk végén Dean Martin felvételével búcsúzunk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a hangtechnikus Bixa Levente nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László leszögezte, Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, hozzátette, több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre van szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. A Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház felszentelésének évfordulóján október 5-én udvardi György érsek mutatott be koncelebrált szentmisét. Az ünnep idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódott. Egy esztendeje áldották meg a megújult főszékesegyházat és szentelték fel új oltárát. Udvardi György érsek emlékeztetett, ezen a helyen több mint 1000 esztendeje van jelen az istentisztelet. A történelem nehéz időszakai, pusztítások és újjáépítések után a hívő közösség újra és újra templomot emelt, hogy abban Isten dicséretére áldozatot mutathasson be. Az ünnepi szentmisén a zenei szolgálatot a Szent Mihály Kamara Kórus látta el. Megújult a Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjának épülete. Széken János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke október 6-án áldotta meg a külsőleg felújított épületét a képzési központ munkatársainak jelenlétében. A főpásztor rövid beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a kereszténység sokat tett a nevelésért, oktatásért. Az első ingyenes iskolákat például keresztény közösségek hozták létre. Az egyetemek megszületése is a kereszténységhez kötődik, ahol a diákok a világot egységes módon ismerhették meg. A hittudományi intézmények célja, hogy mélyítsék az ott tanulók hitét, akik aztán az iskolákban és hétköznapi életükben Isten tanúi lehetnek. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban október 8-án megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda közös rendezvényének mottója: több vagy, ha adsz. Székely udvarhelyen október 5-én délután a Mártonáron 130 emlékév jegyében nyílt meg tiszteletreméltó Mártonáron püspök Székely udvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlat a Székely udvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Ház Rezső Múzeum közös kiállítása. A vendégeket Márton József főesperes plébános köszöntötte. Mint mondta, Mártonáron püspökről beszélni mindig több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A tárlat 2027. január 31-ig lesz látogatható. Végül a várható időjárásról. Pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délutáni hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 9 óra 4 perc. Messzelátó. hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Utazási műsorunk mai adásában meglátogatjuk Csongrád ősi városrészét, a belső várost. A műemlékileg védett épületek lakottak, élő skanzenként őrzik a tiszaparti rész történetét. Szó lesz az egykori földvárról, a körös torok homokpadjáról, a különleges ponton hídról és a város szakrális helyi értékeiről. Kerékpározunk majd a folyó töltésén, csodáljuk a főtér szecessziós épületeit, a tudatosan kialakított parkokat és a platánfákkal szegélyezett főutcát. Tartsanak velünk! A belső várost egykor halászok, kubikosok, hajósok lakták. A fésős szerkezetű utcákban sorakoznak a fehérre meszelt, náttetős épületek. Kálmán Istvánnal a tájházban találkoztunk.
1: Ez mind náthedeles ház volt ezen a részen, jelen pillanatban is 37 darab ilyen védett náthedeles ház található, de annó mind ilyen vályokból vagy vert falból épített náthedeles házacska volt, díszes kerítéssel, díszes homlokzattal, és ez egységesen ez volt jellemző erre a kis városrészre. Legtöbb lakott, vannak közte turistaházak, ami szállásnak kivehető, tehát hármas funkcióban jelen pillanatban is, ezek között van például a tájház, de vannak foglalkoztató házak, halászház, borház, kézművesház, faparagóház, textilesház, stb.
0: Kik éltek itt? Mi miatt volt itt ennyire egységes ez a rész?
1: Ezt halászfalunak is mondják, mert a Tisza közvetlen mellettünk van, de nem csak halászok éltek ebbe a városrészbe, hanem a szegényebb népréteg, amihez főként a kubikosok tartoztak, tehát kubikos ház, ez a tájház is, a kubikos volt a tulajdonosa. A kubikosság mellett rengeteg hajós, hajóács és napszámos lakott ezen a területen, tehát azt lehet mondani, hogy a szegényebb népréteg azért is maradt meg ilyen ősi voltában ez az egész ház sor, mert hogy amikor a város bővült, a gazdagabb, tehetősebb emberek a mostani városközpont felé terjeszkedtek, és ez itt maradt ilyen régi skanzen múltjában.
0: Szemből látjuk a házat, két ablak, is megvan a náttető, muskátli virágzik még az ablakban, és nagyon érdekes az oromzat timpanonjában a díszítés, illetve ez a két kis lyuk, ami padlásszellőző nyílás.
1: Hát az világító szellőző nyílás, de ez nagyon jó a kérdés, mert ez nagyon jellegzetes és jellemző. Például ez, amit itt látunk a tájházon, ez a talpa szív. Sokan arra vezetik vissza, hogy ez még a török idők hagyatéka, hogy az alul a félhold, és fölül a Krisztus szív. És ez az együttállás jelzi, mert gyakorlatilag a török után épülhettek ezek a kis házikók, mert van olyan köztük, ami legalább 250 éves, de ennél öregebb is lehet. 300 évesek is vannak köztük.
0: Belépünk akkor a tornácra, tégla járdán haladunk végig, dús vegetációjú kert tárul a szemünk elé. Vannak gyümölcsfák, az udvaron egy nagy eperfa, barackfák vannak, lila virágok, rózsák, hát ez az igazi régi parasztháznak a kis kertje. Nagyon sok virágzó növény. Ott a muskátlét még virágzik is középen. Ezekre a portákra nagyjából hasonló elrendezés volt jellemző? Nem csak a nagyház, a fő épület volt, hanem a kert is?
1: Igen, de ez csak újabban épültek ilyen kőkerítések. Régen deszkából léckerítések voltak, azok szellősebbek, átláthatóbbak voltak. De a nagy port az jellemző volt, mert zöldségtermesztés, meg állattartás is mindig volt jellemzően a ház körül. Tehát a kubikos feleség az itthon maradt nyáron, és akkor az állattartással és a ház körül zöldségkert nevelésével foglalkozott.
0: Gondolom, ez az épület is valamilyen melléképület lehetett.
1: Igen, ez egy mélyített pince, ahol zöldséget lehetett tárolni, bort tároltak. Nem pince, csak egy mélyített kamra. Melléképületek, az ólak azok már eltűntek, mert állattartó épületek voltak, disznóval, tyúkkal, de ezek már itt nincsenek meg a tájházban. Egyedül, ami megmaradt, a góré látható ott hátul, tehát minden házhoz tartozott a góré is, igen, ahol a kukoricát lehetett tárolni, mert ez jellemző volt, hogy az állatoknak kukoricát azt minden évben termeltek, termesztettek.
0: A tornácon tető alá közvetlenül a gerendákra föl vannak kötve mondjuk az idei kukoricacsövek száradni?
1: Igen, hát főként díszítésnek van föltéve, mert nagy mennyiségben azért nem így szárították, hanem a padláson, amikor már megvolt a kukoricafosztás, akkor föltették a padlásra, vagy a góréba, ahol volt góréba, akkor a góréba szárították. Ez itt a tornásza felkötött, az a dísznek van használva.
0: És akkor innen léphetünk be a konyhába. Jobbra lenne a következő szoba, de itt csak egy irányban van szoba. Ez a konyha, mindig is a konyha volt.
1: Igen, ez a konyha, és ez a nem csak konyha funkciót látott el, hanem egyúttal ez volt a tisztálkodó hely, tehát a fürdőszoba is. Most az egyik sarokban látható a lavor, a házi szappannal, hát gyakorlatilag víz nem volt bevezetve a házba, a konyhába lehetett megoldani a tisztálkodást, a házi szappan alul, a kannába a víz, és a lavor fönt a állványon. Előttünk a csikótűzhely látható, és a tiszta szobába a kemence ajtó, mert ott innen nyílt a kemencének a fűtési lehetősége, mert a tiszta szobába így nem kellett bevinni fűtőanyagot.
0: És itt a konyhából az ajtóval szemben van egy kis ablak, amin ki lehet nézni a kertbe. Ez is a portához tartozott, vagy ez már a szomszéd volt?
1: A szomszéd porta, meg a gát látható. Innen, itt az Öregvár utcára látunk ki az ablakon, tehát az Öregvár utca, ami visz ki a Köröstorok felé.
0: És akkor ez pedig a tiszta szoba, tiszta vagy nagyház, itt sokfelé tiszta szoba. Beléphetünk?
1: Beléphetünk.
0: Rony szőnyeg, és itt van a nagy bóbos kemence.
1: Belépésnél

0: szobába, a szomszédok, rokonok az ételt is neki, illetve ha beteg volt a háznál, akkor volt egy külön ágy, ahol a beteget fektették, egy szalmazsákos ágy, amin a beteget fektették.
1: Ez a kubikos réteg, milyen családi hátterük volt, milyen összetételű volt a család, mi volt jellemző ezekre az emberekre?
0: Hát az volt a jellemző, hogy nem a legszegényebb réteg volt a kubikos réteg, annak ellenére természetesen nem kell valami gazdagságra gondolni, csak a napszámosoknál egy kicsit nagyobb volt a bérük, amit megalkottak a bandába. Hát ez érthető is volt, mert nekik a nyári időszakban, amíg lehetett dolgozni, addig kellett megkeresni az egész éves bérüket, és amikor visszajöttek télen ősszel, akkor azért itthon még különböző munkákat is vállaltak, tehát nem maradtak munkanélkül. Az volt a jellemző, hogy nyáron munkaidőben nem Csongrádon éltek, hanem bandába járták az országot.
1: Egy bizonyos munkára szerződtek, most mondjuk így?
0: Így van, mindig a banda vezér az vállalta el a munkát, az szerződött, és akkor a társait, a bandatagokat vitte magával, és ott laktak, ott éltek, ott főztek magukra, és csak esetleg hétvégeken, amikor lehetett, akkor jöttek haza, de hát ez nem volt jellemző, inkább az volt a jellemző, hogy több hónapra elmentek dolgozni vidékre, messzire. Ez a földmunkához minden mozzanatához érteni kellett a kubikusnak, ki kellett tanulni ezt a kubikus szakmát. Úgy is hívták őket, hogy földesztergályos, mert azért ez is szakmának számított, mert a rézsüt építeni, árkotásni az szakmának számított, tehát nem volt mindegy, hogy hogyan fognak hozzá, de az egész brigádnak, mindenkinek mindenhez érteni kell. Nyilvánvalóan a fiatalok azok tanultak, betanultak, volt a gyerek is, amikor vitték magukkal, ő volt a csikó, befogva, amikor a rámpán kellett felhúzni a talicskát, akkor segített a talicskát fél nap számé felhúzni a rámpán, például gátépítéshez.
1: Igen. Tehát elsősorban ilyen vizes területek mellett gátépítés, útépítés, igen, ahol a szakértelmüket igénybe vették.
0: Igen. Csatornaépítés, folyamszabályzás, hát a gátépítés is külön szakma volt, mert ez se volt mindegy, hogy hogyan készítik el az alapokat, és hogyan emelték a gátat, tehát ez nagyon érteni kellett.
1: És amikor már erre nem volt szükség, akkor mi lett a kubikosokkal?
0: Hát akkor, amikor a kubikos munkák elfogytak a közelbe, akkor az volt, hogy egyre távolabb vállaltak munkát külső országokba is, Lengyelországtól kezdve egész Európába eljutottak, de hát amikor ott is elfogyott a munka, akkor nyilvánvaló szakmát kellett váltani, tehát akkor maradtak vagy a mezőgazdaságba, vagy ipari munkát tanultak ki, tehát ez a lehetőség volt számukra csak.
1: Kálmán Istvánnal, a tájház gondnokával néhány perc muzsika után folytatjuk a beszélgetést.

0: Akkor innen visszalépünk a konyhába és a tornát szemben, itt hátul még tart tovább az épület, ahogy néztem, csak ez ilyen hozzáépített, itt mintha meg is törne a ház. Ez a surdik, egy beugró, egy teljes házhoz szélességi beugró, és olyan, mintha egy másik ház kezdődne ugyanazzal a tetőzettel. Hozzáépült részhez.
1: Igen, tehát ez, amit látunk, ami előttünk van, ez az öreg ház, ez

0: ezt azt mondtuk, hogy legalább 250 éves, de a pontos korát nem tudjuk, tehát lehet idősebb is. És amikor a Kubikus megtette azt, hogy gyarapodott vagyonilag, akkor megépítette ezt az újabb házat, amit nem épített közvetlenül egybe a másik házra, hanem hagyott egy száraz följárót, bejárót, ahonnan a padlás, mind a két padlás elérhető volt, szerszámokat lehetett tárolni, a gyerekek játszhattak a surgyikba, tehát, és nagyon könnyű volt elérni a padlást két oldalra, tehát hasznos volt ez a surgyik, és jó, kiszolgálta a funkcióját.
1: Nem hátrafelé bővült, hanem előre bővült, az utca felé Igen. bővült a ház.
0: Igen. Még azt is különlegességnek lehet mondani, hogy...
1: Bemegyünk a surgyikba.
0: Igen, hogy egy vakablakot látunk a öregház végén. Ez azért érdekes, mert annak idején ez nézett az utca felé, az utcafront felé, és ezt még visszavezetik a török időkre, hogy az utca felé nem építettek rendes ablakot, csak egy dísznek egy vakablakot, tehát gyakorlatilag ez csak imitációja volt az ablaknak, és nem volt igazi ablak az utca felé. Tehát így zárkóztak be annak idején biztonsági okokból az utcafront.
1: Hát most egy cserépvirágot oda lehet tenni, tehát olyan szélességben, olyan mélységben van. Itt is van egy bejárat, és nagyjából ugyanaz az elrendezés? Hát nem. Hát itt egy picit más a konyha. Hát boltíves a...
0: Igen, ez a nyitott kéményes füstös konyha. Tehát innen a konyhából két oldalra lehetett kemencét fűteni, de a kémény ez egy közös központi kémény volt, a konyhán keresztül ment ki a füst.
1: Két szoba van. Nézzük előbb az első szoba, mondjuk a tiszta szoba. Itt régebbiek a bútorok is. A gubos kemence megvan, a csizma megvan, a szentelt víztartó szintén. A peremen le lehet ülni.
0: Igen.
1: Viszont kisebb az ágy, és más a berendezés is.
0: Tulipános festett sarokpad látható, és itt szőnyeg sincs, mert itt 200-300 évvel ezelőtt még nem volt annyi textília, hogy a hulladékból ronyszőnyeget csináljanak, és itt alacsonyabb is a berendezés. Ez volt még egy különleges.
1: A mestergerendáról levett egy fából készült tárolót, mondjuk?
0: Igen, egy tároló eszközt, amiben a gyerekek elől elrejtették a szúróvágó eszközöket, főként a borotvát, tűt, meg hasonló szúróeszközöket, és a tulajdonos neve is rajta van, és ezt mindig megmutatjuk a vendégeknek, különösen a keresztnév miatt, Palásti Rókus van belevésve, és itt a Rókus a különlegesség, mert hogy itt a belső városban annó minden második, harmadik gyereket Rókusnak hívtak, hát pont a pestis járvány után kialakult helyzet miatt, Szent Rókus templomunk.
1: Itt jöttem el mellette kerékpárral.
0: Nagy Boldog Asszony templom volt eredetileg, de Szent Rókus templomnak nevezték át. Ennek kapcsán a fiúgyermekeknél is nagyon nagy számba Rókus keresztné volt, és még mindig előfordul Rókus itt a belső városban, pedig manapság ritkának számít a Rókus név.
1: Ez egy mángorló talán?
0: Igen, az a mángorló.
1: Az asztalon, és föl van tekerve a textil.
0: Amit lehetett, félnedvesen lehetett mángorolni, úgyhogy felgörgették, és hát egy kicsit a vasolás lehetett nem teljesen, de lehetett bizonyos szinten a vasalót helyettesíteni ezzel.
1: És
0: mellettünk az a híres téka, amit emlegettem, hogy még egy tékáról fogunk beszélni, amit restauráltak a festést a téka oldalán, mert mind a két oldalán tulipános festés volt, de a restaurátor megkapargatta az eredeti festést, és előkerült egy Krisztus feszület a festés alatt, és ezt állította helyre. Ez azért különleges, meg ezért szinte pályát ritkító, mert hétköznapi bútorokon nem volt szokás, nem volt szabad, nem volt szokás Krisztus ábrázolás. És pont ez miatt ez bele is került a vármegyei néprajzi lexikonba a képe, tehát konkrétan ez van lefényképezve, ez a festett tulipános téka a Krisztus feszülettel.
1: Csongrád a megye névadója, egykor vármegye székhely szerepet töltött be. A folyó közelében földvár nyomaira bukkantak. Ez volt a Fekete Vár. Innen ered a város mai neve. Régi fényképek, dokumentumok egészítik ki a gyűjteményt.
0: Helytörténeti része látható a falon, képeken, hogy hogyan nézett ki az ősi Csongrád, hogyan alakult ki a város, hogyan nézett ki 1000 évvel ezelőtt az ősi Csongrád, ami a vármegye névadója is volt egyúttal, és nem csak, hogy a vármegye névadója volt, meg vármegye székhely, 250 évig, majdnem 250 évig, ez elég tetemes időszak, és azért csak majdnem 250 évig volt vármegyeszékhely Szent István király által kijelölve, mert 1241-42 telén gondoljuk, hogy csak telén elfoglalták a tatárok, és azzal meg is szűnt a vármegyeszékhely Csongrád lenni, és lassacskán Szegedre került a vármegye székhely, főként a sószállítás miatt. Ez a csongrádi Feketevár környéke, ez gyakorlatilag szinte eltűnt, mert a Feketevárat azóta is csak tavalyi ásatással tudtuk megtalálni, hogy hol lehetett az ősi Csernigrád, vagyis Feketevárnak a helye.
1: Kicsit lépjünk közelebb ehhez a térképhez. Húha, még nekem is főt kell hajtani a mestergerenda alatt, nagyon alacsony, hogy ez a csongrádi Tisza kanyar, ez mind a mai napig megvan így?
0: Így már nincs meg, mert ezt a kanyart is levágták, átvágták. Igen. Ez azért volt érdekes az a kanyar, mert ez az egyik első átvágásnak számított, még 1870-es években kezdték ezt az átvágást, és még olyan különlegessége is volt, hogy 7 évig nem akarta arra fogyni a Tisza, hiába kezdték meg az átvágást, és csak egy nagyobb árvíz után sikerült, és külön még uszályokkal is próbálták elzárni a folyási irányt, hogy megváltoztassák, és nem nagyon akarta Tisza itt lefűződni, de aztán sikerült, és jelen pillanatban Csongrádon egy nagy holtisza alakult ki, tehát nagy holtág van Csongrád mellett, és most már nem öleli így körbe a várost, de anno az is jellemző volt, hogy amikor jöttek a hajósok ebben a nagy omega alakú kanyarba, az elején leszálltak és átgyalogoltak a kaparás kocsmában, mert az omega végén volt, és a hajó még egy óra hosszáig ment, mire odaért a kaparás csárdába, a matrózok kormányosanak maradni kellett, de a matrózok már a kocsmában voltak a kaparás csárdába.
1: És igen. Akkor itt van a körös, torkollik a Tiszába.
0: Az is változtatva lett a torkolati meder, mert korábban a várossal, belső várossal szembe torkolott bele, de pont azért, hogy az árvízmentesítés meg a veszélyeztetés miatt átvágás történt, és a mai körös torok most már a várostól távolabb van, a mai strand mellett, és így nem veszélyezteti a körös a várost elöntéssel.
1: A csongrádi tájház gondnokát, Kálmán Istvánt hallották. Innen kerékpárral indulunk tovább a gát és a körös torok irányába. A Tisza jobb partját kiépített kerékpárút szegélyezi, ezen haladunk majd egészen a Ponton hídig.

0: A kacskaringós szűk utcákban érdemes tolni a kerékpárt, részben a haladást nehezítő macskakő felület miatt, de így könnyebben észrevesszük az apró szépségeket, mint például a csongrádi mesemondó asszony Palásti Annuska szobrát és az egykori vár ásatási helyszínét. Újszászi Erika, a csongrádi Turinform iroda vezetője kalauzol.
1: Hát ugye a lidar rendszer segítségével próbálták feltérképezni a földvárnak a helyszínét, mert nem sikerült eddig régészeti leletek ásatással megerősíteni azt, hogy itt volt valóban földvár, csak hát ugye írásos emlékek voltak erről, a várról, meg hát ugye itt a beszédes földrajzi nevek is utaltak rá, hogy valóban kellett, hogy itt álljon vár honfoglaláskori, majd pedig törökkori vár is, és ez, ahol most állunk, itt a honfoglaláskori várnak a helyét azonosították be ezen a területen. Ugye itt már azért a 21. századi technika is segített, és ez éppen egy üres eladó telek volt, és a tulajdonosa felajánlotta ásatás céljából, és itt zajlottak 2 évvel ezelőtt az ásatások. Az Ék utcából majd besétálunk az Ék közbe. Mivel ugye műemléki védettség alatt álló területen járunk, ezért nyilván mindent, még az utat is, ha nem is az eredeti, de ahhoz hasonló állapotában kell tartani.
0: Itt is egy nádfedeles házzal vagyunk most épp szemben.
1: Az ennek a területnek a különlegessége, hogy műemlékileg védett területen járunk, de hogy mégis egy élő terület ez, mert lakóházak is vannak, tehát ugye szálláshelyek is vannak, kézműves házak, meg hát ugye a tájház.
0: Kis emelkedőn föltoljuk a járgányokat, és pici szobor áll itt.
1: A csongrádi mesemondó asszonynak, a Palásti Annuskának a emlékére emelték az itt lakók, tényleg belvárosi kezdeményezésre, és a belvárosban lakó szobrászművésznek, Dudás Sándornak a munkája által került ide a szobor.
0: A tájházban egy könyvet láttam a meséiről, vagy a meséivel. Ki volt ő? Itt élt Csongrádon?
1: Igen, ő csongrádi születésű és tőzsgyökeres belvárosi. Nagyon szerette a meséket, ő, ha nem is tudatosan, de ő gyűjtötte, közé is tette, tehát tovább is adta, de nagyon kevesen tudták róla azt, hogy ő tulajdonképpen egy mesegyűjtő, egy mesemondó.
0: Mellettünk pedig egy harkály dolgozik, és egy cica jön szemben.
2: Mint
0: egy ilyen régi városrészben. Milyen állatkákkal találkozik az ember. Itt jó irányban?
2: Igen.
0: Megyünk. Kijöttünk a Tisza körös torkolatához. Hát ez a körös torok közismertebb nevén. És itt van ez a homokos rész, hosszan elnyúló parttal. Az ember a tengerparton érezheti magát. Amin átjöttünk, ez egy üdülő terület. A házak többsége lábakon áll, magas, igen magas lábakon. Milyen múltja van ennek a település résznek?
1: Napjainkban valóban a fő idegenforgalmi attrakciója, a legnagyobb vendégforgalmat bonyolító területe Csongrádnak, de nem mindig itt volt a strand, nem mindig volt itt a körösnek a torkolata. Tehát tulajdonképpen, ahol vagyunk, az természet alkotta környezet, tehát maga a strand, a part is Tisza által lerakott hordalékból, a homokból keletkezett, viszont eredetileg a körösnek a torkolata följebb volt a város alatt, a mostani belső város kapujában tulajdonképpen, csak ugye a folyamszabályozás előtt sokszor fenyegette a város, sőt nem csak fenyegette, hanem ki is öntött, és hát ugye fölmerült ennek a helyzetnek a megoldása, elkerülése, és hát nyilván az volt a kézenfekvő, hogy ugye a folyamszabályozás során körös torkolatát is eltereljék, és akkor hát ezt így több éven keresztül, 1855 és 1864 között terelték, mivel itt A terület kezdetén van egy nagy folyókanyar, ez a tiszai kanyar, az ugye lelassította a folyót, és így a körösnek a visszaduzzasztó hatása, ez a lassító kanyar késztette arra a Tiszát, hogy itt rakja le a hordalékát, és így alakult ki ez a strand, a homokpart maga.
0: Viszont ez a homokpart csak az egyik oldalra, most ha folyás irányt nézzük, akkor a jobb oldalra jellemző, a túloldalon erdő van, nagyon dús erdő, és köves a part. Tehát itt ugye, amit lerak hordalék, ott pedig, ahogy kanyarodik, ott inkább elvesz a partból, szinte meredeknek tűnik a túloldal. Ugye átjöttünk a gáton, és ez az egész rész, a plázs, illetve itt fönt az épületek és a nyaralók többsége, később épült ide.
1: Igen, ez így van. Itt az építkezés, az üdülőterület kialakítása a 60-as évek második felében kezdődött el, és hát azért állnak magasabb lábakon az üdülők, nem ugye a vízszint, vagy hát a vízszinten földön, mert hogy ártéren vagyunk, és hát ugye a Tisza az sokszor kiöntött, úgyhogy nem csak egyszerűen vízben álltak az épületek, meg a lábaik, hanem bizony 2000-ben és 2006-ban a gát tetejéig elért, a töltés tetejéig elért, tehát ott úgy kb. 10 centi látszott csak ki a töltésből. És akkor emiatt egyébként az újonnan épített üdülők még magasabb lábakon állnak, mert ugye az akkori vízszint fölé kell már építeni, ugye úgy adják ki az építési engedélyeket. Túlparti erdő, az ugye a hullámtéri erdő, az egy szintén védett terület, természetvédelmi terület. Ez a úgynevezett körös zug, és a Csongrád-Nagyréti természetvédelmi területnek a része, amely egy 806 hektáron terül el. Az is érdekessége, hogy ugye helyi védettséget élvez ugyan, de viszont része a Natura 2000 területnek, és hát ebből kifolyólag a különleges természetmegőrzés és különleges madárvédelmi terület.

0: A városközpont szecessziós épületei teljesen belesimulnak a virágos parkok, szökőkutak, platánfákkal szegélyezett utcák hangulatába.
1: Valóban a gimnázium, a városháza, illetve a Nagyboldogasszony templom, ami meghatározza most a mostani városközpontnak a hangulatát, de ezek itt fokozatosan épültek, tehát ugye először a Nagyboldogasszony templom, amikor már kinőtte a település, a belső város, túlnőtt rajta, akkor ugye igény mutatkozott arra, hogy ott a tovább terjeszkedett városnak is legyen temploma, így a 1700-as évek második felében kezdett ott formálódni, úgyhogy a templom is elkezdett épülni. 1769-ben fejeződött be annak az építése, és aztán utána a gimnázium épülete következett, az viszont már az 1910-es évek elején, 13-14-ben épült meg, Ibl Lajos tervei alapján. A városháza, ugye az is szecessziós stílusjegyeket hordoz, az meg még később 1932-34-re tehető az építése, az ott egy kicsit ilyen az erdélyi Kóskároly stílusára emlékeztető, az pedig az akkori polgármester elképzelései alapján, dr. Piroska János elképzelései alapján, városi főépítész tervei alapján épült meg.
0: A főutcát végig két oldalt platánsor szegélyezi, ezáltal egy olyan árnyas felületet jelent nyáron, hogy hűs, kellemes sétatér.
1: Igen, ez is egy tudatos város képkialakítás része volt, hogy és szintén Piroska János nevéhez fűződik ez a parkosítási program, ugye a városközponti parkok akkor alakultak ki, hogy a korabeli fotókat nézzünk, akkor bizony előtte egy ilyen kopár utcák voltak, nyilván esős időben sárosak, igen, úgyhogy sokat jelentett az, hogy ez a fajta parkosítás elindult, illetve a fasor kialakítása elindult. Most is tényleg nagy energiát fordít a város arra, hogy kezelje ezt a nagy zöld felületet, mert a zöld felület és a beépített terület aránya az kétharmad, egyharmad a zöld felület javára.
0: És ugye a városközpontban van egy lecsatolt Tisza ág is. Tehát egy olyan vízfelületet biztosítva Csongrád belvárosában, most mondjuk így, vagy a belső területen, ami vízisportokra, horgászatra abszolút alkalmas.
1: Igen,
0: ez a Tisza mellett, mert ugye itt a Tisza is.
1: Ez abszolút így van, tehát így kiegészíti tulajdonképpen a folyóvíznek a akár idegenforgalmi kínálatát is azzal, hogy egy sportolási lehetőséget biztosít, egy horgászati lehetőséget biztosít közel a városközponthoz. Tehát tényleg lehet azt mondani, hogy a városban.
0: Itt állunk a gáton, és rálátunk erre a különleges pontonhídra, és ez a kopogás, ropogás időnként mögöttünk, ez azt jelenti, hogy jönnek-mennek az autók egyik oldalról a másikra, váltok az új irányban. A pallók idézik ezt a hangot?
1: Igen, igen, mert hogy fából készült a híd, így kopog, ahogy ugye jármű halad végig rajta.
0: Mit érdemes még tudni erről a különleges építményről? Hogyan került Csongrádra? Mi történik vele télen és árvíz idején, és hol van hasonló átkelőhely a Tisza hazai szakaszán? Kálmán Istvánt hallják.
2: A hojamszabályzás után ez a körös Tiszazug, ez árvízmentesítve lett, és annak idején ez egy mocsár tenger volt, tehát víz állandóan ellette az áradáskor, de a szabályzás után ezt kiszáradt, és mezőgazdasági művelésbe lett véve a Tisza túlsó partja, és nem is akármilyen, hanem nagyon jó termőterületek alakultak ki, és a csongrádi gazdák ezt folyamatosan használták, és jó terményeket takarítottak be, de nem lehetett átjárni csak csónakkal, vagy komppal, vagy deregével. És akkor elhatározták, hogy egy hidat kellene építeni, de az akkori önkormányzat nem támogatta anyagilag, viszont a gazdák voltak annyira élelmesek, hogy ez még az 1800-as évek vége volt, még 1900 előtt, hogy egy Dunai híd, pontosan az Esztergom-Párkányi híd akkor kezdett épülni, és a régi Ponton híd eladóvá vált. És a csongrádi gazdák ezt megtudták, megalkuttak a hídra, nem az egészet, csak egy bizonyos részét vették meg, de belealkutták az árba, hogy titelig úsztassák le ezt a pontonhídat az eladók, és a titeltől a csongrádi gazdák állati meg emberi erővel felhúzták ide Csongrádig, itt összeállították, és egy kétsávos hajótesteken, csónaktesteken ringó, igazi pontonhíd alakult ki. Csak sajnos ez nem sokáig örültek ennek a dolognak, alig majdnem két évtized volt ez az egész, mert 1919-ben a románok a túloldalról ezeket a hajótesteket jó részét szétlőtték, és nem is lehetett újraépíteni utána, csak részlegesen, és már nem kétsávos, csak egysávos pontonhíd maradt. Aztán második világháborúban megint volt olyan, hogy tönkretették, robbantották a hidat. 50-es években egy jeges ár úgy tönkretette ezeket a pontontesteket, hogy most már jelen pillanatban vas pontonokon nyugszik, és még mindig fahídnak hívják a csongrádiak, de azért fahíd, mert a járólapok azok még mindig fából vannak, tehát csörög, zörög, inog, és súlykorlátozás is van rajta, de még mindig lehet közlekedni a nagyrétbe, mert a túlsó oldalt nagyrétnek hívjuk, még mindig át lehet közlekedni traktorral is, kisebb traktorral, meg főként azért személyautóval mennek át a gazdák a nagyrétbe. Ha hajó jön, akkor ezt szétnyitották mindig, tehát középen szét lehetett nyitni egy elemet, és akkor azt átengedték, utána egy kis hajó tolta vissza a helyére. A Géza nevű hajó, ami nagyon híres volt Csongrádon, a múzeum még őrzi a kürtjének a hangját, igen, a Géza hajónak.
1: És amikor áradás van, hogyan bírja ez a hídtest?
2: Ennek korlátja van, tehát most is ilyen alacsony a víz, ezért is van súlykorlát jelen pillanatban, de pont ez van, amikor magas vízállás van. Egy darabig használható a víz, amíg a bejáró részét el nem önti, de amikor a bejáró rész fölé, mert a ponton az felemelkedik az árvízen, de van egy fix bejáró része, amíg azt nem éri el a víz, addig használható, ha eléri a víz, akkor le kell zárni a hidat, tehát magas víznél nem használható. Akkor van egy kompunk, rendszeresen jár abban az esetben, amikor híd le van zárva. Meg hát a teleltetés arra nem is volt szó, hogy ez
1: decemberi. A jeget hogy bírja?
2: Így van, a jeget sem bírja, tehát az december elején, de még inkább november végén szétbontják, partra húzzák és teleltetik, téli kikötőben vontatják a pontontesteket, és így éri túl a jégzajlást.
1: Ez mind a mai napig így van, hogy függetlenül attól, hogy nem tudjuk, milyen lesz a tél, de november végén bezár a híd.
2: Igen, most már egy kicsit húzták az időt, hogy amíg alkalmas volt közlekedésre a vízállás miatt is, de volt, amikor mehetlenszerűen naptári napra, akármilyen volt az időjárás, szétbontották, most már kicsit rugalmasabban használják ezt az időpontot.
0: Kálmán Istvánt, a csongrádi tájház gondnokát és Újszászi Erikát, a Turinform iroda vezetőjét hallották.

0: A csongrádi értéktárban találjuk többek között a kápolnákat, útmenti kereszteket, egy monostorromot és a város központjában lévő Nagy Boldogasszony templomot. Ezekről kérdezem Újszászi Róbert muzeológust, a helyi értéktár bizottság elnökét.
1: Valóban elég szép számmal képviseltetik magukat szakrális emlékek is ebben az értéktárban. Ebből az 50 elemből körülbelül 10 olyan, ami valamilyen módon kapcsolódik a vallásossághoz. A legnagyobb emlékünk a Nagy Boldogasszony templom, ezt 1762-ben kezdték építeni barokk stílusban. Csongrád az a károlyiaknak az uradalmához tartozott, ezért a főkegyúr is a károlyi családnak egy tagja volt, ezt 1769-ben fejezték be. A torony az később épült meg hozzá, még akkor alacsonyabb volt, ezt bővítették az 1800-as években, magasították, a sisak is csak később került rá, órát is csak jóval később a 19. században kapott, aztán tűzfigyelő állás lett rajta. Ahogy említettem, ez egy barokk templom, de azért vannak újabb elemei is. 1910-es években egy Tari nevezetű festőművész ezt újra festette, tehát a festmények azok valamivel modernebb felfogásban készültek. Elég sok mellékoltár van, helyi festőművészek, például Piroska Istvánnak a egyik nagyméretű Velázquez után készült képe is megtalálható itt. Ez tulajdonképpen, ahol most vagyunk, ezt most a városközpontnak hívják, de valaha ez nem a városközpont volt, mert az a körös torokhoz sokkal közelebb fekszik. Ez a külső területe volt már a városnak. Itt egy kápolna volt található, amely körül a városnak az egyik korai temetője is volt. Ehhez kapcsolódnak olyan kis emlékek is, mint például a templom háta mögött lévő csonk, ami az egyetlen megmaradt sírkőnek a töredéke tulajdonképpen, illetve magának a templomnak az előterében is található egy fájdalmas Mária, illetve egy Golgota szoborcsoport is, valamint egy modernebb alkotás is, Tóth Béla szobrászművésznek egy Szent Istvánról készült, eléggé egyéni hangulatú szobra is. De a belvárosban, amit említettem, hogy valamikor a városnak a központja az ott volt, található egy másik templom is, amelyet Szent Rókusról neveznek, ma legalábbis. Eredetileg ez Nagy Boldogasszonyról volt elnevezve, de ez fölcserélődött végül is a későbbiek során. 1720-as évek közepén épült, egyes feltételezések szerint egy törökkori türbének a romjaira, de ezt a régészeti feltárások nem igazolták. Valószínűleg valami templom már lehetett ebben az időben is ezen a helyen. Egy viszonylag kisméretű templomról van szó, ez is a barokknak a jegyeit viseli magán. Ami érdekessége többek között a díszítésén kívül, hogy van egy két részből álló mennyezet freskója, amit egy Bors Antal nevezetű festőművész készített a 40-es évek végén. Ez egy elég egyedi megfogalmazású kép, tulajdonképpen a városnak a modern arculatát ábrázolja valamilyen módon a Tisza oldal felől, és Jézus társaságában csongrádi halászemberek, kubikosok, munkások, földművesek láthatóak, tehát ez már az egészen új egyházművészeti, díszítőművészeti felfogásoknak a jegyében született meg. Aztán, hogyha kifelé megyünk a városból, akkor az egykori országút mentén megtaláljuk a kispiac mellett a Szent József templomot. Ez az 1930-es évek elején épült. Ezen a részen főként kubikusok laktak, akik jelentős részben már ebben az időben is a baloldali, hát különféle pártokhoz, főleg a szociáldemokrata és kommunista párthoz kötődtek, és a körükben eléggé nagy volt a ateizmusnak az aránya is, és tulajdonképpen ennek a jelenségnek a felszámolására, illetve a város központjától lévő viszonylag nagy távolság miatt készült ez a templom. Egy viszonylag egyszerű díszítésű templom. Ehhez akkor épült egy kolostorépület, illetve egy zárdaépület, ami iskolát is magában foglalt. Sajnos ezek a háború után megszűntek funkciójukban működni. Iskolaépület lett mind a kettőből teljes egészében. Aztán a rendszerváltás után rövid ideig éltek itt barátok, illetve apácák is, de sajnos ez csak egy átmeneti időszak volt tulajdonképpen.
0: A Tisza bal partján Csongrádtól néhány kilométerre találjuk az Ellésparti monostor romjait, mely a helyi és a megyei értéktár eleme is. A középkorban épült háromhajós monostor templom alapjai romkertként emelkednek ki a talajszintből.
1: Ellés monostor a Bárkalán vagy Borkalán nemzetségnek volt a nemzetségi monostora, ez ugyanaz a nemzetség, csak egy másik ága, akik Ópusztaszeren is éltek. Ez a templom rom, mert ma csak egy rom van, és a településnek már sehol semmi híre sincs. Ez a Tiszának a túloldalán fekszik, hogyha a Pontonhídon átkelünk, onnan egy olyan 3 kilométerre körülbelül. Elkészült egy rekonstrukciója, tehát néhol csak az alapfalakat, illetve magának az alapnak a nyomát találták meg, de ezt fölmagasították, rekonstruálták tulajdonképpen, látható, hogy hogyan nézett ki. Sajnos a hozzátartozó kolostorépületnek a romjait, azokat hát részben, kis részben föltárták, de nagy részben föltáratlanok, valószínű egyébként, hogy mezőgazdaság művelés eredményeképpen el is pusztultak jó részben. Amit föltártak belőle, azt viszont nem építették meg olyan módon, mint a templomnak az alaprajzát. Ez egyébként egy eredetileg 11. század végi, vagy inkább talán 12. századi templom lehet, amit a tatárjárást követően két toronnyal láttak el, egy viszonylag nagyméretű templom, sajnos annyira megsemmisült, hogy ez egy téglaépület volt egyébként, hogy tégláiból alig-alig maradt, és csak néhány töredékes mészkőfaragvány van, ami a díszítéséről árulkodna.

0: A szakrális emlékek közül azért van még néhány, ami említésre méltó. Ilyen például a Szent Orbán szobor, ami a Csongrádon az úgynevezett öreg szőlők között található. Végül is egy szobor együttes, egy lúdi barlang, egy egyszerű kereszt és egy Orbán szobor, amely az 1850-es években készült. Tulajdonképpen nem sokban különbözik azoktól a Szent Orbán szobroktól, amik más szőlőtermő területeken is látható, hiszen ő a szőlészeknek a védőszentje. Viszont az Alföldön gyakorlatilag nincs ilyen másik, tehát itt közel-s távol sem találni hasonlót. Búcsúkat szoktak szervezni a környékére, tehát van élet is ennek a szobornak a tövében, úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlanám fölkeresésre. Illetve van jó néhány olyan szobor is, ami még ide tartozik, például a város nagy parkjában van egy Szent Háromság szobor, amit 1869-ben a Nagyboldogasszony templom avatásának századik évfordulójára készített Marsalkó Károly, akinek talán a legismertebb munkája az a Lánchíd oroszlányainak a faragása, de egyébként a korszakban egy jeles egyházi művész volt. Illetve nemrégiben került az értéktárba egy nagyon érdekes gyűjtés, méghozzá a Csongrád környéki szakrális kisemlékeket gyűjtötték össze, és hát itt több mint 50 emléket azonosítottak. Ezek a város határán kívüli emlékek zömében, többnyire keresztek, kisebb-nagyobb szobrok, a zöld keresztet Csongrádon csak zöld keresztnek hívják, ugye ez a helyi megnevezés, ezek mind határjelölő részek, tehát a tanyasi világban ezek nagyon fontos tájékozódási pontok voltak, illetve nagyon fontos szakrális pontok, hiszen itt mondjuk a 19. század végéig, 20. század elejéig nem nagyon volt például a Csongrád-Bokros határrész felé eső más szakrális hely, tehát nem tudtak még egy kápolnába se bemenni az emberek, és ezért nagyon sok ilyen kis emlék keletkezett. Ezeket máig is elég szépen rendbe tartják, nagyon sok érdekesség fűződik hozzájuk, többek között az egyiket azt 1919-ben a román katonák szétbombázták, szétlőtték, és ezt aztán később a városiak építették újjá, tehát sok olyan kis apró történet van, amik élővé teszik ezeket a szakrális kisemlékeket, hiszen ugye a városnak a lakossága az modern fölmérések erre kevésbé vannak, de a régi fölmérések szerint, amikor még a vallási hovatartozást is egyértelműen kérdezték, tehát mondjuk két háború között 95% vagy annál magasabb arányban katolikus volt, és a maradék az egyéb vallások között oszlott meg. Tehát egy mélyen katolikus gyökerű városról beszélünk. Manapság már azért kevésbé élénk hitélet van.
1: De az emlékhelyek meg vannak, meg igen, a pontok igen. Meg.
0: Ezek még továbbra is léteznek, és ezeket igyekeznek is fönntartani, amennyire tud az Értéktárbizottság is próbál ehhez szerény segítséget nyújtani. Van egy applikációnk, ami ingyenesen letölthető az Értéktárbizottságnak a honlapjáról, ami a helyi értékekkel kapcsolatos gyalogos vagy bicikli túrát tesz lehetővé. Legalábbis legtöbb érték ezen megjelenik, hiszen vannak olyan szellemi értékek, amiket nem tudunk egy épülethez vagy egy területhez kötni, de azért ezekről is kap az ember információt, hogyha érdeklődik. Tehát mindenféleképpen érdemes ezt megnézni, lehet ilyet tenni, tulajdonképpen Csongrád nem egy túlságosan nagyváros, hogyha valaki egy-két napot rászán, akkor egy körtúra kapcsán nem csak az értéktárban lévő értékeket, hanem nagyon sok más egyéb értéket is meg tud nézni. Azt szorgalmazzuk, hogy legyenek új értékek, ennek érdekében szoktunk előadásokat tartani, roll-up kiállítást csináltunk, konferenciát rendeztünk, kiadványunk jelent meg, honlapunk van, tehát próbáljuk a helyieknek a figyelmét ráirányítani arra, hogy a saját környezetükben nyitott szemmel járjanak, és ennek eredményeképpen azonosítsanak olyan számukra valami miatt fontos értéket, amiről úgy gondolják, hogy bekerülhet ebbe az értéktárba, és ezek általában be is szoktak egyébként kerülni. Tehát ilyen módon nekünk nincs közvetlen serkentő szerepünk.
2: Újszászi Róbert muzeológussal, a helyi értéktárbizottság elnökével beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Csongrádon jártunk. Jövő hét hétfői adásunkban a város közgyűjteményeibe, a Tari László Múzeumba és a Népek Háza baba gyűjteménybe látogatunk majd. Kedves hallgatóink, mára köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 4 kérdésben tartanak népszavazást vasárnap Szlovéniában. A választók egy törvényhozási és 3 konzultatív referendumon mondhatnak véleményt a parlamenti vizsgálóbizottságok működéséről, a közmédia finanszírozásáról, a pénzbeli szociális támogatások feltételeiről, valamint unión kívüli országok állampolgárainak helyhatósági választójogáról. A törvényhozási referendumon arról döntenek, egyetértenek-e a parlamenti vizsgálatról szóló törvény május 26-án elfogadott módosításának hatályba lépésével. A módosítás szűkítené azokat a lehetőségeket, amelyekkel jogorvoslati eljárások révén késleltetni vagy akadályozni lehet a parlamenti vizsgálatok megindítását és lefolytatását. Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László leszögezte, Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul. Hozzátette, több hulladék udvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre van szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta, az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra bíztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen, imádságban kitartva végezzék küldetésüket. 14. Leó pápa homíliáját teljes terjedelmében a Magyar Kurír cikkében olvashatják. A miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban október 8-án megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A 3 napos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda közös rendezvényének mottója: több vagy, ha adsz. Székely udvarhelyen október 5-én délután a Mártonáron 130 emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletreméltó Mártonáron püspök Székely udvarhelyen című kiállítás a Kisszent Teréz plébánia templomban. A tárlat a Székely udvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Ház Rezső Múzeum közös kiállítása. A tárlat 2027. január 31-éig lesz látogatható. Végül a várható időjárásról. Pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék, délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Dvorzsák művét a trió Energikó, valamint Vida Mónika adta elő. 10 óra 8 perc. Október a rózsafüzér hónapja. Ekkor ország és világszerte sok plébánián naponta imádkozzák a Szent Olvasót. A rózsafüzér az egyedüli fegyverünk a gonosz hatalma és a bűnök ellen, ezért imádkozzunk naponta. Szólít fel Pió atya minden hívőt. Huszti Zoltánt 2017-ben szentelték pappá, a közösségi médiában Huszti Zoltán nagyfestő hitvalló néven szerepel. Zoltán atyával a rózsafüzér jelentőségéről beszélget a szerkesztő Kelen Ágoston.
1: Mit jelent a rózsafüzér imádság neked?
2: Nekem azt jelenti, amit tanítok is róla, hogy belekapcsolódok Mária szüntelen imádságába. Tehát ő folyamatosan imádkozik a Szent Fiánál, és ez a mi részvételünk az ő imájában. Tehát az ő mondja az imát, és azáltal, hogy én mondom azokat a hasonló szavakat, teljesen részt veszek benne.
1: Melyik rózsafűzér titok áll a legközelebb hozzád, és miért?
2: Inkább a rózsafűzér fajta a fájdalmas. 41 éves vagyok, ami nem túl sok, nem túl kevés, de ebben érzem az életemnek az életrajszerűségét. Mert azért az összes jóság és kegyelem is minden mellett azért többnyire harc van, tehát fájdalom elviselés van, türelemtanulás van, kereszthordozás van, úgyhogy egyelőre itt tartok, bízom benne, hogy az élet előre haladtával inkább a dicsőséges fog majd érvényesülni, mert azért az kell.
1: Milyen visszajelzéseket kaptál arról, amikor itt Albert falván kiültél egyéb helyekre rózsafűzérezni? Csatlakoztak mások is?
2: Jaj, rengetegen. Tehát, hogyha megkérted az imát, akkor az olyan, mint egy szál gyufa, ami tüzet lobbant, és nagyon-nagyon sokan csatlakoztak. Persze volt vicces, ilyen ellenállósabb jellege is. Valaki itt az önkormányzatnál dolgozik, és betelefonáltak állítólag, hogy rózsafűzéreznek a téren, valamit kéne csinálni. Mondom, jó, lehet, hogy hangosabban is többször kéne mondani.
1: Miért tartod fontosnak, hogy ezt az imádságot tematizáld a médiában?
2: Képzeld, de sajnos alábbhagyott, most nem annyira fut nálam, magámban fut. Nagyon lelkes voltam a pompei rózsafűzér, sokan ismeritek, tehát a napi elmondott három. Abban nagyon-nagyon sok szériában benne voltam teljesen, és éreztem a kegyelmi hatását ezért. Tehát tényleg, amit kértél, és amilyen ígéretek kötődnek hozzá, azok beváltódtak. Mit tudom én, nagyon nagy zabáskajás vagyok, és kértem a böjtölésnek az ajándékát, és megy. Bármit kérhettek, tényleg megy. Csak legyél benne elkötelezett.
1: Az egyik, talán tavaly téli videódban mondod, hogy mondjátok bárhol, bármikor, akár alkalmas, akár nem. Mikor nem alkalmas a rózsafüzér?
2: Hát mindig alkalmas. Ugye ez nem tőlem származik, ez a mondás, abszolút szentírási. És pont arról szól, hogy el ne csöndesedjél. Hanem ha tetszik az embereknek, ha nem tetszik az embereknek. Sőt, mondok közelebbit, ha van kedved hozzá, ha nincs kedved hozzá, akkor is.
1: Neked mindig könnyen megy a rózsafüzér imádsága? Nem unalmas néha? Nem nehéz?
2: Ha veszem a bátorságot és elkezdem, onnantól oké. Tehát közben már nincsen bajom. A rózsafűzérrel is az van, mint az összes többi imával, vagy általában véve az imával, hogy valami nagyon nagy ellenállás erő van az elején, amit, hát most én bátor merek lenni, alapvetően szintén transzcendens síkú, egy nagy ellenátor dolgozik, hogy mindent csinálhatsz, csak ne kezdjél el imádkozni. És akkor ezen túl kell rendülni.
1: Igaz, hogy a rózsafüzér csak az időseknek az imája. Miért van szerinted ez a sztereotípia a rózsafüzérről?
2: Nem nagyon voltam rózsafűzéres, vagy voltak ciklusok, amikor ehhez kötődtem, tényleg szeminárium, aztán sok év eltelt, aztán újra mostanában, ezekben az években, időkben, ami miatt kérdezel is. És hallottam én is a sztereotípiát, gondolom abból adódik, hogy bemennek a templomba emberek, és akkor a mise előtti fél órában, órában idős hölgyek szokták általában imádkozni a rózsafűzért. Itt nálunk ebben a közösségben, Albertfalván, Kelenvölgyben többnyire fiatal családosok és fiatalok mondják. Nagyon nagy számban. Az, hogy hány idős asszony mondja még ezen kívül, azt nem tudom, de rá szeretnék cáfolni erre a dologra, legalábbis itt az én mikrokörnyezetemben.
1: Mit javasolsz annak, aki nem mindennapos rózsafüzérező? Hogyan kezdj el, milyen taktikát tudnál javasolni erre?
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, mi atyánk, három üdvözlégy, mi atyánk.

0: fáj a foga, vagy házasodni fog, hanem rávesz az imára, és belevon abba az imádságban, bő benne van ez.
1: Ha már szentek, Mária fontos szerepet játszik a te életedben? Hogyan tekintesz rá? Ki ő?
0: Akkor is fontos szerepet játszik, hogy nem tekintek rá se, hogy mert történt egy odabízás, annak idején a keresztövében álltak ketten, a János meg a Mária, és akkor Jézus leszólt, hogy fiú, íme a te anyád, anya, íme a te fiad. Innentől kezdve minden emberre, ha tetszik neki, ha nem, van egy édesanyánk, egy mennyei édesanyánk.
1: Rózsefüzér mantra vagy ima? Mi a különbség?
0: A mantrát nem tudom, micsoda.
1: És az ima micsoda?
0: Az ima odahajlás Istenhez.
1: Ha egyetlen mondatba kellene összefoglani, miért érdemes rózsefüzért imádkozni, mit mondanál?
0: Hogy Istennel legyél ebben az életállapotban, vagy életidőben, vagy önajánlásban, akkor nem tudok mit hozzáfűzni már a kérdéshez.

Elhangzott a ténykérdés. Az albertfalvi Szent Mihály plébánia káplánjával, Huszti Zoltánnal a szerkesztő Kelen Ágoston beszélgetett.

0: Carl Philipp Emanuel Bach E-dur triójának második tételét Jean-Pierre Rampal és Aurélie Nicolet adta elő. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 30-kor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntöm dr. Szekér Nóra történészt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Tudományos Főosztály Kutatási Osztálya osztályvezetőjét, akivel a levéltárban szeptember 29-én tartott sajtótájékoztató kapcsán beszélgetünk.
2: Itt megint szeretném hangsúlyozni és elmondani azt, hogy ezek a nevek, ahogy egyébként a majd felkerülő védőszék is, nagyon hiányosak. Tehát ami a levéltár állományába bekerült iratanyag, az nem fedi az állambiztonság működése során összes iratanyagot, rengeteg iratanyag megsemmisült, ők maguk is folyamatosan selejteztek, tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy na most akkor nyilvánosságra kerül a teljes ügynökhálózat, akik itt a rendszer időszakában működtek, mert csak azok kerülnek fel, amik megmaradtak, és a levéltár állományába kerültek. Tehát körülbelül most a hatos kartonok esetében 24 ezer körüli a most felkerülő hatos kartonok száma, különböző kutatások és becslések alapján 180 ezerre tehető azoknak az ügynököknek a száma, akik 45 és 90 között ügynökként együttműködtek az állambiztonsággal. Tehát, hogy ez egy töredék, most, hogyha a mágnes szalagokban szereplő nevek, ebben a B-dosszi, ebben a bizonyos hát iktatókönyvszerű szereplő személyeket összevetjük, akkor most körülbelül 50 ezer név kerül föl most az internetre. Azért nem tudok egészen pontos adatot adni, mert van ugye átfedés. Tehát van, aki a B-naplóban is szerepel, van, akinek hatos kartonja is van, van, aki csak a mágnes szalagon, tehát van egy ilyen koncentrikus körök ezekben az iratokban, de körülbelül ennyi név kerül föl. Hangsúlyozom, ez nem a teljes ügynökhálózat, de azért egy nagyon erős, reprezentatív példa arról, hogy mik azok, akikkel dolgozott az állambiztonság. És ha még egy dolgot hozzáfűzhetek, hogy itt akinek hatos kartonja van, vagy szerepel a mágnes szalagon, tehát hogy aki most mint ügynök lesz megnevezve, azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy ki az ügynök. És egyébként maga a nyilvántartási rendszer is, tehát előfordul, nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon gyakori, de előfordul, hogy adott esetben hatos karton már kiállítanak egy olyan személyről, akinek a beszervezése megkezdődik, de a beszervezés megjúsul. Nagyon hamar megszakította a kapcsolatot, igazából szabotálta a munkát, és lényegében egyetlen egy jelentést se adott. Ez se feltétlenül lehet látni, de ők ugyanúgy szerepelnek, benne vannak ebbe az adatbázisba, mint azok, akik egyébként éveken keresztül nagyon komoly információkkal segítették az állambiztonság munkáját, és nagyon sok emberre ártottak. Ez a most felkerülő hatos kartonok meg információk alapján nem olyan könnyen megállapítható. Vannak jelek, például ugye megjelentetik sokszor azt, hogy az illetőnek hány dossziéja volt, és hogyha valakinek sok munkadossziéja van, akkor azból sejthető, hogy aktív volt az együttműködés, de egyébként az, hogy milyen típusú jelentéseket adott, vagy esetleg egyébként igyekezett félrevezetni az állambiztos, az se látszik ebből. Azt azért tartom fontosnak elmondani, mert könnyen ítélkezik az ember, hogy na, akkor ő együttműködött az állambiztonsággal, áruló, elárulta a barátjait, családját, stb. Szóval, hogy ez még ebből nem látható. Tehát így nagyon óvatosan kezelném ezt a névsort, de az, hogy ő valamilyen formában kapcsolatba került az állambiztonsággal, az egyértelmű.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A bíbor színű virág. Szergej Timofejevics Akszakov meséjét elmondja Bence Ilona. Harmadik befejező rész.

Élt, éldegélt hát a szörnyetek palotájában a kereskedő fiatal leánya, aki olyan szép volt, mint a festett kép. Minden nap új, szebbnél szebb ruha várta őt, de olyan drága és pompás, hogy azt száj el nem beszélheti, toll le nem írhatja. Minden nap új, válogatott szórakozást eszelt ki számára láthatatlan házigazdája. Hajókázást a tavon, sétakocsikázást az erdőben zenekísérettel, olyan kocsiban, amely elé ló nem volt fogva. És a rengeteg erdő széllyel vált előtte, utat engedett, széles, tükörsima sétautat nyitott kocsija előtt. Máskor kézi munkával foglalatoskodott a kereskedő szépséges leánya, amilyenben a fiatal lányok jeleskednek. Nyakba való kendőt vart ki ezüsttel, arannyal, rojtot fűzött belé drága igaz gyöngyből, ajándékba küldte jó atya urának. A legszebbiket pedig drága gazdájának adta ajándékba, az erdei szörnyetegnek vagy tengeri csodának. És napról napra gyakrabban járt a fehér márványterembe, hogy kedveskedő szavakat váltson jóságos gazdájával, és lángbetűs válaszait olvassa a falon. Nem tudnám megmondani, mennyi ideig élt már a kereskedő lánya az erdei szörny palotájában. Ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. Elég az hozzá, lassanként hozzászokott új életéhez. Már nem csodálkozott semmin, semmitől sem ijedt meg. Megszokta, hogy láthatatlan szolgák serege szolgálja, ki eteti, itatja, lesi minden kívánságát, hintóját nem húzza ló, s láthatatlan muzsika játszik. És megszerette láthatatlan jóságos gazdáját. Látta, hogy nem hiába szólítja őt úrnőjének, csak ugyan jobban szereti, talán önmagánál is. És azt kívánta, bár hallaná hangját, bár beszélhetne vele anélkül, hogy a fehér márványterembe bemenjen, lángbetűs feliratait a falon olvassa. Kérlelni kezdte hát jóságos gazdáját, hogy beszélgessen vele. De az erdei szörnyetek sokáig nem teljesítette a kérést, attól félt, nagyon megrémül majd a lány az ő hangjától. De a leány addig-addig könyörgött jóságos gazdájának, amíg az nem tudott tovább ellenállni kérésének, s utoljára írta fel mondani valóját lángbetűkkel a fehér márványterem falára. Menj le ma délután a lombos kertbe, ülj le kedvenc lugasodba a virágok közé, és mondd ki e szavakat. Szólj hozzám, hűséges rabszolgám! Nem sok idővel ezután a kereskedő szépséges leánya leszaladt a lombos kertbe, leült kedvenc lugasába a virágok közé, leült a selyemmel brokáttal borított lócára. Szívecskéje úgy vert, mint az elfogott madárkáé, hangja elelfulladt, amikor megszólalt. Ne félj én, drága jóságos uram, hogy megijesztesz hangoddal. Nagy jóságod után nem ijedek én meg a vadállat bőgésétől sem. Beszélj hozzám bátran. Most úgy hallotta, mintha a lugas mögött valaki mélyen felsóhajtott volna. Azután szörnyű, vad, hörgő és üvöltő hang szólalt meg, pedig még csak halkan, suttogva beszélt. Megremegett a kereskedő szépséges lánya, amikor meghallotta az erdei szörnyetek hangját, de erőt vett rémületén, és nem mutatta, hogy megijedt. És nem sokára meg is nyugodott, amikor barátságos, gyengéd szavait, bölcs és okos beszédét meghallott. És amíg hallgatta, öröm töltötte el szívét. Attól fogva naphosszat folyt köztük a beszélgetés. A lombos kertben séta közben, a rengeteg erdőben, kocsikázás közben, meg a palota magas termeiben. Csak megkérdi a kereskedő szépséges leánya, itt vagy én, drága jóságos uram, és az erdei szörnyeteg ráfeleli, itt vagyok, szépséges úrnőm, itt van a te alázatos rabszolgád, a te hűséges barátod. És a leány már nem ijedt meg szörnyű vad hangjától,
Vég nélkül folyt közöttük a gyengéd beszélgetés. Sok idő telt el így, vagy kevés, nem tudom. Ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. Elég az hozzá, hogy a kereskedő szépséges leánya a végén megkívánta, hogy saját szemével lássa az erdei szörnyeteget. És attól fogva egyre kérte, kérlelte gazdáját, mutatkozzék meg előtte. Sokáig nem állt rá az erdei szörnyeteg. Igen-igen félt, hogy megrémíti a leányt, hiszen olyan szörnyűséges látvány volt, hogy azt száj el nem beszéli, toll le nem írja. Nem csak az emberek, hanem még az erdei vadállatok is megijedtek láttára, és odujukba bújtak előre. Azért így szólt a leányhoz az erdei szörnyeteg. Ne kívánd azt tőlem kérő szavakkal, szépséges úrnőm, aki szebb vagy, mint a festett kép. Ne kívánd, hogy megmutatkozzam előtted arcom rútságában, alakom szörnyűségében. Hangomat megszoktad már, barátságban, egyetértésben élünk, egymástól soha el nem válunk, szeretettel hálálod meg kimondhatatlan szerelmemet irántad. De ha meglátsz engem olyannak, amilyen vagyok, fertelmes és visszataszító, akkor meggyűlölsz engem mindörökre. Elűzöl magad mellől. Márpedig, ha el kell válnom tőled, megöl a búbánat. De a kereskedő szépséges leánya eleresztette a füle mellett az ilyen beszédeket, és csak még jobban könyörgött, fogatkozott, hogy nem ijed meg a legfertelmesebb szörnyetektől sem, és soha nem űzi el maga mellől jóságos urát. Ilyen szavakkal kérlelte. Ha öreg ember vagy, légy a nagyapám. Ha középkorú vagy, légy a bácsikám. Ha fiatal vagy, légy választott testvérem, s amíg élek, légy szívbéli barátom. Soká-soká nem hajlott az erdei szörnyeteg a leány kérőszavára, de végül is nem tudott ellenállni könyörgésének, s azért így szólt hozzá. Nem tudom megtagadni kérésedet, mert jobban szeretlek, mint saját magamat. Teljesítem kívánságodat, noha tudom, hogy ezzel véget vetek boldogságomnak, és vesztembe rohanok. Menj le az árnyos kertbe esti szürkületkor, amikor a piros nap már lenyugodott az erdő mögött, és mondd e szavakat. Jelenj meg előttem, hűséges barátom. Akkor megmutatkozom előtted arcom rúdságában, alakom szörnyűségében. Ha pedig akkor már nem bírod ki tovább, hogy velem élj, nem akarom, hogy örök rabságban sínylődj. Ágyas házadban, párnád alatt megtalálod aranygyűrűmet, húzd fel a jobb kezed kis ujjára, és abban a szempillantásban otthon leszel jó atyádnál, és soha többé nem is hallasz felőlem. Nem félt, nem remegett a kereskedő szépséges leánya, erősen bízott önmagában. Egyetlen percig sem késlekedett tovább, hanem leszaladt az árnyas kertbe, hogy ott várja be a sorsdöntő órát. És amikor leszállt az esti szürkület, és a piros nap lenyugodott az erdő mögött, a leány így szólt. Jelenj meg előttem, hűséges barátom! És megmutatkozott előtte az erdei szörnyeteg. Csak messziről mutatkozott, csak áthaladt az úton, és eltűnt a bokrok között. De a kereskedő szépséges leánya előtt elsötétült a világ, összecsapta hófehér kezeit, egyet sikoltott, és eszméletlenül terült el a földön. Mert rémséges látvány volt az erdei szörnyeteg. Karja hosszú, görbe, kezén vadállati karmok, lába lópatához hasonló, testén elöl-hátul óriási púp, akár a tevéjé, stetőtől talpig szőrös, szájából vatkan agyara fehérlik, orra görbe, mint a hegyi sas csőre, a szeme meg bagoly szemhez hasonló. Hosszú ideig feküdt eszméletlenül a kereskedő szépséges leánya.
Amikor magához tért, hallja, sír valaki mellette, keservesen zokog és panaszos hangon így beszél. Végem van, tönkretettél engem, én szerelmes szépségem, nem láthatom többé gyönyörű orcádat, hangomat se fogod meghallgatni többé, nem marad más hátra, mint korai halállal meghalnom. A leány elszégyelte magát, és megsajnálta az erdei szörnyeteget. Erőt vett rettenetes félelmén, gyenge leány szívén, hangos remegésén. Ne félj semmit, drága jóságos uram, nem ijedek meg többé szörnyű alakottól, nem válok el tőled, nem felejtem el irántam való jóságodat. Mutatkozz meg előttem ismét előbbi alakodban, csak először ijedtem meg annyira. Ismét megmutatkozott hát előtte az erdei szörnyeteg rémséges, undok és fertelmes alakjában, csak közeledni nem mert a leányhoz, akármennyire hívta. Így sétált a késő éjszakáig, és beszélgettek, okosan, kedvesen, mint azelőtt. És nem félt már egy szikrát sem a kereskedő szépséges leánya. Másnap reggel napfényben is meglátta az erdei szörnyeteget, és noha először megrettent, amikor végignézett rajta, nem mutatta félelmét, és hamarosan meg is feledkezett róla egészen. Még többet beszélgettek most egymással, mint azelőtt. Egész nap együtt voltak, soha el nem váltak egymástól. Együtt ebédeltek, együtt vacsoráztak, együtt ízlelték a finom ételt, mézes italt, együtt sétáltak a lombos kertben, együtt kocsikáztak a rengeteg erdőn a hintóban, amelyet nem húzott ló. Hosszú-hosszú idő telt el így, ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. Egyszer azután azt álmodta a kereskedő szépséges leánya, hogy édesapja nagybetegen fekszik. Búskomorságba esett a leány. Búskomoran könnyezve találta őt az erdei szörnyeteg, megdöbbent és faggatni kezdte, miért könnyezik, miért búsul. Elmondta neki a leány rossz álmát, és kérte, engedje meg, hogy hazalátogasson édes jó apjához, kedves testvéreihez. Így felelt néki az erdei szörny. Nem kell ahhoz az én engedélyem. Ott fekszik a párnád alatt az én aranygyűrűm. Húzd fel jobb kezed kis ujjára, és abban a szempillantásban már otthon is vagy apád házában. Maradj nála, ameddig tetszik. Csak egyet mondok neked. Ha 3 nap, 3 éjjel múlva nem jössz vissza hozzám, akkor én már nem élek tovább ezen a virágon, hanem abban a percben meghalok, mert jobban szeretlek téged, mint saját magamat, és nem tudok nélküled élni. A leány erősen fogadkozott, esküdözött, hogy pontosan 3 nap, 3 éjjel múltával visszatér a szörnyetek palotájába. Elbúcsúzott drága jóságos gazdájától, jobb keze kis ujjára húzta az aranygyűrűt, és abban a szempillantásban már a derékkereskedő tágas udvarában találta magát. Oda ment a magas kőház széles kapujához, addigra már nagy lármával, kiáltozással köréje sereg lett az udvari cselédség. Nővérei is kiszaladtak a házból, és nem győzték csodálni szépségét, öltözékének királyi pompáját. Kézen fogva vezették apjuk elé, aki betegen feküdt, betegeskedve és bánatosan, mert éjjel és nappal csak legkisebbik leányára gondolt forró könnyek között. Magán kívül volt az örömtől a derék kereskedő, amikor megpillantott a szépséges leányát, a legkisebbiket, a legkedvesebbiket. Nem győzte csodálni szépségét, öltözékének királyi pompáját. Sokáig ölelgették, csókolgatták egymást, kedves beszélgetéssel mulatoztak. Azután elbeszélte a leány édes apja urának meg nővéreinek, hogy s mint él az erdei szörnyetegnél, mindent elmondott tövéről hegyire, semmit sem hallgatott el. Megörült a derékkereskedő, hallván milyen gazdagon, királyi módban él az ő leánya.
elámult rajta, hogy hozzászokott gazdája látásához, és nem ijed meg többé rémséges alakjától. Ő maga még most is remegett, mint a nyárfa levél, ha csak eszébe jutott. Nénjei pedig, amikor meghallották, milyen határtalan gazdagságban él legkisebbik húguk, s milyen hatalma van gazdája fölött, mintha az nem is ura, hanem rabszolgája lenne, irigykedni kezdtek. Az első nap úgy telt el, mintha csak egy óra lett volna. A második eltelt, mintha egyetlen perc lett volna. Harmadnap a két idősebb elkezdte rábeszélni húgát, hogy ne menjen vissza az erdei szörnyetekhez. Gebedjen meg, minek is él az ilyen? Megharagudott nénjeire a kedves vendég, a legkisebbik leány, és ilyen szavakkal válaszolt nekik. Ha én drága, jóságos gazdámnak minden kedvességéért és forró szerelméért rút halállal fizetek, akkor nem érdemlem meg, hogy magam éljek ezen a világon, csak azt érdemlem, hogy a vadállatok elé vessenek, és azok széttépjenek engem. Édesapja, a derékkereskedő megdícsérte őt helyes beszédért, és elhatározták, hogy a leány pontosan egy órával a határidő letelte előtt visszatér kedves gazdájához, az erdei szörnyetekhez. De a két idősebbik leány erősen bosszankodott ezt halván, és ezért fortélyos gonosz tervet eszelt ki. Fogták magukat, és a ház valamennyi óráját egy órával hátraigazították. Sem a derékkereskedő, sem hűséges cserétsége nem tudott erről a gonosz cserről. Amikor elérkezett a búcsú valóságos perce, a kereskedő legfiatalabbik szépséges leányának remegni kezd a szíve, mintha valami hajszolná, folyvást az órára pillant, hol az egyikre, hol a másikra. Volt ott angol óra, német óra, mindenféle kitűnő és pontos szerkezet, de még mindig nem érkezett el az indulás ideje. Nővérei szóval tartják, hol erről, hol amarról kérdezgetik. De a legkisebbik leány szíve mégsem bírta ki tovább. Elbúcsúzott a szépséges kedves leány édesapjától, a derékkereskedőtől, megkapta atyai áldását, elbúcsúzott szeretett nénjeitől, a hűséges szolgáktól, az udvari cselédségtől, és egyetlen egy perccel a végzetes óra letelte előtt jobb keze kis ujjára húzta az aranygyűrűt. Abban a szempillantásban már a fehér kőpalotában találta magát, az erdei szörnyetek termeiben. Nagyon elcsodálkozott, hogy miért nem fogadja őt gazdája, és ezért így kiáltott hangos szóval. Hol vagy, drága jó gazdám, hűséges barátom? Miért nem jössz elém? Egy teljes órával és egy perccel a kitűzött idő előtt tértem vissza hozzád. Se válasz, se üdvözlő köszöntés. Továbbra is néma csönd honolt a palotában. A lombos kertben a madarak hallgattak. Nem énekelték többé mennyei dalaikat. A szökőkutak nem suhogtak. Az üdeforrás víz nem csörgedezett. Még a muzsika sem szólt a magas termekben. Megremegett a kereskedő szépséges leányának szíve, mert rosszat sejtett. Végig szaladt a magas termeken, a lombos kerteken, hangos szóval szólította drága jó gazdáját. Se hang, se válasz, sehol semmi nesz. Felszaladt a tarkavirágos halmocskára, amelynek tetején kedvence, a csodálatos bíbor színű virágocska nyílt. Hát látja, hogy az erdei szörnyeteg ott fekszik a dombocskán, ocsmány mancsában szorongatva, a bíbor színű virágot. Előbb azt hitte, hogy a szörny elaludt, miközben várta őt, s most mély álomba merült. Elkezdte óvatosan költögetni. Nem ébredt fel. Hangosabban szólt rá. Végül megrázta szőrös karját. Akkor látta csak, hogy nincs benne élet. Holtan terül el a földön. A szépséges leány tiszta szeme elborult, karcsú lába megremegett, térdre borult, hófehér karjával átfogta jóságos gazdája ocsmány fertelmes rút fejét, és keservesen felsírt.
Ébredj, kelj fel szívbéli barátom, mert úgy szeretlek téged, mint választott jegyesemet. Alig ejtette ki ezeket a szavakat, amikor minden oldalról villámok cikáztak, mennydörgés rázta meg a földet. A virágos halmocskába szörnyű robajjal belecsapott a mennykő, és a kereskedő szépséges leánya eszméletlenül hullott a földre. Mennyi ideig feküdt ott eszméletlenül, ki tudná azt megmondani. Elég az hozzá, hogy amikor felocsúdott, a fehér márvány teremben találta magát. Aranyos, drága kövekkel kirakott trónuson ült, mellette pedig egy fiatal királyfi, olyan szép, mint a festett kép. Fején korona és karjával átölelve tartja a leányt. Előttük áll édesapja, két nővérével, körös körül tért el az udvari nép, mind arany meg ezüst szőttes ruhákban. És a csodaszép, fiatal, koronás királyfi így szól hozzája. Szépséges úrnőm, megszerettél engem fertelmes szörnyeteg alakomban, hálából jóságomért és szerelmemért irántad. Szeress most meg emberi alakban, légy az én választott jegyesem. Tudd meg, egy gonosz boszorkány megharagudott egykor boldogult atyámra, aki híres, hatalmas nagy király volt. Elrabolt engem, aki akkor még kicsin gyermek voltam. Ördögi varázslattal, tisztátalan bűbájjal, rémséges szörnyeteggé változtatott, és megátkozott, mondván, hogy addig kell élnem ebben az ocsmány és minden ember, minden Isten teremtménye előtt útálatos alakban, amíg akad egy szép fiatal leány, akármilyen rendű és rangú legyen is, aki szörnyeteg alakomban megszeret engem, és hites feleségem kíván lenni. Akkor megtörik a boszorkány varázslata, és visszakapom régi ember alakomat. Pontosan 30 esztendeig éltem szörnyeteg alakjában. Elvarázsolt palotámba 11 szép leányt csalogattam be. Te voltál a 12. Egyik se szeretett meg engem gyengétségemért és szívességemért, jó lelkemért. Te voltál az első, aki megszeretted az utálatos és fertelmes szörnyeteget gyengétségéért és szívességéért, gondosságáért és jó lelkéért. Megszerettél engem hálából, kimondhatatlan szerelmemért te irántad, s ezért most király felesége leszel, hatalmas birodalom királynéja. Mindenki elámult a hallottakon, az udvaroncok a földig hajoltak. A derék kereskedő áldását adta legkisebbik, legkedvesebb leányára és a fiatal királyra. Sorra járultak eléjük szerencsét kívánni irigykedő nénnyei, hűséges szolgái, bojárok és lovagok, meg az egész udvartartás. Azután hamarosan megtartották a lakodalmat. Folyt a sör meg a bor. Magam is ott voltam, hajnalig táncoltam. És még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Szergej Timofejevics Akszakov, a bíbor színű virág. A harmadik befejező rész hangzott el. Felolvasta Bence Ilona, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: a Gimes slágere szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta, az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen, imádságban kitartva végezzék küldetésüket. 14. Leó pápa homíliáját teljes terjedelmében a Magyar Kurír cikkében olvashatják. A miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban október 8-án megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda közös rendezvényének mottója: több vagy, ha adsz. Négy kérdésben tartanak népszavazást vasárnap Szlovéniában. A választók egy törvényhozási és három konzultatív referendumon mondhatnak véleményt a parlamenti vizsgálóbizottságok működéséről, a közmédia finanszírozásáról, a pénzbeli szociális támogatások feltételeiről, valamint unión kívüli országok állampolgárainak helyhatósági választójogáról. A törvényhozási referendumon arról döntenek, egyetértenek-e a parlamenti vizsgálatról szóló törvény május 26-án elfogadott módosításának hatályba lépésével. A módosítás szűkítené azokat a lehetőségeket, amelyekkel jogorvoslati eljárások révén késleltetni vagy akadályozni lehet a parlamenti vizsgálatok megindítását és lefolytatását. Nagy öröm, Ann Carson Nobel-díja, mondta Turi Timea, a Magvető kiadó főszerkesztője az MT-nek adott interjúban, kiemelve, a költő, esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. A főszerkesztő szerint Carson rendhagyó szerző, akinek költészetében különleges módon ötvöződik ez a három dolog. A költőnő hatalmas az ókori világhoz kapcsolódó filológiai tudását, úgy építi be műveibe, hogy az nem idegen elemként jelenik meg, hanem természetes egységet alkot a versekkel. Végül a várható időjárásról. Pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap, a nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Következik a hangoló. Ma ünnepelné 86. születésnapját John Lennon, ha 1980-ban egy merénylő nem vetett volna véget az életének. A 20. század egyik legnagyobb hatású énekese, gitárosa és zeneszerzője, a Beatles tagjaként komoly hatást gyakorolt a beat és a rock zene fejlődésére. A hangoló most következő összeállításában John Lennon felvételeiből válogatunk. A válogatásunk elején hallható dalt John Lennon egy hosszabb hallgatás után a 40. születésnapján adta ki. A dal éppen kezdett felfelé menni a slágerlistákon, és Lennon már egy világ körüli turnén gondolkodott, amikor sajnos 1980. december 8-án ez az álom örökre véget ért. Emlékezzünk rá születésnapján dalainak felidézésével, melyhez kellemes zenehallgatást kíván a szerkesztő Varga Ramóna.

A hangolóban John Lennon 86. születésnapján dalaival emlékeztünk a korszakalkotó zenészre. A folytatásban hallgassák meg Beethoven opusz 132-es A-moll vonós négyesének első, második és negyedik tételét. Előadja a Bartók kvartett.

Elhangzott Beethoven opusz 132-es ámol vonós négyesének első, második és a negyedik tétele a Bartók kvartett előadásában. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szent miséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta, az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra bíztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. 14. Leó pápa homíliáját teljes terjedelmében a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Elindult a 2026-27-es középiskolai felvételi szezon, egymás után hirdetik meg nyílt napjaikat a gimnáziumok és a technikumok. Több mint 70 ezer diákra várnak nehéz hónapok, fel kell készülniük életük első vizsgájára, de a középiskolai felvételi, az iskolaválasztás és a rengeteg határidő a szülőkre is komoly terhet ró. A Szegedi Karolina iskola a diákok mellett a szülőket is igyekszik támogatni. Horvátné Hodály Zsuzsanna, a Szegedi Karolina óvoda általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és kollégium főigazgató helyettese elmondta, az iskolaválasztás előtt álló családoknak érdemes részt venni a nyílt napokon, a szülői tájékoztatókon és az ehhez hasonló programokon, mert így ismerhetik meg az épületet, a környezetet, a tanárokat, az iskola közösségét. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban október 8-án megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatalt regisztrált, aki október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen Magyarországon és a határokon túl. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda közös rendezvényének mottója: több vagy, ha adsz. Nagy öröm, Ann Carson Nobel-díja, mondta Turi Tímea, a Magvető kiadó főszerkesztője az MT-nek adott interjúban, kiemelve a költő, esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. A főszerkesztő szerint a költőnő hatalmas, az ókori világhoz kapcsolódó filológiai tudását úgy építi be műveibe, hogy az nem idegen elemként jelenik meg, hanem természetes egységet alkot a versekkel. Végül a várható időjárásról. Pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék, délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy alkalommal egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebúbnak az ördögök fejedelmének segítségével űz ki ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 15-től a 26. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó, majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek e kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthat?

és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leo pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leo arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szentatya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyház megye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszaki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangélium erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híve,

0: embereit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért a szűzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűség asszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretük szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a menyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta, a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere. Ahol te és én. A szentévállás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond, gyere! Hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Carmina Danubiana felvételei szólnak.

0: Mai guzsiasunkban a Carmina Danubiana felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncesziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre van szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. Nagy öröm, Ann Carson Nobel-díja, mondta Turi Tíme, a Magvető kiadó főszerkesztője az MT-nek adott interjúban, kiemelve, a költő eszéíró műfordító rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. A főszerkesztő szerint a költőnő hatalmas az ókori világhoz kapcsolódó filológiai tudását, úgy építi be műveibe, hogy az nem idegen elemként jelenik meg, hanem természetes egységet alkot a versekkel. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban október 8-án megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda közös rendezvényének mottója: több vagy, ha adsz. Elindult a 2026-27-es középiskolai felvételi szezon, egymás után hirdetik meg nyílt napjaikat a gimnáziumok és a technikumok. Több mint 70 ezer diákra várnak nehéz hónapok. Fel kell készülniük életük első vizsgájára, de a középiskolai felvételi, az iskolaválasztás és a rengeteg határidő a szülőkre is komoly terhet ró. A Szegedi Karolina iskola a diákok mellett a szülőket is igyekszik támogatni. Horváthné Hodács Zsuzsanna, a Szegedi Karolina óvoda, általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és kollégium főigazgató helyettese elmondta, az iskolaválasztás előtt álló családoknak érdemes részt venni a nyílt napokon, a szülői tájékoztatókon és az ehhez hasonló programokon, mert így ismerhetik meg az épületet, a környezetet, a tanárokat, az iskola közösségét. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta, az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét, a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. 14. Leó pápa homíliáját teljes terjedelmében a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap, a nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Mi jelünk a kereszt címmel októberben a Miskolci Isteni Ige templomában megtekinthető Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása. Majd a vietnami származású napatya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban tanít, és fél évig Afrikában teljesített szolgálatot. Erről mesél majd. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zsuzsanna, itt az Avason, az Isteni Ige templomában. Szervusz!
1: Szervusz, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat is. Nagy öröm számomra, hogy a mai napon itt bemutathatom a műveimet. Ez mindig egy nagy megtiszteltetés egy művésznek, hogyha a templom belső terében lehet a kiállítás. Ez ugye mai napon Kis Szent Teréz napján, illetve a Szűzanya hónapjának az első napján fog megnyílni ez a kiállítás, ami Isten szolgálja Eszterházy Jánosnak az emlékét őrzi és próbálja továbbadni mindenki számára.
0: Milyen technikával alkotsz?
1: Régebben falfestészetben dolgoztam freskó technikával, és utána az akvarell áthozzam a legközelebb, úgyhogy a kiállítási anyag ezzel a technikával készült.
0: A kiállítás címe is beszédes.
1: Egy Eszterházy János által többször ismételt felhívás mondat, ami ma is nagyon fontos. Ezt választottam a kiállítás mottójául, a mi jelünk a kereszt.
0: A képek témájában is megjelenik ez a kereszt, ugye?
1: Igen, hát számomra egy nagy lelki utazás volt megismerni Eszterházy Jánosnak a lelkiségét, mártíromságát. Ezt a teológiai tanulmányaim alatt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen volt lehetőségem elmélyíteni, és hát valóban az ő élete tükrében ismertem fel azt, hogy milyen csodálatos, ha valaki Krisztus követőjévé válik, és az a mondat, hogy a mielünk a kereszt nem csupán egy mottó lett számára, hanem ő teljesen egyé tudott válni Krisztus keresztjével.
0: Mióta alkotsz? Gyerekkorod óta, gondolom.
1: Igen, gyerekkorom óta. Hát szüleim aztán támogattak abban is, hogy a hivatásomnak is ezt választhassam. Valamiféle küldetés tudatot biztos, hogy érezhettem, mert persze nem könnyű. De hát egy nagy ajándék tényleg, hogy az ember alkothat, és hát ezekkel az alkalmakkal ezt szeretném úgy hálaként is megosztani másokkal ennek az örömét.
0: Ez egy vándorkiállítás, tehát máshol is bemutattad már?
1: Igen, ez egy vándorkiállítás. Most, ha jól számolom, akkor ez a 26. helyszín, ahol bemutathatom. Most már 4 országban járt a kiállítás. Nagyon szorosan kötődik a Eszterházy János által a felvidéki magyarságnak a 20. századi történelméhez, sorsához, de ezáltal, illetve az ő személyes kötődései által és üzenete által a visegrádi országokat is összeköti, és van egy nagyon szép európai üzenete is, hogy hogyan tudunk kiengesztelődni, együtt élni, és hát a kereszténység üzenetében egy szebb világot élni közösen.
0: Mi fogott meg Eszterházy János életében és mártíromságában?
1: Hát nagyon sok minden, szóval még tényleg most már 10 éve, hogy megtörtént ez a vele való mélyebb megismerkedés, és hát azóta is új és új üzenetei is vannak, segítséget is jelent számomra, elsősorban a hitem útján ad kapaszkodókat. Nagyon fontos nekem a szakdolgozat címe is ez volt, hogy az ő világi hivatásában hogyan élte meg a kereszténységet, és hát ez borzasztó nehéz időszakban politikusként tette meg mindezt, szóval megint csak egy óriási ereje van számomra annak, hogy a közéletben hogyan tudta kovászként formálni azt a Istentől nagyon eltávolodott közéletet, amiben neki emiatt ugye harcolni is kellett, áldozatokat vállalni, és mindezt hogyan tudta szeretetből és tiszta lélekkel tenni, és később aztán az életét szeretetből ajándékként és a szenvedéseit felajánlva, hogyan vált Krisztus vértanújává.
0: Hogyan jelenik meg a képeken Eszterházy János?
1: A képeken persze olyan képi világgal igyekeztem dolgozni, ami az ő üzenetét, hogyha nem tudom mellette tolmácsolni, hogyha nem illusztrációként kezeljük ezeket a képeket, akkor is szimbólumokban hordozzanak üzenetet azok számára is, akik nem feltétlenül tudják kibontani ezt a történetet mögüle. Viszont a mai kiállítás alkalmával is egy alkotói tárlatvezetés keretében fogom bemutatni. Így lesz lehetőségem arra, hogy az általam ihletként kapott lelkiséget, Eszterházy János személyét bemutathassam.
0: Hány képet hoztál erre a tárlatra?
1: Ez 34 festményből áll most. Nagyon sok kép, tényleg keresztény szimbólumok, nyelvén, például val arról, hogy Eszterházy Jánosnak is a szűzanyához való a fájdalom, a szűzanyával lévő kapcsolata hogyan segített. Vannak képek, amik az eukarisztiáról szólnak, hiszen ez is egy olyan dolog, ami az egész szenvedés történetében kiemelten fontos, hogy a csehszlovák börtönökben hogyan erősítettem meg őt az, hogy magához tudta venni a titkos szentmiséken, a cellákban, az szintén bebörtönzött paptestvérek, esetenként püspökök jó voltából az oltári szentséget, és sokszor éppen nála őrizték. Egy felvidéki atya úgy emlékezett rá, hogy járó szentségtartó volt közöttük, mert hogy őket motozták kimondottan azért, hogy megakadályozzák ezeket a titkos szentmiséket, és Eszterházy Jánosnál helyezték el ezeket a kis kenyérmorzsákat, és a legnagyobb méltósággal őrizte.
0: Ezek a történetek ihletet adtak akkor, és meg is jelenítetted őket, ugye?
1: Igen, igen. És hát a másik nagyon fontos dolog, ez már egy 21. századi történet, hogy halála után Eszterházy János hamvait nem adták ki a családjának, tehát még holtában is úgymond féltek, ugye ez nem volt idegen az elnyomó hatalma kommunizmus szellemétől, hogy attól is féltek, hogy emlékhelye legyen, olyan hely, ahol az emberek összegyűlhetnek, és tovább éltetik azokat a gondolatokat a szabadságról, a szeretetről, amit ők elénk éltek. És hát 60 évig kellett arra várni, hogy Eszterházy János hamvai előkerüljenek, és örök nyugalomra legyenek helyezve a szülőföldjén. Ezt tudtuk is, hogy így szerette volna, hiszen az életét adta a szülőföldért, és nagyon szeretett volna legalább ott meghalni, és szerette volna, hogy ott legyen eltemetve. És hát 2017. szeptemberében Alsóbodokon, Zoboralján lett örök nyugalomra helyezve. Itt azóta egy zarándoközpont működik, a rákövetkezendő évben a lengyel érsekatya, aki ezt a szertartást vezette, elindította Eszterházy Jánosnak a boldoggá avatását, ez azóta is ugye folyamatban van. És hát az én személyes életemet is megváltoztatta, mert festőművészként dolgozhattam abba a kápolnába, aminek az altemplomába helyeztük el a hambait. Ismerhettem Paulis Boldizsárt, azt az embert, aki felvállalta azt, hogy eltemeti őt, tehát a saját birtokán építette ezt a gyönyörű kápolnát, ami ma már ugye zarándokhely. És éppen van 3 éve, hogy én anyaországból felvidékre érkeztem Petőfi Sándor ösztöndi program keretében. Az, amit addig ugye tanítás mellett csináltam, az lett az elsődleges feladatom, hogy így az ösztöndíjas munka során a Eszterházy János zarándokközpont munkáját segíthettem, illetve a boldogávatás folyamatát. Ez az ösztöndíj program ugye azóta véget ért, viszont én ott maradtam. Úgyhogy ezért is tényleg ez a nap is fontos számomra, hogy nagyon sok kegyelmet tapasztaltam meg Eszterházy János jó voltából.

0: David Zsuzsanna festőművésszel beszélgetünk a Mi jelünk a kereszt című kiállításán, ami ebben a hónapban megtekinthető Miskolcon az Isteni Ige templomában. Eszterházy János személye és élete szerinted mit üzen a fiatalságnak, az ifjúságnak?
1: Erről is hosszan tudnék igazából beszélni. 1942-ben például parlamenti képviselőként egyetlen magyar képviselője volt akkor a szlovák parlamentnek, és zsidó törvényről szavaztak. És hát ugye ez az a törvény volt, ami lehetővé tette a zsidóknak a haláltáborokba hurcolását, deportálását, és ő volt az egyetlen olyan képviselő, aki ezt a törvényt

0: amit ő a felvidéki magyarságnak mondott, és ez az volt, hogy szívünk, lelkünk nagy kincsét, Krisztus Urunkba vetett hitünket, és nemzeti öntudatunkat ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem, mert ez az a két kincs, ami minden nehézségen átsegít. Megint csak nem egy olyan monologról van szó, amit ő csak mondott, hanem később a rengeteg megpróbáltatás, amit tényleg épp lélekkel átélt, az arról van, hogy valóban ez a recept, ez működik. Tehát próbáljuk meg ugye egymást szeretni, adott, hogy itt, mint magyar közösség, mi állunk a legközelebb egymáshoz, és ugye hitünkhöz, ha ragaszkodunk, az át tud segíteni mindenen.
1: Ezek szerint csodás események is fűződnek a nevéhez.
0: Igen, itt majd szeretném elmondani, hogy amikor ő a gulágon raboskodott, akkor ugye ő is imádkozott szentekhez, boldogokhoz, és olyanokhoz is, akik nincsenek még boldogávatva, például Kaszap István, ugye itt egy jezsuita templomban vagyunk most, és hát ők is a család nagy tisztelője volt Kaszap Istvánnak, így a fogságban ismerjük az ima életét, és az egyik legfontosabb olyan fiatal szent volt, akihez fordult, és egy ima meghallgatásról számolt be az egyik levelében, mikor visszatért a Szovjetunióból, amiben azt írta le, hogy egy 19 éves fiú meggyógyult, vagy mellette levő rabkórházi ágyon feküdt ez a fiú élet-halál között, és kis szenterészhez és Kaszap Istvánhoz imádkozott egyszerre János testvérünk, mert ő is beteg volt, nagyon gyengének érezte magát, és hogy leírta, ugye a két fiatal abba bízott, hogy ők segítenek ebbe az imába, és ez a fiú a 9. napon meggyógyult. De vannak most már olyan ima meghallgatások is, amik arról tanúskodnak, hogy Eszterházi Jánosban is nagy segítőt kaptunk, testi gyógyulások is vannak, nagyon olyan, sok olyan tapasztalás, hogy a szentségek vételéhez vonzza az embereket, és hát ezért is szeretnénk, hogy minél többen megismerjék, hiszen ugye ő a feledésre is volt ítélve, és hát ezért azzal tudjuk segíteni igazából a egyházat, hogy ezeknek az embereknek, a vértanúknak, szenteknek a példáját felmutatjuk, és minden inkább törekszünk arra, hogy megismerhessük őket.
1: Hogyan készül egy Dávid Zsuzsanna kép? Tehát hogyan kezded az egész munkát, és mondd el a folyamatokat?
0: Ez a kiállítási anyag nagy része az úgy készült, hogy a szakdolgozatom ugye már megfogalmazódott. Ez nekem tényleg nagyon sok küzdelem, imádság is volt mögötte, és kértem persze Eszterházi János segítségét is. És ezért viszonylag könnyű volt képekként megformálni már ezt a kiállítási anyagot. Igyekeztem felhasználni olyan képanyagot, amiket ugye felkutattam, ami az a korszakhoz kötődik, vagy éppen az ő személyéhez, helyszínekhez, és ezeket egyfajta montásként beépíteni a képekbe, de az akvarellnek van egy olyan tulajdonsága, hogy van egyfajta áttetszősége, könnyedsége, ami igazából sokszor kontrasztban van ezzel a nagyon mély és komoly témával, de valahol ez az, ami viszont ugye az imádságos lelkületet igyekszik megnyitni, hogy másképp is tudjuk tekinteni ezt a szenvedéstörténetet, ahogy azt a vele raboskodók, vagy a ismerősök, rokonok, akik végigkísérték ezt az utat, megtapasztalták, hogy ez a léleknek egy nagyon szép győzelme, és hogy igazán felragyogott az ő életszentsége ezekbe a sötét időkbe.
1: A színválasztás is szimbolikus. Ugye nagyon sok például kék, amennyit láttam most a képekből.
0: Hát igen, sokszor nem bírok magammal, és igazából minden színt felteszek a papírra, amik aztán ugye egymásba tetszenek, de valóban sok helyen megjelenik a kék, a szűzanya színe, de ugyanakkor a fény az, amit úgy sok helyen próbáltam megfesteni.
1: Több tucat helyszínen járt már ez a tárlat. Milyenek a visszajelzések? Milyen visszajelzéseket kaptál?
0: Nagyon fontos az, hogy ezek az alkalmak sokszor kapcsolódnak össze a boldogalvatásért ajánlott szentmisékkel, valamilyen fajta közös imádsággal, és hát Eszterházi János üzenetében, ami szintén nagyon érdekes, hogy közösséget teremt. nem csak az ilyen kiállításom ennek az eszköze, hanem nagyon sok mindenki más.

0: most is tettek rá sarkal, például rendszeresek a alsóbodokon, és ugye a boldogavatásért ajánlott szentmiség ide szinte minden alkalommal más atya érkezik, köztük persze felvidéki magyar atyák nagy számban, de szlovák és lengyel atyák is, anyaországból is zarándok csoportok, lelki gyakorlatok látogatják ezt a helyet. Vannak vidékek például az Ipoly mentén, ahol olyan fajta zarándokmisék vannak, hogy minden egyes mise más településen van, hol az Ipoly egyik oldalán, hol a másik oldalán. Ez is most már 5 éve zajlik. A Nemzeti Színházban színdarabot mutattak be több évadon keresztül Eszterházy Jánosról. Filmek készültek, rengeteg könyv, most egy drámakötet jelent meg, tehát még nagyon hosszan sorolhatnám, és hát a kiállításokban is ez nagyon szép élmény számomra, hogy nem egyszeri alkalmak, hanem valahogyan aztán ez egy olyan kötelékké válik.
1: Mennyi idő alatt készül el egy kép, és alkotsz jelenleg is?
0: Jelenleg is alkotok, igen, és legutóbb egy nagyon szép megbízásom volt, egy Minden Szentek oltár képet készíthettem a Kelenyei templomban, és hát most éppen lengyel kötetek jelennek meg, Eszterházy Jánosa és a testvérének, Eszterházy Lujzának az emlékiratai, ezekhez készítek borítókat, vers illusztrációkon dolgozok, tehát úgy persze próbálok folyamatosan alkotni, de azért az is valóban fontos, hogy olyan belső kényszer és késztetés is legyen, tehát ezt is úgy mindig figyelem és várom, hogy mi a feladatom.
1: Tehát akkor nem csak ilyen méretben dolgozol, mint ami most a kiállítás anyaga?
0: Igen, ezek a kisebb méretű képek, ez a technikából adódik, de mivel freskó festészet világából jöttem, volt alkalmam ugye a templomok belső terében is festeni, ott viszont a monumentális méretek voltak a jellemzőek, úgyhogy amikor mire van lehetőségem.
1: Meddig lesz látható itt a tárlat?
0: Október hónap folyamán végig, október 31-ig tart a kiállítás.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a képekhez.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben David Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk a Mielőnk a kereszt címmel megnyitott kiállításáról, ami megtekinthető a miskolci Isteni Ige templomában.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét Napatyát a stúdióban, aki december környékén járt itt. Mesélj az afrikai utadról, merre jártál és milyen élményekkel gazdagodtál.
1: Igen, dicsőtessék Jézus Krisztus, üdvözlöm mindenkit újra. Tényleg, hogy most jöttem Afrikából, a Kongrottennek a Kenyából. Igen, ez nagyon-nagyon jó volt, rögtön mondhatnám. Igen.
0: A jezsuita rend által mentél ki Afrikába, ugye? Ez egy misszió.
1: Igen, azt nem csak misszióra mentem, hanem az a jezsuita formáció képzésben. Ezt a terciának hívnak. És a tercia azt jelenti, hogy a harmadik próbáciának nevezik. Igen, azt az a papszentelésem után a 2 vagy 3 év próba papként, és a tátosság újra hív bennünket valahova menni. És szívesen mentem Kenyába, ahol angol képzés van. Csak 6 vagy 7 hónapban ott laktam. Ez tényleg nagyon nemzetközi csoport. 14-en voltunk, és egy novis mester, és egy segítő atya. Igen, ott Nairobi-ban voltam.
0: Miért pont Afrika? Választhattok ilyenkor, vagy ez hogy működik?
1: Nagyon érdekes, hogy nem akartam oda menni, csak valahova angol képzésre. Például Philip-szigetre mehettem, vagy Amerikába, vagy Ausztráliába, és beszélgettem provinciálisammal, akkor András Attila mondta, hogy menje oda, az jó lesz neked, és engedelmesség miatt, akkor szívesen mentem. De most, hála Istennek, ott lettem. Annyira jó volt, igen, emberekkel, hát színest, vagy mondanám, fekete emberekkel találkoztam, teljesen más kultúra, mint vietnami kultúra, vagy magyar, és igen.
0: Fogunk erről még beszélgetni, hogy milyen nagy különbségek vannak a kultúrák között, de még először a fél évről, hogy hogyan telt, hol aludtatok, mit ettetek, milyen gyakran voltatok közösségbe, ilyenekről mesélnek.
1: Igen, ezt Nairobi-ban, és a katolikus egyház elég erős, nemzetközi egyház. Hát ott nem csak jezsuiták vannak, hát sok rend van ott, akkor ott a szolgálnak embereket. Ott van tercia ház, vagy óriási területen laktunk, és akkor ott is van lelkigyakorlatos ház, a jezsuiták közösség, és külön épületben laktunk, igen, 16-an voltunk ott, hát mit ettünk? Hát persze nem gulyáslevet, hanem nemzeti ételt ettünk, húst, vagy tényleg kevés volt a leves, ezért az kicsit nehéz volt nekem. Igen. Számomra ez nagyon finom volt a kájha ott. Igen. Örömmel, abszolút semmi gond. És ha kicsit nehéz volt a kevés kávé. Igen. Ott csak Afrika teát isznak. És hát hála Istennek ott is volt kávé.
0: Főzöl még? Emlékszem, decemberben beszélgettünk erről, hogy szoktál főzni.
1: Igen, nagyon szeretek főzni. És hát ott nem csak nekünk főzött valaki a szokásunk, hanem a csapatnak. Hát 50-en van, attól függ, hogy jönnek a lelki gyakorlatra. És sajnos a közösségben nem volt lehetőségem főzni. De amikor mentünk kintre dolgozni, egy hónapig tényleg főztem sokat. Azt jelenti, hogy tanítottam főzést a fiataloknak. Igen, ezt a főzési oktatásban hát tudtam beszélgetni velük, és éreztettem, hogy mi a afrikai vagy kenyai kultúra. Igen, a fiatalokkal találkoztam. Igen.
0: Tehát hétköznapokon dolgoztál a fiatalokkal, ugye?
1: Igen.
0: Tanítottál, tehát a főzést tanítottad, ez volt a munka, vagy más is?
1: Hetente csak 1 vagy 2 órán volt, a főzést tanítottam, akik főiskolában. Igazából egy kis csoport, akik szeretnek dolgozni a konyhában, vagy hotelban, igen, ez nem csak főzésről volt szó, hanem szolgálatról is. Hogyan szolgálhatunk az asztalnál kedvesen, és többi. És mellette akkor a gyerekekkel találkoztam, és hát egy nővéreknél voltam, majd egy hónapig, és hát velük beszélgettem, és azt mondanám, hogy nagyon érdekes rögtön mondhatnám, a szegénységről van szó.
0: Mély szegénység környékén voltatok akkor, hogy meg ezzel foglalkoztatok ott. Mivel foglalkoznak az emberek, vagy mit dolgoznak?
1: Azt láttam, hogy elég sok területen lehet dolgozni, a munka, kézi munka. Például az a Karanban, ez a sok gazdag intézmény, akkor jönnek hozzánk, vagy valahova kezdi takarítani. Ez a nénik, vagy fiatalok. És azt néha láttam, hogy ahol voltam, és a gyárnok is vannak ott, akkor épületet dolgoznak, fiatalok. És vagy a piacon voltam, lehet látni, hogy jönnek-mennek dolgozni. És a mezőnben is dolgoznak. A kézi munka, az komoly. Azt láttam, hogy sajnálom, vagy elég sok fiatal ott van, és azonban kevés munkájuk. És ebben a helyzetben a fiatalok számára egy kicsit nehéz. Ezért hát állam vagy egyház most segíthettünk valamilyen munkát adni nekik.
0: Mit főztetek, mit tanítottál, melyik konyhát tanítottad például?
1: Hát milyen? Például ott ugye indiai hát menüt bemutattam nekik, és néha vietnámi étkezés is tanítottam, és az európai olasz spagettit, vagy gulyáslevest, akkor tudtam bemutatni nekik, és igen, a főzés után akkor ettünk együtt.
0: Nehéz a nyelv, ahol jártál, a kenyai?
1: Hát hála Istennek, ott hivatalos angol. Igen, angolul.
0: Tanultál azért néhány szót? Tanultál helyi szavakat?
1: Hát sajnos nem. És azért, mert nem csak egy nyelvük van, hanem több. Igen, kis helyi nyelvük van, amelyek szerintem nehezek a számomra. Igen.
0: Milyen ételeket kóstoltál? Volt valami speciális, amit még életedben nem ettél, és nagyon jó volt, hogy megkóstolhattad?
1: Hát igen, ott a csoma, rögtön emlékszem a csomarra, az jelenti hús, és sült hús, a grill hús. Ez bárhova lehet látni, vagy lehet kapni. Ez nagyon speciális. A bárány, vagy a disznó, vagy marha hús, az nagyon népszerű. Hát számomra az nagyon finom. Igen, finom volt, szerettem.

0: mi volt a legnagyobb élményed kint?
1: Az a legjobb számomra, az rögtön a szegénységről van szó. Emberekkel találkoztam, sajnálom, hogy annyira szegénység helyzetben élnek, és csak láttam, nem tudtam segíteni. De azt láttam valódi szegénységet. Igen, és most értem, hogy hogyan élünk itt. Hála Istennek Magyarországon, vagy Európában elég jó helyeztünk van. Hát csak élünk hálával. Szeretnék mondani, hogy csak tényleg az ott szenvednek a szegénység miatt. Igen. És azt láttam, ez a legérdekesebb számomra. Fizikai a szegénység.
0: Tehát itt Magyarországon nem tapasztaltad azt a közelét sem a szegénységnek?
1: Hát azt tapasztalattam is, és például cigányok, a romaioknál voltam többször, és vagy szegény emberekkel találkoztam, de nem annyira a szegényebb, mint ott. Igen, ott. Egy példát mondok nektek, hogy egy iskolában dolgoztam, egy nővér jött hozzám, azt mondta nekem, hogy a napatya hónap főzök 400 gyereknek. Tudod, mennyibe kerül? Mennyibe a forintba? Csak 30.000 forintba. Igen, ez nagyon olcsó, az a hús nélkül. Azt jelenti, hogy hát a kukoricát főztek nekik, és kis zöldséggel eztek ott, nagyon alapvető. Iskolában nem csak oktatásról van szó, hanem étkezésről is. Igen, csak ezzel lehet kapni iskolában. Sokat eztek, és hát meglepettem az, hogy miért sokat eztek, kérdeztem valakitől. Azt mondta, hogy hát sajnos nem lesz vacsorájuk. Ha lesz, akkor kevés. És a következő napon újra kaphatnak. Igen, ez a iskolában történik. Igen, ez a nagyon érdekes számomra.
0: Beszéljünk a hitéletről, hogyan élik meg a hitüket kint, mit tapasztaltál? Tehát a sztereotípiákban azért ilyen ünneplősebb, vagy énekesebb, mozgékonyabb szentmiség szertartások vannak. Ez mit tudsz ebből ott
1: megmesélni? Igen, ezt a papként nagyon szívesen mesélni önöknek, vagy nektek, de először egy könyvet szeretnék bemutatni, szerintem ez régi könyve, szerintem ismeritek a könyvet, ez a címe, Kedves Ferenc pápa. Elég sok nemzetközi gyerek kérdezte Ferenc pápától, hogy külön-külön téma, benne is van hitről van szó, és te most kicsit kis játékokat, te vagy a kis fiú, és én pedig a Ferenc pápa majd akkor megnézzük, hogy...
0: Kedves Ferenc pápa, miért van olyan sok szegény és éhező ember, ahogyan Isten enni adott 5000 embernek tudna a szegény embereken is segíteni? Szeretettel, Terrytől.
1: Igen, igen, meg tudja tenni Terry, és meg is teszi, abban az időben Jézus tanítványainak adta oda a kenyeret, hogy osszák szét a nép között. Ha Jézus tanítványai nem osztották volna szét a kenyeret, a tömeg tovább érhezett volna. Tudod, a világon mindenki számára van elég kenyér. Az igazi probléma az, ha valaki nem osztja meg másokkal, nem osztja szét. A probléma tehát nem Jézussal van, hanem az önző emberekkel, akik mindent magunknak akarnak megtartani, és semmit nem akarnak megosztani másokkal. Ezekkel az emberekkel szemben Jézus nagyon szigorú. Meg kell tanulnunk megosztani másokkal a javainkat, az ételünket. Így mindenkinek jut majd elegendő, és mindnyájan boldogok leszünk, Ferenc pápa. Ugye milyen szép válasza? Hát igen, ez a hit, rögtön mondanám, hogy segíthetünk boldogan élni, akár a gazdag helyzetben, vagy a szegénységben. Igen, az ott is láttam, vasárnapon járnak templomba. Nagyon türelmesen a misésznek ott. Talán hallottál, hogy az afrikai vagy kenyai mise annyira hosszú. A legrövidebb vasárnapi mise 2 órát vagy 3 órát tartott. Igen. Ebben a szent misében hát tánc is van. Hát hosszú sok tánc. A tánc számukra annyira fontos. Imáról van szó, vagy közösségről. és a prédikáció, aztán néha számomra kicsit hosszú volt, de az fontos a plébánosnak, hogy magyarázni nekik, mert vasárnaponok, hogy jönnek szívesen meghallgatni az, mit jelent. És hát a közösség, a találkozás is benne is van. Ezért kicsit hosszabb szentmise, mint nálunk.
0: A templomokat hogy képzeljük el? Volt templom építve, épített templom, vagy?
1: Igen, hát teljesen más, mint európai, amerikai templom. Példát mondok nektek, hogy valaki hívott engem, napatya, gyere templomban menni, misézni. Oké, rendben van, mentem oda a faluba, ez nem templom. A szó az templomnak hívnak, de inkább a ház. Nagyon egyszerű ház, majd ha videóban akkor lehet látni a képet, igen. Inkább a ház, egyszerű ház, vagy erdőben lehet, nagyon egyszerű. Igen, valamikor valahol ez van rendes bazilika például, ez a szép templom, de nem nagyon gyönyörű, szép, óriási dolog, mint Európában. Igen, ez a templom.
0: Melyik korosztály, vagy minden korosztály jár templomba? Mi a tapasztalatod?
1: Azt láttam, hogy asszonyok, gyerekek, igen, azt vannak elég sok, azért, mert ott sok gyerekük van. Egyszer, akikkel találkoztam, hát 4, 5, 7 gyerekük van. Igen, vasárnapi misére járnak a gyerekekkel. Illetve az nagyon izgalmas a templom. Igen, a fiatalok, azt látom, és járnak oda, és a tánc, vagy zene nagyon segíthet őket csatlakozni a szentmiséhez.
0: Barátságokat szereztél ott?
1: Még egyszer.
0: Helyiekkel szereztél ott barátságokat, új barátokat?
1: Hát...
0: Van, akivel például tartod a kapcsolatot a mai napig?
1: Nekem? Aha. Hát nem sokat beszélgettem velük, mert csak misére mentem, és rengeteg emberekkel rögtön találkoztam, hát azt mondanám, hogy nem volt barátom ott.
0: De sokan jártak ezek szerint misére, tele volt a templom, éppen az épület,
1: igen,
0: akkor
1: igen.
0: A lakosság egy nagy része vallásos, mondhatjuk, tehát katolikus.
1: Azt a katolikus, ugye az Kenyában 50 millió lakosság van. Benne akkor 80% a keresztény, csak 20% katolikus. Igen, protestán is van, Anglián is van, és hát a katolikus rész, járnak láttam ezt. Hát ma tele volt a templomban.

0: Beszéljünk a szegénység formáiról, amiket kint tapasztaltál, és arról is, hogy hogyan élték meg ezt, hogyan élik meg a mindennapokban ezt a mély szegénységet, a kilátástalanságot.
1: Igen, hát nyilván, hogy ahova mentünk, vagy mentem, ez a legszegényebb helyre. Igen, láttam a szlám. A szlám az a falu, vagy a rész a legszegényebb. És de nagyon egyszerű házban laknak, és a kis házban nem csak egy család, hanem kettő vagy három család együtt laknak. És a napon akkor mennek a főnök dolgozni, vagy pénzt keresni, a gyerekek akkor járnak iskolába. Igen. Azt láttam, hogy tényleg ez a könyvben, amit hallgattuk, ezt a egyházt most megoszák a kenyeret a gyerekeknek iskolában, vagy a társadalmi problémát próbálnak megoldani. És a hála Istennek az egyház elég jó működik ott. Igen, akár Európából, vagy Amerikából mennek, jönnek oda segíteni, nagyon türelmesen ebben a helyzetben. Nem egy év után megoldjuk, hanem hát több év után. És a szegény nem csak egy ok van, nem csak érkezésről van szó, hanem víz, hanem a politikai ok, vagy korrupció, vagy társadalom miatt, igen, vagy sok gyerek, vagy fiatalok miatt, igen.
0: Közbiztonsággal mi a helyzet? Voltál veszélyben, vagy érezted úgy, hogy nem biztonságos?
1: De nálunk biztonságos volt, hála Istennek, de a házban láttam nagyon bizatalan, és de, ugye ez nincs, nem elég ételük, és hát a vécér például, ez a kevés, ez a kis házban együtt laknak, nagyon alapvetően ének, és ott, igen. Gyógyszer kevés. Valamilyen betegség jön, sajnos akkor nem elég a gyógyszer.
0: A fiataloknak van olyan perspektívája, hogy tanuljanak, tovább tanuljanak, és akár egyetemre menjenek? Tehát ilyen szempontból például fizetős, gondolom, a felsőoktatás.
1: Igen, ott. Sajnos ott minden diáknak vagy fiataloknak kell fizetni oktatásért. Valakinek nincsen pénze, akkor nem mehet tovább a képzésre, egyetemre.
0: És gondolom drága.
1: Drága, igen. Ha valakinek van, igen, lehet, de hát elég sok fiatal, igen, ezt oktatás után haza lesz munkájuk, vagy nem? Igen, az a következő kérdésük. Igen, azt láttam, hogy elég sok fiatal nem tovább járni. Ahol voltam főiskolában, akiket tanítottam fűzést, és hát jönnek hozzánk tanulni, és nincs pénzük. Igen, nekük is nehéz, iskolá számára is nehéz. De iskolában, ha kevés pénz, akkor nincs dolog, amit bemutatunk nekik, hogyan főzni, vagy hogyan tanulni. Ebben a helyzetben azt látom, hogy a kicsit nehéz a kreativitás. Igen, ezt a hát gondolkodás nagyon gyenge. Igen.
0: És mennyire jellemző az elvándorlás? Tehát, hogy azt tapasztalják, hogy a fiatalok ott hagyják a szülőhelyüket, és keresnek máshol jobb lehetőségeket?
1: Ebben a helyzetben és jönnek Kenyába, a Dél-Szudánból, vagy a Szomáliából, és az a káosz volt ott. De Afrikában, Kenyában szegény ország, de kicsit gazdagabb, mint más országok. És jöttek Kenyába, egy kicsit káosz, és azt jelenti, hogy a kevés munkájuk. Igen, azt ott láttam. A többször mentünk kintre, ez a utca szélén láttam a fiatalokat. Hát csak öt ülnek, beszélgetnek, és nincs munkájuk naponta. Ezt kérdeztem, hogy hát hogyan élnek. Igen, ez a nagy-nagy téma. És igen.
0: Mit mondtak?
1: Hát az állam tovább próbálja segíteni őket, vagy egyház is, de az nagyon nehéz. Igen, igen.
0: mi az, ami hiányozni fog ebből a fél évből, ami úgy szívesen gondolsz rá, és hiányozni fog itt Miskolcon?
1: Azért mondtam, a iskolában, Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban dolgozom. Nagyon hálás vagyok, hogyha újra jövök ide, Miskolcra, dolgozom. Hát ahol, hála Istennek, jó hely van. Igen. Szoktam mondani a diákainknak, hogy na figyeljetek, itt tanultok, az a jó hely. Oké, ajándékot kaptunk Istentől, vagy emberektől. Hálával tanultok. Ugyanazt mondtam magamnak, hogy hálával dolgozom itt. És Miskolcon szívesen szolgálok embereket. Hát Afrikában, ahol szegény van, akkor most itt dolgozom. Tényleg, hát szívesen hálával dolgozom. Ez az egyik fontosabb üzenetem magamnak vagy a diákoknak. Ha mentek oda, ahol messzire, ahol szegény, ha jövünk vissza, tényleg hálával tudunk élni. Ugye hála Istennek kenyerünk van, ételünk van, vagy hát nem túl gazdagok vagyunk, hanem ha tudunk dolgozni, tudunk segíteni ezt másnak. És ha ebben nehezebben tudunk fejlődni, igen, ezt a gyerekeknek ezt tudunk segíteni. Azt láttam, igen. A papként persze tudunk szívesen imádkozni értük szegényekért, és imával, vagy hálával, az valamit tudunk kézzel segíteni, konkrét helyen, iskolában, vagy munkahelyen, ahol vagyunk. Igen.
0: Napatya, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm ezeket az afrikai élményeket, amikről beszámoltál nekünk.
1: Hát meg ezt nagyon köszönöm szépen lehetőséget. Tényleg ezt nagyon hálás vagyok. Itt tudunk beszélgetni, vagy bemutatom valamit kevéset, vagy többet Afrikáról, vagy Kenyáról. És tényleg ez a Isten ott is van, itt is van, igen, otthon, és kérem szépen, hogy imádkozzatok érettem, vagy egymásért imádkozzunk. Hát Isten, ne felejtsük el, Isten mindig működik bennünk, akár ott, akár itt, akkor meg ezt köszönöm szépen.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Dávid Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk, Mielünk a kereszt című tárlatáról, majd a vietnámi származású Napatya volt a vendégünk, aki fél éves afrikai missziójáról mesélt. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

arcodat keresem, Uram Istenem. Taníts engem, miképpen keresselek, és hol talállak. Te alkottál, Uram, és újjáalkottál. Ami bennem jó, az mind te tőled van. Mégsem ismerlek még igazán. Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni, és téged szeretni. Önts szívünkbe a szeretetet, azt a szeretetet, mely hozzánk való szeretetetből forrásozik, hadd tudjunk másokat úgy szeretni, mint te minket.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Ötvös Gábor felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Mint mondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő- és térprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter, szintén a kormányzati tájékoztatón. A válaszadók több mint 96%-a támogatja, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönbüntetéssel is járhasson. Több mint 85% egyetért a visszaeső, súlyos szabályszegők járművének elkobzásával. A rollerek szigorúbb szabályozását 94% sürgeti. A kormány néhány héten belül bemutathatja az új előírásokat. A kiberbűnözés megelőzését célzó nemzetközi akcióhoz csatlakozott a Nemzeti Nyomozó Iroda, írja az MTI. A rendőrség pénteki közleménye szerint a Nemzetközi Összefogás legújabb akciója arra figyelmeztet, hogy a digitális készségekkel rendelkező fiatalok könnyen a kiberbűnözés világában találhatják magukat, ha nem elővigyázatosak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az internetes szolgáltatások megbénítását célzó támadások bűncselekménynek számítanak. A kampányvideót 18 országban mutatják be. Korlátozták a vízhasználatot a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban, mert baktériumot mutattak ki a vízhálózatban. Az intézmény közleménye szerint a Legionella nevű kórokozót a vízvezetékek egyes pontjain észlelték. Az intézkedés a 200 ágyas pavilon épületet érinti, ahol megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését. A kórház palackozott ivóvizet biztosít, a betegellátás pedig továbbra is zavartalanul működik. A rendőrök is véleményezhették az új egyenruhák beszerzésére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. A kiválasztott ruházati termékeket a rendőrök szolgálat közben is kipróbálhatják. A próbaidőszak után a vélemények figyelembevételével indulhat el a közbeszerzés, várhatóan jövő év elején. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentette be pénteken Oszlóban a Norvég Nobel-bizottság. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írták a méltatásban. Híreink végén hazánk időjárásáról. Délután felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Eső már sehol sem várható. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, estére azonban mindenütt mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 Celsius fok között alakul, késő estére pedig 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
4: Tizennégy óra 4 perc. Következik a Zenepavilon.
5: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Ma az Erzsébet királynő korabeli Angliába utazunk, amely egyúttal az a korszak, amikor az angol hangszeres zene kialakulóban van. Egy korabeli följegyzés szerint Angliában mindenki énekel, utal ez a híres angol kórusiskolára. Nem véletlen, hogy mint egyébként a föld többi országában is, a hangszeres muzsika kialakulásának egyik ihlető forrása a kóruséneklés volt. A következő művekben Önök is hallani fogják, hogy vagy a többszoromú ének, vagy pedig a tánczenék hatása jelenik meg a hangszeres muzsikában, amely immár több vonós hangszerre, 3-4-5 hangszerre íródik. A zeneszerző William Byrd nagy riválisa az 1583 és 1625 között élt Orlando Gibbons, aki a St. Paul katedrális orgonistája, kórusvezetője és zeneszerzője volt. Nem csak billentyűs műveket írt, hanem a következő vonós műveket is ő komponálta. Épp úgy, ahogy Byrd esetében hangszeres muzsikája és a korszak énekelt és táncolt muzsikáit idézi föl. Például erre az első csokor, amelyben két korabeli énekelt dallamot, egy kegyes dallamot, és majd a végén egy sanzont hallunk, az Isten, akiben bűnbánatomat lelem, ezt követi majd egy Pavan Gaillard kettős, majd az Ablakomból című világi sanzon földolgozása következik. A Paván a korszak egyik kedvelt tánca, kétkettedes ritmusban egy nyugodt, kiegyenlített táncfajta, a nevének eredete fölött viták zajlanak, egyesek szerint a Pávára, utal mások szerint Padova városára, az viszont biztos, hogy a korabeli angol esküvőkön ez egy kötelező táncforma volt. A korszakban a Pavánnak szinte kötelező párja volt a vidámabb, derűsebb Gaillard, aminek az olasz eredete magát a vidámságot jelenti, 3/4 ütemű tánc, és egyes kritikusai fölrották neki, hogy a Gaillardot táncolók túlságosan heves mozdulatokkal fejezték ki indulataikat. Következzenek tehát Orlando Gibbons feldolgozásai a Fantasma együttes előadásában.

A sanzonok és áhítatos dalok vonós feldolgozásai után következik két fantázia Orlando Gibbons tollából ugyancsak vonósokra. Ezekben is megfigyelhetők az énekelt, főleg kórus muzsika hatásai, de talán nem feledkezhetünk meg a népi hegedűsök hatásáról sem. A Fantazma együttes muzsikál, Marton Árpád búcsúzik önöktől, a viszonthallásra.

0: Georg Friedrich Händel C-dur koncertó grosszójának második tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 14:30, a rádiós regénytár következik.

Bakai Sándor, Örök Erdély. Kiszálltam Enyeden, 1940. Csak gyermek ifjúságom idejét tölthettem benne, és évek hosszú sora választ el tőle. Mégis, valahányszor elvisz mellette a vonat, a torkom elszorul, szememet könnyek nedvesítik, s különös, megrendítő melegség ömlik el bennem. Bölcsőhelyem, Nagyenyed, kicsi erdélyi városka a szőke Maros partján, az Érchegyek fenséges csúcsai alatt. Próbáltam már védekezni a varázsod ellen. Egyszer vidám sétát tettem benned, és meg is írtam, ami tréfa és anekdota csak visszacsendült lelkemben régi embereidről. De te nem szereted az ilyesmit. Titokba zárkózó, hallgatag őrzője vagy századok alvó emlékeinek, a dolgaid csak reát tartoznak, nagy szenvedéseidet édes gyümölcsű szőlők, kertek lombjaiba takarod, s meghitt örömeidet komoly arcod mögött rejtegeted. Azt akarod, hogy a világ csak azt lássa belőled, ami mindenkihez szól. És én tudom a legjobban, hogy van ilyen mindenkinek szóló tanításod. Az ősszel jártam ott, csak úgy egyedül, senkitől se tudva, néhány órányi bizalmas találkára keresve fel. Két vonat között egy mély lélegzetvételre, mielőtt tovább utaztam volna Bukurestibe, magyar bajok, gondok igazítására. A régi utcákban sok az új ház, és sok az új gazda is. Mégis, mint egy fátyol alól, mindenünnen elém villan a régi Enyed arca. Az egykori híres professzoroknak országos, vármegyei és városi közélet hajdani kiválóságainak, a patriarkális vendégszeretet legendás képviselőinek, furcsa különcöknek, jellegzetes városi polgároknak, messze vidéken híres szép lányoknak, asszonyoknak feledhetetlen otthonai, a régi szép idők vígmulatságainak színhelyei, a történelem súlyos kezének nyomait hordozó emlékezetes házak, falak, bástyák, sírhelyek, emlékkövek, a politika egykor forrongó termei, a tudomány és nevelés országos hírű ősi tűzhelye, az igazi, hazafelé mutató templomtornyok, az ezernyi élő emléket lehelő temető, minden, minden, amit most újra láttam, s ami most egyetlen eleven, lelkes arcá állott össze bennem, az erdélyi magyar szellem sajátos lényegét tükrözvén. Mert Enyed, ősi múltba gyökerező tradíciók szálain keresztül, ma is a legjellegzetesebben van telítve az erdélyi magyar szellemiség életnedveivel. Mint hogy Enyed a kicsi Erdély közepén van, Erdély pedig csak egyetlen egy van a világon, sőt, kívüle nincs is világ, tehát az enyediek helyesen vallják, hogy Enyed a világ közepe. Ők valahogy mindig teljesen elégnek tartották magukat önmaguk számára. Zárt világ voltak, és mindent megtaláltak a saját körükben, amire testüknek, lelküknek szüksége volt. Még ha el is vetette őket az élet más felé, és bizony nagyon sok felé elvetette, magukkal vitték Enyedet. Mindenütt enyediek maradtak, és a világ közepét képviselték, mert mindent pompásan be tudtak állítani szülőföldjük szellemének látószögébe. A város különös lelkülete meghatározta szülötteinek egész világnézetét és életgyakorlatát. Ez az enyedi szellem és magatartás, az erdélyiség típusa, a kicsiségnek és a nagyra hivatottságnak sajátos öntudata egy lelki ötvözetben. Az igazi enyedi ember szereti a maga kicsi házát, a csendes utcácskát, a zajtalan elvonulást, az élet meghitt, családias örömeit, a kertet, a szőlőcskét, az intim társaságot,
az egymással való halk évődést, a bizalmas körben szikrázó tréfálkozást, a C-beliekkel szemben a saját körének talentumos műkedvelését, az önmagának való alkotást, a helybeli művészetet és irodalmat, a hagyománytisztelő és konzervatív családi felfogást, s a maga egyszerű, nemes illemkódexének szigorú tiszteletben tartását. Élet igényeiben, megjelenésében, szokásaiban szerény és kimért. Határt szab gazdálkodásának, megveti a kapari gyűjtést, de felettét megbecsüli a feltétlenül szükségest megteremtő és megőrző takarékosságot. Ő, a kicsi Erdély kicsi városának kicsi embere, akit a történelem vasvesszője tanított meg a szerénységre, a kevéssel való megelégedésre és a saját határainak betartására. Talán innen van, hogy olyan jól tudják és számon tartják egymás apró emberi gyöngéit, és nem szűnnek meg figyelmeztetni rá egymást néha csattanós tréfákban, csinosan kikerekített anekdotákat költve egymásról. De ezek csak akkor tetszenek bántóknak, ha külső ember távolról hallja őket. Mert otthon, a világ közepén mindenki tudja, hogy akiről ilyeneket mesélnek huncutul mosolygó szemmel, annak az értékeivel is ugyancsak tisztában vannak, szeretik, s a tréfa a népszerűségének kétségtelen bizonyítéka. Akinek enyeden nincs karikatúrája, az nem valami jelentős ember lehet. Ilyenek az enyediek. De nem csak ilyenek. Mert a legigazibb erdélyiek lévén belül nagyon magas igényű és nagy rátörő lelkük van. Ez a kicsi erdélyi város, melyben Bethlen Gábor fejedelem nagy iskolája virágzott fel, mai napig a legműveltebb, legintelligensebb, leginkább európai nívóra törekvő, s a lelki értékeket legtöbbre becsülő erdélyi magyarok fészke. Az a néhány ezer magyar ember, aki még ma is ott él benne, s a város letörölhetetlen jellegét adja, csodálatos módon tartja, őrzi és fejleszti a maga ősi magyar kultúráját, gazdag és nemes szellemiségét. Pedig rettentően leszegényedett, és ezer megpróbáltatás között él. Helyzetét a külső világ szándékosan is eljelentéktelenítette. Enyed ma már nem vármegyeszékhely. Minden nagyobb közintézményt elvittek belőle, és még a gyorsvonat is csak elrobog mellette. Mégis magyar tudománynak, művészetnek, irodalomnak ma is Enyeden van a legmegértőbb, leglelkesebb, legáldozatosabb közönsége Erdélyben. Tacol a végzettel. Tudja, hogy csak felfelé szárnyalhat. De ezt a lehetőséget soha fel nem adja. Nem felejti el, és büszkén tartja magát hozzá, hogy szellemi örökhagyói a nagy fejedelem után pápai Páriz Ferenc, Bot Péter, Kőrösi Csoma Sándor, Bolyai Farkas, Kemény Zsigmond, Mikó Imre és az Alma Mater hozzájuk hasonló fiainak százai. Az enyedi kollégium ablakából valaha a Heidelbergi Univerzitás ablakába láttak, és az enyedi öreg torony felülemelve csillagos fejét a vér és tűzviharain, Európának hirdette a szellem elpusztíthatatlan hatalmát.

Most, ezen az őszi délutánon nagyon csendes az én drága szülővárosom. Csak a gyümölcs mosolyog mindenünnen, a dúsan rakott fákról, mintha egyetlen kert volna az egész kicsi város, és ez a mosolygás azt hirdeti, hogy a teremtő és termő erő megtörhetetlen, és a lélek nem fél a haláltól. A templomot övező erődítése nagy rést tátong. Egy gyönyörű öreg bástyát ledöntöttek és elhordtak, mert állítólag életveszélyes volt, nyakába akart omlani a járókelőknek. Ennek dacára, magyaráz a tiszteletes úr, akihez sétán végén betértem, olyan keménynek, tömörnek, örök időkre összeállítottnak bizonyult ez a látszólag repedezett kőbogja, hogy hetekig tördelték csákányokkal, amíg megbirkóztak vele. Rebesgetik, hogy nem is volt bűnös az öreg bástya a neki tulajdonított gonosz szándékban, hanem gyönyörű kövei kellettek valami új építetőnek. No, gondoltam, párhuzamot vonva magamban, az enyedi lélek sem omlik össze egykönnyen, ha látszólag repedezett is. Sok csákánynak ellenáll még, ha kell. A szegény Szilágyi farkas nagy tiszteletű úr élne, mondta a tiszteletes úr, nem tudom, hogy viselné el ezt a csapást. Mert ennek a városnak is várnak minden kövéhez forró szeretet fűzte. Az ember elolvassa a város, meg az eklézsia történetéről írt könyveit, szinte megcsapja belőlük ennek a nagy szeretetnek a lángja. Meggyőződéssel bólintok hozzá, mert nagyon igaz. Az enyedi lélek tényleg úgy tapad hozzá mindig városának legkisebb kövéhez is, mint a repkény, mely gyökereit mélyen eresztette bele, és vele együtt él vagy pusztul. Egyszerre előttem állott a felidézett öreg lelkipásztor alakjában az a lélek, melynek ő is valódi megtestesítője volt. Az eldöntött bástya helyére meredve önkéntelenül kezdtem restaurálni magamban a ma lelki bástyát, a régi, igazi, örökre tanító erejű enyedi szellemet. Néhai jó Szilágyi farkas lelki képe most megtelt előttem élettel, mély jelentőségű, vigasztaló élettel, mert annyi sok kiváló és derék férfiú között, akik ennek az én városomnak igazi legjavát képviselték. Ez a puritán, egyszerű, jóságos lelkipásztor valóban a típusa. A kimetszett bélyege volt az erdélyi magyar léleknek. Mint eszményképe a nagy apostol egész életében hordozta testében a szenvedés bélyegeit. A város 1849-i pusztulásakor gyermekkorában elfagyott kezein, lábain. Ezért néma tisztelettel nézett rá mindenki, mint a nemzetéhez, hitéhez való törhetetlen szeretet pecsétjének hordozójára. Mi kisgyermekek áhítattal pillantottunk fel rá, ha elkocsizott mellettünk, és szelíd mosolyjal integetett köszöntésünkre. Mintha az erdélyi lélek megkötöttségének szimbóluma lett volna ez a tiszteletre méltó bénaság, mely a szemet a belső érték keresésére és becsülésére fordítja. Mindenki tisztelte és szerette őt, s ha enyedi módon anekdotáztak is róla, ez csak közkedveltségének tüntetőjele volt. A szerénység és nagyratörés belső egyensúlya biztosította az ilyen enyedi és erdélyi férfiú nem kikényszerített tekintélyét. A jellem előtti tiszteletadást, mely a határait bölcsen ismerő és betartó, szíves, bibliai módon családias, vendégszerető, hűséges és álhatatos embert enyeden ellenmondás nélkül megillette. Az ilyen férfiak szellemi közösséget alkottak és baráti kört, melyet az a büszke és felelősségteljes öntudat hatott át, hogy tagjai a legnagyobb erdélyi ember
Bethlen Gábor fejedelem örökségének őrei és védelmezői. A kollégium és az eklézsia legjobbjai, Kovács Ödön, Bartók György, Makkai Domokos, Szilágyi Farkas ebben a meggyőződésben vívtak hosszú és bátor harcot a fejedelmi főiskola megtartásáért a forgandó időkkel, és a veszni indult csatában valósággal életüket emésztették fel. De a harcban kapott sebeket nem mutogatták. Csendesen elvitték gyógyulni rejtett erőforrásukhoz, szeretett és szerető családi körükbe. Megnyugtatólag mosolyogtak, és gyógyítva gyógyultak meg új csatára, ha kellett, a végső leheletig. Egyetlen igazi enyedi se tudja befogadni azt a gondolatot, hogy ezek a férfiak évtizedek óta pihennek az Őrhegy oldalán, a gyönyörű temetőben. A szeretet megelevenítő hatalma tartja életben őket, és ahogy ma a tiszteletes úr is rögtön Szilágyi Farkasra gondolt a ledöntött bástya mellett, úgy nemigen van enyeden nap, hogy a régi családok körében egy-egy öreg úr vagy asszony meg ne jegyezné, hogy vajon a szegény jó Farkas, vagy a szegény jó Ödön mit szólna ehhez vagy ahhoz. És ők tényleg szólnak is, mert az a lélek, melynek jellegzetes hordozói voltak, ma is éltetője ennek a mindenfelől körülcsapkodott magyar városszigetnek.

Már robogott velem a vonat az éjszakában. Vitt egészen más, idegen világ felé. A gazdag és hatalmas román főváros irányában, ahol a szegény, kicsi erdélyi magyarság szívét, mint egy kicsike, csipogó madarat tartja a markában a sors. De én megerősödve mentem eléje a szülővárosommal való találkozás után. A mi osztályrészünk nagyon szűk és szerény. Az életünk lehetőségeinek határa mindenfelé csak egy arasznyi. De föl, a lélek, a szellem világába szabad az út, és végtelen a lehetőség. Kicsi házak, keskeny utcák, szelíd kertek lakói, apró emberek, nagy tradíciók őrei és nagy igazságok hitvallói lehetünk, ha nem csak szavakkal, de az életünkkel leszünk azok. Néhai Ószilágyi Farkas és ti, többi áldott lelkek, akik között a lelkem fája rügyezni kezdett, ma megvigasztaltatok.

Makkai Sándor, örök Erdély. Az első rész hangzott el. Kiszálltam Enyeden, 1940. Felolvasta Seres Zoltán, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Brahms második B-dur zongora versenyének második tételét Maurizio Pollini és a bécsi filharmonikusok adták elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: Tizenöt óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Mint mondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Erősítheti a kisvállalkozásokat a Kata tervezet megújítása, de egyes szabályokon még változtatni kell. Közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége pénteken az MTI-vel, az adónem megújításáról szóló törvénytervezetet értékelve. Az érdekképviselet szerint az új szabályozás főként a szolgáltatóknak és a mellékállású vállalkozóknak kedvezhet. Számításaik alapján egyes vállalkozók éves adóterhe akár 1 millió forinttal is csökkenhet. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy az indokolatlan korlátozást vagy aránytalan terhet jelentő szabályok módosítással szorulnak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter a kormányzati tájékoztatón. A válaszadók több mint 96%-a támogatja, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönbüntetéssel is járhasson. Több mint 85% egyetért a visszaeső, súlyos szabályszegők járművének elkobzásával. A rollerek szigorúbb szabályozását 94% sürgeti. A kormány néhány héten belül bemutathatja az új előírásokat. Az elmúlt 126 év legszárazabb nyara volt az idei Magyarországon, és a második legmelegebb is, derül ki a Hungaromet honlapján közzétett elemzésből. A meteorológiai szolgálat szerint, bár a múlt században is előfordultak rendkívül száraz nyarak, idén nem csak a nyári hónapokat, hanem az azokat megelőző időszakot is súlyos csapadék hiány jellemezte. A tartós szárazság miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállást mértek. A zöldségek és gyümölcsök áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését kezdeményezi a KDNP december 1-től. Rétvári Bence frakcióvezető pénteki sajtótájékoztatóján közölte, a párt törvényjavaslatot készített, miután a Tisza kormány eddig nem nyújtotta be a korábban megígért intézkedést. Az indítvány többek között a burgonyára, a paradicsomra, a hagymafélékre, valamint az almára, körtére és a szőlőre is vonatkozna. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat, jelentette be pénteken Oszlóban a Norvég Nobel Bizottság. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írták a méltatásban. Hazánk időjárásáról. Délután felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Eső már sehol sem várható. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, estére azonban mindenütt mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul, késő estére pedig 7 és 14 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. 15 óra 4 perc.

Kulturális palettánkat az akvarelt hallják. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszöntöm a hallgatókat, Harcsik Róbert vagyok. Mai válogatásunkban először a debreceni Bernarda Alba háza színházi előadásról, majd Gallai Péter posztumusz lemezéről hallhatnak, végül az esztergomi keresztény múzeumban látogatunk el a Szent Ferenc évforduló kapcsán készült kiállításra. Tartsanak velünk!

0: 9 nő egy fedél alatt. Mennyi esély van a kitörésre a bezártságból? Federico García Lorca drámájának főszereplője maga a helyszín, a címadó Bernarda Alba háza. Ez a valóságban is áll egy andalúziai faluban, szomszédja annak az épületnek, ahol maga a költő is lakott, és ahol a művét ihlető élményeket megtapasztalta. A darabot ezúttal Debrecenben mutatták be. Keresztes Attila rendezővel Nagy György András beszélget.
1: Kigyűjtöttem a nőket az ön életéből. Özvegy Karnyóné, Hedda Gabler, Édes Anna, Yvonne Burgundy hercegnő, három nővér, Szabinnők, Winsdori vígnők, Csárdás királynő, és egyet direkt nem mondtam még, szóval ez a téma önnél egy ilyen vállalás?
2: Nem feltétlenül tudatos, de bizonyára az érdeklődési köröm meg az életem valahogy e felé hajt, hogy foglalkozzak ezekkel a nagy női sorsokkal, azzal a feladattal vagy funkcióval, amivel a nők működnek a mi társadalmunkban. Igen, emellett még volt Nóra, Kurázsi mama, tehát hogy itt igen sok női alakkal foglalkoztam eddig. Éppen ezért nagy örömmel vállaltam el, tudnélik Debrecenben a címre kértek föl, tehát hogy a kérdés az volt, hogy mit szólnék a Bernarda Alba házához, és mondtam, hogy nagy örömmel, ezelőtt 2 évvel Nyíregyházán ugyancsak García Lorcától a Jerma című művet rendeztem, és így valamilyen módon, hogy mondjam, hát így összebarátkoztam Lorcának ezzel a kegyetlen érzékenységével.
1: Az ugye Lorca saját életében is ott van, hiszen a mostani darab az gyakorlatilag 2 hónappal a halála, a kivégzése előtt keletkezett.
2: Bizony, és nagyon érdekes, hogy Lorca alapvetően nem is drámaírónak készült. Igazán ő egy zeneszerzőnek, grafikusnak, de hát ugye az egy olyan kor volt ott a század eleje, amikor a legjobb barátai, Salvador Dalí, Buñuel, Picasso, tehát hogy egy olyan környezetben élt, amikor az emberek a társadalmi hovatartozásukat, véleményüket nagyon erőteljesen művészettel fejezték ki. Igazán amiket játszunk, az a Vérnász, a Jerma és a Bernarda Alba háza. Ez az utolsó darabja. Ez pontosan ugye abban az évben íródott, amikor a spanyol polgárháborúban Franco úgymond a hatalmat magához ragadja, és hát az ellenzéket azt ki is végzik, sajnos Lorcát is.
1: Annak idején a magyar bemutató arra az időszakra esett, amikor Rákosi úgymond visszaszerezte a hatalmát, és hát akkor is azért nagyon-nagyon finoman utaltak erre.
2: Igen, és az ős bemutatója még egy érdekesség, hogy egy tiltott darab helyett választották a Bernarda Alba házát, ami szintén Spanyolországban 25 évig volt betiltva, azt hiszem. Tehát, hogy igazán ez megíródott, és Spanyolországban nem is játszotta senki hosszú ideig. Mivel, hogy a hatalomról szól, a diktatúráról szól, arról szól, hogy embereket nem lehet sem társadalmilag, sem egyéniek korlátozni. Mert, hát, hogy mondjam, az élet az élni akar, és úgy az ösztöneink, mint az alapfunkcióink úttörnek maguknak, hát és hogyha nem tudnak, akkor meg megszüntetik önmagukat, és ugye itt pont így egy végtelen nagy dráma ennek a vége.
1: Hát az élet az élni akar, de hogyha nem tud, akkor meghal.
2: Így van, és ez is történik, ugye itt a legfiatalabb lány, Adela, csak úgy tud kimenekülni ebből a pokolból, hogy véget vet az életének.
1: Ez annyira női darab, hogy tulajdonképpen a színen nem is jelennek más sok meg, mint női szereplők, de nagyon is a férfiakról szól, és hát a szálakat egy olyan férfi mozgatja, akár akarja, akár nem, aki csak hallani lehet maximum.
2: Bizony, ugye a falu legszebb férfi, a Pepe el Romanóról van szó, akibe a legidősebb lány az ilyen gazdasági szempont miatt ugye kiházasítanák ezzel a férfival, közben meg az egyik középső lány a szerelmes belé, de hát a legfiatalabb, az a legbátrabb, a határát szakító, tehát hogy bármilyen korlátok közé próbálják szorítani, ő egyszerűen ezeket szétrúgja és megpróbálja élni az életét. Tehát, hogy igen, egy férfi áll, de nem csak egy, mert ugye itt vannak az elhunyt apák, egy olyan társadalom, amikor a nők bizonyos értelemben a férfiak tulajdonai voltak.
1: Ugye Bernard Alba kétszeresen özvegy.
2: Igen, igen, a legidősebb lány az első férjétől való, és a többi négy lány az meg az éppen most elhunyt férjétől, és így a haláleset kapcsán 8 évre zárná be a lányait gyászolni. Mondom, a legidősebb 39 éves, és akkor a legfiatalabb az meg 20. Ilyen élettel teli hölgyeket, de embereket nem lehet bezárni 8 évre.
1: Nem tudom, hogy el lehet-e árulni, vagy van-e ilyen most a darabban, hogy kifütyül a kulisszák mögött, hiszen annak idején a színházi legendák szerint, de én utána néztem, hogy ez tényleg így volt, Hidas Frigyes zeneszerző volt maga, aki ezt megtette.
2: Hát mondjuk így megvalósításában egészen más jellegű ez a férfi kép, tehát hogy ezt egy, hogy mondjam, egy érdekes, bizonyos értelemben kortárs technikai megoldással tesszük, úgyhogy nem kell fütyülni a takarásban ebben az előadásban.
1: Annak idején nagyon hátráltatta a magyarországi bemutatót, hogy nem találták meg a megfelelő Bernarda Albát. Önnek azt hiszem, hogy nem volt ilyen problémája.
2: Nem volt, és ugye ez bizonyos, hogy nem azért, mert címszereplő, hanem azért, mert az origója ennek a történetnek, tehát hogy ahogy ő is mondja, mint egy kőszikla, ott kell állnia ennek a történetnek a közepén, és Tokaji Andrea személyében, aki alkatilag, mint jelenség, bizonyos értelemben, és bátran mondom ezt, predesztinált erre a szerepre. Tehát ő már mint színésznő hordozza annak a lehetőségét, hogy ebben remek legyen, és így utólag bátran mondom, hogy csodálatos munkát végzett ő is. De nagyon jó volt dolgozni 10 hölgyel. Ugye a próba folyamat elején mondtam, hogy itt vannak olyan titkok, olyan kémiai folyamatok, olyan lelki folyamatok, amiket én nem, nekem nincs honnan tudni. Ezért nagy segítségemre vannak a lányok, és ezt így is próbáltuk végig, hogy mi történik fiatal emberekkel, hogyha mondjuk megfosztják őket a nőiségüktől, megfosztják őket az életüktől, a szerelmüktől, a vágyaiktól. Úgyhogy egy nagyon tartalmas szép munkafolyamat volt.
1: Ez nem csak arról szól, hogy eleve kiosztattak a karakterek, mert hogy valóban így van, de hogy ezek azért változnak, tehát maga Bernarda Alba is képes időnként megrendülni, vagy legalábbis az a biztonsága a saját világképében megváltozik, aztán mégis visszarendeződik, tehát egy nagy-nagy mozgás van ebben az egész darabban.
2: Igen, egy nagy pillanat az egész darab, tehát hogy ők bezárkóznak, hogy az anyjuk bezárja őket 8 évre, hogy bizonyos értelemben látszólag ez egy nagy erős alaphelyzet, de ezen belül végtelen lehetőségek. Tehát, hogy a szenvedésnek, ahogyan ebben a pokolban a szeretet gyűlöletté változik, a féltékenység. Tehát, hogy bizonyos értelemben, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a lányok nem élhetnek, akkor ők megélnek mindent ebben a nagyon rövid periódusban.
1: Annak idején az egyik fordító, Nagy László, azért nem volt akárki, feljegyezte, hogy valójában ő egy magyar darabot hozott létre, mert ezt kívánták tőle.
2: Valóban így van. Sokkal szikárabb a Lorca szövege, viszont egy sajátos granadai tájszólásban egy vidéki nyelvet ír Lorca, és Nagy László csodálatos költői eszközökkel írt ebből egy, hát igen, egy új magyar nyelvet, tehát hogy a szószerkezet, a mondat szerkezet az nem feltétlenül úgy hangzik, ahogyan a beszélünk, de ez ad az egésznek egy csodálatos pedigrét, egy sajátos világot, ami, hogy mondjam, hát számomra legalábbis így gyönyörűség a fülnek.
1: Ez a fajta történetiség, azt hiszem, hogy öntől személyesen nem áll távol, hiszen ő mindig is büszke volt az erdélyiségre, meg a székelységre.
2: Bizony így van. Mivel, hogy nagyon erőteljesen ágyazódom be ebbe a kultúrába, és ennek a sajátosságaiba. Hát, hogyha azt mondom, hogy zárt közösség, akkor ez bizony jellemző az erdélyiségre is, de a székességre arra mindenképpen. Így én érzek is valamiféle rokonságot ezekkel a történetekkel, ahol egyfajta tradícióra hivatkoznak. Igen, az egyházi ritusok és kötelékek világában, mert ugye itt egy temetéssel kezdődik, és az egy alapja, az a fajta erkölcsiség, amire hivatkoznak. Mert Bernardának az egyik legnagyobb rákfenéje az, hogy nehogy kiderüljön bármi róluk, hogy ne kelljen szégyenkezni, hogy az ő lányai tisztességesek. Mondom, egy ilyen zárt közösségben, hogy a falu szájára ne vegye az ő családját. És ő, hát hogyha jó indulatúak akarunk lenni, akkor azt mondom, hogy megvédeni akarja a lányait. De hát nem jó eszközt választ erre.
1: Én nekem egy nagyon-nagyon távolinak tűnő asszociáció jutott eszembe, Arany János vörös répéke.
2: Igen, bizony. De nagyon sok ilyen történetünk van. Hogy mondjam, mert ugye egy bemutató kapcsán rendszerint föltesszük és fölteszik azt a kérdést, hogy milyennek az aktualitása, mit üzen a mának, meg ezeket a kérdéseket. Ugye ebben az esetben, vagy a jó drámák esetében az a helyzet, hogy ha kinyitjuk a szemünket, akkor rá kell jönnünk, hogy nagyon sok minden nem változik. Tehát igen, ugyanúgy uralkodunk egymáson, ugyanúgy próbálunk hivatkozni a társadalmi láthatóságunkra, és azért korlátozzuk önmagunkat, a gyerekeinket, a környezetünket. Tehát

0: rendeztem műzikert, mesedarabot és mindenfélét egy szolgálatig. És ugye hát 7 éves a legkisebb gyermekem, és rumi őrületben vagyunk olvasásilag, ezért ugye a sok nagyon nehéz mű mellett, mert az évadban Sirályt, Nórát, meg ilyeneket fogok rendezni, úgy döntöttem, hogy nagy mókával, jókedvel Rumini a Tükörszigeten című Bert Judit meseműzikelt Marosvásárhelyen megrendezem. Holnap kezdődik a próbafolyamat.
1: A Bernarda Alba háza előadást legközelebb október 27-én és 28-án este 6 órától láthatják Debrecenben, a színház egyik játszóhelyén, a Csokonai Fórumban. Keresztes Attila rendezővel Nagy György András beszélgetett.

0: Vannak dolgok, amelyek csak megszólalnak, és vannak, amelyek egy egész korszakot képesek felidézni. Idén nyáron jelent meg a Piramis és a Bikini együttesből is ismert Gallai Péter zenész és dalszerző Szállj fel magasra című első önálló posztumusz válogatás lemeze. Kovács Lászlóval, a Moiras Records tulajdonosával, a lemez kiadójával és Csáki Rita színész rendezővel Kovács Iva Rebeka készített interjút.
1: Én egy kis kiadót vezetek, a Moiras Recordsot, és hát a magyar könnyűzene múltjának az elfelejtett, vagy egyéb módon mostorsorsú értékeit szeretnék felmutatni, és hát a Péter személyisége, illetve pályafutása abszolút régóta kiabált azért, hogy valamilyen formában megmutatása, bemutatása kerül önállóan, mint Gallai Péter, tehát nem mint színházi szerző, nem mint a Piramis billentyűse, a Bikini billentyűse, hanem mint egy szerzői és előadói személyiség. A lemez ötlete az Gallai Dáviddal együtt merült fel. Szerintem Dávid mondta először, és azonnal azt mondtam, hogy igen, ezt érdemes megcsinálni, még posztumusz lemezként is, hiszen Péternek nem volt eddig önálló albuma, de mi azt szerettük volna, hogy ha ez a nem csak karakteres, de minőségi, minden ízébe porcikában minőségi életmű, azért összeszedetten egy önálló kiadványon is megmutatásra kerüljön. Úgyhogy mi a Nautilus együttes korai demójától kezdve a Péter legutolsó felvételéig tudtuk csokorba szedni ezeket a dalokat, mégpedig azzal a koncepcióval, hogy ez egyszerre szerzői és előadói lemez. Tehát a saját dalait, amelyen felvételeken énekli, abból lett egy erősebb válogatásunk. Egy kivétel van egyként a lemezen, a Leonard Cohen

0: Halleluja című dala, amit ugye Péter énekelt egy Leonard Cohen magyar nyelvű válogatás lemezen, és hát a Péternek az alapjában véve, de nem teljesen lírai világa, az nagyon szépen kirajzolódik, ahol középtempós, hol lassú dalokból, de van közt egy gyors és bózkodó dal is, aki érdekel, az meghallgatja a CD-t is egyből rájön, hogy mire gondolok. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen a válogatásnak a fő vezérfonala, hogy szerző is, előadó is legyen, illetve legyen valami miatt karakteres és fontos az életművön belül is az illető dal.
1: Amikor egy elhunyt művész életművéből állít össze valaki egy ilyen válogatást, ez egyben egy nagyon személyes és felelősségteljes feladat is. Mi alapján válogatta a felvételeket?
0: Két része van valójában a válogatásnak, mely dalok és mely sorrendben kerüljenek egy kiadványra, mert egy kiadványnak mindig van egy rejtett vagy nem rejtett dramaturgiája, hogy honnan indulunk és hová érkezünk meg. A válogatás szempontja az volt, hogy adják vissza azt az érzelmvilágot, ami a Péter sajátja volt, legyenek közte slágerek, úgymond nagyon ismert dalok, és legyenek közte elfelejtett gyöngyszemek, de mindenképpen gyöngyszemek, amik fontosak és karakteresek. Utána az a nagy kérdés, hogy a megtalált anyag vagy a rendelkezésre álló anyag ezt mennyire tudja teljesíteni. Például mondok egy egyszerű példát, a Nautilus együttes 1974-ben vette fel a demo felvételét, ennek Péter volt az egyik személyisége, ugye énekelt is, zongorázott is, zenét is szerzett, és ez nem csak fennmaradt ez a felvétel, hanem alkalmas is technikailag is és művészileg is arra, hogy ezt megmutassuk. És ami egy érdekes háttere a Galai Péter Szájfej magasra című CD szerkesztésének, azaz egész egyszerűen időrendbe tettük a dalokat, hogy honnan hová tartott ez az életmű, és arra lettünk figyelmesek, hogy úgy jönnek egymás után a dalok, hogy nagyon szépen kiegészítik egymást, hol ugye följebb megy a hangulat, hol kicsit leül, hol gyorsabb, hol lassabb, és hát a CD-nek az utolsó felvétele, a Piramis Együttes 2018-as nagy koncertjének a hangfelvételnek az egyik részlete, ez akkor a zenekar már megjelentette, ez a Szájfej magasra című 1976-os Piramis sláger, amelyet Péter ezúttal egyedül énekel, ez egy duett volt korábban, amely egyrészt a Piramis akkori 2018-as Piramis koncertnek a zárószáma volt, és egyben hát sajnos, de tény, hogy Péter legeslegutolsó hangfelvétele, amelyik még ugye profi módon elkészült, viszont a hangulata és a mondanivaló tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt az életművet úgy zárja kerekre, hogy mint egy előre is fölfelé tekintve búcsúzzon a hallgatótól.
1: Azok számára, akik ismerték a nevét, de talán mégsem ismerik igazán az életművét. Ki volt Gallai Péter?
2: Én az Eröskilenc Színházban találkoztam vele először, és megmondom őszintén, egy tehetséges zeneszerzőnek tartottam, és irigykedve néztem, hallgattam a munkáit. Aztán én sokkal később tudtam meg, hogy ő egyébként egy rockzenész, egy rocker, és hogy micsoda együttesekben vesz részt, és dolgozik, és micsoda múltja van, és elkezdett borzasztóan tetszeni, hogy én ezzel az emberrel lehetek egy légtérben, és tulajdonképpen közösen hozunk létre színházi előadásokat. Innentől kezdve természetesen nagyon nagy különlegesség volt, amikor megadatott, hogy rendezőként is felkérhettem őt zenét szerezni. Dolgozhattam vele együtt, láthattam őt alkotás közben, és hát nyilván nem mellesleg jegyzem meg, hogy a Falusi Lilla Metadolce című előadásának próba folyamatai közben meg is született közöttünk egy nagyon erős vonzódás és szerelem. Úgyhogy miközben éppen arról szólt az előadás, hogy egy nő próbálja meg elengedni azokat a dolgokat, amikhez ragaszkodik, és hogy ő milyen férfiakat képzel el magának, és igenis neki szüksége van egy társra, és az előadást arra futtattam ki, hogy a nő tanuljon meg először önállóan élni, létezni, és ismerje meg saját magát. Eközben én viszont beleszerettem Gallai Péterbe, és együtt akartam vele lenni, és egyáltalán nem érdekelt, hogy én ki vagyok.
1: Rita, te Péter élettársa is voltál. Hosszú éveken keresztül alkotótársa is. Az RS9-ben több közös munkátok is született, a Végkép, az Érzéki Matematika, a Szorgalmas és Restlány, de a Privát Vursli és a Pinter előadás kapcsán is dolgoztatok együtt. Milyen volt vele dolgozni együtt, mint rendező?
2: Soha életemben nem dolgoztam senkivel olyan könnyen, mint Péterrel. Ez most ilyen nagyon közhelyesen hangzik, de annyira fél szavakból tudta, hogy mit szeretnék egy előadáshoz, vagy egy jeleneten belül egy elképzelt atmoszféra, mi teremti meg igazán annak az előadásnak a zenei bázisát, hogy végig se hagyta, hogy mondjam, amit szeretnék, mert gyakorlatilag már ült is le a zongorához, és benne már fogalmazódott valami, én mindig furcsáltam, hogy be sem aztán fejeztem a gondolatot, még nem jutottam el oda, hogy mit szerettem volna elmondani, és már is hallom, hogy tulajdonképpen már adja is vissza azt, amire én gondoltam.
1: A végkép különösen személyes történet. Egy egykori házaspár találkozik újra, és régi sebekkel, emlékekkel, kimondatlan dolgokkal kell szembenézniük. Te írtad és rendezted, Péter pedig a zenéjét szerezte hozzá. Ha most visszagondolsz erre a közös munkára, van-e olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy Péter zenéje valami olyat is ki tud mondani az előadásban, amit szavakkal már nem lehetett volna?
2: Ez a Péter utolsó színházi zeneszerzése volt. A halála után is játszottuk még ezt az előadást. Egyébként a Vallai kertben volt ennek az előadásnak a helyszíne. És onnantól kezdve, hogy Péter már nem volt közöttünk, arra emlékszem, hogy minden előadás végén már tapsoltak a nézők, de mi a színészekkel összeborulva zokogtunk hátul a takarásban, mert még a Péter utolsó hangjegyei még lecsengtek az előadásban, és ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy mindannyiunkban milyen mély nyomot hagyott Péter, és egyáltalán ez a zenéje, amit itt hagyott nekünk. Én a Pétertől azt kértem, egy lezárást kérek a végére. És ez volt az egyetlen olyan zenénk, ami a Péter nem csinálta meg, amit kértem, ugyanis a zene utolsó periódusában gyakorlatilag nem tudom pontosan a zenei szakkifejezés, de azt kell mondjam, hogy egy oktávot lépett fölfelé, amit ritkán csinálunk meg akkor, amikor lezárunk valamit. Tehát ő pont, hogy kinyitotta a zenét, és egyszerűen egy olyan fajta jövőbe mutatott, ami túlmutat a mi életünkön. Egyfajta túlvilági életre világított rá a zenéjében, és ezt megmondom őszintén, igazán már csak az ő halála után hallottam ki a zenéből.
3: Gallai Péter öröksége immár a Száj fel magasra című válogatás lemezen is tovább él, és méltó emléket állít a legendás zenésznek, dalszerzőnek, aki október 5-én lett volna 73 éves. Kovács Lászlót és Csáki Ritát kérdezte Kovács Iva Rebeka. Most a piramis felvétele szól.

0: A piramis felvételét hallották. Szent Ferenc ábrázolásai címmel nyílt kiállítás a Ferences rend alapítója tranzitusának, boldog halálának 800. évfordulója alkalmából Esztergomban, a Keresztény Múzeumban. A tárlat a múzeum gyűjteményének Szent Ferenchez kapcsolódó műalkotásaiból válogat. A kiállítást megnyitó Tömördi Viktor ferences szerzetest Szerdahelyi Csongor kérte mikrofon elé.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Öröm az, hogy a Esztergomi Keresztény Múzeum azokat a tárgyakat, főleg festményeket, alkotásokat, amelyek eddig még nem voltak föltárva a nagyközönség elé, egyes-egyes kivétellel most a nagyközönség elé tudja tárni. Hiszen elmúlt 800 évben a legnagyobb művészeknek a kihívása mindig Szent Ferenc alakja volt. Szent Ferencet hogyan tudták 700 éve, 500 év vagy ma megjeleníteni, főleg két olyan mozzanatban, ami egyik talán jobban kivitelezhető, a másik pedig kevésbé. A jobban kivitelezhető az, ami a Ferenc a madaraknak prédikál, ezt Giotto is már ezt a témát megfestette, és azóta szinte minden művész, kisebb, nagyobb ezt a témát szeretné valahol formában a saját korabeli elgondolásaink megjeleníteni. A másik pedig a stigmatizáció, az is egy csoda, mert a stigmákat meg kereszt alakban, szeráf alakban a megfeszített Krisztust megjeleníteni, és hogyan kapják Ferenc a stigmákat, ez sokkal nagyobb, mélyebb értelmű. Ide a művésznek kell a csoda élménye is, hogy ezt a fajta rendkívüli állapotot be tudja mutatni. Most ezekből látunk itt példákat ebbe a Keresztény Múzeumban. Talán egyre mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmet, ami 1942-es alkotás, egy szénrajzos Ferenc életút. Barta Ernő. Sose volt kiállítva ez a szénrajzos ferences életút. Barta Ernőt kérte meg az akkori tartományfőnök, Sratti Pál, hogy készítsen egy ferences életutat, és hát fekete szénrajzal, itt van 20-30 szénrajzos kép, a se nem romantikus, se nem barokk, se nem római akadémikus művészetével be tudja mutatni, beszédesek ezek a képek. Ahogyan bemutatja, talán két olyan kiemelkedő alkotást szeretnék bemutatni. Egyik a úgymond a ferences káptalan, Pünkösdi káptalan. A Pünkösdi káptalanon Ferenc fölött ott van a Szentlélek galambja, és akkor összehívta Assisibe a testvéreket, és Ferencet a Szentlélek galambja besugározza, gyönyörűen látható, és ott prédikál a testvéreknek. Beszédes kép, és hogyan tudja a pünkösdöt erőhozni galambalakban. Talán a másik a Ferenc a madarnak prédikál.
2: Gyönyörű keresztalakban repülnek a madarak.
1: Ez is nagyon jó, hogy keresztalakban. Tehát nem csak, hogy mert Giottonál is, meg a többén is a földön ülnek, láthatjuk a madarak, és akkor úgy prédikál. Nem. Keresztalakban benne van akkor a megfeszített attribútum, a keresztjele, és benne a madarak is. Vagy a szultánnal volt találkozás. Hát nem biztos, nem
2: hát
1: így
2: egy
1: volt.
2: Valóságos képregény meséli el Szent Ferenc életét.
1: És akkor ezeket most látjuk először. Tehát mindenféleképpen.
2: Ki őrizte meg ezt, hogy mi a története? Barta?
1: Ernőnek a lánya. Ő őrizte meg, és átadta a Keresztény Múzeumnak. Tehát így volt a családi kapcsolat által maradtak meg. Egy könyvet itt láthatunk. Benne van az akkori tartanak az előszavas, utána benne van Szarai Emil atyának a Szent Ferenc élete, és ezen életrajzon keresztül mutatja be Barta Ernő ezzel a szélrajzzal az ő életét. Itt látható, ez a külső kép, itt ennek a úgymond...
2: Tehát ez könyv alakban megjelent.
1: Megjelent, de ezek már eredetiek a könyv alakban, kisebbek, ezek az eredeti, hogy látok, és a múzeum most kasírozza fel őket, ami megköszönhető a múzeumnak, hogy minden egyes képet felkasírozott, és ezáltal megfelelő nagyságban a nézők számára tudja produkálni. Látványos és beszédes képek.
2: Ez egy nagyon nagy érték.
1: Hadd mutassa meg, egy Magyarországon alig maradt meg reneszánsz kép. Egy olasz, itáliai reneszánsz kép megmaradt a múzeumban valamilyen formában, és itt látható, ahogyan a korabeli festő minden olyan elemet, ami a reneszánszban megtalálható, az ebbe a képbe bele vitte. Van benne egy kis klasszicista elem, a két Korintusz oszlopfő, ami a reneszánsznak, mint antik kornak a visszatükröződése jelen van, akkor benne van a perspektíva, tehát ahogyan a padozatot bemutatja, úgymond háttér alakban, kintje a hátteret. Egy tájkép van, ami teljesen új. Giotto az, aki legerőször kinyitja, de főleg Botticelli nyitja ki a tájképet, szinte Botticelli hátteret láthatunk itt, fákkal, hegyekkel. Persze itt van két Ferences alak, Ferenc, ahogy megkapja a stigmákat, de csak a háttér az Alverna hegye, viszont a Leó testvér, ahogyan csodálkozik, és ott az éneklő angyalok, a Szűz Mária körülbelül éneklő angyalok, és akkor Ferencet az éneklő angyalok elvarázsolják a mennyekbe. Tehát ebben az egy képben látható, kicsit ott van a háttérben a szeráf alakú Krisztus, de a földön ül, vagy földön térdel, a perspektíva megfelelően alakította ki, földön térdel Ferenc, és akkor így ablakon keresztül kapja meg a stigmákat, mint egy reneszánsz kép, a Ferenc, és középre a Szűz Mária ott van, hiszen bárhová elmegyünk, Assisibe vagy Alvernára, akkor a közös a Szűz Mária, és ahogyan leengedi a kis kordát Ferenchez, és alatta pedig ott vannak a lelkek, az zarándok lelket, emelik fel az égbe az embereket. Ezeken nincsen lelkek, hanem inkább a Szűz Mária, aki az ablakon keresztül a távolbalátás és az angyalokkal való...
2: Angyalos boldogasszony. Nagyon-nagyon szép.
1: És ez ki van nagyítva, nagyon jó, ha megnézzük, itt van egy ablak képek.
2: Igen, egy nagy molinó készült az ablakra.
1: Hogy akkor a háttérfénnyel molinón keresztül még jobban meg tudjuk nézni Ferencnek az alakját, fiatalos, tulajdonképpen nem szenvedő alak, ott vannak akkor a stigmák, és mögötte fel az angyalka hegedűvel.
2: És tudjuk, hogy ez a reneszánsz alkotás hogyan került a múzeum gyűjteményébe?
1: Nem tudták megmondani. Itt volt, és az az érdekessége, olaszok tudták, hogy itt van, elmúlt években elvitték restaurálni. Tehát nem a múzeum hozta helyre, hanem az olasz állam hozta helyre ezt a kis képeskét.
2: Tehát számon tartják, hogy ez egy érték.
1: Akkor egy nagyon modernkori alkotás, tehát itt van egy olyan alkotás, ami Szoreszki Mihálynak elmúlt 10 évben készült naphimnusza. Olaszul írta oda, hogy Fratello Sole, tehát akkor a nap fivér, Sorella Luna.
2: És
1: ahogy bemutatja egyik a Fratellót férfi alakként.
2: Rövid nadrágban.
1: Sorellát pedig nő alakban, és ott röpködnek azok a állatocskák, amik nem biztos, hogy madarak is lehetnek, lepik is lehetnek, de mégis egyfajta elbűvöl bennünket a naphimnusznak ilyen jellegű elmúlt 10 évben készült alkotása, de benne van így Fratello is, meg Sorella is. Egyik férfi, a másik pedig nő alakban.
2: Hát ha valaki megislette a képzőművészetet, ahogy említettük, hát a Szűzanyán kívül, meg az Úr Jézuson kívül, talán Szent Ferenc, meg a leggyakoribb, nem?
1: Igen, mert ha belemegyünk egy barokkori Ferenc...
2: Az is van itt.
1: Az is van.
2: Barokkori... Ez a Ferences gimnáziumból jött a Frankából, igen. Ugye?
1: Szent Ferencképpen itt is a attribútok benne vannak. Ott vannak kereszt, Ferenc néz a mennybe, tehát tulajdonképpen elragadtatásban van ez a tranzitus.
2: És már a stigmás.
1: Tehát az a élete utolsó időszakát mutatja be, amikor már Krisztus másaként ott vannak a szent sebek, ott vannak úgymond a koponya is, a halálnak a jele koponya, és feltekint a mennybe, és a mennybe látjuk a festő, kinyitja egészen világos színekkel, mutatja be az arcot is, meg a mennyeket is.
2: Két oldalán, ez a két hasonló keretben.
1: 700 éves Ferencnek a emlékére romantikus képeket készítettek.
2: Tehát a 700. évfordulóra készült.
1: Igen. Egyik a Ferences gimnáziumban volt, a másik pedig itt volt, tehát arra látható a háttérkép is minden, mind a kettő az az ikletettség, hogy Ferenc madaratnak prédikál, egyik állva, a másik ülve, de valójában egy ilyen romantikus 1920-as éveknek megfelelő alkotást láthatunk itt.
2: És akkor még van egy vitrin alatti könyvbemutató, arról is szóljunk.
1: Fiorettit tudjuk, hogy a magyar kódexben maradt meg az eredeti Figuretti. Ez a Mátyás korabeli időszak. Ebből nincs itt meg olyan példány, de a legrégebbi Figuretti könyvecske, itt látott egy kis miniatúra, 1686-ból való. Nekünk ez úgymond nemzeti ünnepünk lehet, hiszen Buda felszólítása, Esztergom felszólítása, és itt kis képeken keresztül mutatja, nagyon ez egy 15 centis kis könyvecske, belül még kisebb ábrázok vannak. Minden egyik történethez a korabeli könyvírója vagy könyvszerője készít kliséket, amelyeket bemutatja a Figuretti egyes alkotásait.
2: Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár gyűjteményéből vannak ezek.
1: Ez a kis 1686-os, az Országos Széchenyi Könyvtártól kapta a múzeum kölcsön. A többiek pedig itteni valók. És az többi, mint Figuretti, ugyanúgy, ahogyan a elmúlt napokban a Magyar Ferences Tartomány kiadott egy újabb Figurettit, ugyanúgy a...
2: Új fordításban?
1: Igen, mert új képekkel is. És akkor ezek pedig elmúlt 60-70 évvel ezelőtt készült Figurettik a maguk képi anyagával.
2: Tormai Cecil fordítás van, Kaposi József fordítás, hányan lefordították már a Figurettit?
1: Ez is olyan alkotás, hogy minden írót is megihlet a Figuretti, és a művészeket pedig a Figurettinek a képi ábrázolása is, és akkor ebben a 1686-osban jó latinul van még, de a képi alkotással egyes történetek mégis a olvasó számára oda idézi a maga szemeivel azt a kort, azt a életet.
0: Tömördi Viktor ferences szerzetessel Szerdahéj Csongor beszélgetett. Az Esztergomi Keresztény Múzeum Szent Ferenc ábrázolásai című kiállítása november 22-ig látogatható. Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsorának zenei szerkesztője Varga Ramóna, a technikus Fülöp Csaba, a szerkesztő Zsoldos Szilvia volt. Köszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Andrew Lawrence King felvételét hallották. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntöm dr. Szekér Nóra történészt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Tudományos Főosztály Kutatási Osztálya osztályvezetőjét, akivel a levéltárban szeptember 29-én tartott sajtótájékoztató kapcsán beszélgetünk.
2: Itt megint szeretném hangsúlyozni és elmondani azt, hogy ezek a nevek, ahogy egyébként a majd felkülő védőszék is, nagyon hiányosak. Tehát ami a levéltár állományába bekerült iratanyag, az nem fedi az állambiztonság működése során összes iratanyagot. Rengeteg iratanyag megsemmisült, ők maguk is folyamatosan selejteztek. Tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy na most akkor nyilvánosságra kerül a teljes ügynökhálózat, akik itt a rendszer időszakában működtek, mert csak azok kerülnek fel, amik megmaradtak, és a levéltár állományába kerültek. Tehát körülbelül most a hatos kartonok esetében 24 ezer körüli a most felkerülő hatos kartonok száma. Különböző kutatások és becslések alapján 180 ezerre tehető azoknak az ügynököknek a száma, akik 45 és 90 között ügynökként együttműködtek az állambiztonsággal. Tehát, hogy ez egy töredék, most, hogyha a mágnes szalagokban szereplő nevek, ebben a B-doszi, ebben a bizonyos hetiktatókönyvszerű szereplő személyeket összevetjük, akkor most körülbelül 50 ezer név kerül föl most az internetre. Azért nem tudok egészen pontos adatot adni, mert van ugye átfedés. Tehát van, aki a B-naplóban is szerepel, van, akinek hatos kartonja is van, van, aki csak a mágnes szalagon, tehát van egy ilyen koncentrikus körök ezekben az iratokban, de körülbelül ennyi név kerül föl. Hangsúlyozom, ez nem a teljes ügynökhálózat, de azért egy nagyon erős reprezentatív példa arról, hogy mik azok, akikkel dolgozott az állambiztonság. És ha még egy dolgot hozzáfűzhetek, hogy itt akinek hatos kartonja van, vagy szerepel a mágnes szalagon, tehát hogy aki most mint ügynök lesz megnevezve, azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy ki az ügynök. És egyébként maga a nyilvántartási rendszer is. Tehát előfordul, nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon gyakori, de előfordul, hogy adott esetben hatos karton már kiállítanak egy olyan személyről, akinek a beszervezése megkezdődik, de a beszervezés megjúsul. Nagyon hamar megszakította a kapcsolatot, igazából szabotálta a munkát, és lényegében egyetlen egy jelentést se adott. Ezt se feltétlenül lehet látni, de ők ugyanúgy szerepelnek, benne vannak ebbe az adatbázisba, mint azok, akik egyébként éveken keresztül nagyon komoly információkkal segítették az állambiztonság munkáját, és nagyon sok emberre ártottak. Ez a most felkerülő hatos kartonok meg információk alapján nem olyan könnyen megállapítható. Vannak jelek, például ugye megjelentetik sokszor azt, hogy az illetőnek hány dossziéja volt, és hogyha valakinek sok munkadossziéja van, akkor azból sejthető, hogy aktív volt az együttműködés, de egyébként az, hogy milyen típusú jelentéseket adott, vagy esetleg egyébként igyekezett félrevezetni az állambiztos, az se látszik ebből. Azt azért tartom fontosnak elmondani, mert könnyen ítélkezik az ember, hogy na, akkor ő együttműködött az állambiztonsággal, áruló, elárulta a barátjait, családját, stb. Szóval, hogy ez még ebből nem látható. Tehát így nagyon óvatosan kezelném ezt a névsort, de az, hogy ő valamilyen formában kapcsolatba került az állambiztonsággal, az egyértelmű.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

A Dél-Mississippi Egyetem ütőegyüttesének felvételét hallották. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenhat óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Erősítheti a kisvállalkozásokat a Kata tervezett megújítása, de egyes szabályokon még változtatni kell, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége pénteken az MTI-vel az adónem megújításáról szóló törvénytervezetet értékelve. Az érdekképviselet szerint az új szabályozás főként a szolgáltatóknak és a mellékállású vállalkozóknak kedvezhet. Számításaik alapján egyes vállalkozók éves adóterhe akár 1 millió forinttal is csökkenhet. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy az indokolatlan korlátozást vagy aránytalan terhet jelentő szabályok módosításra szorulnak. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti dízeles járművek esetében az üzemanyag jövedéki adóját. Az elmúlt 126 év legszárazabb nyara volt az idei Magyarországon, és a második legmelegebb is, derül ki a Hungaromet honlapján közzétett elemzésből. A meteorológiai szolgálat szerint, bár a múlt században is előfordultak rendkívül száraz nyarak, idén nem csak a nyári hónapokat, hanem az azokat megelőző időszakot is súlyos csapadék hiány jellemezte. Új oktatási épületet adtak át a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szarvasi Központjában, az Anna Ligetben, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. A fejlesztés részeként 3 új oktatóhelyet, 11 munkaállomást és irodákat alakítottak ki. Gyurica Csaba rektor elmondta, a beruházás célja, hogy az oktatási és kutatási tevékenységet egy helyre összpontosítsák. Az egyetem az elmúlt években mintegy 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg Szarvason. A rendőrök is véleményezhették, az új egyenruhák beszerzésére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. A kiválasztott ruházati termékeket a rendőrök szolgálat közben is kipróbálhatják. A próbaidőszak után a vélemények figyelembevételével indulhat el a közbeszerzés, várhatóan jövő év elején. Az új felszerelések között polárpulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is szerepelnek. A zöldségek és gyümölcsök áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését kezdeményezi a KDNP december 1-től. Rétvári Bence frakcióvezető pénteki sajtótájékoztatóján közölte, a párt törvényjavaslatot készített, miután a Tisza kormány eddig nem nyújtotta be a korábban megígért intézkedést. Az indítvány többek között a burgonyára, a paradicsomra, a hagymafélékre, valamint az almára, a körtére és a szőlőre is vonatkozna. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton, az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az Üllői úton szakaszonként, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az október 23-a utcában és az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep, az Örsvezér tere felé pedig kihagyja a Miskolci utca Csömöri út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
2: Végül hazánk időjárásáról. Délután felszakadozik a felhőzet és az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Eső már sehol sem várható. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, estére azonban mindenütt mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul, késő estére pedig 7 és 14 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. Tizenhat óra öt perc. Következik a Blende.
4: Részletekből maga az egész. Sáros László György épületei és fotói címmel látható kiállítás a műcsarnokban. Köszöntöm a hallgatókat, Zsoldos Szilvia vagyok. Sáros László György a hazai organikus építészet egyik meghatározó alakja. Egyetemi évei alatt kereste fel Makovecz Imrét, és ez a találkozás egész pályáját meghatározta. Emellett fotográfus is, aki a fotózást az építészeti munka szerves részének tekinti. Fényképészetének tárgya elsősorban az épített környezet, vagy az ember által teremtett tér és a természet kapcsolata. A műcsarnokbeli kiállítás kapcsán először a kurátort, Szertahelyi Júliát kérdeztem.
5: A kiállítás három teremből áll. Az első térben Sáros László fotó művészetéből igyekszünk felmutatni részleteket, a másodikban az építészeti életmű fontos pontjaira fókuszálunk, a harmadik térben pedig a korai rajzok mutatják a korai víziókat, illetve a későbbi építészeti tervpályázatokra beadott fotó dokumentációk a meg nem valósult terveket.
4: Mielőtt bejöttünk, akkor mondta, hogy nagyon fontos, hogy benézzünk ebbe a térbe.
5: A kiállított tér úgy épül föl, hogy már az első pillantásra a lekácsó fal tárul a szemünk elé, és ezzelé állítottunk fel egy installációt, amihez Sáros László György ragaszkodott. Ezt a ragaszkodást aztán én is később megértettem. Ez az installáció két McIntosh ihletésű székből, három Sáros László György által készített fotóból és egy órából áll, és gyakorlatilag a saját otthonának egy szelete, de mindazt egy ilyen sűrítményszerűen magába foglalja, amiről ez a kiállítás is igyekszik beszélni. Az építészetről, a fotóról és az időről, ennek a háromnak a kapcsolatáról. Az építészet az megjelenik a McIntosh ihletésű székek révén, funkcionális tárgyak mégis a dizájn által esztétizálva vannak. A fotók megjelennek a falon, olyan fotók ráadásul, amelyek az otthonában vannak, tehát jelzik, hogy ezek a fotók mennyire részei az ő életterének, a fotózás mennyire fontos az ő életében, és megjelenik az óra is, szimbolikusan az időt reprezentálva, hogy mennyire az időbe vetett gyakorlatilag az építészeti tevékenység, amit Sáros László György művel, mennyire törekszik arra, hogy az építészete nyomot hagyjon generációkon keresztül, élhető, szerethető tereket hozzon létre, illetve az az életmű az nyomot hagyjon az időben, amelyet ő felépített.
4: Miért elválaszthatatlan az építészet és a fényképezés az ő esetében?
5: Sáros László György azt gondolja, hogy az építészeti fotó az, ami leginkább alkalmas arra, hogy a laikus szemlélő számára bemutassa az épületet. A legtöbb esetben az utcán járva kelve mi a házak homlokzatával találkozunk. Jó esetben, ha bemegyünk az épületek terébe, vagy a hátsó kertjébe, akkor néhány jellemzőbb homlokzati képet is láthatunk egy-egy épületről. De az építészeti fotó az, ami képes arra, hogy megmutassa egy háznak mondjuk a teljes szerkezetét, a tömegek egymáshoz való viszonyát, és rajta kapja tulajdonképpen az építészeti gondolkodás módon az építést is, tehát azokat a lenyomatokat rendsevégre kapja, amelyek tükrözik az építészeti gondolkodás módot, vagy azt az elvet, amin az adott ház felépült.
4: Az összes kép, ami itt látható, az az ő saját fényképe.
5: 99%-ban igen, egyetlen egy épület van kiállítva, amelynek a fotodokumentációját a SZÖFTERV fotósa készítette, mert ezt az épületet Ibaldira nevezték, és ezért egy nagyon komoly fotodokumentáció készült róla még a 80-as években, és ez az épület ma már nem létezik.
4: Az, hogy holisztikus szemléletű művész, az megnyilvánul akkor az építészet és a fényképezés egységében is, vagy teljesen mást értünk ez alatt?
5: Hát sok mindent érthetünk a holisztikus szemlélet alatt. Én azt gondolom, hogy egy gondolkodásmódot általánosságban, ami a teljességre törekszik, és amennyiben az építészeti látásmódnak, formaalkotásnak és az építészeti alkotás reprezentációjáról beszélünk, akkor mindenképpen holisztikus az a megközelítés, az a teljességre törekvő, ahogy Sáros az épületeket igyekszik bemutatni, és ennek szerves részeként gondol magára, mint az épület fotósára, illetve ennek szerves részeként tekint az épület fotókat is.
4: A termekben milyen képeket látunk?
5: A kiállítás első terasz teljes egészében a fotóművészetnek van szentelve. Itt azonban elsősorban nem épületfotókat látunk, hanem olyan saját jogon is művészi fotósorozatoknak nevezhető fotókat, amelyeket az évtizedek alatt készített. Az egyik első fotócsoport az 1983-as Váci Művelődési Házban kiállított fotósorozata, ami a Hallgatás címet viseli. Ez a kiállítás nagyon izgalmas egyébként, ez egy olyan kiállítás, ami az utak mentén elgázolt emberek, utak mentén elhelyezett sírjait fotózza végig különböző fókusszal, tehát egyre közeledve ehhez a sír vagy jelhez, ami síremlék. Ez nem is igazán síremlék, hiszen ezek nem valódi síremlékek, hanem ilyen jelállítások. Itt tulajdonképpen 1983-ban megelőzte Marc Auger nem helyekre vonatkozó filozófiai terminológiáját, amikor Auger arról beszél, hogy a modernizmusban kialakulnak olyan nem helyek, amik igaziból nem valódi helyek azon értelmében, hogy itt nem történnek meg valós emberi találkozások, ezek mellett gyakran csak elmegyünk, nem bírnak külön saját funkcióval, gyakran észre sem vesszük ezeket, tehát perifériális helyek. És tulajdonképpen ezt tárta föl már ez a fotósorozat is, illetve a többi ezen a Váci kiállításon kiállított fotósorozat is. Az első terem másik fotósorozata egy hosszú, másfél évtizedes munka eredménye. Váli Dezsővel a Kőhalom című fotókötetüket úgy állították össze, hogy éveken keresztül fotózták a közép-európai zsidó temetőket. Ebből a fotósorozatból is látható egy válogatás, Krakó, Bártfahomonna temetőit örökítik meg. Ezek a nagyon erős fekete-fehér analóg technikával készült, és tényleg nagyon szuggesztív fotográfiák. Van két kisebb fotósorozata, amelyek önálló kötetként is megjelentek Zsebbelgium, illetve Pókország címen. Ezeket a fotókat szintén évtizedeken keresztül készítette egy belgiumi tanyán, és tulajdonképpen a Zsebbelgium című kötet előszavából eredeztethetjük a kiállítás címeit, a részletekből maga az egész címet is, hiszen ilyen makrofotókat készített. Egy olyan kísérletként, hogy mennyiben képesek ezek az apró részletek meghatározni, körülírni azt a teret, amely az embert körbeveszi, mennyire tágítható ez a tér tulajdonképpen ilyen mikro részek kiemelésével, és mennyire definiálja tulajdonképpen az ember helyét maga ez a részletekbe elvesző, részleteket kirakodó fotós szemlélet akkor, amikor ennek az egész térnek a közepéből összerakja ezeket a mikro világba fotózott fotókat. A teremnek egy jelentős részét foglalja el a Canon New York című fotósorozata, amelyet észak-amerikai útja során készített egyrészt az észak-amerikai kanyonvilág Új-Mexikó, Utah, Colorado állam kanyonvilágában, majd New Yorkba megérkezve, rácsodálkozva erre a Gigapolisra, az épített örökségét New Yorknak végigfotózta. És csak itthon ezeket a képeket rendezgetve jött rá arra, hogy mennyire szinkronba, illetve párhuzamba állíthatók ezek a képek, vizuális analógiákat fedezett fel a kanyonokba és a New Yorkba fotózott képek között. Ezek formai, színbeli, vagy megjelenő témákban, struktúrákban megnyilvánuló hasonlóságok, és ezek alapján arra jutott, hogy a mai New York, mindez, ami New Yorkban megépült, amit ma látunk, az nem jöhetett volna létre a kanyonok nélkül. A mai New York előképe ott van Észak-Amerika kanyon világában.
6: És a két belső terem, hogyha tovább jövünk, akkor ott ugye van két makett is, meg nem valósult épületekről.
5: Igen. A középső teremben, ahol az építészeti munkák kerültek kiállításra, van kiállítva a lenyfalui református templomnak a terve, ami nem valósult meg, illetve a Margit körútra tervezett, úgy emlékszem, finn megrendelésre készült hotel terv, ami szintén nem valósult meg, nem lett folytatása.
6: Képileg megvalósult épületeket látunk.
5: A kettes teremben a falakon mind megvalósult épületek fotóit látjuk, 99%-ban Sáros László György saját fotóival.
6: Igen, és a legbelsőben pedig szintén meg nem valósult tervek vannak, illetve nagyon korai rajzok.
5: Igen, a 60-as években készült grafikái láthatók a terem egyik falán. Én ezt a termet szeretem úgy gondolni, hogy ezek tulajdonképpen akár a meg nem valósult tervek, akár ezek a korai grafikák a vízió körébe tartoznak, tehát abba a rétegbe, ami az építész fejében megképződik, és a valóságban gyakorlatilag fizikailag nem valósulhat meg. Ezek az egészen korai rajzok tulajdonképpen még annak az útkeresésnek a részei, amikor Sáros László önmaga is művész családba születve, az édesapja festő volt, a testvére grafikus képzőművész, kereste azt a formát, amelyben ő leginkább ki tudja fejezni magát. Itt egy nagyon jó rajzi készségről árulkodnak ezek a képek, de nyilván egy ilyen erős képzőművészeti területen dolgozó családban érezte, hogy nem ez az ő útja. De azt gondoltam, hogy kordokumentumként, illetve a látásmód bemutatásaként ezeknek a grafikáknak igenis itt a helyük, illetve itt látható a Csillagvizsgáló nevű diplomatervének is egy tervlapja. Még az egyetem alatt készítés tulajdonképpen az első dokumentált építészeti terve.
6: Ez is elhangzott itt, hogy lírai a látásmódja. Ezt mire értették?
5: Arra, hogy nem tud és nem is akar a tárgyaihoz érzelemmentesen közeledni. Mindig az embert állítja akár a fotoművészeti, akár az építészeti gondolkodása középpontjában, és azon túl egy érzelemmel átítatott megközelítés. Közöltük is az arsz poetikáját, amelyben arról van, hogy mit jelent számára az építészet, és alapvetésnek tartja azt, hogy azokat az embereket, akiknek ő házat tervez, mindenestül megismerje az érzelmeiket, az életvitelüket, a gondolkodásmódjukat. Tehát ebből is látszik, hogy nem egy funkcióelvű, racionális megközelítés az, amivel ő a tárgyaihoz közelít, hanem mindig egy érzelmi alapú megközelítés.
4: Szerdahelyi Júlia kurátort hallották. A zene után Sáros László György építésszel, fotográfussal beszélgetünk.

0: mint a képzőművészet, de annál, hogy nagyképű legyek, annál sokkal több szerintem.
1: Miért gondolja, hogy több?
0: Azért, mert gondolja végig, hogy az építészet mi mindennek ad teret. Még akkor is, ha az csak tájépítészet. Gondoljon egy templomban elhangzó fantasztikus énekre, gondoljon bármiféle kinn a parkban végbe vihető játékra, mókára, gyerekekkel, bármi egyébre. Az építészetet nem lehet megkerülni. Nem véletlen, hogy az MMA-ban az egyes művészeti tagozatok felsorolásában, és ez nem az alapító Makovec Imre okán jött létre, de az építészet vagy építő művészeti tagozat az első.
1: Makovec Imre tanítványa volt.
0: Makovec Imrét nem engedték tanítani. Makovec Imre saját maga alapított magánmesteriskolát.
1: Szóval akkor az egyetemen nem Makovec Imre tanítványa volt?
0: Nem. Az egyetemen mondjuk azt mondták, hogy az utolsó, akivel találkozunk és megismerhetjük a művészetét, az Le Corbusier, aki akkor már, majdhogy nem azt mondom, hogy a múlt volt. De erre azt mondták, hogy odáig visszaigazolt a dolog. Tehát róla már mondhatjuk, hogy egy kiváló, bevált építéssel van dolgunk.
1: Makovec Imrehez akkor ezek szerint, ha jól értem, külön járt az ő mesteriskolájába.
0: A saját elhatározásból, és az ő első mesteriskolája, hála Istennek, egybeesett ezzel. Szokás mondani a jó időben, jó helyen.
1: Mi az, amit megtanult tőle?
0: A szakmát, meg az életet. Itt a kiállításon lehetőség volt arra, meg hát korábban is több helyen leírhattam, hogy én miért tartom magam az organikus építéshez tartozónak. Mi nagyon sok területén az életnek találkozunk alapvetésekkel, és ezeket az alapvetéseket az ember jól megtanulja, és megpróbálja átadni, továbbadni. Ha valaki mondjuk egy családi házat akar magának terveztetni, nem erőszakol, vagy nem is kényszerít, de mindenképpen előtérbe helyezi az építésznél, hogy egy másféle gondolkodással induljunk neki ennek az egész mesének.
1: Azt is mondták önről, hogy az építészetének középpontjában az ember áll. Ez is hozzátartozik az organikus építészethez?
0: Természetesen. Miről szól az építészet, ha nem az emberről?
1: Sokszor nem az emberről szól.
0: Az nem is építészet.
1: Akkor milyen az az épület, ami az emberről szól?
0: Ezen elég sokat gondolkodtam, és körülbelül azt tudom mondani, nem kitérőként, az, amit az építője szeret. És ha még tovább megyek, és az építője is még tovább megy, akkor felfedezi magában azokat a szempontokat, vonalakat, érdekességeket, szükségszerűségeket, ami miatt szereti azt a házat.
1: Ön miért szeret egy házat?
0: Hát egyfelől, mert a gyerekem. Másfelől, mert más is képes szeretni. És ez nagyon fontos. Állítom, a legfontosabb.
1: Említette, hogy érzelmileg is kötődött a Jászberényi zsinagóga épületéhez, amiből könyvtár lett. Hogyan indult ennek a története? Ugye gyerekkorában is mindig elment mellette.
0: Jászberényi vagyok, és egy végtelenül túlburjánzó, szinte mintha tudta volna végső stádiumában lévő kert mellett ment el az ember, ami orgonabokrokkal, ecetfákkal és mondjuk akácfákkal volt zsúfolásig megtömve. És hát úgy mögőle ki-ki villant egy-egy sárga tégla, egyáltalán az üvegablak, és hát persze azok a történetek is, amik ezzel kapcsolatban közszájon forogtak. De azok nekem soha nem voltak érdekesek. Engem mindig a ház érdekelt. És hát éppen ezért talán érthető, amit mondtam, hogy életem első építészeti csapása az volt, amikor rádöbbentem, hogy bontják. Ember meg nem mondta, hogy ez zsinagóga volt. És akkori gyermekkori dühömben elhatároztam, hogy ha tehetek ezért, illetve ez ellen, akkor biztos megteszem, hogy ez megváltozzon, hogy legalább maradjon valami.

0: utalás az ős eredeti állapotára. Azt hiszem, ez sikerült.
1: Ez mikor valósult meg?
0: 2003. Én az időben főépítész voltam Jászberényben, és hát így tehettem meg, amit egyébként nagyon-nagyon sokan nem értettek, hogy most ez miért ilyen. Mert ilyen volt az én lelkemben. Formailag sem nagyon hasonlít a régire, de ugyanakkor vannak olyan utalások benne, ami egyértelmű, hogy na ez valami tökéletesen más volt.
1: Az ön nevéhez fűződik még például Vác főterének a kialakítása is. Voltam ezen a téren, igazából lenyűgöző. Megkapta azt a funkcióját, amitől szeretik az emberek.
0: Egyrészt nagyon köszönöm, hogy ezt mondja, másfelől ennek a feladatnak a meghatározása az volt, hogy tegyük élővé a teret.
1: A fotózásra szeretnék rákérdezni, mert ugye itt láttunk könyveit, de képeit is, például a Pókországot, vagy a Zsebbelgiumot, vagy Amerikáról is láttunk mind természeti, mind építészeti fotókat. A fotózás az mit jelent az ön életében?
0: Hát, mint az építészet, szóval én sokáig nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek. Aztán meg egy ideig úgy voltam vele, hogy miért kell azt eldönteni. És mára meg ez azt hiszem, hogy kiválóan működtethető együtt is. Mert hiszem a fotónak irtóztató felelőssége van az építészettel szemben. A fotó az, amin meg tudom mutatni annak, akinek nincs lehetősége látni, mondjuk a pízai ferdetornyot. Amivel ritka előadásaim során szoktam mondani, hogy a pízai ferdetorony jobbra dől. Ami egy baromság, ami az, hogy jobbra dől. De ha igényes fotós úgy akarja visszaadni, hogy a dómot is lássam, akkor bizony olyan látószögből látom, ahol a torony jobbra dől. Makovec Imrének volt egy csárdája, amely leégett. Ismereteim szerint 4 kép maradt meg róla. Hát ez a felelőssége a fotónak.
1: A pókoktól mit lehet tanulni? Ugye gyönyörű hálókat szőnek, ezt tudjuk, de ezen kívül mit látott meg bennük?
0: Hát először is 40 000 fajuk van. Ismereteim szerint talán a leggazdagabbak ebből a szempontból. És hát azért mindig csak-csak hazanéz az ember az építészetre, ha azt a szerkezetépítést, amit egy pók képes létrehozni. Gondoljon egy harmad cseppekkel telelévő, egyébként gyönyörűséges látványt mutató pókhálót, ami egy olyan erős szerkezet, amilyet emberi kéz értelem képtelen megalkotni. Hát például ezt.
1: Tulajdonképpen a pók is egy építész.
0: Hát igen, természetes.
1: Ez egy kicsit már a természet fotózáshoz is közel áll, nem? Nem jól gondolom?
0: Persze, hát anélkül ezt nem lehet, de hát menjünk vissza az építészethez megint csak. Annak is csak akkor van értelme, ha a helyzetében mutatom meg, mert hát ez a másik, ami borzasztó fontos, hogy hova mit épít az ember. Ha a helyszínére nem figyel, azzal nem stimmel, akkor megint csak rossz a konstrukció.
1: Említette, hogy készül az életműkönyve. Ebben mit fogunk látni?
0: Remélhetőleg az életművemet, de talán eltérően mondjuk egy-egy építész albumtól. Itt én úgy szeretném bemutatni az életemet, ahogy éltem. Mert nem igaz az, hogy az ember csak építész, csak fotós, csak képzőművész, vagy bármi más. Nem, van benne nagyon sok minden. És azok együtt vannak. Így már nem annyira egyszerű egy ilyen könyvet csinálni.
1: Gondolom a könyvben is benne lesz az, amire a legszívesebben emlékszik vissza. Meg lehet-e ezt fogalmazni?
0: Nagyon egyszerű erre válaszolni. Nem akarom lelőni előre.
1: Az elmúlt percekben Sáros László György építészt, fotográfust hallották. A részletekből maga az egész című kiállítás november 15-éig tekinthető meg a Műcsarnokban. Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és a technikus Fülöp Csaba nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Zsoldos Szilvia. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: Elhangzott a Blende.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik színházművészeti magazinunk, az Olvasópróba.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk negyedik évadának harmadik adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk címe a szerep megszületése. Beszélgető társam lesz Márton Éva Izabella, a Kaposvári Egyetem Rip-Rónai Művészeti Karának hallgatója, aki az egyetem színművész szakán Kéri Kitti és Urai Péter osztályában tanul. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Van egy különös pillanat a színházban, amelyről nehéz pontosan megmondani, mikor következik be. A próba folyamatnak vannak jól meghatározható állomásai, az első olvasópróba, az asztal körüli elemzés, a jelenetek felállítása, a próbák sora, a jelmezpróba, aztán a főpróba. A szerep megszületése azonban nem igazodik ehhez a naptárhoz. Mégis van egy pont, amikor a színész egyszer csak már nem csupán eljátsza a szerepet, hanem valamiképpen elkezd benne létezni. Talán ez a színházi munka egyik legnagyobb titka. Az első találkozás a szereppel rendszerint még kívülről történik. A színész kezében ott van a példány, előtte a szöveg, és megpróbálja megfejteni, ki ez az ember, akit alakítani kell. Mit akar, mitől fél, mit titkol, mit tud önmagáról és mit nem. Mi történt vele azelőtt, hogy belépett a színpadra, és mi történik majd vele, amikor onnan kilép. Ezek fontos kérdések, de eleinte még mindegyik intellektuális természetű. A színész gondolkodik a figuráról. Aztán valami megváltozik. Egy idő után a szerep kérdései már nem kívülről érkeznek, hanem belülről. Nem azt kérdezem többé, hogy mit tenne ő ebben a helyzetben, hanem azt érzem, én mit teszek most ebben a szituációban. Ez a váltás talán észrevétlen, mégis döntő jelentőségű. A szerep ugyanis nem akkor születik meg, amikor a színész tökéletesen megérti a figurát, hanem akkor, amikor a figura elkezd élni a színész sejtjeiben, a vérkeringésében, a lélegzetvételében, sőt, a lelkében is. A szöveg ilyenkor már nem pusztán mozdulatok sora. Minden szónak súlya lesz. Egy vesszőnek, egy elhallgatásnak, egy rossz helyretett hangsúlynak. A színész rájön, hogy egy mondatot nem azért mond ki, mert az le van írva, hanem azért, mert valamit el akar érni vele. A szöveg mögött megjelenik a szándék mögött pedig az ember. Talán a szerep megszületésének egyik legfontosabb jele, amikor a színész megtanul hallgatni a szerep nevében. Mert a színház nem a kimondott mondatok művészete csupán. A valódi konfliktus gyakran ott történik, ahol a szöveg megszakad. A színpadon elhangzik egy mondat, de közben egy másik mondat él a szereplőben, amelyet nem mondhat ki. Ebben a folyamatban a test legalább olyan fontos, mint a szöveg. Minden szerepnek van egy sajátos és saját gravitációja. Másképpen áll, másképpen ül, más ritmusban fordul meg, másképpen veszi a levegőt. Van, aki előre dől, mert állandóan támadni készül. Van, aki hátra húzódik, mert egész életében védekezik. Van, akinek a keze árulja el azt, amit az arca még elrejt. És van, akinek éppen a mozdulatlansága beszél. A színész teste azonban nem egyszerű illusztrációja a figurának. A test gondolkodik, emlékezik, ellenáll. Néha hamarabb tudja, ki a szerep, mint maga a színész. Egy járás, egy fejfordítás, egy különös légzés egyszer csak megteremthet valamit, amit hosszú elemzéssel sem sikerült megtalálni. Ezért is veszélyes, amikor a színész túlságosan hamar kitalálja a szerepet. A kész megoldás ugyanis gyakran megöli a keresést. A színházban pedig éppen a keresésből születik az élet. Ha már az első próbákon tudom, hogy a figurám milyen, hogyan mozog, hogyan beszél, hogyan néz, akkor könnyen lehet, hogy nem embert építek, hanem maszkot. A maszk pedig lehet pontos, látványos és akár virtuóz is, csak éppen nem lélegzik. A jó szerepben mindig marad valami megfejthetetlen. Valami, amit a színész sem tud teljesen birtokolni. Talán éppen ettől lesz hiteles. A néző ugyanis nem egy megfejtett embert akar látni. Nem pszichológiai prezentációra ül be. Azt akarja érezni, hogy valaki most válik létezővé a színpadon, akit ő most ismer meg. Ez a most a színház egyik legnagyobb csodája. A próbán a színész megtanulja a jelenetet. Az előadáson azonban el kell felejtenie, hogy megtanulta. Tudnia kell a szöveget, a mozdulatot, a ritmust, a partner helyét, a fényt, a díszletet, és mindezek ellenére úgy kell viselkednie, mintha mindent most élne át először. Ez az egyik legnehezebb paradoxon. A spontaneitást csak rendkívüli fegyelemmel lehet létrehozni.
A szerep megszületése ezért nem egyetlen pillanat, hanem hosszú belső átalakulás. A színész először kívülről nézi a figurát, majd megpróbálja megérteni, aztán utánozni kezdi, később már használja a testét, a hangját, a képzeletét, végül pedig eljut oda, ahol a szerep elkezd önálló törvények szerint működni. A színész néha olyan döntést hoz a színpadon, amelyet tudatosan nem tervezett meg, mégis utólag érzi, ennek így kellett történnie. A partner egy másodperccel tovább néz, mint a próbán. A csend hirtelen hosszabb lesz. Egy mozdulatnak más hangsúlya születik, és a jelenet egyszer csak élni kezd. Ilyenkor a színész és a szerep között létrejön valami, amit talán nem is lehet teljesen elméleti fogalmakkal leírni. Valami különös bizalom. A színész bízik a figurában, bízik a partnerben, bízik abban, hogy nem kell minden pillanatban megmutatnia, mi az ő valódi lényege. És talán legfőképpen bízik abban, hogy a színpadon nem kell jónak lennie. Elég, ha igaz. Mert a szerep végső soron nem a színész virtuózitásából születik meg. A virtuózitás igazából eszköz. A technika feltétel. A tudás is szükséges, de a szerep akkor válik élővé, amikor a technikán átüt valami személyes és egyszeri, a színész jelenléte.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba, a mai témánk a szerep megszületése. Vendégem egy negyedéves színművész hallgató, aki már most meglehetősen gazdag színházi tapasztalatokkal rendelkezik. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Márton Éva Izabellát, a Kaposvári Egyetem Rip-Rónai Művészeti Karának tanulóját, aki az egyetem színművészeti szakán Kéri Kitti és Urai Péter osztályában tanul. Korábban 2 évig Pál András osztályában tanult a Pesti Magyar Színi Akadémián. Kedves Éva, szeretettel köszöntelek, és először azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mikor érezted azt, hogy igazából számodra a színpad adja azt a világot, amelyen igazán otthon vagy?
1: Amikor talán elsőnek azt éreztem, hogy úgy otthon vagyok, és úgy, most ez úgy az enyém, az még a Pesti Magyarban volt, mikor másodéves voltam, és akkor Chicagót csináltunk, Pál András rendezte, akkor éreztem azt, hogy úgy szabadon lubickolok benne. Előtte meg, ami miatt ugye ezt a pályát választottam, az meg valami nagyon fura, ilyen ösztönös érzés volt, hogy nekem itt az utam. Ugye a szüleim, ők egyáltalán nem ezzel foglalkoznak, és ezért ők ebben nem is nagyon hittek, hogy ebből talán úgy meg is lehet élni, meg ezt lehet tényleg úgy csinálni, de valami így belülről nagyon súgta, hogy nekem úgy ezt kell meg. Talán jó időben jó emberek vettek mindig körben.
0: Hány éves lehettél, amikor úgy elkezdett benned megfogalmazódni az, hogy neked talán színésznőnek kellene lenni?
1: Talán, amikor gimis voltam, és akkor az irodalom tanárom, ő mondta nekünk, hogy ő még annak idején ő színészként is dolgozott, és hát őtőle ugye hallottuk, ahogy a verseket mondta. Igen, nekem az volt az egyik ilyen meghatározó dolog, hogy ő valahogy úgy tartott irodalomórát, meg úgy mondott verset, hogy nem azt éreztem, hogy vers, meg hogy egy irodalomóra, hanem hogy itt valami történik. Szerintem igazából egy kisebb előadást tartott nekünk mindig. Balogh Tamásnak hívták. Ő volt talán az első, akinek el is mondtam, és akkor ő mesélt nekem róla.
0: Ez melyik gimnázium volt, és hol?
1: Szegeden, a Ságvári Endre gimnázium.
0: Negyedéves vagy, jó néhány szerepet volt már. Említsünk meg ezek közül egy párat, és beszélj arról, hogy mi történik benned, amikor megkapsz egy szerepet, hogyan tudsz ezzel azonosulni, mi ennek a folyamata?
1: Így, hogy hallgató vagyok, úgy szerencsés vagyok, abból kifolyólag, hogy úgy játszhattam olyan szép, nagyobb szerepeket már, de azért még így nagyon nyitott vagyok arra, hogy még jöjjenek dolgok, meg szerepek. Talán az egyik legnagyobb szerep, amit játszottam, az idén volt a Csehovnak a Platonovjában Szofját játszottam. Ez a Szegedi Pince Színházban készült, de még játszottam a milyen nagyobb szerep a Kafkának az Átváltozás című darabjába, Gréta szerepét. Itt nem csináltam végig a próba folyamatot, hanem egy szerep átvétel volt. Így az átlényegüléssel kapcsolatban, amit tudok mondani, hogy ez a szerep megformálás, hogy talán az, hogy milyen típusú a szerep, az határozza meg, hogy történik meg ez a munka folyamat benne, ez az alkotói folyamat.
0: Nézzük ezt így a gyakorlatban, hogy hogyan történik. Kiválaszt téged a rendező egy szerepre, mikor közlik ezt veled, mi történik az olvasópróbán, hogyan ismerkedsz a karakterrel.
1: Amint megtudom, hogy melyik darab, és hogy kit játszom, akkor elkezdek a darabnak utána nézni egy egészében, hogy ez miről szól, mi a történet, és akkor utána, hogyha ez már úgy megvan a fejembe, akkor keresem meg azt, hogy a szereplő, akit majd kapok, vagy akit játszom, hogy ő mit csinál ebben, ő miért fontos az ő jelenléte, mit történik, hogyha ő belép ebbe a történetbe, mi változik meg, és valahogy a személyiségre, arra, hogy ő milyen személyiség lesz, vagy hát én milyen személyiség leszek, azt úgy hagyni szoktam. Sokszor mondják, vagy volt tanárom, aki mondta, hogy azért jó úgy előre kitalálni, hogy akkor mi van. Én ezeket általában úgy elhagyom, és igazából azt gondolom, hogy ezt úgy előre nem is lehet kitalálni, legalábbis nekem ez nem működik. Én azt szoktam megvárni, hogy jöjjön a rendelkező próba, és ott tudjam meg, nyilván úgy, hogy már van egy valamennyire egy szövegtudásom, vagy szövegismeretem, és hogy tudjam meg, hogy mikor, merre, hova megyek, próbálgassam, próbáljuk együtt ugye rendezővel, és akkor az egyszer csak majd a személyiséget is megszüli. Valahogy talán az, hogy mit cselekszik az ember, az mindig összefügg azzal, hogy milyen személyiség lesz, vagy milyenek a tulajdonságai. És akkor inkább ami bennem van, vagy amit mindig keresek, hogy a szövegnek mi a szándéka, hogy mit akarok vele, és akkor bízom abban, hogy a szerep az meg egyszer csak megformálódik ezáltal. Meg így egyszer csak meg tud az születni, hogy jeggyé váljak. Nagyon próbálok arra figyelni, hogy úgy tanuljak szöveget, hogy megfejtsem, hogy ezt miért mondja, és miért úgy. Én mondjuk így előadás előtt nem is nagyon szoktam átnézni a szöveget. Hogyha régen játszottunk egy előadást, akkor ezért úgy összemondom a kollégákkal, a színészekkel, de akkor is így szárazon próbálom, azért, mert igazából szerintem az, hogyha már megvan fejtve, hogy miért úgy fogalmazok valamit, és miért azokat a szavakat használom, akkor onnantól kezdve szerintem nem tudom elfelejteni, mert akkor mindennek tudom az okát, hogy én miért úgy mondom, és ezáltal talán már a szerep is így megszületni.
0: Aha, tehát akkor ez a miért, amikor tudod az okát, hogy melyik szó miért pont ott hangzik el, melyik mondat miért úgy van megfogalmazva, ezek szerint ez benned a karaktert is ugye megérleli, rögtön megformálja?
1: Elkezd rajta dolgozni. Aha. Már, igen. És akkor persze ezekhez majd még így hozzájön az, hogy akkor milyen a testtartásom, hogy éppen van-e bármilyen olyan gesztikulációm, vagy egy olyan hangsúlyom, ami másmilyenem, mint a megszokott, vagy úgy eltér az átlagtól, de azt gondolom, hogy elsőnek nekem legalábbis mindig ez az első lépés, amit megteszek, és akkor a többi meg így, tényleg így a cselekvés által majd úgy megszületik. Még ami még nagyon szokott érdekelni, de az meg én bennem az úgy van, hogy talán az már egy következő lépés egy próba folyamatban, az az, hogy mi történik mondjuk két mondat között. Mondjuk, hogyha az úgy egyben is van nekem, két mondat egymás után, amit elmondok, bennem mi történik, hogy miből születik meg az a második mondat, esetleg van-e közte szünet, ami olyan szünet, amit ugye meg lehet tölteni érzelemmel, vagy éppen játékkal, de azért ez válogatja az is, hogy milyen típusú a darab, amit éppen csinálok.
0: Csehov több nő alakját is eljátszottad már. Mit tanított neked Csehov a színészről, és mit az emberről?
1: Azt gondolom, hogy talán Csehovot játszani az egy nagyon, nagyon szerencsés helyzet, és talán nagyon jó helyzet. Én minden egyes alkalommal, elsőnek az egyetemen volt alkalmam játszani, ott három nővért csináltunk, mását játszottam. Később pedig a Szegedi Pince Színházban volt. Talán ami nagyon fontos és nagyon jó tapasztalat, az az, hogy azt gondolom, hogy Csehovnál valahogy úgy lehet játszani, mint egy filmforgatáson. És valahogy Csehovnak minden egyes témája, amivel foglalkozik az adott drámája, az a napjainkban is megmutatkozik. Ezáltal nagyon természetesen lehet, és nem is kell legtöbbször egy ilyen hatalmas díszlet, általában a legegyszerűbb dolgok, és talán tényleg ilyen nagyon egyszerűen lehet egyszer csak egy terembe egy Csehov darabot játszani.
0: Nekem is játszol egy darabomban, az Álmok futó időkben a falu szépét alakítod. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy ez a szerep számodra miért érdekes?
1: Ami miatt egy nagyon fontos szerep, az, hogy talán egy ilyen szélsőséges helyzetben, amikor ez a darab játszódik, ebben a helyzetben megmutatni egy fiatalabb női sorsot. És emiatt talán így a nők helyzetét érzem, hogy megmutatja ez a szerep, és az, hogy milyen erős tud egy nő lenni egy ilyen helyzetben, és ugyanakkor meg mégis áldozattá tud válni, hiszen ő is ember, és hibázik, de közben azonban, hogy megmentse ő is a szeretteit.
0: Most melyik az a szerep, aminek a megformálására készülsz?
1: Kaposváron próbáljuk most az Ifjúság édes madarát, ezt Hargita Iván rendezi, ez még nemrég indult ez a próba folyamat, és itt Edna szerepét játszom.

Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt Márton Éva Izabella, a Kaposvári Egyetem Riprónai Művészeti Karának hallgatója. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja Önöket, további szép napot kívánok!

0: Elhangzott Anton Reicha opusz 12-es D-dur kvartett 4 fuvolára című művének második tétele. Előadta Jean-Pierre Rampal, Maxence Lerieux, Alain Marion és Joseph Rampal.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik, úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Kolozsváron tartották éves találkozójukat az erdélyi Magyar Történelmi Egyházak vezetői szerdán, számolt be róla pénteken a Magyar Kurír. A tanácskozás középpontjában az egyházi alapítású magyar magánegyetemek helyzete és jövője állt. A római katolikus, református, unitárius és evangélikus egyház képviselői közös nyilatkozatot fogadtak el az egyetemi hálózat fennállásának 25. évfordulóján. Ebben megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett. Új oktatási épületet adtak át a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szarvasi Központjában, az Anna-ligetben, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. A fejlesztés részeként 3 új oktatóhelyet, 11 munkaállomást és irodákat alakítottak ki. Gyurica Csaba rektor elmondta, a beruházás célja, hogy az oktatási és kutatási tevékenységet egy helyre összpontosítsák. Az egyetem az elmúlt években mintegy 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg Szarvason. Koragyermekkori módszertani központ létrehozását tervezi az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium illetékes államtitkársága, írja az MTI. Kereki Judit államtitkár pénteken egy soproni konferencián elmondta, az új központ külön foglalkozna az óvodák, a bölcsődék és a kisgyermekek ellátásának fejlesztésével. A kezdeményezés egyelőre tervezési szakaszban van, a központ létrehozásáról még nem született végleges döntés. Korlátozták a vízhasználatot a kisvárdai Szent Damián görögkatolikus kórházban, mert baktériumot mutattak ki a vízhálózatban. Az intézmény közleménye szerint a Legionella nevű kórokozót a vízvezetékek egyes pontjain észlelték. Az intézkedés a 200 ágyas pavilon épületet érinti, ahol megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését. A kórház palackozott ivóvizet biztosít, a betegellátás pedig továbbra is zavartalanul működik. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentette be pénteken Oszlóban a Norvég Nobel-bizottság. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írták a méltatásban. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Baleset történt a 26-os főúton Sajó-Szentpéter közelében. A 11-es kilométernél a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a forgalmat megállították. A 82-es főúton Zirc és Eplény között 2 személyautó koccant, a 16-os kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Végül hazánk időjárásáról. Felszakadozik a felhőzet, eső már sehol sem várható. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, estére azonban mindenütt mérséklődik. Késő estére 7 és 14 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. Kerengő. Közéleti beszélgetések.

0: Az Európai Kiberbiztonsági Hónap az Európai Unió éves kiberbiztonsági tudatosságnövelő kezdeményezése. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A programról Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: Október 2012 óta a Kiberbiztonság Hónapja. Az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség 2012-ben hívta életre először ezt a kezdeményezést, hogy a tagszervezet illetve a tagországai egy egész hónapot szenteljenek arra, hogy konferenciák, szakmai találkozók, díjátadók és mindenféle oktatási segédletek segítségével hívják fel arra a figyelmet, hogy bizonyám a kiberbiztonság mindannyiunk közös ügye.
0: Konkrétan mi a program célja?
1: Az online teret már nem csak egy hónapig használjuk, hanem az év 365, illetve 366 napján. Úgyhogy ez az egy hónap kiemelten arra irányítja a figyelmet, hogy álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy hát mi is történik velünk az online térben. Akár jogszabályi szempontból, akár technikai szempontból, akár felhasználók szempontjából. A kiberhónap középpontjában az új trendek, az aktualitások állnak, és az, hogy növeljék a felhasználóknak a tudatosságát, mert hogy anélkül az a bizonyos tudatos és biztonságos internet használat, amit oly sokszor említenek a szakemberek, köztük én is, anélkül nem valósulhatna meg, ha mi felhasználók nem lennénk felelősek és tudatosak. Úgyhogy ez a hónap egyrészt szól az információ átadásról, meg arról, hogy próbáljunk kialakítani új és jó gyakorlatokat a mindennapi digitális eszköz használatunkban.
0: Az idei évnek a központi üzenete a kiberbiztonság, közös felelősség.
1: Bizonyám, mert hogy sokszor hátradőlünk, és azt gondoljuk, jó, hát nekem itt most semmit nem kell csinálni, majd oldja meg a vállalat, oldja meg az internet szolgáltatóm, ez az államnak a feladata. De én szeretném minden kedves hallgatónak a figyelmét felhívni, hogy a kiberbiztonság éppen úgy mindenkinek is a feladata. Amikor odafigyelek arra, hogy milyen jelszót adok meg egy felületen, amikor ott vagyok a közösségi oldalon, és képes vagyok különbséget tenni egy valódi és egy nem valódi tartalom között. Ha ilyenkor szólok és élek egy jelzéssel, hogy például az egy csaló tartalom, vagy kapok egy telefonhívást a bankomtól, akiről kiderül, hogy egyébként nem a bankom, és pontosan tudom, hogy ezt a hívást meg kell minél gyorsabban szakítanom, nem adok meg semmilyen kódot, akkor én magam is része vagyok ennek a nagy kiberbiztonságnak. És ha ezeket az információkat mondjuk megosztom a családtagjaimmal, a barátaimmal, az ismerőseimmel, vagy akár egy nyilvános poszt formájában az internet más felhasználóival, akkor bizonyám, én is sokat teszek azért, hogy a kiberbiztonság valóban közös ügyé és közös felelősségé váljon.
0: A témaválasztások mennyire hasonlóak, vagy mennyire különbözőek évről évre?
1: Ez egy igen gyorsan változó technológia és átalakulóban lévő világ, úgyhogy évről évre vannak visszatérő témák is, és a visszatérő témák között az új technikai megoldások is. Azt hiszem, 2026-ban sem mehetünk el a mesterséges intelligencia témája mellett, de hogy itt egészen érdekes és új fejlemények is megjelentek. Az egyik oldalról, hogy valóban egyre nehezebb különbséget tenni a valódi és a nem valódi tartalmak között, szóval amíg mondjuk macskát, gyümölcsöt látok emberi tulajdonsággal felruházott videófelvételen, addig ez nem jelenthet gondot, az ember pontosan tudja, hogy a gyümölcsök nem emberek, és nem úgy élik a mindennapjaikat, mint mi. De abban a pillanatban, amikor barátok, ismerősök, egy általunk kedvelt személy, egy nagy befolyással bíró személy, vagy számunkra egy fontos, hiteles ember mond olyan dolgokat, amitől elkerekedik a szemünk, akkor bizonyán már komolyan fontolóra kell venni, hogy amit látunk, az igaz, vagy nem igaz. Úgyhogy az egyik oldalról a mesterséges intelligenciának ezt a szeletét kell kihangsúlyozni, hogy egyre több tartalmat állítanak elő mesterséges intelligenciával, és ma már nem egyszerű sem a szemünkkel, sem a fülünkkel különbséget tenni a tartalmak valódisága kapcsán. A másik oldalról pedig pont azért, mert hogy rengeteg csalás, átverés kapcsolódik már a mesterséges intelligenciához, a nagyvállalatok is elkezdték használni arra, hogy az ilyen típusú támadásokat kiszűrjék. Szóval a mesterséges intelligenciának egyfajta kettős használatáról és kettős jelentőségéről érdemes beszélni.
0: Tehát a mesterséges intelligencia kiemelt témája az idei évnek?
1: Így van, az egyik vezető témája már évről évre, és az a különlegessége, hogy minden évben kínál a mesterséges intelligencia egy új szeletet, amit érdemes kibeszélni. Az idei évben a tartalmak vannak a középpontban, illetve azok a csalások, ahol egyébként már valódi emberek valódi hangjait használják fel. Mert hogy miről van szó? Hát nyilvánvalóan, ha egy idegen felhív, akkor az ember azért már én szeretem azt hinni, hogy sokkal óvatosabb és körültekintőbb. De amikor mondjuk egy szerettünk hív fel, ő kér segítséget, valamilyen pénzbeli támogatást, akkor az ember már elbizonytalanodik ezzel kapcsolatban, és például az ilyen típusú csalások is megugrottak, hogy már a valódi hangot használják. A másik oldalról viszont pedig jó hír szerintem, hogy egy csomó olyan csalásról és visszaélésről azért nincsenek értesüléseink, vagy egy nagyvállalat csak utólag akkor beszél mindenről, mert pont a mesterséges intelligencia segítségével megakadályozták például azt, hogy a náluk lévő felhasználók adatai idegenek kezébe jussanak.
0: A nagyvállalatoknak komoly ráfordítás kell, akár anyagi, akár emberi ráfordításra gondolunk a kibervédelem terén, hogy elérjék az elvárt eredményt.
1: Ma, aki nagyvállalatként, szolgáltatóként emberekkel foglalkozik, nem engedheti meg azt, hogy a kiberbiztonsági költségeken spóroljon. Mert abban a pillanatban, hogyha rés keletkezik a pajzson, azaz van olyan felülete, van olyan szolgáltatása, amit nem tud 100%-os biztonsággal kezelni, és mondjuk könnyen lábak élhet adatoknak, vagy megtámadhatják ezt a rendszert, és mások átvehetik az uralmat felette. Ez egyenlő azzal, hogy továbbiakban már nem tud piaci szerep lővé válni. Szóval a cégeknek bizonyám komoly anyagi és humán erőforrást is be kell vetnie azért, hogy tisztában legyenek a legújabb trendekkel. Ez egy nagyon gyorsan változó világ, és nekik még ennél is gyorsabban kell reagálni a helyzetre. Kedvelem azt a fajta vállalati hozzáállást, mert nem titkoljuk azt, hogyha minket esetleg támadás ért, vagy valamilyen rossz élmény, hanem egy őszinte és nyílt kommunikáció van. Szerintem ez tovább növeli a szolgáltatásnak a hitelességét és a felhasználók bizalmát is, hogy nem arról van szó, hogy elkendőzünk egy ilyen támadást, nem foglalkozunk vele, hanem bizonyám ott van, és beszéltünk róla, de hogy vannak eszközeink, amikkel megakadályozzuk. És szerintem fontos a vállalati kiberbiztonság kapcsán arról is beszélni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a felhasználók adatait, vagy a szolgáltatást igénybevevők adatait és az ő szolgáltatásaikat kell megvédeni, hanem bizonyám energiákat kell fordítani arra, hogy a munkavállalókat is képezzék. Sokszor tapasztalom azt, hogy jaj, igen, és akkor most végig kell hallgatnom még egy IT-s előadást a munkahelyi környezetben. De a statisztikák sajnos még mindig azt mutatják, hogy ha történik egy cégen belüli támadás is, vagy egy mezei felhasználói visszaélés, abban 80%-ban maga az ember a felelős. Azért, mert rákattint egy olyan linkre, amire nem kellett volna, nincs tisztában azzal, hogy most már nem csak a főnök hívhatja fel őt közvetlenül, hanem mondjuk a főnök hangjával készült mesterséges intelligencia. Ezek nem rémtörténetek, hanem nagyon valóságos történetek, amikor mondjuk egy pénzügyi vezetőt, vagy egy pénzügyi beosztottat felhív a vezető, és nemetmondást nem tűrő hangon azt mondja, hogy már pedig most ide ennyit és ennyit kell utalni. Hát melyik munkavállaló gondolja ilyenkor, hogy húha, hát akkor én most ellent mondok a főnöknek, és leteszem a vonalat, sőt, leteszem a telefont, és felhívom mondjuk a főnök titkárságát, hogy ez tényleg így van. De én azt gondolom, hogy 2026-ban már ezeket a lépéseket is meg kell tenni. Hiszen egy munkahelyi környezetben arra is vannak szabályok, hogy ki kinek adhat utasítást, milyen formában, mi a üzenete mondjuk például egy pénzügyi tranzakció lebonyolításának, és hogyha ezzel kapcsolatban is már kételjeink támadnak, akkor nyugodtan szakítsuk meg a hívást, hívjunk fel egy másik beosztottat, ha lehetőségünk van rá, mert mondjuk egy helyen dolgozunk, akkor menjünk föl, és személyesen kérdezzünk rá egy ilyen helyzetre, mert számos kellemetlen pillanattól kímélhetjük meg magunkat.
0: Tehát, mint ahogy említette, a mesterséges intelligencia elterjedése kettős hatású. Beszélhetünk kiberbűnözésről és a hozzá kapcsolódó védelemről.
1: Így van, és azt hiszem, hogy ez a technológia minden területére igaz, akár új, vagy akár régi technológiákról van szó, hogy jóra és rosszra is lehet használni, de hogy rajtunk felhasználókon múlik, hogy mit és hogyan, és azt, hogy mennyire őszintén és nyíltan kommunikálunk a nehézségeinkről, vagy az elakadásainkról. És azt hiszem, hogy ez a fajta kiberbiztonság nem valósulhat meg anélkül sem, hogy ne lehetnének oktatás anyagok és segédletek, videók, óravázlatok, és bármennyire is mókásan hangozhat, de bizonyám kiberbiztonsági kérdésekről már az óvodásokkal is érdemes beszélgetni, mert ugyan lehet, hogy nincs még saját eszköze, de időközönként megkapja a közös családi tabletet, vagy megnéz egy mesét a szülei telefonján, és ha egy mese nézés közben ugrik fel mondjuk egy ablak, ahol azt mondja, hogy ha oda kattintok, akkor rengeteg nyuszit kaphatok mondjuk ingyen, hogy maradjunk ilyen gyerekes tartalomnál, és ha az a felnőttnek a telefonja, ahol mondjuk el vannak mentve a bankkártya adatok, akkor lehet, hogy ezek a nyuszik nagyon sokba fognak kerülni.
0: A statisztikák szerint a kiberbiztonsági incidensek elsöprő többsége, több mint 80%-a továbbra is az emberi mulasztásból vagy manipulációból fakad.
1: Engem ez mindig elkeserít, abban reménykedem, hogy amikor elérkezünk egy újabb évhez a kiberbiztonság idején, akkor ez a 80% mondjuk lecsökken 20-ra. De hogy nem így tartunk.
0: Megváltoztatja a felhasználói attitűdöt.
1: Mindenképpen, meg azt is érzem, hogy néha felhasználóként azt gondoljuk, hogy én eléggé körültekintő vagyok, követem a világ folyását, a történéseit, velem ilyesmi nem történhet. És az, hogy egyfajta sérthetetlenségnek hisszük magunkat, ez bizonyám sokkal óvatlanabbá tesz minket. Szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogyha a telefonban valaki sürget, azonnali döntést kér tőlünk, az érzelmeinkre próbál hatni, ilyen módon manipulál, ezt ugye a kiberbiztonság világában social engineeringnek hívják, amikor az érzelmi alapon befolyásolnak minket, és próbálnak kicsikarni egy olyan döntést, ami higgyük el, hogy egyáltalán nem lesz jó nekünk, akkor számoljunk hármat, szakítsuk meg a hívást, hívjuk vissza az eredeti számot, érdeklődjünk, hogy tényleg ők kezdeményeztek-e egy ilyen hívást, nézzünk rá a bankszámla számunkra, ha esetleg nagyon sokáig maradtunk benne egy ilyen hívásban, akkor érdemes egy biztonsági ellenőrzést futtatni az okos eszközeinken. Ha úgy érezzük, hogy valami megváltozott az eszközünkön, például mintha úgy tűnik, ha már nem is én irányítanám a hívásokat, vagy valamilyen tartalomhoz illetéktelenek hozzáfértek, változtassunk jelszót. Ezek apró lépések, de higgyük el, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy ne keletkezzen nagyobb kárunk. Hiszen gondoljunk bele, az online és az offline életünket már nem nagyon tudjuk elválasztani. Az okostelefonban ott van a naptárunk, mindenféle közigazgatási, egészségügyi adatunk, hogyha gondolok ilyenre, hogy egészségablak, vagy digitális állampolgárság applikáció, ha ezekhez illetéktelenek hozzáférnek, az konkrétan egy személyiséglopást is megvalósíthat, és ha minden személyes adatuk és információjuk megvan, akkor könnyen azzal szembesülhetek, hogy kettő van belőlem, és lehet, hogy egyszer csak csörög a telefonom,

0: kellett végrehajtanunk. Szóval, hogy ne dőljünk be ezeknek az apró trükköknek és csalásoknak, mert hogy itt is tényleg igaz az, hogy a felhasználó maga fogja ezt csinálni. És amit szeretnék hangsúlyozni, hogyha tényleg mégiscsak benézünk valamit, és történik egy rossz élmény, akkor ne elhallgassuk ezt a történetet, és próbáljunk azt, hogy ó, de hát tényleg én voltam a nagyon ügyetlen, hanem kérjünk segítséget akár a bankunktól, akár a rendőrségtől, akár egyszerre mindkettőtől, vagy magától a szolgáltatótól, mert hogy muszáj jeleznünk, hogy ilyen visszaélések vannak, lehet, hogy épp mi leszünk a nulladik bejelentő, akik egy új csalási vagy új átverési formára felhívják a figyelmet. És tudom, hogy nagyon nehéz arról beszélni, és belátni azt, hogyha valamit benéztem, de a gyógyulásunknak a része, hogy ezt kibeszéljük, és hogy megpróbálunk megfelelő segítséget is kérni.
1: Mennyiben változnak, vagy átalakulnak a jogszabályok? Milyen lesz, vagy milyen a jogszabályi környezet? Például kezdjük az Európai Unióval.
0: Szerintem 2026-ról elmondható, hogy nem csak technikailag egy nagy robbanással teli év, hanem jogszabályi szempontból is. Ugyanis az Európai Unió több már meglévő jogszabály felülvizsgálatát is kezdeményezte, aki mondjuk nem dolgozik olyan vállalati szektorban, ahol a NIS 2-re rendeletet hallhatta, csak hogy így a legnépszerűbbet említsem. Ez a vállalaton belül egy kiberbiztonsági megfelelőségi rendelet. Ez pont a mesterséges intelligencia megjelenése miatt és az új technológiák elterjedése nyomán megújult. Azaz még szigorúbbá vált, még inkább oda kell figyelnie a vállalatoknak, hogy mit és hogyan engednek be. És hát nyilvánvalóan az ilyen típusú rendelet különösen izgalmas az olyan helyzetekre, mint például mondjuk nálunk is van ilyen, Paks az atomerőmű esetében, ahol a kiberbiztonsági kérdések mondjuk még három felkiáltójelnél fontosabbak, hiszen ha oda illetéktelen behatol, akkor visszafordíthatatlan károkat is tud okozni. De hogy ennek a jogalkotási dömpingnek még nincs vége, mert hogy a nyarunk már azzal kezdődött, hogy az Európai Unió mesterséges intelligencia rendeletének egy újabb szelete lépett hatályba, ez pedig azt mondja, hogy mindenkinek fel kell tüntetnie azt, hogyha mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmat használ. Azaz, ha például egy webáruházban már nem csak emberi dolgozók vannak, hanem a chatbot konkrétan egy mesterséges intelligencia, és erről nem értesítenek, akkor bírságra lehet számítani. Ha valaki egy reklámot, egy hirdetést hoz létre, és emberi szereplők vannak benne, de ők nem valóságos emberek, ezt is meg kell jelölni. Ez szerintem azért is fontos, hogyha már van egy jelzés, akkor az embereknek talán a szeme is jobban rááll, hogy mit kell észrevennem egy nem valódi tartalom kapcsán. És hát szerintem a jogalkotásnak még messze nincs vége, mert pontosan a mesterséges intelligencia miatt még az idei évre a sokak által ismert GDPR, azaz az általános adatvédelmi rendelet, és egy másik rendelet a DSA, a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása is várható. Hiszen rengeteg olyan szolgáltatás van, amit most már nem valódi szolgáltatásként élünk meg, nem kézzelfoghatóként, hanem a mesterséges intelligencia került a középpontjába, és bizony ezért itt szükség van egy kis finom hangolásra és összefésülésre.
1: Ebben a hónapban számos rendezvényre kerül sor. Október 1-én a BRFK rendezte meg a Kiberfestet, illetve október 14-én kerül megrendezésre az Európai Kiberbiztonság Fesztivál.
0: Ahogy említettem a beszélgetés elején is, ez a hónap kiváló alkalom arra, hogy aki érdeklődik a kiberbiztonság iránt, mindenféle szakmai, hazai és nemzetközi eseményeken is részt vegyen. Az idei évet valóban a rendőrség az immár hagyományosnak mondható Kiberfest rendezvényével indította, ahol arra van lehetőség, hogy mindazok a szervezetek és szakemberek, akik a kiberbiztonsággal, a digitális tudatossággal foglalkoznak, bemutatkozzanak, képzeljük el ezt úgy, mint egy nagy fesztivál, és a résztvevők pedig meghívott iskolák diákjai, akik különböző állomásokon mindenféle feladatokat teljesíthetnek. Azért mondom ennyire személyesen, mert idén egy másik szakmai elfoglaltságom miatt én nem vettem részt a Kiberfesten, de a korábbi években igen, és ezek a találkozások remek pillanatok arra, hogy kötetlen formában beszélgessünk a fiatalokkal. Tényleg egy nagy hangulat van, egy nagy fesztivál hangulat, és közben egyébként

0: észrevétlenül lépten nyomon arról tanulnak, hogy hát hogyan is lehet jobban csinálni ezt a bizonyos internetezést. És hát a hónap közepén pedig, ahogy említette, Vilniusban várható a nagy szakmai esemény, ahol a kiberhónap tagországai gyűlnek össze, ez jóval egy szakmai belőadás, szóval ide nem minden mezei hallgató mehet el, de ez fontos dolog arra, hogy értékeljék a kiberhónap történéseit, új közös célokat fogalmazzanak meg, hiszen azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy az internet nem biztos, hogy rendelkezik országhatárokkal konkrétan fizikailag, úgyhogy ahhoz, hogy hatékonyan lépjenek fel bizonyos kiberbiztonsági kérdésekben, szerintem fontos az, hogy ismerjük egymás tapasztalatait, gyengéit, jó gyakorlatait, és hogy közös együttműködések szülessenek, mert például egy ilyen közös együttműködés nyomán a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazásoknak nagyon jók a felderítési arányai. Itthon is, és a nagyvilágban is egyre több eset, de hogy ez csak is kizárólag azért működik ilyen jól, mert hogy az egyes szervezetek tudják, hogy kit, mikor és hogyan kell keresni, és hogy vannak nevek és arcok. A nemzetközi szakmai találkozások pontosan erre is jók, hogy kapcsolatot építsenek az emberek. Az összes többi rendezvény, ami pedig várható, ez gyerekeket, családokat is megszólít, oda pedig bárki mehet, aki szeretne egy kicsit többet tenni a saját digitális tudatosságáért, és szerintem az sem egy elhanyagolható szempont, hogy hol nézhetünk utána annak, hogy itthon hol találjuk a nekünk való programokat, látogasson el mindenki a kibernaptár.hu oldalra, természetesen a kibernaptár szó ékezetek nélkül keresendő.
1: Beszélgetésünk végén kérem összegezze a hónap jelentőségét, vagy hogyan, miként mutat előre.
0: Én nagyon szeretem ezt a sűrű kiberbiztonsággal teli hónapot, mert nekem szakemberként is lehetőségem van találkozni a más szakmai képviselőkkel, úgyhogy ránézhetek arra, hogy mi történik mondjuk az általam kevésbé ismert IT-szektorban, hogy mi és hogyan, hogy oda hogy lehet becsempészni a felhasználói tudatosságot. Én azért szeretem ezt a hónapot, és ajánlom mindenkinek, hogy legyen aktív részese, mert hogy ebben a hónapban kisebb-nagyobb családi közösségek mindenféle kihívásokat adhatnak saját maguknak, amivel növelhetik a digitális tudatosságukat. Az idei évnek is az a mottója, hogy gondolkodj, mielőtt kattintasz. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hiszen kattintásokból áll a mindennapi online tevékenységünk, és hogy ezek a kattintások pedig abban is testet öltenek, hogyha együtt fedezünk fel dolgokat, kipróbálunk olyan dolgokat, amiket korábban még nem, akkor megvalósul ez a bizonyos közös felelősség is a kiberbiztonságban, és egyfajta tudás megosztás is, ami szerintem nem csak ennek a hónapnak, hanem az egész online tevékenységünknek egy kulcsmozzanata.
1: Kedves hallgatóink! Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk. A technikai munkatárs Miksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Szekér Nóra történészt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Tudományos Főosztály Kutatási Osztálya osztályvezetőjét, akivel a levéltárban szeptember 29-én tartott sajtótájékoztató kapcsán beszélgetünk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: A sajtótájékoztatón megismerhettük, hogyan készül a levéltár, a közelmúltban elfogadott törvény végrehajtására, hogyan adnak majd tájékoztatást a nyilvánosságnak a nyitottakták.hu weboldalon, és elmondták, hogy mit jelent az iratok hozzáférhetőségének biztosítása az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársai számára.
2: Igen, hát ez a törvényi szabályozás, ez új kereteket ad arra, hogy hogyan lehet azokat az állambiztonsági iratokat megtekinteni, megismerni, akár az állampolgároknak, akár a kutatóknak, amelyek egyébként eddig is egy bizonyos fajta nyilvánosságot már élveztek, de azt gondolom, hogy ez fontos hangsúlyozni, hogy a nyilvánosság és a nyilvánosság között nagyon nagy különbség van. Tehát ami itt most új, és igazából nem csak nálunk Magyarországon új, hanem nemzetközi viszonylatban is új, hogy az állambiztonság által nyilvántartott hálózati személyeket, vagy mondjuk köznyelven az ügynök szót szokták használni, ezeknek a hálózati személyeknek a nyilvántartása felkerül úgy az internetre, hogy bárki otthonról ezt megnézheti. Nagyon röviden így vázolnám, hogy érthető legyen, hogy most ez miért új, miért más, ez miben írja fölül a korábbi nyilvánosságnak a kereteit. 1994-ben hoztak egy törvényt arra, hogy az 1945 és 90 közötti kommunista diktatúra időszakában az állambiztonság, az politikai rendőrség különböző szervei által keleszkedett iratokat nyilvánosságra kell hozni olyan formában, hogy kutatható legyen. Ennek két oka van. Egyrészt, hogy az állampolgároknak joga megismerni azt, hogy őket ebben az időszakban a kommunista titkosszolgálatok hogyan figyelték meg. A másik, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi történt itt Magyarországon ebben a korszakban, hogyan működött ez a diktatúra, nélkülözhetetlen ismerni ezeket az anyagokat, ugyanis maga a titkosszolgálatok szerepe, hogy az állambiztonság, államvédelem szerepe a politikai életben és ilyen formában a történelemben sokkal mélyrehatóbban beleszólt az eseményekbe, kontrollálta a társadalom működését. Gondoljunk csak a koncepciós perek szerepére, ugye a Rákosi korszakban, vagy alapvetően a különböző társadalmi szerveződések kézben tartása, kontrollálása, vagy az 56-os forradalom leverésében, megtorlásában játszott szerepe az állambiztonságnak milyen meghatározó volt. Tehát ahhoz, hogy ezt tudjuk és lássuk, és fel lehessen dolgozni ezt a történelmet, nélkülözhetetlen, hogy ezeket az iratokat ismerjük. Lényegében ez az igény már 94-ben törvényi szinten megfogalmazódott, erre jött létre egyébként, még történeti hivatal névem az a levéltár, ami lényegében a elődje az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának, és itt ebben a levéltárban érkeztek azok az iratok, amik ennek a hosszú időszaknak a politikai rendőrség által kezdtetett iratai. És kezdődött meg a kutatásra való előkészítés. És itt megint csak fontos talán két dolgot külön választani. Tehát, hogy van egyrészt az úgynevezett információs kárpótlás, ami az állampolgároknak azt a jogát jelenti, hogy ők magukra és a családtagjaikra, ennek is megvan a szabályozása kerete, kikérhetik az iratokat, és megismerhetik azt, hogy őket személy szerint az állambiztonság hogyan figyelte, milyen információk születtek róluk. És aki ezt a kérvényt beadja, hogy ő ezt szeretné megtudni, 97 óta ez lehetőségként adva van, de itt az állampolgár csak a saját magára vonatkozó információkat és adatokat, jelentéseket ismerheti meg, a másokra vonatkozót nem. Tehát ez ilyen szempontból le van szűkítve rá. Ha valaki viszont kutatóként, történészként szeretné megismerni a történelmet, akkor ő témára kutathat, ő nem kapja meg fénymásolatban az iratokat, ezt egyébként mindenki állampolgárjóként ingyen megkapja, ha magára kérdezi, de kutatóként be kell menni kutatni, készítik az anyagokat egy előre meghatározott témakörben. Ez persze egy szűkítés a nyilvánosságnak természetesen, mert ez már nem mindenkire érvényes, hanem már csak bizonyos szempontból egy szakmai hozzáértés szükséges ahhoz, hogy valaki betekinthessen. Ez azért hozzá szeretném fűzni, hogy ennek a feltétele, hogy ilyen kutatói támogatást kapjon valaki, vagy tudományos intézmény az illető személyt alkalmasnak tartja arra, hogy ilyen iratokkal nem visszaél, hanem megfelelő módon kezeli. Rengeteg egyetemista kutatott itt. Tehát, hogy a levéltár lényegében 30 éve az éppen érvényes törvények szerint ilyen formában nyilvánosságot kiszolgálta és kiszolgálja, viszont ami most új az új törvényi keretek szabályozásával, sokkal szélesebbre tárták azt a kört, azt a nyilvánosság fogalmát, akiknek lehetővé teszik, hogy betekintsenek. Itt az egyik, amit nagyon fontos újdonság, és ez egyébként tényleg egészen újszerű, hogy az ügynökökhöz kapcsolódó iratok egy része fölkerül erre a bizonyos nyitottakták.hu honlapra, ami mindenki számára elérhető. A törvény előírja, hogy regisztrálás, mindenféle korlátozás nélkül ez a honlap bárki számára, magyar állampolgár, külföldi állampolgár, bárki számára elérhető. Viszont erre nem az összes állambiztonsági irat kerül föl, természetesen az egyébként technikailag is nagyon nehezen lenne kivitelezhető, hanem ide az ügynökökhöz kapcsolódóan kerülnek föl bizonyos iratok, egyrészt az úgynevezett hatos karton. Ez a hatos karton, ez egy olyan kartonrendszer, amire az állambiztonság felvezette, ezen tartotta nyilván az általa beszervezett, és akár adott esetben meghiúsult beszervezett személyeknek is az adatait. Ez egy nyilvántartási kartoték rendszer. Ezen semmi más nem lehet látni, csak az ügynöknek a nevét, személyes adatait, az ügynöki tevékenységhez kapcsolódó adatokat, tehát a fedőnevét, és az ügynöki tevékenységhez kapcsolódó alapinformációkat. Tehát itt jelentéseket nem fogunk látni, vagy nem tudunk beleolvasni az ő jelentésébe, hanem ez egy nyilvántartás. A másik, hogy vannak az úgynevezett mágnes szallagok. Most erre nem fogok részletesen belemenni, de lényeg az, hogy már így a korabeli 80-as évek informatikai színvonalához, tehát a technikájához igazítottan ilyen mágnes szallagokon kezdték nyilvántartani az ügynökhálózathoz kapcsolódó anyagokat. Körülbelül úgy kell elkezdeni, mint egy Excel tábla. Ez természetesen egy mágnes szallag, tehát hogy az ebből lenyert adatoknak egy kivonatát is most felkerül a honlapra, ott is lehet információkat kapni az állambiztonsággal együttműködő ügynökökről. És még egy úgynevezett B-napló, ami az ügynökökről. Lényegében egy iktatókönyv, ami az ügynökök beszervezéséhez kapcsolató dossziéknak egy iktatókönyve. De elsősorban egyébként nevek szerepelnek, tehát igazából itt nevekre fogunk tudni rákeresni, és meg fogjuk látni, hogy együttműködött az állambiztonsággal. Pontosabban benne volt-e az ügynöki nyilvántartásban, vagy nem. Az úgynevezett B-dossziék, ami az ügynök beszervezésének a részleteiről, az ügynök minősítéséről, ami már betekintést ad az ügynöki munkába, ezek az úgynevezett B-dossziék, ezek pedig február 25-én fognak felkerülni ugyanerre a honlapra, ami már egy kicsit betekintést enged abba, nem csak név, hanem már bizonyos értelemben a ügynöki tevékenység jellegét is láthatjuk. Itt megint szeretném hangsúlyozni és elmondani azt, hogy ezek a nevek, ahogy egyébként a majd felkerülő B-dossziék is, nagyon hiányosak. Tehát ami a levéltár állományába bekerült iratanyag, az nem fedi az állambiztonság működése során összes iratanyagot. Rengeteg iratanyag megsemmisült, ők maguk is folyamatosan selejteztek. Tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy na most akkor nyilvánosságra kerül a teljes ügynökhálózat, akik itt a rendszer időszakában működtek, mert csak azok kerülnek fel, amik megmaradtak, és a levéltár állományába kerültek. Tehát körülbelül most a hatos kartonok esetében 24 ezer körüli a most felkerülő hatos kartonok száma. Különböző kutatások és becslések alapján 180 ezerre tehető azoknak az ügynököknek a száma, akik 45 és 90 között ügynökként együttműködtek az állambiztonsággal. Tehát, hogy ez egy töredék, most, hogyha a mágnes szalagokban szereplő nevek, ebben a B-dosszi, ebben a bizonyos hát iktatókönyvszerű szereplő személyeket összevetjük, látjuk, akkor most körülbelül 50 ezer név kerül föl most az internetre. Azért nem tudok egészen pontos adatot adni, mert van ugye átfedés. Tehát van, aki a Bénnaplóban is szerepel, van, akinek hatos kartonja is van, van, aki csak a mágnes szalagon, tehát van egy ilyen koncentrikus körök ezekben az iratokban, de körülbelül ennyi név kerül föl. Hangsúlyozom, ez nem a teljes ügynökhálózat, de azért egy nagyon erős reprezentatív példa arról, hogy mik azok, akikkel dolgozott az állambiztonság. És ha még egy dolgot hozzáfűzhetek, hogy itt akinek hatos kartonja van, vagy szerepel a mágnes szalagon, tehát hogy aki most mint ügynök lesz megnevezve, azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy ki az ügynök. És egyébként maga a nyilvántartási rendszer is, tehát előfordul, nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon gyakori, de előfordul, hogy adott esetben hatos kartot már kiállítanak egy olyan személyről, akinek a beszervezése megkezdődik, de a beszervezés megjúsul. Nagyon hamar megszakította a kapcsolatot, igazából szabotálta a munkát, és lényegében egyetlen egy jelentést se adott. Ez se feltétlenül lehet látni, de ők ugyanúgy szerepelnek, benne vannak ebbe az adatbázisba, mint azok, akik egyébként éveken keresztül nagyon komoly információkkal segítették az állambiztonság munkáját, és nagyon sok emberre ártottak. Ez a most felkerülő hatos kartonok meg információk alapján nem olyan könnyen megállapítható. Vannak jelek, például ugye megjelentetik sokszor azt, hogy az illetőnek hány dossziéja volt, és hogyha valakinek sok munkadossziéja van, akkor azból sejthető, hogy aktív volt az együttműködés, de egyébként az, hogy milyen típusú jelentéseket adott, vagy esetleg egyébként igyekezett félrevezetni az állambiztos, az se látszik ebből. Azt azért tartom fontosnak elmondani, mert könnyen ítélkezik az ember, hogy na, akkor ő együttműködött az állambiztonsággal, áruló, elárulta a barátjait, családját, stb. Szóval, hogy ez még ebből nem látható. Tehát így nagyon óvatosan kezelném ezt a névsort, de az, hogy ő valamilyen formában kapcsolatba került az állambiztonsággal, az egyértelmű.
1: Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy kit tekintenek önök, történészek, kutatók, ügynöknek?
2: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez fontos tisztázni. Tehát az emberek így hétköznapi nyelven ugye ügynökökről beszélnek, meg ügynökaktáról beszélünk, én is használom ezt a fogalmat, de az állambiztonsági szóhasználatban hálózati személyeket használtak. Az ügynök az egy típusa volt a hálózati személynek, és ilyen, hogy ügynökakta egyébként nincsen, vannak az ügynöki munkához kapcsolódó különböző dossziék. Ezt azért is fontos talán elmondani, mert az állambiztonság vagy az államvédelem nem ügynökközpontúan működik. Tehát az állambiztonság igazából ügyekre koncentrál, az ellenségre, most idézem, mondom az ellenséget, tehát, hogy arra koncentrál, hogy a társadalomban a rendszer ellenes mozgásokat, csoportosulásokat, kezdeményezéseket kiszorja. Ehhez használja ő azt a hálózatot, ami egy nagyon fontos, mondhatni a legfontosabb információforrás számára. De ő neki ez csak egy eszköz, az ő fő feladata, a társadalom ellenőrzése is, ő erre úgymond operatív akciókra koncentrál. Tehát itt azt tekinti az állambiztonság a hétköznapi értelemben használt ügynöknek, tehát ennek a hálózati személynek, akivel neki olyan rendszeres, koordinált, egy tartótiszt által, tehát egy állambiztonsági tiszt által koordinált kapcsolata van, ami egyébként fedésben történik, tehát ami fedésben zajló kapcsolattartás, tehát az illető személy vállalja a konspiratív együttműködést az állambiztonsággal. Az állambiztonság olyan személyektől is szerez információkat, akikkel neki nincs titkos kapcsolata. Csak mondjuk adott esetben megszerez információt közvetett úton, például mondjuk a személyzetistől a munkahelyen. A személyzetist által leadott információ ugyanúgy az állambiztonság által használt információ, de az nem konspiratív kapcsolatban lévő személy, hanem hivatalos úton, közvetett úton megszerzi tőle. Tehát itt ez fontos, hogy a hálózati személy ez egy konspirációs kapcsolatrendszeren keresztül jön létre, és aki koordinálja ezt a kapcsolatot, aki az utasításokat adja ennek az ügynöknek, ennek a hálózati személynek, az állambiztonság szolgálatában áll, állományának része, tiszt, rendfokozattal kiképzett személy.
1: Most ebből a nyilvánosságra hozott névsorból kiderül, hogy kit nevezhetünk idézőjelbe téve ügynöknek, és kit nem?
2: Igen, kiderül, tehát akinek hatos kartonja van, az már titkos együttműködésben áll az állambiztonsággal. Tehát a hatos karton az lényegében egy nyilvántartási rendszere azoknak a személyeknek, itt már ugye fedőneve van. Tehát, hogyha valakinek már fedőneve van, és ő ezen a fedőnéven adja a jelentéseit, ő a legális térbe nem jelenik meg ezen a fedőnéven, tehát ez egy konspirációs feladatkört. Nem nyíltan kapja a feladatokat, hanem titkosan, amit neki titkolnia kell. A munkahelyén ezt nem mondhatja el természetesen. Ez is fontos, hogy aki titkos kapcsolatban van az állambiztonsággal, az tudja, hogy van ez a kapcsolata az állambiztonsággal, és neki alá kellett írni egy titoktartási nyilatkozatot és egy együttműködési megállapodást lényegében. Tehát ő tud róla. Ez nem azt jelenti, hogy ő akarja ezt a kapcsolatot. És ez is nagyon fontos szerintem, hogy ezt tudatosítani, hogy aki olyan helyzetben van, hogy hatos kartont kiállítottak róla, tehát létrejött egy titkos együttműködés közte is az állambiztonság között, az sok esetben egy kényszer, zsarolási alappal, stb. Itt egyiket a hatos kartonon föl van tüntetve, hogy mi volt a beszervezés alapja. Van az úgynevezett hazafias alapú, ami azt jelenti, hogy igazából ő a rendszert támogatni akarja ezzel az ügynöki munkával, tehát pozitív a hozzáállása. Most itt is egyébként fontos elmondani, hogy az állambiztonság, amikor valamit így dokumentál, az egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg így is volt. Tehát nekik hazafias alapon beszervezett ügynökökből volt a legtöbb. Viszont ez abból is adódik, hogy az önkéntes ügynöki munkát kellett statisztikailag prezentálni. Ez az önképükhöz tartozott. Egyébként itt főleg így a Kádár rendszernek az önképe is, hogy itt a társadalom együttműködik a kommunista rendszerrel, stb. Ez ilyen szinten is tükröződik, hogy az állambiztonság, amikor az ügynököket beszervezi, akkor előszeretettel hazafias alapot ír beszervezési alapnak, akkor is, hogyha a mögött zsarolás áll. Számtalanszor lehet látni egyébként, akár a B dossziéból is, mármint a beszervezési dossziéból, hogy bőven nyomásgyakorlás van a beszervezés mögött, de a hatos kartont így állítják ki, hogy hazafias alap. Ezt azért is mondom, mert most akik az emberek megismerik ezt a hatos kartont, olvassák, hogy ügynök volt, és még hazafias alapon is dolgozott együtt, és akkor azt hiszi, hogy ez egy ilyen lelkes együttműködés. Lehet, hogy lelkes együttműködés, de nem lehet ebből a hatos kartonba kitöltött kategóriából nem lehet levonni biztos következtetéseket. Tehát, hogy akik ebbe a hatos kartonba vagy a mágnes szalagon ügynökként szerepelnek, azok titkos együttműködésben állnak az állambiztonsággal, és tudják, hogy együttműködésben állnak az állambiztonsággal. De megint hozzá kell fűznöm azt, hogy előfordul olyan, hogy meghiúsul a beszervezés, de mégis kiállították a hatos kartont. Nem tudjuk pont, és ez azért is nagyon nehéz, mivel a kontrolldokumentumok sok esetben hiányoznak. Nem tudjuk egyértelműen mondani, de például ahonnan ezeket lehet tudni, hogy van olyan orálhisztori visszaemlékezése tartó tiszteknek, állambiztonsági tiszteknek, ahol elmondják, hogy igazából a való életben hogyan működött ez. Ők hogy állították ki a kartont, hogyan torzították, stb. Tehát innen is lehet tudni, hogy ezt nem szabad készpénznek venni. Persze, ezt most, hogy arányaiban milyen, nehéz ezt megmondani szám szerint, csak ezt is fontos tudatosítani, hogy ilyenek is vannak ezen a hatos kartonos adatbázison.
1: Önt hallgatva jutott eszembe, hogyha a nevek nyilvánosságra kerülnek, és a családtagok erre valamiféleképpen nyilván rezonálnak, nem biztos, hogy el kell ítéljék azt a családtagot, aki ott a listán szerepel. Egy névsorból, ami nyilvános, gondoljunk akár kedves hallgatókkal együtt egy osztálynévsorra. Hát nem derül ki, hogy jó tanuló vagy rossz tanuló valaki.
2: Hogy nagyon köszönöm a kérdést, és ez egy nagyon jó hasonlat, mert valóban ezzel az információval az ember tudjon mit kezdeni, még helyén kezelje ezt az információt, az tényleg további kutatásokat igényel, és nem is biztos, hogy az ember a végére tud járni a történetnek. Tehát, hogy most az ember belegondol, és hát valaki megnyitja ezt a honlapot, beírja a barátjának, ismerősének a nevét, és akkor megtudja, hogy úristen, azért nem biztos, hogy olyan egyszerű ezt feldolgozni, vagy ezt helyén kezelni, és ugye itt az is nehéz, hogy akik most ezen a honlapon megjelennek, mint az állambiztonsággal együttműködő személyek, ezeknek a nagy része már nem él. Az állambiztonság ügynök hálózata, hát alapvetően, ha belegondolunk abba, hogy milyen időszakban működött, még itt a 80-as években is persze voltak beszervezések, volt egy-két olyan fiatal ember is, akit beszerveztek ügynöknek, de alapvetően itt már, aki még életben van, ő is hát 60-70 év körül van, de a többség már tényleg nem él. És hogy adjon magyarázatot bármire? Persze itt egyébként az levéltárban lévő iratok tudnak segítséget adni egy kicsit az eligazításba, ha van irat. És akkor itt még kiegészíteném az iratokkal, amit nem kerülnek föl erre a honlapra. Mert én úgy látom, hogy ez sok emberben nem teljesen világos, hogy mi az, ami fölkerül, mi az, ami nem, miért nem kerül föl, ami nem kerül föl. Tehát itt, amit ugye az előbb elmondtam, ezek az ügynöki tevékenységhez kapcsolódó, ilyen nyilvántartáshoz kapcsolódó iratok kerülnek fel. Viszont nem kerül föl például rengeteg iratanyag, amit a levéltár őriz. Tehát itt a levéltár őrizetében van egy 4,5 irat, jó kilométernyi iratanyag. Például a koncepciós perek iratanyagaihoz kapcsolódó dolgok. Tehát például az államvédelem, hogy annak idején a koncepciós perek előkészítését, kihallgatását, stb. Ő készítette. Ezek mind itt vannak. A kihallgatási jegyzőkönyvektől kezdve számos magának a perekhez kapcsolódó mindenféle anyagok. Akkor például egy nagyon fontos irat együttes, ami nem fog fölkerülni, azok az úgynevezett M-dossziék. Ez az ügynöki munkához kapcsolódik. Az ügynök beszervezéséhez kapcsolódó iratok kerültek az úgynevezett B-dossziéba, ami majd február 25-én kerül föl. Viszont az ügynöki munka, tehát amikor az ügynök a jelentéseit írta, azok az M-dossziéban találhatók, a munkadosszié rövidítése. Ezek az ügynöknek a jelentései. Ez ugye fölmerül jogosan az emberbe, hogy de hát akkor ezek miért nem kerülnek fel? Hiszen hát ebből lenne érdekes, hogy mégis mit csinált az ügynök. Ez egy jogos felvetés. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, és ez megint az, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy az ügynök, amikor jelentést készít, a tartótisztjének, tehát az állambiztonság munkatársának az utasítása és iránymutatása alapján, akkor őt arra kérik, hogy minél terhelőbb adatokat adjon, hiszen az állambiztonságnak az az érdekes, azzal lehet zsarolni, nem feltétlenül az igazság a lényeges, minél inkább kompromittáló. Az ügynöknek sokszor az is feladata, hogy egy közösségen belül gerjessze a feszültséget, egymással az embereket összeugrassza, esetleg kellemetlen szituációba keveri az illetőt, pletykákat terjesszen. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy komoly politikai kérdéseket vitatnak meg, és nagyon fontos háttérinformációkat tudhatunk meg arról, hogy XY mit gondol a történelmi eseményekről, hanem itt a legkistílőbb emberi gyengeségek, hogy is mondjam, mozgásba hozása sokszor az ügynök feladata. Tehát amit mi a jelentőségből megtudunk sok esetben, azok a rendszer áldozatairól aljas módon összegyűjtött információk, és magánéleti dolgok, személyes, rejtett titkok feltárása volt sokszor az ügynök feladata, és egyébként ezek az ügynök jelentések tel is tele vannak olyan információkkal, amik egyébként bántóak, igazságtalanak sok esetben, és én úgy gondolom, hogy az áldozatok a rendszer ellenségei védelmében nem kerülnek fel ezek az adatok, mert ezek egyrészt hazugságokkal vannak sokszor tele, másrészt rosszindulatúak, teljesen fals képet alkotnak egy szeméről, és borzasztó bántóak. Valóban ez nem olyan, amit szeretném, hogy mondjuk, ha esetleg az én édesanyámról jelentések születtek, akkor az ország virág olvassa, hogy mondjuk esetleg a őt nem kedvelő szomszéd hogyan pletykál róla. Tehát én azt gondolom, hogy ez igenis jogos, hogy ez nem az interneten bárki által olvasható anyagok, meg egyébként nem is közérdeklődésen is számot tartó dolgok, de pletykák. Ugye ezekben az iratokban vannak olyan személyiségjogokat sértő információk, amiket egyébként a törvény védi, hogy nem lehet nyilvánosságra hozni. A nyitott akták hu.honlapon, a fellakott dokumentumokba, ezek ki vannak takarva, az nem lesz olvasható ezen a hatos kartonon a személyiségi jog védelmében. Azok is egyébként kutathatóak, de ahhoz már be kell jönni a levéltárba, kutatási kérelmet kell beadni, úgy lehet ezeket az iratokat mélyebben megismerni.
1: Itt a szeptember 29-én tartott sajtótájékoztatón is érzékeltük, hogy nagy feladat ezeknek a dokumentumoknak, a nyilvánossá tétele, de azt gondolom nagy feladat az érdeklődők tájékoztatása is.
2: Az iratanyagnak a rendezése az 30 éve zajlik. Itt, ami a mostani törvényi rendelkezéssel új feladat volt, hogy az említett iratanyagoknak holnapra feltevése és előkészítése ezeknek a bizonyos iratoknak arra, hogy nyilvánossá lehessen tenni. Meg az új törvényi rendelkezés szerint az úgynevezett anonimizálás, tehát azoknak a személyes adatoknak a kiszedése, stb. Tehát, hogy azért persze volt ezzel munka, de hangsúlyozom, ez 30 éves munka van e mögött, de tényleg volt ezzel feladat, és lesz is, és így azt gondolom, hogy ami itt nagyon sok plusz feladatot jelent, hogy nagyon sok kérdés vet fel, és természetesen nagyon sok kérdést a levéltár tud megválaszolni, hogy erre készen álljunk. Ezt a levéltár feladatának is érzi, és ebben igyekszünk is segítséget adni. Ehhez a honlaphoz készítettünk olyan oktató videókat, amik segítenek eligazodni, hogy milyen irattípusok, mik arnak, mit lehet ebből kiolvasni, próbálunk ebben is eligazítást és segítséget adni.
1: kedves hallgatóink, dr. Szekér Nóra történésszel, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Tudományos Főosztály Kutatási Osztálya osztályvezetőjével, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában szeptember 29-én tartott sajtótájékoztatót követően rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.

0: Elhangzott Robert Schumann opusz 15-ös Gyermekjelenetek című szerzeményének numero 11-es tétele, az Ijesztgetés. Előadta Siff András.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizennyolc óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Pályázatot írtak ki a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára. A felhívást pénteken tették közzé az intézmény honlapján. A jelenlegi rektor Rovó László második megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezők november 9-ig nyújthatják be pályázatukat, amelyben az egyetem fejlesztésére vonatkozó terveiket és céljaikat is ismertetniük kell. A pályázatokat az egyetem szenátusa véleményezi, és többségi szavazással dönt a rektor jelölt személyéről. Az elbírálás határideje jövő április 10-e. További volt kormányzati szereplők és a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Teseli Zoltán, korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról és újabb iratok, köztük Balogh Zoltán, dunamelléki református püspök jelentésének bekéréséről döntött pénteki ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén meghallgatja a bicskei otthon két munkatársát. Új oktatási épületet adtak át, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szarvasi Központjában, az Anna-ligetben, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. A fejlesztés részeként három új oktatóhelyet, 11 munkaállomást és irodákat alakítottak ki. Gyurica Csaba rektor elmondta, a beruházás célja, hogy az oktatási és kutatási tevékenységet egy helyre összpontosítsák. Az egyetem az elmúlt években mintegy 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg Szarvason. Önálló hospice ház kialakítását tervezi Szegeden a Szegedi Hospice Házért Alapítvány, közölte Rónaszéki Benedek hematológus szakorvos az MTI-vel. Az intézmény ingyenes, emberközpontú ellátást biztosítana a gyógyíthatatlan betegeknek, különös figyelmet fordítva a fájdalomcsillapításra és a lelki támogatásra. A megvalósításhoz az alapítvány önkéntesek, vállalkozások és magánszemélyek segítségét is várja. 43 hallgatóval indult el a demencia szaktanácsadó szakirányú továbbképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló képzés célja, hogy szakembereket készítsen fel a demenciával élők és családjaik támogatására. A megnyitón Székely János szombathelyi megyéspüspök hangsúlyozta, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. Újabb úgynevezett kék zónát azonosítottak az olaszországi Szardínia szigetén, ahol kiemelkedően sok nő éri meg a 100 éves kort, számolt be róla a Corriere della Sera napilap. A 2500 lakosú Bolotánában jelenleg 600 év feletti nő él, arányuk a kutatók szerint csak Hongkongban magasabb. A szakemberek a hosszú élet hátterében az egészséges táplálkozást, az aktív életmódot és a környezeti adottságokat is vizsgálják. Hazánk időjárásáról. Felszakadozik a felhőzet, eső nem várható, a szél estére mindenütt mérséklődik. Késő estére 7 és 14 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a Világújság. Szejfó Omárral, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Irán hamarosan lezárja az általa illegálisnak minősített hajózási útvonalakat a Hormuzi szorosban az ománi partok mentén. Ballisztikus rakétákkal és robbanó anyaggal megrakott drónokkal támadták a jemeni huszi lázadók szerdán az ádeni nemzetközi repülőteret. Az egyik rakéta percekkel egy Kairóból érkező repülőgép tervezett leszállása előtt csapódott be a kifutópálya közelében. Az ádeni repülőtér a huszik ellenőrzés kívül álló jemeni területek legfontosabb nemzetközi légikikötője. A jemeni kormányt támogató Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció közlése szerint Riádtól északra elfogták és megsemmisítették egy ballisztikus rakétájukat, és lelőttek egy másikat is, amely Hamis Musait felé tartott. Az Egyesült Államok egy hónapon belül tartja a félidős választást, ahol a teljes alsóház újraválasztására sor kerül a szenátus harmadával együtt.
4: Irán vasárnap megerősítette, hogy a Hormuzi szoros teljesen zárva marad. Több támadás történt a Hormuzi szorosban, és nagyon úgy tűnik, hogy fegyverként használja Irán a Hormuzi szorost. Donald Trumpnak viszont minél hamarabb érdeke lenne az, hogy közeledve a félidős választásokhoz legalább a Hormuzi szoros ügyét elsimítsa, hogyha már az iráni háború befejezését teljes mértékben nem sikerül addig elérni. Mit mondhatunk el jelenleg az iráni fejleményekről?
5: Az iráni kijelentés szerint lezárják a Hormuzi szorost, azt követően született meg, miután Donald Trump jelezte, hogy nem kér az irániaknak az ajánlatából, miszerint 7 napon belül megnyitnák a Hormuzi szorost. A mostani helyzetben az Egyesült Államok az, ami inkább keményít a szituációban, elsősorban azért, mert Donald Trump valószínűleg felmérte azt, hogy a félidős választások előtt számára már nem jelent akkora kockázatot az iráni háború, mint amekkora kockázatot jelent egyébként az iráni vezetés számára annak a folytatása. Az amerikai közvélemény alapvetően elutasítja az iráni beavatkozást, ugyanakkor egy olyan ügyről van szó, ami kevésbé fontos belpolitikailag az amerikai szavazók számára, nem emiatt fognak igennel vagy nemmel szavazni adott esetben a republikánus jelöltekre, tehát a pártszimpátiájuk nem ezen múlik egyáltalán. Ellenben az iráni vezetés számára egyre inkább húsba vágó a dolog. Idén 70%-os az infláció az országon belül, a gazdasági helyzet katasztrofális, az előző hónapban, tehát szeptemberben egy nap átlagosan 220 ezer hordó olajat exportáltak az irániak, szemben a márciusi 2 millió, napi 2 millióval. Ez azt jelenti, hogy az iráni gazdaság egyre nehezebben jut a túléléséhez szükséges valutához, és így az import is egyre inkább akadozik az országon belül. Természetesen az iráni vezetés, a forradalmi gárda, amely megerősítette a pozícióját a mostani háború alatt, vasmarokkal tartja kezében az irányítást, ugyanakkor a gazdasági okok miatti társadalmi elégedetlenség az erősen erodálja az ő tekintélyüket, pozíciójukat, és valószínűleg ezzel Donald Trump is tisztában van, ezért nem siet most békét kötni.
4: A teheráni javaslat szerint Teherán megnyitná egy héten belül a tengeri folyosót, amennyiben Washington az Irán ellen tengeri blokkád feloldását, az olajszektort sújtó szankciók megszüntetését és a külföldön befagyasztott iráni állami vagyonok felszabadítását garantálja. Mi lehet ennek a hosszú távú megoldása? Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki, nyilván már ugye hetek, hónapok óta az iráni háborúban és a Hormuzi szoros kérdésében. Milyen irányba várhatjuk, hogy billen ez a helyzet?
5: A megoldásban végső soron most nagy újdonság nincs, és az álláspontokban sincs jelentős újdonság. Ami látszik, hogy Irán és Omán folyamatosan dolgoznak azon a mechanizmuson, hogy el tudják kerülni a Hormuzi szorost, de úgy látszik egyébként, hogy az olaj világpiaci árának az alakulására az elmúlt időszakban legalábbis kevésbé a Hormuzi szoros körüli fejlemények voltak hatással, sokkal inkább a szaúd-arábiai kelet-nyugat irányú olajvezeték elleni támadás volt az, ami most $100 per hordó fölé röpítette az olajnak a világpiaci árát. Emellett a jemeni helyzet megint csak aggodalmakra adott okot a nemzetközi piacokon, leginkább azért, mert Szaúd-Arábia az elmúlt időszakban gyakorlatilag a Hormuzi szorost a Vörös-tengeren keresztül kerülte meg, a Janbuhoz kivezető olajvezetéken keresztül folytatta le az olajexportjának több mint 70%-át. Azzal, hogy a húszi lázadók ott támadni kezdték és akadályozni kezdték a kereskedelmet, végső soron ez az, ami most az elmúlt időszakban a világpiacokat megzavarta. Úgy tűnik egyébként, hogy Iránnak ilyen módon korlátozottabbak a lehetőségei, mint korábban voltak. Tehát Irán a hormuzi szorosnál továbbra is meg tudja zavarni a folyamatokat, a különböző szövetségesei azonban kisebb mértékben tudnak nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra és regionális szövetségeseire, mint azt Irán szeretné. A húszi fronton gyakran szokás a húszikat egyfajta ilyen iráni proxiként emlegetni, ebben van is egyébként természetesen igazság. Ugyanakkor a húsziknak a követelései a mostani szituációban mondhatjuk, hogy függetlenek az iráni fronttól. Tehát a húszik nagyon is kézzelfogható gazdasági és politikai eredményeket szeretnének elérni azzal, hogy kihasználva egyébként az olajpiacnak a sérülékenységét, nyomás alá helyezték a szaúdiakat. Tehát a húszik szeretnék elérni egyebek mellett, hogy a Szaúd-Arábia által támogatott központi kormányzat fizesse ki az ő területeiken működő közalkalmazottaknak a bérét, szeretnék elérni, hogy részesedjenek ők is az olajkincsben, mint megint csak a szaúdiak által támogatott központi kormányzat tart ellenőrzése alatt, és szeretnék, hogyha a szaúdiak a pozícióikat elismernék, amiket szereztek a húszik az elmúlt időszakban, különböző szigeteknél, ott a Bab el-Mandeb átjárónál. Ehhez képest tegyük hozzá, hogy a jemeni front egyelőre úgy tűnik, hogy fokozódik, hiszen a szaúdiak által támogatott központi kormányzat éppen most indított el egy offenzívát a húszik ellen, hogy szárazföldön visszaszorítsa őket. Összességében azonban a jemeni és a iráni front, minthogyha külön válnának, vagyis hát természetesen legalábbis a retorikában összefüggnek egymással, de valójában két külön frontként működnek. De természetesen ezek hatással vannak az olajvilágpiaci árára, és az iráni alkupozíciót is növeli, vagy éppen rontja az, hogy hogy alakulnak a jemeni frontok.
4: Mindenképpen egy regionális átrendeződésről is beszélhetünk a Közel-Keleten, amelynek egyik főszereplője Szaúd-Arábia, másik pedig Irán. Hogyha a Szaúd-Arábia és Irán konfliktusának vonatkozásában megnézzük az iráni háborút, akkor milyen előnyöket hozhat az iráni háború a perzsa állam számára, és milyen előnyöket hozhat Szaúd-Arábia és a Szaúd-Arábiával szövetségben lévő államok számára, és milyen hátrányt ez a helyzet és ez a háború, hogyha tekintetbe vesszük azt is, hogy Szaúd-Arábia szövetségesei között ott kell tudnunk az Egyesült Államok szövetségi rendszerét is a Közel-Keleten.
5: Szaúd-Arábia ezt a jelenlegi konfliktust a lehető legkevesebb veszteséggel szeretné túlélni. Alapvetően ez látszik kirajzolódni, hogy ez Szaúd-Arábia számára sikerülni fog, hiszen katonailag, gazdaságilag kellőképpen erős ehhez, illetve Szaúd-Arábia nincs is igazából olyan mértékben Iránnak a célkeresztjében, mint korábban mondjuk az Egyesült Arab Emírségek volt. Tehát Szaúd-Arábia végső soron azzal is, hogy az elmúlt időszakban megkötötte kölcsönös védelmi szerződését Törökországgal, illetve Pakisztánnal, elrettentő erőt mutatott Irán számára. Tegyük hozzá, hogy ez a katonai védelmi szövetség még azért a tűzpróbát bőven nem állta ki. Tehát sem Törökország, sem Pakisztán nem mutatott túl nagy kedvet arra, hogy például a húszikkal szemben segítse Szaúd-Arábiát, miközben a húszik drónokkal és egyéb módokon támadtak különböző szaudi célpontokat. Ugyanakkor Irán számára diplomáciailag legalábbis megnövelné a költségét egy Szaúd-Arábia elleni támadásnak, hogy Törökország és Pakisztán elméletileg hivatott megvédeni Szaúd-Arábiát egy ilyen támadás esetén. Azért fontos azt látni, hogy Irán Törökországgal stabil diplomáciai kapcsolatot tart fent, hasonló a helyzet Pakisztánnal is, tehát végső soron Iránnak most nem áll érdekében az, hogy Szaúd-Arábiával közvetlenül konfrontálódjon. Amit Irán a mostani helyzetben szeretne, az legalábbis az iráni vezetés, az újjászülető iráni vezetés, ami egyre inkább egy katonai huntához hasonlít, és nem egy teokráciához. Az elsősorban a stabilizáció, a túlélés és a már megszerzett politikai és egyéb pozícióknak a rögzítése. És az, hogy ne erodálódjon az ő pozíciójuk, elsősorban gazdaságokban az elkövetkező időszakban.
4: A szaúd-arábiai kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy a huszik lázadását, vagy hát legalábbis ezt a proxy háborút, ugye, hogy a huszik Irán proxyának tekinthetők, ezt a helyzetet elfolytsa a jemeni kormány segítségével. Milyen mozgástere van a jemeni kormánynak ebben a tekintetben? Tehát a huszik lázadása az egy átmeneti állapot lehet ebben a kormányzási politikai struktúrában, és egyáltalán az iráni közel-keleti válságban, vagy a későbbiekben orientálhatja, vagy valamilyen irányba viheti az iráni háború kimenetelét. Említette, hogy újabb frontról beszélhetünk a jemeni huszit esetében.
5: Jemen alapvetően három részből áll. Vannak az északi, északnyugati húszi területek, van a szaúdiak által támogatott központi kormányzat, és van délen az emirátusok által támogatott átmeneti tanácsnak a területe. Az, hogy bármely csoport ezek közül túllépjen a maga területein, az kevésbé valószínű, leginkább azért, mert ez súlyos kockázatokkal és költségekkel járna számára. Jemenben a törzsiség meglehetősen erős, tehát bármiféle politikai szerveződés egy törzsi bázisra, törzseknek a szövetségére épül. Ez a helyzet egyébként a húszikkal is, amely egy vallási mozgalom, de végső soron egy törzsszövetség. Ez azt is eredményezi, hogy ezek a különböző szervezetek, struktúrák azokon a területeken lehetnek politikailag és társadalmilag erősök, ahol a hozzájuk kötődő törzsek élnek. Tehát a húszik, még hogyha erejük is lenne arra, hogy elfoglalják mondjuk a főváros Szanát, vagy délebre vonuljanak, és ez számukra nagy költségekkel járna, hiszen mondhatjuk, hogy ellenséges területen kellene nekik ott helytállniuk. Hasonló a helyzet a központi kormánnyal is, hogy bizonyos területekről, stratégiai területekről vissza tudja szorítani a húszikat, meg tudja erősíteni az ellenőrzését az egyébként húszi és az ő határaikon lévő olajkitermelő egységeknél, ez gazdaságilag is a maga pozícióját bebetonozva, de arra, hogy végleg kiverje a húszikat a saját álláshelyeikről, erre gyakorlatilag nincs esélyük. Szaúd-Arábiának 2015 és 2022 között volt egy háborúja a húszikkal szemben, kezdetekben egy arab szövetség élén, majd aztán végsősorban a szaúdiak ebben egyedül maradtak, akkor sem sikerült ezt kieszközölniük. Tehát alapvetően amire Jemenben lehetőség van, az az, hogy mindenki a maga területén tűzze ki az ászlaját, és próbáljanak meg valamiféle kompromisszumokkal egymás mellett élni.
4: A további regionális átrendeződésről egyelőre nem beszélünk, mert hát említette Pakisztánt, Törökországot, de ebben szervezetne. Viszont azt kérdezném még, hogy szeptember 27-én meghiúsult egy terrortámadás a Gloucestershire-i légibázison, egy brit légibázison, ahonnan ennek hatására az amerikai légierő bejelentette a hétfői napon, hogy kivonja az összes bombázóját erről az adott repülőtérről. Minden bizonnyal tudjuk azt, hogy Irán konfliktus eleje óta több kísérletet tett már arra, hogy azok ellen a légibázisok, légitámaszpontok ellen intézzen valamiféle támadást vagy reakciót, ahonnan az amerikai légierő nehéz bombázói szállnak fel, vagy szállnak le. Például ugye ilyen volt a Brit Fairford is. Hogy minősíthetjük jelenleg Irán hozzáállását ezekhez a brit és egyéb emirátusokbeli támaszpontokhoz? Tehát mennyire várhattunk reakciót és megtorlást az iráni rezsim részéről ezekben az esetekben?
5: Az iráni rezsim támadta meglehetősen nagy intenzitással a közel-keleten lévő amerikai bázisokat, illetve azon helyi bázisokat, amelyek az amerikaiak hadműveleteiben együttműködtek. Az, hogy globálisan, pláne Európa területén elérjenek ilyen egységeket, arra aránylag kevés az esély. Tehát most a brit ügy kapcsán is egy meghiúsított támadásról beszélünk. Tehát Iránnak vannak természetesen alvóügynökei, vannak kapacitásai, amiket fel tud használni, mint ahogy látjuk, hogy nem ez volt az első letartóztatás, még az Egyesült Királyságban sem iráni alvósejtek kapcsán, de végső soron azért ennek látszanak a korlátai is. Ezeket kevésbé tudja Irán felhasználni. Jelzésértékűen természetesen fontos ez, hogy tudja magát aktivizálni, de végső soron a frontok szempontjából ennek nincs jelentős következménye.
4: Ilaria Salis, az Európai Parlament szélső baloldali, korábban ugye tudjuk, hogy Budapesten is letartóztatott olasz képviselője, arra szólította fel az olasz ifjúságot, hogy kövessék a francia diákok mintáját, és tudjuk, hogy Franciaországban a hatóságok küzdenek egy országos diáklázadás hullámmal, aminek oka nyilván az oktatási reformok, szerintük az oktatási reformok, a tanárhiány, az iskolaépületek kezdetlegességei, és hát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ezek a harcok városi gerilla háborúvá fajultak. Milyen fajta elégedetlenség ez, mi ennek a fő politikai indítatása, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy a Le Pen féle Katár megerősödéséről számolhatunk be, Jordan Bardella megerősödéséről, és hát 7 hónappal vagyunk a francia elnök választás előtt. És azt is tudjuk, hogy Giorgia Meloni az utóbbi időszakban komolyabban erősítette az olasz bevándorláspolitikát, illetve az olasz migrációs politikát is.
5: Francia közoktatás meglehetősen rossz állapotban.

0: szinten is kifejezetten sokat, tehát a GDP-nek 6,8%-át fordítják erre a célra, de összességében ez nem elégséges ahhoz, hogy a strukturális okokból fennálló problémákat megoldják. Azt is fontos leszögezni, hogy még az oktatási ügyminiszter is elismerte az első napokban, hogy a diákoknak a követelése jogos. Azonban természetesen, mint ahogy általában Franciaországban lenni szokott, egészen mást jelent, amikor a belvárosi középosztálybeli fehér diákok tiltakoznak az iskolákban, és egészen más jelent az, amikor a külvárosoknak a bevándorló hátterelő diákjai tiltakoznak. Az utóbbi mindig más következményekkel jár, más üzen politikailag is, mint ahogy a külvárosok esetében arra is mindig mérget lehet venni, hogyha van valamiféle tiltakozás, adott esetben az iskolák kapcsán, akkor abba finoman szólva az iskola kerülők is be fognak csatlakozni, és nagyon hamar autók fognak lángolni. Ez történt most Franciaországon belül is. Az ön által is említett közelgő választások miatt ennek most súlyos politikai tétjei vannak, különösen annak fényében, hogy most úgy néz ki, hogy alapvetően Marine Le Pen vezeti a népszerűségi listát a választásokon, de nagyon markánsan jön fel a baloldal is, Jean-Luc Mélenchonnak a markánsan baloldali mozgalma, végső soron ő áll a második helyen, és ő gyakorlatilag már az előző választások, különböző választások során is a banlieue-knek, a külvárosoknak a népéhez próbált szólni, és baloldali alapon próbálja megnyerni a jellemzően bevándorló hátterű lakosságnak a szimpátiáját. Ő az, aki most ezeket a tüntetéseket is végső soron politikailag próbálja legitimálni. Tehát ilyen módon a mostani francia eseményeknek jelentős következményeik lehetnek a francia politikára, ha más nem az elnökválasztások kapcsán a szimpátiák alakulására.
1: Igen, tehát akkor tulajdonképpen a Marine Le Pen féle párt és a második helyen álló baloldali nézeteket képviselő párt teljesen ellentétes oldalról közelíti meg, és próbálja megoldani a bevándorlási problémát és a bevándorlási helyzetet. De mi a helyzet Olaszországban? Hallottunk egy felhívást arra Ilaria Salis, európai parlamenti baloldali, szélső baloldali képviselőtől, hogy arra szólította fel az olasz ifjúságot, hogy a francia diákok mintáját kövessék, és ugyanígy bénítsák meg az oktatási intézményeket Olaszországban. Hát már korábban is láttunk ugye Olaszországban ilyenfajta zavargásokra példát. Miért lehet minta Olaszország számára ebben a tekintetben Franciaország, illetve ezen megmozdulás számára a francia diáklázadások, és mit jelent ez a felszólítás annak kontextusában, hogy tudjuk, hogy Giorgia Meloni szigorította az utóbbi időben a bevándorláspolitikát, tehát a bevándorlókra vonatkozóan ugye megtiltotta az iskolákban, az oktatásban a burka és a nikáb viselését is például, tehát mindenképp egy szigorítás látható, és ugyanígy szigorítást láthatunk a részéről Olaszország migrációs politikájában.
0: Az semmiképpen nem meglepő, hogy bármely politikai szélsőség nemzeti határokon átívelő narratívát próbál kialakítani, de megpróbálja saját hasznára felhasználni ezeket a nemzetközi trendeket. Olaszországban valóban jelentősen szigorodott a bevándorlás politika az elmúlt időszakban. Tegyük hozzá, hogy Olaszországot olyan mértékben kevésbé érintik ezek a kérdések, mint mondjuk Franciaországot. Tehát Olaszország egy fontos kapu, nagyon sok városban látható a szubszahariaknak, a irreguláris migránsoknak a jelenléte. Ugyanakkor Olaszországban a lakosságnak kisebb aránya bevándorló hátterű, tehát a muszlim lakosság is hozzávetőleg 4%, 4-4,5%-on van, szemben Franciaországgal, ahol ez 10% vagy a feletti. Ehhez képest Olaszországban a társadalmi félelmek meglehetősen magasak, és a Meloni kormányzat is erre próbál válaszolni, részben a bevándorlás politikának a szigorításával, részben pedig az iskolai reformokkal. A közelmúltban a kormányzat egy átfogó oktatási reformot jelentett be, amelyek keretében az osztályokban is szabályozzák 30%-ban a külföldi diákoknak a számát, tehát ennél több nem vehet részt az oktatásban, de természetesen ez nem etnikai alapon történik, hanem oktatási intézmény alapján. Tehát az számít ebben a helyzetben külföldi diáknak, aki az előtte lévő időszakban nem olasz oktatási intézményben vett részt. Tehát ugyanígy ide tartoznak az albán, vagy az albánoknál is még nagyobb számú román vendégutásoknak a gyermekei, akikből egyébként a legnagyobb külföldi diaszpórák terülnek ki Olaszországon belül.

0: A nikáb és a burkatilalom az végső soron ennek a keretében érvényes, vagy hát ennek a keretében kell vizsgálni. Tudni kell, hogy ez nem egy társadalmi kérdés Olaszországon belül. Ha hihetünk az olasz statisztikáknak, nagyjából 195 ezer muszlim lány tanul az olasz oktatási intézményekben. Ez társadalmon belüli arányuknak felel meg gyakorlatilag, és ebből is összesen 4-500 diáklányt érint az arcot elfedő viseletnek a kérdése. Ez azt jelenti, hogy a muszlim diákoknak vagy diáklányoknak 0,2%-át érinti. Tehát ez nem egy olyan társadalmi ügy, amihez a kormány ne nyúlhatna hozzá bátran. Ez egy szimbolikus ügy, ami elsősorban arról szól, hogy mely kultúra vagy mely társadalmi csoportnak a zászlaja lenghet a köztereken, vagy adott esetben mi érvényesül az oktatási intézményekben. De ami igazán Olaszország szempontjából fontos, az átfogó oktatási reform.
1: Elhangzott a Világújság. Szejfó Omárral, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával, az iráni háborúról a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Hassam Remzi és Rafael Tahuella felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. október 9-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított összeget a jövő évi költségvetésben. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Újabb orosz támadások érték Ukrajna energetikai rendszerét és több városát. 1000 éves történelmi kapcsolat köti össze Magyarországot és a Szentszéket, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, csütörtökön Rómában a magyarok nagyasszonya ünnepén rendezett fogadáson. A Vatican News beszámolója szerint a bíboros beszédében felidézte, hogy Szent István király Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Kiemelte a béke megteremtésének fontosságát, és hangsúlyozta, hogy a Szentszék bizalommal tekint Magyarország nemzetközi béketeremtésben betölthető szerepére. A fogadást Kvek Péter, szentszéki magyar nagykövet és a máltai lovagrend közösen rendezte. Az eseményen részt vett Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Böcskei László nagyváradi püspök és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita is. Kolozsváron tartották éves találkozójukat az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői szerdán. Számolt be róla pénteken a Magyar Kurír. A tanácskozás középpontjában az egyházi alapítású magyar magánegyetemek helyzete és jövője állt. A római katolikus, református, unitárius és evangélikus egyház képviselői közös nyilatkozatot fogadtak el az egyetemi hálózat fennállásának 25. évfordulóján. Ebben megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett. A jövő évi költségvetésről, az egészségügyre szánt többletforrásokról és a paksi védekezés résztvevőinek jutalmazásáról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztatón. Az elhangzottakat Szávó Mária foglalja össze.
3: 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított összeget a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kormányfő közölte, a 2027-es költségvetés tervezetét még októberben megküldik a költségvetési tanácsnak, ezt követően ismertetik annak részleteit. Hozzátette, a kormány eddig 1200 milliárd forintot takarított meg a felesleges kiadások és beruházások leállításával. A cél a költségvetési hiány jelentős csökkentése és az államadóság mérséklése. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy megkezdődött a kórházi várólisták csökkentését célzó intézkedés sorozat. Elsőként a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtétekre biztosítanak több 10 milliárd forintot. Jelenleg csak csípő és tért protézis műtétre mintegy 30 ezeren várnak Magyarországon, közülük 22 ezeren már több mint fél éve. A tervek szerint a műtéteket délután, este és akár éjszaka is végezhetik, a többletmunkát pedig megfizetik az egészségügyi dolgozóknak. A program eredményeit jövőre értékelik, és ennek alapján dönthetnek további források biztosításáról. A miniszterelnök a paksi atomerőmű vízellátását biztosító fenékküszöb megépítéséről is beszélt. Közlése szerint a beruházás legalább 100 milliárd forintos gazdasági kiesést előzött meg, mivel az alacsony dunai vízállás miatt egyébként le kellett volna állítani az erőművet. Bejelentette a paksi védekezésben résztvevő 1083 ember egy havi juttatásnak megfelelő jutalmat kap. Az elismeréseket pedig október 23-án adják majd át.
0: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti dízeles járművek esetében az üzemanyag jövedéki adóját. Erősítheti a kisvállalkozásokat a KATA tervezett megújítása, de egyes szabályokon még változtatni kell. Közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége pénteken az MTI-vel az adónem megújításáról szóló törvénytervezetet értékelve. Az érdekképviselet szerint az új szabályozás főként a szolgáltatóknak és a mellékállású vállalkozóknak kedvezhet. Számításaik alapján egyes vállalkozók éves adóterhe akár 1 millió forinttal is csökkenhet. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy az indokolatlan korlátozást vagy aránytalan terhet jelentő szabályok módosításra szorulnak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A válaszadók több mint 96%-a támogatja, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönbüntetéssel is járhasson. Több mint 85% egyetért a visszaeső, súlyos szabályszegők járművének elkobzásával. A rollerek szigorúbb szabályozását 94% sürgeti. A kormány néhány héten belül bemutathatja az új előírásokat. Szent Mihályra emlékezünk, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával. Kovács Gergely művészettörténészt Pécsi Krisztina kérdezi.
4: Az Ószövetségben és az Új Szövetségben egyaránt feltűnik. Az Ószövetségben Izrael képviselője és oltalmazója volt, az Új Szövetségben pedig János jelenései említik, mint a mennyei seregeknek a vezetőjét. A tisztelete egyébként keletről, tehát Bizáncból ered, ott vannak az első nyomai az 5.-6. században Szent Mihály tiszteletének, például a bizánci császár testőreként és patrónusaként is számon tartották, és hát innen terelődött át a tisztelete nyugatra. És a középkorban ugye a legismertebb, elterjedtebb ábrázolása a János jelenései kapcsán a végítélethez kötődik. Ismerünk olyan freskókat, ahol az utolsó ítélet jelenetnek a részeként tűnik fel Mihály arkangyal, ahogy a kardjával a kárhozottakat ugye a pokol felé tereli, és talán ennél is elterjedtebb ábrázolása, amiből mi is választottunk egyet, ez a karaszkói templomnak a freskója, ahol pedig ugye a lélekmérés során tűnik fel.
5: A 18. század közepéig hazánkban Szent Mihály napja parancsolt ünnep.
4: Igen, és hát a különböző néphagyományokba is a kezdetektől fogva Mihály alakja nagyon erősen beépült, tehát nagyon sokáig az egy hagyomány volt, hogy ugye Szent Mihály napján hajtották be ugye a legerőlől a nyájakat, utána adták számba az állatokat, sok helyen ezen a napon fogadták a pásztorokat, és hát híresek voltak ugye a Szent Mihály napi vásárok is. Szerintem ezek is azt mutatják, hogy Mihálynak a keletről jövő kultusza a Magyar Királyságot is nagyon hamar elérte, és hogyha ezt máshonnan próbáljuk igazolni, akkor megemlíthetnénk azokat a jelentős városoknak a templomait, amelyeket szintén Szent Mihály tiszteletére szenteltek fel, de Sopronban például, vagy Kolozsváron, jelentős városok plébánia templomai, tehát egy nagyon fontos és nagy tiszteletnek örvendő szent volt a középkori Magyarországon is.
0: Kovács Gergely művészettörténészt Szent Mihály kultuszáról bővebben a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben kérdezi Pécsi Krisztina. Újabb orosz támadások érték Ukrajna energetikai rendszerét és több városát, miközben az ország egyes térségeiben rendkívüli áramszüneteket vezettek be. Közben Washingtonban ismét a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyalnak az ukrán és az amerikai képviselők. Nyíri Kata jelenti.
6: Az ukrán energetikai hálózatot ért újabb csapások miatt több régióban is rendkívüli áramszüneteket rendeltek el. Az Ukrenergo állami villamosenergia szolgáltató közlése szerint a korábban közzétett áramszüneti menetrendeket átmenetileg felfüggesztették. A szakemberek a rendszer stabilizálásán dolgoznak, a lakosságot pedig arra kérték, hogy takarékosan használja az áramot. A támadások a régiók közötti villamosenergia átvitelt is korlátozták. A nyugati ország részben is halálos áldozatot követelt az orosz támadás sorozat. Ivano-Frankivskban egy Shahed típusú drón csapódott be. A támadásban egy biztonsági őr életét vesztette. Lengyelország a nyugat-ukrajnai csapások miatt vadászgépeket emelt a levegőbe, és készültségbe helyezte a légvédelmi rendszereit. Zaporizsját irányított légibombákkal támadták az orosz erők. A reggeli jelentések szerint egy ember meghalt, 9-en pedig megsebesültek. A város központjában később egy menetrend szerinti kisbuszt is támadásért 3 embert kórházba kellett szállítani. A diplomáciai egyeztetések újabb fordulója kezdődött az Egyesült Államokban. Az ukrán tárgyalók amerikai tisztviselőkkel és európai partnerekkel egyeztetnek a háború lezárásának lehetőségeiről. A sajtóértesülések szerint Donald Trump külön megbízottjai Steve Witkoff és Jared Kushner még októberben Moszkvába is ellátogathatnak, hogy új javaslatokról tárgyaljanak Vlagyimir Putyinnal. A látogatás egyelőre csak lehetséges forgatókönyv.
0: Csaknem 6900 embert vettek őrizetbe péntekig Franciaországban a középiskolások tiltakozó mozgalmához kapcsolódó tüntetéseken, közölte az igazságügyi minisztérium. Az őrizetbe vettek 86%-a kiskorú. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága pénteken aggodalmát fejezte ki a tüntetéseket kísérő incidensek miatt és a békés gyülekezés jogának tiszteletben tartására, valamint az erő arányos alkalmazására szólított fel. A szeptember közepén párizsi elővárosi gimnáziumok blokkádjaival kezdődött tiltakozás azóta országos mozgalommá nőtt. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján a szerfi szent csonterekéjét helyezték el a csíksomlyói kegytemplom Szent Ferenc oltárán. Az zarándokok bármikor lerúhatják előtte tiszteletüket. Gáspár Sándor tudósít.
7: Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódóan a gyulafehérvári főegyházmegyében, a nagyváradiban és a temesvári egyházmegyében is több kiemelkedő megemlékedést tartottak a jeles évforduló alkalmából. A csíksomlyói ferences közösség zarándoklatot is szervezett. Szombat reggel a tolvajos tetőn a hármas keresztnél gyülekeztek, majd a Mária úton haladtak a 20 kilométerre lévő kegytemplom felé. A több mint 30 zarándok a 14 keresztúti állomás mintájára fölépített öröm útját imádkozta végig. Piricskén Teréz nővér, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei Árkosi közösségének tagja tartott elmélkedést. A zarándokokhoz a Csíkszeredai Mártonáron gimnázium előtt újabb résztvevők csatlakoztak. A szék útján, a kegytemplom felé 5 megállóban idézték föl Szent Ferenc végrendeletét. Szent Ferenc utolsó útja az élet teljességébe vezetett, a mi zarándoklatunk pedig arra hívott, hogy saját életünk átmeneteiben is rábízzuk magunkat arra, aki előttünk jár, mondotta Gegő Juliánus ferences szerzetes, a zarándoklat főszervezője, aki azt is elmondta, pirkadatkor fagypont alatti hidegben indultunk, és napsütésben mintegy 20 fokos melegben érkeztünk meg. Az út így maga is képpé vált. Valahonnan elindulunk, és valahová megérkezünk. A zarándoklat imaórákkal folytatódott, majd a tranzitus szertartás során elhelyezték a kegytemplomban, a Szent Ferenc oltáron a Szent Csonterekjéjét. Az ünnepélyes Mária köszöntő szentmise főcelebránsa Albert Leander ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke volt. Ezután a segítő Mária római katolikus gimnázium pedagógusai és diákjai vezetésével a dicsőséges olvasót imádkozták, majd gyertyás körmenetet tartottak, ahol népviseletbe öltözött diákok vitték a szűzanyag egy szobrának másolatát. A csíksomlyói kegytemplomban elhelyezett Assisi Szent Ferenc csonterekje ezután folyamatosan megtekinthető. A kegyhelyre érkező zarándokok a kegytemplom nyitvatartási idejében lerúhatják tiszteletüket előtte.
0: Az idei Nobel békedíjat Navi Pillay dél-afrikai jogásznak ítélték oda. A 85 éves kitüntetett pénteken Nürnbergben a náci háborús bűnösök pereinek egykori helyszínén értesült az elismerésről, írja az MTI. Pillay a díjat a nemzetközi bűncselekmények túlélőinek és az igazságszolgáltatás védelmezőinek ajánlotta. A jogász korábban annak az ENSZ vizsgálóbizottságnak az elnöke volt, amely népirtásnak minősítette Izrael gázai övezeti cselekményeit. A megállapítást Izrael határozottan visszautasította. A Nobel békedíjat hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján ünnepélyes keretek között adják át Oszlóban.
8: Kárpát-medencei lapszemle. Megkezdődött a fekete tói őszi vásár, Október 8-a és 11-e között ismét emberek tízezrei lepik el a Sebes-Körös partját, hogy Erdély egyik legrégebbi és legnagyobb régiségvásárán keressenek kincset a kacatok között. A középkori gyökerű sokadalom ma csak nem 5 hektáron terül el a Kolozs megyei Körös-Fekete-tón, olvasható a Krónika cikkében. A vásár idején a Kolozsvár és Nagyvárad közötti DN1-es, E60-as főúton torlódásokra kell számítani, hiszen az út magán a községen halad át, a több tízezer látogató közül pedig sokan autóval érkeznek. A forgalom amúgy is a szokottnál nagyobb terhelés alatt áll, mert a vasúti közlekedés pálya korszerűsítés miatt szünetel a két város között, a vonatok helyett autóbuszok szállítják az utasokat. Aki csak átutazna a Királyhágón, annak érdemes a szokásosnál jóval hosszabb menetidővel számolnia, vagy a csúcsidőszakon a hétvégi napközbeni órákon kívülre időzítenie az utat. Ezekben a napokban a kisfalu néhány napra Erdély legnagyobb piac terévé változik, a Sebes-Körös völgyét reggelente köd üli meg, a környező hegyek őszi színekbe öltöznek, az árusok pedig fóliára, ponyvára vagy egyszerűen a földre terítik a portékát. A csökkenő utasszám, a növekvő költségek, a bizonytalan szabályozási környezet és az elektromos buszok leszállításának késlekedése miatt ugyan jelenleg megtorpant, de a Csíki Metropolis szövetkezeti tömegközlekedési stratégia kihívások elé állítja az autóbuszos közúti személyszállítást biztosító Hargita megyei cégeket, írta meg a Hargita Népe. A vidéki buszjáratok biztosítására nyílt közbeszerzési eljárást követően kötnek szerződést a majdani szolgáltatóval vagy szolgáltatókkal, erősítette meg alap érdeklődésére Hargita megye tanácsának sajtóirodája. Korábban több egyeztetés is történt a fuvarozó társaságokkal, de nem volt sikeres a közbeszerzés, így jelenleg folyamatban van az új licit elindítása, több módosítással. Összesen 50 útvonalra keresnek menetrend szerinti buszjáratot, ezek között vannak megyeközti útvonalak is. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet. Mérsékelt marad a légmozgás. Csapadék a Dél-Dunántúlon lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 12 Celsius fok között alakul. Szombaton beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszántúlon még délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított összeget a jövő évi költségvetésben. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Újabb orosz támadások érték Ukrajna energetikai rendszerét és több városát. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Iványi Balást hallják.
9: 2026. október 9-e van péntek, Isten éltesse Dénes és Andor nevű hallgatóinkat. A Dénes egy görög eredetű név, a Dionysos névből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. Az Andor is egy görög eredetű név, az András régi magyar alakváltozatának, az Andorjás névnek a rövidülése, jelentése férfiak legyőzője. Szent Dénes püspökre és vértanú társaira emlékezik ma egyházunk. Dénese a harmadik század közepén Párizs első püspöke volt, és két társával együtt szenvedett vértanúságot. Sírja fölött később bazilika épült, körülötte pedig szerzetesi közösség alakult ki, amelyből a Saint-Denis apátság nőtt ki. A francia királyok temetkezési helyévé vált bazilika ma is őrzi Dénes emlékét. 1874. október 9-én alakult meg az Általános Posta Egyesület, a mai Egyetemes Posta Egyesület elődje. A szervezet célja az volt, hogy összehangolja a nemzetközi postaszolgálatot és egyszerűbbé tegye a határokon át nyúló levélforgalmat. A 22 alapító ország között ott volt Magyarország is. A megállapodás egyik fontos eredménye az lett, hogy a nemzetközi küldemények továbbítása többé nem az egymással külön-külön szerződő országok bonyolult rendszerétől függött. Az Egyetemes Posta Egyesület 1948 óta az ENSZ szakosított intézménye, október 9-ét pedig 1969 óta tartják a postai világnapként. 1905. október 9-én Budapesten felavatták a halászbástyát. Sulek Frigyes tervei alapján a Mátyás templom környezetének rendezésével együtt épült, hogy méltó keretet adjon a megújult templomnak és a budai várnegyednek. Az építkezés 1899-ben kezdődött és több ütemben zajlott. A hét torony a honfoglaló magyar törzsekre utal, a neorómán épület együttes pedig hamar Budapest egyik legismertebb látványosságává vált. Nevét a várfal alatt fekvő egykori halászvárosról kapta, amelynek lakói a középkorban a város részvédelmében is szerepet vállaltak. 1934. október 9-én Marseille-ben meggyilkolták első Sándor jugoszláv királyt. A király franciaországi hivatalos látogatáson vett részt, amikor egy merénylő rálőtt. A támadásban életét vesztette Louis Barthou francia külügyminiszter is, aki a királyt fogadó küldöttségben tartózkodott. A merénylék később egy francia rendőrt is lelőtt. A háttérben horvát, usztasa és macedóna nacionalista körökhöz kötődő személyek álltak. A merénylet komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, és a Népszövetségben is diplomáciai konfliktushoz vezetett. 1940. október 9-én született John Lennon, a Beatles egyik alapítója és énekese. Liverpoolban nőtt fel, és Paul McCartneyval együtt a könnyűzene egyik legsikeresebb dalszerző párosát alkotta. A Beatles az 1960-as években példátlan világsikert ért el, Lennon pedig olyan dalok szerzője volt, mint az Imagine vagy a Jealous Guy. A Beatles 1970-es feloszlása után szóló karrierbe kezdett, miközben dalai és nyilvános szerepvállalása révén a korszak kulturális életének egyik ismert alakjává vált. 1963. október 9-én következett be az olaszországi Vajont katasztrófa. A hegyoldal egy hatalmas darabja a Vajont víztározóba csúszott, és az így keletkezett víztömeg óriási hullámot indított el. A víz átbukott a gáton, majd végig söpört a völgyön, és elpusztította a Longarone települését is. Közel 2000 ember vesztette életét. A vizsgálatok szerint a gáttal önmagában nem volt alapvető műszaki probléma, a veszélyt azonban a környező hegyoldal instabilitása jelentette. A katasztrófa azóta a természeti adottságok és az emberi beavatkozás figyelmen kívül hagyásának tragikus példája. 1990. október 9-én halt meg Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író és műfordító. Legismertebb műve az 1959-ben megjelent Iskola a határon, amely egy katonai alreáliskola növendékeinek életét mutatja be. A regény önéletrajzi elemekből is táplálkozik. Ottlik maga is a kőszegi katonai alreáliskola növendéke volt. A mű különleges szerkezete és nyelvezete miatt a 20. századi magyar próza egyik fontos alkotásává vált, és hatása máig érződik a magyar irodalmon.
0: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben,
0: hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
0: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és szerzeteseinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk a világ békéért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk az ifjúságért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk testi-lelki betegeinkért,

0: hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy!

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általa elnyerjük az örök életet, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! 1000 éves történelmi kapcsolat köti össze Magyarországot és a Szentszéket, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, csütörtökön Rómában a magyarok nagyasszonya ünnepén rendezett fogadáson. A Vatican News beszámolója szerint a bíboros beszédében felidézte, hogy Szent István király Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Kiemelte, hogy a Szentszék bizalommal tekint Magyarország nemzetközi béketeremtésben betölthető szerepére. Kolozsváron tartották éves találkozójukat az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői szerdán, számolt be róla pénteken a Magyar Kurír. A tanácskozás középpontjában az egyházi alapítású magyar magánegyetemek helyzete és jövője állt. A római katolikus, református, unitárius és evangélikus egyház képviselői közös nyilatkozatot fogadtak el az egyetemi hálózat fennállásának 25. évfordulóján. Ebben megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter Budapesten. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti dízeles járművek esetében az üzemanyag jövedéki adóját. Pályázatot írtak ki a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára. A felhívást pénteken tették közzé az intézmény honlapján. A jelenlegi rektor Rovó László második megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezők november 9-ig nyújthatják be pályázatukat, amelyben az egyetem fejlesztésére vonatkozó terveiket és céljaikat is ismertetniük kell. A pályázatokat az egyetem szenátusa véleményezi, és többségi szavazással dönt a rektor jelölt személyéről. További volt kormányzati szereplők, valamint a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető vezetők meghallgatásáról döntött pénteken a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság. Köztük van Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester is. A testület Balogh Zoltán református püspök jelentését is bekéri, október 15-én pedig zárt ülésen hallgatja meg a gyermekotthon két munkatársát, akiknek nem kötelező együttműködniük, írja az MTI. A halálbüntetés eltörlésére szólított fel az Európai Unió külügyi szolgálata és az Európa Tanács a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. Kaja Kallas, uniós külügyi főképviselő, és Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára a pénteki közös nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy a halálbüntetést minden körülmények között ellenzik. Közölték, bár egyre kevesebb országban alkalmazzák, a kivégzések száma tavaly 78%-kal emelkedett. Európában egyedül Fehér Oroszországban hajtanak végre halálos ítéleteket. Hazánk időjárásáról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet. Mérsékelt marad a légmozgás. Csapadék a Dél-Dunántúlon lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 12 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: A bíbor színű virág. Szergej Timofejevics Akszakov meséjét elmondja Bence Ilona. Harmadik befejező rész.

0: Élt, éldegélt hát a szörnyetek palotájában a kereskedő fiatal leánya, aki olyan szép volt, mint a festett kép. Minden nap új, szebbnél szebb ruha várta őt, de olyan drága és pompás, hogy ezt száj el nem beszélheti, toll le nem írhatja. Minden nap új, válogatott szórakozást eszelt ki számára láthatatlan házigazdája. Hajókázást a tavon, sétakocsikázást az erdőben zenekísérettel, olyan kocsiban, amely elé ló nem volt fogva. És a rengeteg erdő széllyel vált előtte, utat engedett, széles, tükörsima sétautat nyitott kocsija előtt. Máskor kézimunkával foglalatoskodott a kereskedő szépséges leánya, amilyenben a fiatal lányok jeleskednek. Nyakba való kendőt vart ki ezüsttel, arannyal, rojtot fűzött belé drága igaz gyöngyből, ajándékba küldte jó atya urának. A legszebbiket pedig drága gazdájának adta ajándékba, az erdei szörnyetegnek vagy tengeri csodának. És napról napra gyakrabban járt a fehér márványterembe, hogy kedveskedő szavakat váltson jóságos gazdájával, és lángbetűs válaszait olvassa a falon. Nem tudnám megmondani, mennyi ideig élt már a kereskedő lánya az erdei szörny palotájában. Ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. Elég az hozzá, lassanként hozzászokott új életéhez. Már nem csodálkozott semmin. Semmitől sem ijedt meg. Megszokta, hogy láthatatlan szolgák serege szolgálja, ki eteti, itatja, lesi minden kívánságát, hintóját nem húzza ló, s láthatatlan muzsika játszik. És megszerette láthatatlan jóságos gazdáját. Látta, hogy nem hiába szólítja őt úrnőjének, csak ugyan jobban szereti, talán önmagánál is. És azt kívánta, bár hallaná hangját, bár beszélhetne vele anélkül, hogy a fehér márványterembe bemenjen, lángbetűs feliratait a falon olvassa. Kérlelni kezdte hát jóságos gazdáját, hogy beszélgessen vele. De az erdei szörnyetek sokáig nem teljesítette a kérést, attól félt, nagyon megrémül majd a lány az ő hangjától. De a leány addig-addig könyörgött jóságos gazdájának, amíg az nem tudott tovább ellenállni kérésének, s utoljára írta fel mondani valóját lángbetűkkel a fehér márványterem falára. Menj le ma délután a lombos kertbe, ülj le kedvenc lugasodba a virágok közé, és mondd ki e szavakat. Szólj hozzám, hűséges rabszolgám! Nem sok idővel ezután a kereskedő szépséges leánya leszaladt a lombos kertbe, leült kedvenc lugasába a virágok közé, leült a selyemmel brokáttal borított lócára. Szívecskéje úgy vert, mint az elfogott madárkáé, hangja elelfulladt, amikor megszólalt. Ne félj én, drága jóságos uram, hogy megijesztesz hangoddal. Nagy jóságod után nem ijedek én meg a vadállat bőgésétől sem. Beszélj hozzám bátran. Most úgy hallotta, mintha a lugas mögött valaki mélyen felsóhajtott volna. Azután szörnyű, vad, hörgő és üvöltő hang szólalt meg, pedig még csak halkan, suttogva beszélt. Megremegett a kereskedő szépséges lánya, amikor meghallotta az erdei szörnyetek hangját, de erőt vett rémületén, és nem mutatta, hogy megijedt. És nem sokára meg is nyugodott, amikor barátságos, gyengéd szavait, bölcs és okos beszédét meghallott. És amíg hallgatta, öröm töltötte el szívét. Attól fogva naphosszat folyt köztük a beszélgetés. A lombos kertben séta közben, a rengeteg erdőben, kocsikázás közben, meg a palota magas termeiben. Csak megkérdi a kereskedő szépséges leánya, itt vagy én, drága jóságos uram, és az erdei szörnyeteg ráfeleli, itt vagyok, szépséges úrnőm, itt van a te alázatos rabszolgád, a te hűséges barátod. és a leány már nem ijedt meg szörnyű vad hangjától. Vég nélkül folyt közöttük a gyengéd beszélgetés. Sok idő telt el így, vagy kevés, nem tudom. Ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. Elég az hozzá, hogy a kereskedő szépséges leánya a végén megkívánta, hogy saját szemével lássa az erdei szörnyeteget. És attól fogva egyre kérte, kérlelte gazdáját, mutatkozzék meg előtte. Sokáig nem állt rá az erdei szörnyeteg. Igen-igen félt, hogy megrémíti a leányt, hiszen olyan szörnyűséges látvány volt, hogy azt száj el nem beszéli, toll le nem írja. Nem csak az emberek, hanem még az erdei vadállatok is megijedtek láttára, és odójukba bújtak előle. Azért így szólt a leányhoz az erdei szörnyeteg. Ne kívánd azt tőlem kérő szavakkal, szépséges úrnőm, aki szebb vagy, mint a festett kép. Ne kívánd, hogy megmutatkozzam előtted arcom rútságában, alakom szörnyűségében. Hangomat megszoktad már, barátságban, egyetértésben élünk, egymástól soha el nem válunk, szeretettel hálálod meg kimondhatatlan szerelmemet irántad. De ha meglátsz engem olyannak, amilyen vagyok, fertelmes és visszataszító, akkor meggyűlölsz engem mindörökre. Elűzöl magad mellől. Márpedig, ha el kell válnom tőled, megöl a búbánat. De a kereskedő szépséges leánya eleresztette a füle mellett az ilyen beszédeket, és csak még jobban könyörgött, fogatkozott, hogy nem ijed meg a legfertelmesebb szörnyetektől sem, és soha nem űzi el maga mellől jóságos urát. Ilyen szavakkal kérlelte. Ha öreg ember vagy, légy a nagyapám. Ha középkorú vagy, légy a bácsikám. Ha fiatal vagy, légy választott testvérem, s amíg élek, légy szívbéli barátom. Soká-soká nem hajlott az erdei szörnyeteg a leány kérőszavára, de végül is nem tudott ellenállni könyörgésének, s azért így szólt hozzá. Nem tudom megtagadni kérésedet, mert jobban szeretlek, mint saját magamat. Teljesítem kívánságodat, noha tudom, hogy ezzel véget vetek boldogságomnak, és vesztembe rohanok. Menj le az árnyos kertbe esti szürkületkor, amikor a piros nap már lenyugodott az erdő mögött, és mondd e szavakat. Jelenj meg előttem, hűséges barátom. Akkor megmutatkozom előtted arcom rúdságában, alakom szörnyűségében. Ha pedig akkor már nem bírod ki tovább, hogy velem élj, nem akarom, hogy örök rabságban sínylődj. Ágyas házadban, párnád alatt megtalálod aranygyűrűmet, húzd fel a jobb kezed kis ujjára, és abban a szempillantásban otthon leszel jó atyádnál, és soha többé nem is hallasz felőlem. Nem félt, nem remegett a kereskedő szépséges leánya, erősen bízott önmagában. Egyetlen percig sem késlekedett tovább, hanem leszaladt az árnyas kertbe, hogy ott várja be a sorsdöntő órát. És amikor leszállt az esti szürkület, és a piros nap lenyugodott az erdő mögött, a leány így szólt. Jelenj meg előttem, hűséges barátom! És megmutatkozott előtte az erdei szörnyeteg. Csak messziről mutatkozott, csak áthaladt az úton, és eltűnt a bokrok között, de a kereskedő szépséges leánya előtt elsötétült a világ, összecsapta hófehér kezeit, egyet sikoltott, és eszméletlenül terült el a földön. Mert rémséges látvány volt az erdei szörnyeteg. Karja hosszú, görbe, kezén vadállati karmok, lába lópatához hasonló, testén elöl-hátul óriási púp, akár a tevéjé, stetőtől talpig szőrös, szájából vatkan agyara fehérlik, orra görbe, mint a hegyi sas csőre, a szeme meg bagoly szemhez hasonló. hosszú ideig feküdt eszméletlenül a kereskedő szépséges leánya. Amikor magához tért, hallja, sír valaki mellette, keservesen zokog és panaszos hangon így beszél. Végem van, tönkretettél engem, én szerelmes szépségem. Nem láthatom többé gyönyörű orcádat, hangomat se fogod meghallgatni többé. Nem marad más hátra, mint korai halállal meghalnom. A leány elszégyelte magát, és megsajnálta az erdei szörnyeteget. Erőt vett rettenetes félelmén, gyenge leány szívén, hangos remegésén. Ne félj semmit, drága jóságos uram, nem ijedek meg többé szörnyű alakottól, nem válok el tőled, nem felejtem el irántam való jóságodat. Mutatkozz meg előttem ismét előbbi alakodban, csak először ijedtem meg annyira. Ismét megmutatkozott hát előtte az erdei szörnyeteg rémséges, undok és fertelmes alakjában, csak közeledni nem mert a leányhoz, akármennyire hívta. Így sétált a késő éjszakáig, és beszélgettek, okosan, kedvesen, mint azelőtt. És nem félt már egy szikrát sem a kereskedő szépséges leánya. Másnap reggel napfényben is meglátta az erdei szörnyeteget, és noha először megrettent, amikor végignézett rajta, nem mutatta félelmét, és hamarosan meg is feledkezett róla egészen. Még többet beszélgettek most egymással, mint azelőtt. Egész nap együtt voltak, soha el nem váltak egymástól. Együtt ebédeltek, együtt vacsoráztak, együtt ízlelték a finom ételt, mézes italt, együtt sétáltak a lombos kertben, együtt kocsikáztak a rengeteg erdőn a hintóban, amelyet nem húzott ló. Hosszú-hosszú idő telt el így, ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. Egyszer azután azt álmodta a kereskedő szépséges leánya, hogy édesapja nagybetegen fekszik. Búskomorságba esett a leány. Búskomoran könnyezve találta őt az erdei szörnyeteg, megdöbbent és faggatni kezdte, miért könnyezik, miért búsul. Elmondta neki a leány rossz álmát, és kérte, engedje meg, hogy hazalátogasson édes jó apjához, kedves testvéreihez. Így felelt néki az erdei szörny. Nem kell ahhoz az én engedélyem. Ott fekszik a párnád alatt az én aranygyűrűm. Húzd fel jobb kezed kis ujjára, és abban a szempillantásban már otthon is vagy apád házában. Maradj nála, ameddig tetszik. Csak egyet mondok neked. Ha 3 nap, 3 éjjel múlva nem jössz vissza hozzám, akkor én már nem élek tovább ezen a világon, hanem abban a percben meghalok, mert jobban szeretlek téged, mint saját magamat, és nem tudok nélküled élni. A leány erősen fogadkozott, esküdözött, hogy pontosan 3 nap, 3 éjjel múltával visszatér a szörnyetek palotájába. Elbúcsúzott drága jóságos gazdájától, jobb keze kis ujjára húzta az aranygyűrűt, és abban a szempillantásban már a derékkereskedő tágas udvarában találta magát. Oda ment a magas kőház széles kapujához, addigra már nagy lármával, kiáltozással köréje sereg lett az udvari cselédség. Nővére is kiszaladtak a házból, és nem győzték csodálni szépségét, öltözékének királyi pompáját. Kézen fogva vezették apjuk elé, aki betegen feküdt, betegeskedve és bánatosan, mert éjjel és nappal csak legkisebbik leányára gondolt forró könnyek között. Magán kívül volt az örömtől a derék kereskedő, amikor megpillantott a szépséges leányát, a legkisebbiket, a legkedvesebbiket. Nem győzte csodálni szépségét, öltözékének királyi pompáját. Sokáig ölelgették, csókolgatták egymást, kedves beszélgetéssel mulatoztak. Azután elbeszélte a leány édes apja urának meg nővéreinek, hogy s mint él az erdei szörnyetegnél, mindent elmondott tövéről hegyire, semmit sem hallgatott el. Megörült a derékkereskedő, hallván, milyen gazdagon, királyi módban él az ő leánya. Elámult rajta, hogy hozzászokott gazdája látásához, és nem ijednek többé rémséges alakjától. Ő maga még most is remegett, mint a nyárfa levél, ha csak eszébe jutott. Nénjei pedig, amikor meghallották, milyen határtalan gazdagságban él legkisebbik huguk, s milyen hatalma van gazdája fölött, mintha az nem is ura, hanem rabszolgája lenne, irigykedni kezdtek. Az első nap úgy telt el, mintha csak egy óra lett volna. A második eltelt, mintha egyetlen perc lett volna. Harmadnap a két idősebb elkezdte rábeszélni húgát, hogy ne menjen vissza az erdei szörnyetekhez. Gebedjen meg, minek is él az ilyen? Megharagudott nénjeire a kedves vendég, a legkisebbik leány, és ilyen szavakkal válaszolt nekik. Ha én drága, jóságos gazdámnak minden kedvességéért és forró szerelmért rút halállal fizetek, akkor nem érdemlem meg, hogy magam éljek ezen a világon, csak azt érdemlem, hogy a vadállatok elé vessenek, és azok széttépjenek engem. Édesapja a derékkereskedő megdicsérte őt helyes beszédért, és elhatározták, hogy a leány pontosan egy órával a határidő letelte előtt visszatér kedves gazdájához, az erdei szörnyetekhez. De a két idősebbik leány erősen bosszankodott ezt halván, és ezért fortélyos gonosz tervet eszelt ki. Fogták magukat, és a ház valamennyi óráját egy órával hátraigazították. Sem a derékkereskedő, sem hűséges cselédsége nem tudott erről a gonosz cselről. Amikor elérkezett a búcsú valóságos perce, a kereskedő legfiatalabbik szépséges leányának remegni kezd a szíve, mintha valami hajszolná, folyvást az órára pillant, hol az egyikre, hol a másikra. Volt ott angol óra, német óra, mindenféle kitűnő és pontos szerkezet, de még mindig nem érkezett el az indulás ideje. Nővérei szóval tartják, hol erről, hol amarról kérdezgetik. De a legkisebbik leány szíve mégsem bírta ki tovább. Elbúcsúzott a szépséges kedves leány édesapjától, a derékkereskedőtől, megkapta atyai áldását, elbúcsúzott szeretett nénjeitől, a hűséges szolgáktól, az udvari cselédségtől, és egyetlen egy perccel a végzetes óra letelte előtt jobb keze kis ujjára húzta az aranygyűrűt. Abban a szempillantásban már a fehér kőpalotában találta magát, az erdei szörnyetek termeiben. Nagyon elcsodálkozott, hogy miért nem fogadja őt gazdája, és ezért így kiáltott hangos szóval. Hol vagy, drága jó gazdám, hűséges barátom? Miért nem jössz elém? Egy teljes órával és egy perccel a kitűzött idő előtt értem vissza hozzád. Se válasz, se üdvözlő köszöntés. Továbbra is néma csönd honolt a palotában. A lombos kertben a madarak hallgattak. Nem énekelték többé mennyei dalaikat. A szökőkutak nem suhogtak. Az üdeforrás víz nem csörgedezett. Még a muzsika sem szólt a magas termekben. Megremegett a kereskedő szépséges leányának szíve, mert rosszat sejtett. Végig szaladt a magas termeken, a lombos kerteken, hangos szóval szólította drága jó gazdáját. Se hang, se válasz, sehol semmi nesz. Felszaladt a tarkavirágos halmocskára, amelynek tetején kedvence, a csodálatos bíbor színű virágocska nyílt. Hát látja, hogy az erdei szörnyeteg ott fekszik a dombocskán, ocsmány mancsában szorongatva a bíbor színű virágot. Előbb azt hitte, hogy a szörny elaludt, miközben várta őt, s most mély álomba merült. Elkezdte óvatosan költögetni. Nem ébredt fel. Hangosabban szólt rá. Végül megrázta szőrös karját. Akkor látta csak, hogy nincs benne élet. Holtan terül el a földön. A szépséges leány tiszta szeme elborult, karcsú lába megremegett, térdre borult, hófehér karjával átfogta jóságos gazdája ocsmány fertelmes rút fejét, és keservesen felsírt.
1: Ébredj, kelj fel, szívbéli barátom, mert úgy szeretlek téged, mint választott jegyesemet. Alig ejtette ki ezeket a szavakat, amikor minden oldalról villámok cikáztak, mennydörgés rázta meg a földet. A virágos halmocskába szörnyű robállyal belecsapott a mennykő, és a kereskedő szépséges leánya eszméletlenül hullott a földre. Mennyi ideig feküdt ott eszméletlenül, ki tudná azt megmondani. Elég az hozzá, hogy amikor felocsúdott, a fehér márvány teremben találta magát. Aranyos, drága kövekkel kirakott trónuson ült, mellette pedig egy fiatal királyfi, olyan szép, mint a festett kép, fején korona és karjával átölelve tartja a leány. Előttük áll édesapja, két nővérével, körös körül tért el az udvari nép, mind arany meg ezüst szőttes ruhákban. És a csodaszép fiatal koronás királyfi így szól hozzája. Szépséges úrnőm, megszerettél engem fertelmes szörnyeteg alakomban, hálából jóságomért és szerelmemért irántad. Szeress most meg emberi alakban, légy az én választott jegyesem. Tudd meg, egy gonosz boszorkány megharagudott egykor boldogult atyámra, aki híres, hatalmas nagy király volt. Elrabolt engem, aki akkor még kicsin gyermek voltam. Ördögi varázslattal, tisztátalan bűbájjal, rémséges szörnyeteggé változtatott és megátkozott, mondván, hogy addig kell élnem ebben az ocsmány és minden ember, minden Isten teremtménye előtt utálatos alakban, amíg akad egy szép fiatal leány, akármilyen rendű és rangú legyen is, aki szörnyeteg alakomban megszeret engem, és hites feleségem kíván lenni. Akkor megtörik a boszorkány varázslata, és visszakapom régi ember alakomat. Pontosan 30 esztendeig éltem szörnyeteg alakjában. Elvarázsolt palotámba 11 szép leány csalogattam be. Te voltál a 12. Egyik se szeretett meg engem gyengétségemért és szívességemért, jó lelkemért. Te voltál az első, aki megszeretted az utálatos és fertelmes szörnyeteget gyengétségéért és szívességéért, gondosságáért és jó lelkéért. Megszerettél engem hálából kimondhatatlan szerelmemért te irántad, s ezért most király felesége leszel, hatalmas birodalom királynéja. Mindenki elámult a hallottakon, az udvaroncok a földig hajoltak. A derék kereskedő áldását adta legkisebbik, legkedvesebb leányára és a fiatal királyra. Sorra járultak eléjük szerencsét kívánni irigykedő nénnyei, hűséges szolgái, bojárok és lovagok, meg az egész udvartartás. Azután hamarosan megtartották a lakodalmat. Folyt a sör meg a bor. Magam is ott voltam, hajnalig táncoltam. És még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Szergej Timofejevics Akszakov, a bíbor színű virág. A harmadik, befejező rész hangzott el. Felolvasta Bence Ilona. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező E. Román Kata.
3: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
2: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Ezer éves történelmi kapcsolat köti össze Magyarországot és a Szentszéket, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, csütörtökön Rómában a magyarok nagyasszonya ünnepén rendezett fogadáson. A Vatican News beszámolója szerint a bíboros beszédében felidézte, hogy Szent István király Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Kiemelte, hogy a Szentszék bizalommal tekint Magyarország nemzetközi béketeremtésben betölthető szerepére. Kolozsváron tartották éves találkozójukat az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői szerdán, számolt be róla pénteken a Magyar Kurír. A tanácskozás középpontjában az egyházi alapítású magyar magánegyetemek helyzete és jövője állt. A római katolikus, református, unitárius és evangélikus egyház képviselői közös nyilatkozatot fogadtak el az egyetemi hálózat fennállásának 25. évfordulóján. Ebben megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter Budapesten. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti dízeles járművek esetében az üzemanyag jövedéki adóját. Pályázatot írtak ki a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára. A felhívást pénteken tették közzé az intézmény honlapján. A jelenlegi rektor Rovó László második megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezők november 9-ig nyújthatják be pályázatukat, amelyben az egyetem fejlesztésére vonatkozó terveiket és céljaikat is ismertetniük kell. A pályázatokat az egyetem szenátusa véleményezi, és többségi szavazással dönt a rektor jelölt személyéről. További volt kormányzati szereplők, valamint a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető vezetők meghallgatásáról döntött pénteken a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság. Köztük van Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester is. A testület Balogh Zoltán református püspök jelentését is bekéri, október 15-én pedig zárt ülésen hallgatja meg a gyermekotthon két munkatársát, akiknek nem kötelező együttműködniük, írja az MTI. A halálbüntetés eltörlésére szólított fel az Európai Unió külügyi szolgálata és az Európa Tanács a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. Kaja Kallas, uniós külügyi főképviselő, és Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára pénteki közös nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy a halálbüntetést minden körülmények között ellenzik. Közölték, bár egyre kevesebb országban alkalmazzák, a kivégzések száma tavaly 78%-kal emelkedett. Európában egyedül Fehér Oroszországban hajtanak végre halálos ítéleteket. Hazánk időjárásáról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet. Mérsékelt marad a légmozgás. Csapadék a Dél-Dunán túlon lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 12 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 5 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
6: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a rádió Déri Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Állatmesék. Az emberiséget eszmélése óta végigkísérik az állatmesék. Jelzik, hogy a természetben, ahol mi is élünk, napjaink legszervesebb rokonai mégiscsak ők. Az evolúció alacsonyabb fokán, bár ez is igen relatív, elhelyezkedő, helyet foglaló, környezetünkben élő, néha ellenséges, de leginkább barátságos állatok. Mert az emlősök osztályába tartozók, vegyük csak a példa kedvéért őket, végtagjaik, fejük, mozgásuk, viselkedésük révén mégiscsak igen hasonlítanak ránk, emberekre. Ezért is adhatott nekik az ember ősidőktől fogva emberi vonásokat, kinagyítva, eltúlozva, ami bennünk, emberekben hangsúlyos tulajdonság. Ezopusz A szerény fészekajból kikerült görög meseíró adta át ezt az örökséget a későbbi korok íróinak, hogy a varjút, az oroszlánt, a rókát mesébe építse, történetekben szerepeltesse őket. Nálunk Fáji András tekint vissza erre az ezopuszi örökségre, de már előtte Pesti Gábor, Heltai Gáspár is írt állatmeséket. Lafontaine is ezt az örökséget kapja meg. A legvarázslatosabb állatmese írók közé tartozik nálunk, azt hiszem egyetértenek kedves hallgatóink velem, Fekete István. Állattörténetei egyedülállóak, mert nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is szólnak. A természet az ember szemével olyan érzékletesen, olyan pompázatosan nem jelenik meg senkinél, mint nála, nem beszélve leírásainak líraiságáról és történetei mély, bölcseleti mondani valójáról. Az állat a természettel és benne az emberrel egy lényegű. Ha van is különbség ember és állat között, mégis a párbeszéd, mely önkéntelenül adódik a két világ között, még ha nem is szavakban, de gesztusokban, egy univerzumba helyezi ezt a két világot. Nem állatmesékkel jelentkezik először viszonylag későn egyébként, jóval túl a 30-on Fekete István, hanem egy történelmi regénnyel, melynek óriási sikere lesz. Önök már nagyon jól tudják, hogy a Koppányi Aga testamentumáról beszélek. 1937-ben viszi a Kalandja szerkesztőségébe művét, ahol Herceg János azonnal elfogadja a regényt. Kedves hallgatóink, október van. Az egyik legkedvesebb, még iskolás koromban kapott Fekete István könyvem az Őszi vásár. Elveszett. Sokáig kerestem, végül a múzeum körúton potom 500 forintért kaptam meg, nagyon örültem neki. El is olvastam a novelláit. Októberről szól a most következő remek novella is. Címe Számadás. Részleteit olvasom fel önöknek. Valaki feltűnt a távoli domboldalon, lassan emelkedve, mintha a földből nő neki, és megállt a kelő nap glóriájában. Hajnal volt még, hűvös, majdnem hideg, s a lapályok párája alatt pókhálón és fűszálon, levélen és virágszirmon szikrázni kezdett a harmat millió csillaga. A vándor csak állt, széttörölte deres bajuszát, aztán felnézett a levegőbe, ahol vadlibák utaztak, s a vezérgúnár mély hangon hátraszólt valamit a csapatnak, mire a libák örvendező zajongásba csaptak. A merev ég meg is lazult egy pillanatra, mert a vándor kedves öregesen felfelé intett, aztán a távoli zöld vetések felé. A rend erre helyre állt, és szinte hallani lehetett a szárnyak suhogását. A vándor el is indult, amerre bokrosodott a rét, és amerre túl a bokrokon némán, figyelően állt az erdő. Öregesen ment a vándor, de nem fáradtan. Szemében csendes vidámság volt, s ha ránézett egy-egy galagonya bokorra, peregni kezdtek a levelek. Egy ember kiáltott egy kis idei cinke. Egy ember, akitől nem félek. Furcsa. Az öreg ember megsimogatta a cinke buksi fejét. Egyél sokat, és vigyázz a karvajra. Igen, pislogott a kis cinke, de mire meggondolta volna a dolgot, a vándor már az erdő alatt állt. Szeme megsimogatta az ezüst törzsű bükköket, a rücskös tölgyeket, a hamvas gyertyánokat. A fák megremegtek, és millió színes szálongó levél indult el a föld felé. Köszöntünk, vándor, suhogtak a levelek. Az öreg felemelte a kezét. Aludjatok! Ekkor róka surrant ki a bokrok alól, és lefeküdt a vándor avas nagy csizmái elé. Lefeküdt, de szeme, két okos ravasz szeme, az öreg arcára nézett.
7: Te? Nézett rá az ember.
6: A fia vagyok a tavainak, aki nincs, de mindent tudok, tudom a...
7: Várj, a lábad sáros, a hasad vizes.
6: A róka felült, s mivel nem tudott azonnal felelni, vakarózni kezdett.
7: És ne hazudj, mert számba veszünk mindent, apád is mindig be akar csapni.
6: A róka csak nézte a vándor mosolygó arcát, de aztán lesütötte szemét. A gólya úgyis beteg, és nem is tudtam megfogni.
7: Láttam,
6: de nem adhatom neked, mert az nem az enyém, a nyár madara. Mi van még maradék? Pár fecske, egy-két ürge és egy hörcsög nyomait is láttam.
7: Ravasz, ravasz, suttogták a levelek, kinek komédiázol?
6: Hát, sivalkodott egy mátyás szajkó, ennél nagyobb csirkefogó nincs a világon. A róka felkapta a fejét, de nem állt már előtte senki, csak távolabb zizegett az avar, mintha valaki távolodott volna. Az erdőn átaranylott az őszi napfény. A patakparton a gólya kinyújtotta sérült szárnyát, és úgy érezte, gyógyul. A kis róka körülnézett, és vakarózni kezdett. De nem tudta, hogy a bolhák bántják, vagy csak a téli szőrnől. Mindegy, gondolta vidáman. Szerencsére a nyulakat nem firtatta az öreg október.
8: Eddig olvastam fel önöknek, meghúzva, Számadás, tehát a cím ennek a novellának, és a végén derül ki, ez a gyönyörű Fekete Istvánban, a végén derül ki, mindig tartogat egy meglepetést, hogy ez az öreg vándor bizony az október. Minden nevesítve van, még a hónap is emberi tulajdonságokkal rendelkezik, megszemélyesül. Ugyanígy személyesül meg Fekete István novelláiban a többi hónap is. Mélyen hívő, familiáris viszony kötötte az írót a világhoz. Így, kedves hallgatóink, csak az az ember tud írni, aki rajongva szereti az egész univerzumot, és aki hálás a sorsnak, a teremtőnek, hogy ez a világ minden szépségében föltárta magát előtte, és ezt a szépséget akarja velünk megosztani Fekete István. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
2: Szabó Andrást hallották.

0: a családoktól, hangsúlyozta 14. Leó pápa, amikor a Vatikánban a 6. Pál aulában ünnepélyesen megnyitotta a keleti egyházak vezetőinek, a püspöki konferenciák elnökeinek és a meghívott házaspároknak a találkozóját. A rendezvény apropóját Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításának 10. évfordulója adja. A tanácskozás központi témája pedig az evangélium hirdetése a családokkal és a családokért a mai megváltozott világban. A Szentatya beszédében bátor és őszinte párbeszédre hívott, kiemelve, hogy a családok sebzettségeiből és látszólagos kudarcaiból is tanulnia kell az egyháznak. Különös aggodalommal fordult a fiatalok felé. A fiatalok továbbra is vágyódnak a szeretetre, a hűségre és a valahová tartozás érzésére, de gyakran nehezen tudják elképzelni, miként valósulhat meg ez az eszmény a saját életükben. A gazdasági bizonytalanság, az elmagányosodás és az erőszak mind-mind befolyásolják döntéseiket. A pápa hozzátette, sok környezetben egyre növekszik a szakadék az intimitás megélése, valamint a házasság keresztény jövőképe között. Ezért olyan válaszokra van szükség, amelyek nem elítélnek, hanem puszta jelenlétükkel, türelmükkel és irgalmukkal érintik meg az emberek szívét. A pápa nyitó beszédét követően Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke tartotta meg elmélkedését. Előadását egy igazi történettel indította. A Trasimeno tó partján egy házaspár megkérdezte kisfiát, ki van odafent az égben. A gyermek válaszai kezdetben a megszokottak voltak. A nap, a hold, a csillagok. Ám amikor megkérdezték tőle, nem gondolja-e, hogy Isten is ott van az égben? A kisfiú határozottan így felelt. Ó, nem, dehogy! Isten itt van velünk. Ezzel a képpel mutatott rá Alford nővér arra, hogy Isten a mindennapi családi élet valóságában jelenik meg. Ferenc pápa korábbi üzenetét felidézve hangsúlyozta, az evangéliumot nem csak a családoknak, hanem a családok által is hirdetni kell, hiszen a család egyszerre működik családi egyházként és a társadalom átalakításának létfontosságú sejtjeként. A találkozó felvezetőjében Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak család és élet dikasztériumának prefektusa, és Mario Greg bíboros, a püspöki színódus főtitkára is felszólalt. Greg bíboros kiemelte, a jelenlévők a világ minden tájáról elhozták a családok örömeit, de egyben aggodalmait is, ami közös hallgatásra és szellemi megkülönböztetésre hív. Farrell bíboros pedig rámutatott, a szekularizáció, az individualizmus és a technológia hatásai miatt kulcsfontosságú olyan védelmező közösségi környezetet teremteni, amely ápolja a keresztény életet és a hithű kapcsolatokat. Alford nővér elmélkedésében a szamariai asszony és Jézus találkozásának evangéliumi történetét hívta segítségül. Jézus a kútfejnél egy rendezetlen, törékeny családi helyzet közepette szólítja meg az asszonyt. Nem ítélkezik felette, hanem fokozatosan vezeti el a valóság felismeréséhez, s végül az asszony örömmel szalad vissza a falujába, hogy megossza a találkozás élményét. Ez a folyamat a pasztorális kísérés mintája. Szembesülés a törékenységgel, elutasítás nélküli megértés, majd a hit megosztása. A domonkos nővér felidézte Ferenc pápa kedves gondolatát és Jézus tekintetéről, amely képes meglátni az emberben nem csak a hibákat, hanem az új élet ígéretét is. Zárásként rámutatott a fokozatosság törvényének jelentőségére. Az ember lépésről lépésre fedezi fel és valósítja meg a morális jót. A feladat most az, hogy bátorítsuk a fiatalokat a család nagy kalandjára, tudatosítva bennük, hogy a saját gyengeségeik megélése során is rátalálhatnak Isten kegyelmének új, váratlan forrásaira.
1: Elhangzott a Szentszéki percek. János Idalmát hallották Rómából.

0: Elhangzott Fernán de la Tombelle Andante Espressivo Cellóra és Zongorára című műve. Előadta Edgar Moreau és David Kadosh.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A hangoló most következő összeállításában Jamie Callum angol pop és jazz énekes, zongorista és dalszerző dalaiból válogatunk.

0: Jamie Cullum énekelt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő és tért protézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, szintén a kormányzati tájékoztatón. A válaszadók több mint 96%-a támogatja, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönbüntetéssel is járhasson. Több mint 85% egyetért a visszaeső, súlyos szabályszegők járművének elkobzásával. A rollerek szigorúbb szabályozását 94% sürgeti. A kormány néhány héten belül bemutathatja az új előírásokat. A vállalkozók fele már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná. Derül ki a Billingó online számlázó pénteken ismertetett kutatásából. A megkérdezettek számára a cégeknek történő számlázás lehetősége és az egyszerű fix adózás a legvonzóbb. Ugyanakkor kétharmaduk a végleges szabályokra vár a döntéssel. Amint egy 4500 résztvevő bevonásával készült felmérés nem reprezentatív. Az új kata részletei még változhatnak. A kiberbűnözés megelőzését célzó nemzetközi akcióhoz csatlakozott a Nemzeti Nyomozóiroda, közölte pénteken a rendőrség az MTI-vel. A kezdeményezés arra figyelmeztet, hogy a digitális világban jártas fiatalok könnyen bűncselekmények elkövetőivé válhatnak. A rendőrség hangsúlyozta, az internetes szolgáltatások megbénítását célzó támadások is bűncselekménynek számítanak. A figyelemfelhívó videót 18 országban mutatják be. Csaknem 6900 embert vettek őrizetbe péntekig Franciaországban a diák tüntetéseken, közölte a francia igazságügyi minisztérium. Az érintettek 86%-a kiskorú. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága aggodalmát fejezte ki a tüntetéseket kísérő incidensek miatt és a békés gyülekezés jogának tiszteletben tartására szólított fel. A szeptember közepén párizsi elővárosi iskolák lezárásával kezdődött tiltakozás azóta országossá vált. Az idei Nobel békedíjat Navi Pillay dél-afrikai jogásznak ítélték oda. A 85 éves kitüntetett pénteken Nürnbergben a náci háborús bűnösök pereinek egykori helyszínén értesült az elismerésről, írja az MTI. Pillay a díjat a nemzetközi bűncselekmények túlélőinek és az igazságszolgáltatás védelmezőinek ajánlotta. A jogász korábban annak az ENSZ vizsgálóbizottságnak az elnöke volt, amely népirtásnak minősítette Izrael gázai övezeti cselekményeit. A megállapítást Izrael határozottan visszautasította. A Nobel békedíjat hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján ünnepélyes keretek között adják át Oszlóban. Végül az időjárásról. Szombaton beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszántúlon még délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy alkalommal egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebubnak az ördögök fejedelmének segítségével űz ki ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha Sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 15-től a 26. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentjek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanítvító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
2: invocando il dono dello Spirito Santo,
1: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
2: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
1: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt varrotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
2: Conservando la fede.
1: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítmányító szentmisején mondott homiliáját Leó pápa.
3: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szentatya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét, éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenek előtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban négyszer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
1: Tadle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének próprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentjöki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíbor

0: István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboró szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címerre magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halál előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felüldő jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriába vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Elhangzott Georg Philipp Telemann D-dur Trietto két fuvolára és kontinuóra című szerzeményének második tétele. Előadta Jean-Pierre Rampal, Aurél Nicolet, Edith Picht-Axenfeld és Eberhard Finke.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.

Makai Sándor, Örök Erdély. Kiszálltam Enyeden, 1940. Csak gyermek ifjúságom idejét tölthettem benne, és évek hosszú sora választ el tőle. Mégis, valahányszor elvisz mellette a vonat, a torkom elszorul, szememet könnyek nedvesítik, s különös, megrendítő melegség ömlik el bennem. Bölcsőhelyem, Nagyenyed, kicsi erdélyi városka a szőke Maros partján, az Érchegyek fenséges csúcsai alatt. Próbáltam már védekezni a varázsod ellen. Egyszer vidám sétát tettem benned, és meg is írtam, ami tréfa és anekdota csak visszacsendült lelkemben régi embereidről. De te nem szereted az ilyesmit. Titokba zárkózó, hallgatag őrzője vagy századok alvó emlékeinek, a dolgaid csak reát tartoznak, nagy szenvedéseidet édes gyümölcsű szőlők, kertek lombjaiba takarod, s meghitt örömeidet komoly arcod mögött rejtegeted. Azt akarod, hogy a világ csak azt lássa belőled, ami mindenkihez szól. És én tudom a legjobban, hogy van ilyen mindenkinek szóló tanításod. Az ősszel jártam ott, csak úgy egyedül, senkitől se tudva, néhány órányi bizalmas találkára keresve fel. Két vonat között egy mély lélegzetvételre, mielőtt tovább utaztam volna Bukurestibe, magyar bajok, gondok igazítására. A régi utcákban sok az új ház, és sok az új gazda is. Mégis, mint egy fátyol alól, mindenünnen elém villan a régi Enyed arca. Az egykori híres professzoroknak országos, vármegyei és városi közélet hajdani kiválóságainak, a patriarkális vendégszeretet legendás képviselőinek, furcsa különcöknek, jellegzetes városi polgároknak, messze vidéken híres szép lányoknak, asszonyoknak feledhetetlen otthonai, a régi szép idők vígmulatságainak színhelyei, a történelem súlyos kezének nyomait hordozó emlékezetes házak, falak, bástyák, sírhelyek, emlékkövek, a politika egykor forrongó termei, a tudomány és nevelés országos hírű ősi tűzhelye, az igazi, hazafelé mutató templomtornyok, az ezernyi élő emléket lehelő temető, minden, minden, amit most újra láttam, s ami most egyetlen eleven, lelkes arcá állott össze bennem, az erdélyi magyar szellem sajátos lényegét tükrözvén. Mert Enyed ősi múltba gyökerező tradíciók szálain keresztül ma is a legjellegzetesebben van telítve az erdélyi magyar szellemiség életnedveivel. Mint hogy Enyed a kicsi Erdély közepén van, Erdély pedig csak egyetlen egy van a világon, sőt, kívüle nincs is világ, tehát az enyediek helyesen vallják, hogy Enyed a világ közepe. Ők valahogy mindig teljesen elégnek tartották magukat önmaguk számára. Zárt világ voltak, és mindent megtaláltak a saját körükben, amire testüknek, lelküknek szüksége volt. Még ha el is vetette őket az élet más felé, és bizony nagyon sok felé elvetette, magukkal vitték Enyedet. Mindenütt enyediek maradtak, és a világ közepét képviselték, mert mindent pompásan be tudtak állítani szülőföldjük szellemének látószögébe. A város különös lelkülete meghatározta szülötteinek egész világnézetét és életgyakorlatát. Ez az enyedi szellem és magatartás, az erdélyiség típusa, a kicsiségnek és a nagyra hivatottságnak sajátos öntudata egy lelki ötvözetben. Az igazi enyedi ember szereti a maga kicsi házát, a csendes utcácskát, a zajtalan elvonulást, az élet meghitt, családias örömeit, a kertet, a szőlőcskét, az intim társaságot,
az egymással való halk évődést, a bizalmas körben szikrázó tréfálkozást, a C-beliekkel szemben a saját körének talentumos műkedvelését, az önmagának való alkotást, a helybeli művészetet és irodalmat, a hagyománytisztelő és konzervatív családi felfogást és a maga egyszerű, nemes illemkódexének szigorú tiszteletben tartását. Élet igényeiben, megjelenésében, szokásaiban szerény és kimért. Határt szab gazdálkodásának, megveti a kapari gyűjtést, de felettét megbecsüli a feltétlenül szükségest megteremtő és megőrző takarékosságot. Ő, a kicsi Erdély kicsi városának kicsi embere, akit a történelem vasvesszője tanított meg a szerénységre, a kevéssel való megelégedésre és a saját határainak betartására. Talán innen van, hogy olyan jól tudják és számon tartják egymás apró emberi gyöngéit, és nem szűnnek meg figyelmeztetni rá egymást néha csattanós tréfákban, csinosan kikerekített anekdotákat költve egymásról. De ezek csak akkor tetszenek bántóknak, ha külső ember távolról hallja őket. Mert otthon, a világ közepén mindenki tudja, hogy akiről ilyeneket mesélnek huncutul mosolygó szemmel, annak az értékeivel is ugyancsak tisztában vannak, szeretik, s a tréfa a népszerűségének kétségtelen bizonyítéka. Akinek enyeden nincs karikatúrája, az nem valami jelentős ember lehet. Ilyenek az enyediek. De nem csak ilyenek. Mert a legigazibb erdélyiek lévén belül nagyon magas igényű és nagy rátörő lelkük van. Ez a kicsi erdélyi város, melyben Bethlen Gábor fejedelem nagy iskolája virágzott fel, mai napig a legműveltebb, legintelligensebb, leginkább európai nívóra törekvő, s a lelki értékeket legtöbbre becsülő erdélyi magyarok fészke. Az a néhány ezer magyar ember, aki még ma is ott él benne, s a város letörölhetetlen jellegét adja, csodálatos módon tartja, őrzi és fejleszti a maga ősi magyar kultúráját, gazdag és nemes szellemiségét. Pedig rettentően leszegényedett, és ezer megpróbáltatás között él. Helyzetét a külső világ szándékosan is eljelentéktelenítette. Enyed ma már nem vármegyeszékhely. Minden nagyobb közintézményt elvittek belőle, és még a gyorsvonat is csak elrobog mellette. Mégis magyar tudománynak, művészetnek, irodalomnak ma is Enyeden van a legmegértőbb, leglelkesebb, legáldozatosabb közönsége Erdélyben. Dacol a végzettel. Tudja, hogy csak felfelé szárnyalhat. De ezt a lehetőséget soha fel nem adja. Nem felejti el, és büszkén tartja magát hozzá, hogy szellemi örökhagyói a nagy fejedelem után Pápai Páriz Ferenc, Bot Péter, Kőrösi Csoma Sándor, Bolyai Farkas, Kemény Zsigmond, Mikó Imre és az alma mater hozzájuk hasonló fiainak százai. Az enyedi kollégium ablakából valaha a Heidelbergi Univerzitás ablakába láttak, és az enyedi öreg torony felülemelve csillagos fejét a vér és tűzviharain Európának hirdette a szellem elpusztíthatatlan hatalmát.

Most, ezen az őszi délutánon nagyon csendes az én drága szülővárosom. Csak a gyümölcs mosolyog minden innen, a dúsan rakott fákról, mintha egyetlen kert volna az egész kicsi város, és ez a mosolygás azt hirdeti, hogy a teremtő és termő erő megtörhetetlen, és a lélek nem fél a haláltól. A templomot övező erődítése nagy rés tátong. Egy gyönyörű öreg bástyát ledöntöttek és elhordtak, mert állítólag életveszélyes volt, nyakába akart omlani a járókelőknek. Ennek dacára, magyaráz a tiszteletes úr, akihez sétán végén betértem, olyan keménynek, tömörnek, örök időkre összeállítottnak bizonyult ez a látszólag repedezett kőbogja, hogy hetekig tördelték csákányokkal, amíg megbirkóztak vele. Rebesgetik, hogy nem is volt bűnös az öreg bástya a neki tulajdonított gonosz szándékban, hanem gyönyörű kövei kellettek valami új építetőnek. No, gondoltam, párhuzamot vonva magamban, az enyedi lélek sem omlik össze egykönnyen, ha látszólag repedezett is. Sok csákánynak ellenáll még, ha kell. Ha szegény Szilágyi farkas nagy tiszteletű úr élne, mondta a tiszteletes úr, nem tudom, hogy viselné el ezt a csapást. Mert ennek a városnak is várnak minden kövéhez forró szeretet fűzte. Az ember elolvassa a város meg az eklézsia történetéről írt könyveit, szinte megcsapja belőlük ennek a nagy szeretetnek a lángja. Meggyőződéssel bólintok hozzá, mert nagyon igaz. Az enyedi lélek tényleg úgy tapad hozzá mindig városának legkisebb kövéhez is, mint a repkény, mely gyökereit mélyen eresztette bele, és vele együtt él vagy pusztul. Egyszerre előttem állott a felidézett öreg lelkipásztor alakjában az a lélek, melynek ő is valódi megtestesítője volt. Az eldöntött bástya helyére meredve önkéntelenül kezdtem restaurálni magamban a ma lelki bástyát, a régi, igazi, örökre tanító erejű enyedi szellemet. Néha jó Szilágyi farkas lelki képe most megtelt előttem élettel, mély jelentőségű, vigasztaló élettel, mert annyi sok kiváló és derék férfiú között, akik ennek az én városomnak igazi legjavát képviselték. Ez a puritán, egyszerű, jóságos lelkipásztor valóban a típusa. A kimetszett bélyege volt az erdélyi magyar léleknek. Mint eszményképe a nagy apostol egész életében hordozta testében a szenvedés bélyegeit. A város 1849-i pusztulásakor gyermekkorában elfagyott kezein, lábain. Ezért néma tisztelettel nézett rá mindenki, mint a nemzetéhez, hitéhez való törhetetlen szeretet pecsétjének hordozójára. Mi, kisgyermekek, áhítattal pillantottunk fel rá, ha elkocsizott mellettünk, és szelíd mosolyjal integetett köszöntésünkre. Mintha az erdélyi lélek megkötöttségének szimbóluma lett volna ez a tiszteletre méltó bénaság, mely a szemet a belső érték keresésére és becsülésére fordítja. Mindenki tisztelte és szerette őt, s ha enyedi módon anekdotáztak is róla, ez csak közkedveltségének tüntető jele volt. A szerénység és nagyratörés belső egyensúlya biztosította az ilyen enyedi és erdélyi férfiú nem kikényszerített tekintélyét, a jellem előtti tiszteletadást, mely a határait bölcsen ismerő és betartó, szíves, bibliai módon családias, vendégszerető, hűséges és álhatatos embert enyeden ellenmondás nélkül megillette. Az ilyen férfiak szellemi közösséget alkottak, és baráti kört, melyet az a büszke és felelősség teljes öntudat hatott át, hogy tagjai a legnagyobb erdélyi ember
Bethlen Gábor fejedelem örökségének őrei és védelmezői. A kollégium és az eklézsia legjobbjai, Kovács Ödön, Bartók György, Makkai Domokos, Szilágyi Farkas ebben a meggyőződésben vívtak hosszú és bátor harcot a fejedelmi főiskola megtartásáért a forgandó időkkel, és a veszni indult csatában valósággal életüket emésztették fel. De a harcban kapott sebeket nem mutogatták. Csendesen elvitték gyógyulni rejtett erőforrásukhoz, szeretett és szerető családi körükbe. Megnyugtatólag mosolyogtak, és gyógyítva gyógyultak meg új csatára, ha kellett, a végső leheletig. Egyetlen igazi enyedi se tudja befogadni azt a gondolatot, hogy ezek a férfiak évtizedek óta pihennek az Őrhegy oldalán, a gyönyörű temetőben. A szeretet megelevenítő hatalma tartja életben őket, és ahogy ma a tiszteletes úr is rögtön Szilágyi Farkasra gondolt a ledöntött bástya mellett, úgy nemigen van enyeden nap, hogy a régi családok körében egy-egy öreg úr vagy asszony meg ne jegyezné, hogy vajon a szegény jó Farkas, vagy a szegény jó Ödön mit szólna ehhez vagy ahhoz. És ők tényleg szólnak is. Mert az a lélek, melynek jellegzetes hordozói voltak, ma is éltetője ennek a mindenfelől körülcsapkodott magyar városszigetnek.

Már robogott velem a vonat az éjszakában. Vitt egészen más, idegen világ felé. A gazdag és hatalmas román főváros irányában, ahol a szegény, kicsi erdélyi magyarság szívét, mint egy kicsike, csipogó madarat tartja a markában a sors. De én megerősödve mentem eléje a szülővárosommal való találkozás után. A mi osztályrészünk nagyon szűk és szerény. Az életünk lehetőségeinek határa mindenfelé csak egy arasznyi. De föl, a lélek, a szellem világába szabad az út, és végtelen a lehetőség. Kicsi házak, keskeny utcák, szelíd kertek lakói, apró emberek, nagy tradíciók őrei és nagy igazságok hitvallói lehetünk, ha nem csak szavakkal, de az életünkkel leszünk azok. Néhai Ószilágyi Farkas és ti, többi áldott lelkek, akik között a lelkem fája rügyezni kezdett, ma megvigasztaltatok.

Makai Sándor, örök erdélyi. Az első rész hangzott el. Kiszálltam Enyeden 1940. Felolvasta Serer Zoltán. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Johannes Brahms opusz 83-as második B-dur zongora versenyének második tételét. Előadja Maurizio Pollini és a Bécsi Filharmonikusok. A karmester Claudio Abbado.

0: Johannes Brahms opusz 83-as második B-dur zongora versenyének második tételét hallhatták. Maurizio Pollini és a bécsi filharmonikusok előadásában vezényelt Claudio Abbado.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő és tért protézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, szintén a kormányzati tájékoztatón. A válaszadók több mint 96%-a támogatja, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönbüntetéssel is járhasson. Több mint 85% egyetért a visszaeső, súlyos szabályszegők járművének elkobzásával. A rollerek szigorúbb szabályozását 94% sürgeti. A kormány néhány héten belül bemutathatja az új előírásokat. A vállalkozók fele már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná. Derül ki a Billingó online számlázó pénteken ismertetett kutatásából. A megkérdezettek számára a cégeknek történő számlázás lehetősége és az egyszerű fix adózás a legvonzóbb. Ugyanakkor kétharmaduk a végleges szabályokra vár a döntéssel. Amint egy 4500 résztvevő bevonásával készült felmérés nem reprezentatív. Az új kata részletei még változhatnak. A kiberbűnözés megelőzését célzó nemzetközi akcióhoz csatlakozott a Nemzeti Nyomozóiroda, közölte pénteken a rendőrség az MTI-vel. A kezdeményezés arra figyelmeztet, hogy a digitális világban jártas fiatalok könnyen bűncselekmények elkövetőivé válhatnak. A rendőrség hangsúlyozta, az internetes szolgáltatások megbénítását célzó támadások is bűncselekménynek számítanak. A figyelemfelhívó videót 18 országban mutatják be. Csaknem 6900 embert vettek őrizetbe péntekig Franciaországban a diák tüntetéseken, közölte a francia igazságügyi minisztérium. Az érintettek 86%-a kiskorú. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága aggodalmát fejezte ki a tüntetéseket kísérő incidensek miatt és a békés gyülekezés jogának tiszteletben tartására szólított fel. A szeptember közepén párizsi elővárosi iskolák lezárásával kezdődött tiltakozás azóta országossá vált. Az idei Nobel békedíjat Navi Pillay dél-afrikai jogásznak ítélték oda. A 85 éves kitüntetett pénteken Nürnbergben a náci háborús bűnösök pereinek egykori helyszínén értesült az elismerésről, írja az MTI. Pillay a díjat a nemzetközi bűncselekmények túlélőinek és az igazságszolgáltatás védelmezőinek ajánlotta. A jogász korábban annak az ENSZ vizsgálóbizottságnak az elnöke volt, amely népirtásnak minősítette Izrael gázai övezeti cselekményeit. A megállapítást Izrael határozottan visszautasította. A Nobel békedíjat hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján ünnepélyes keretek között adják át Oszlóban. Végül az időjárásról. Szombaton beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszántúlon még délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: Az Európai Kiberbiztonsági Hónap az Európai Unió éves kiberbiztonsági tudatosságnövelő kezdeményezése. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A programról Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: Október 2012 óta a Kiberbiztonság Hónapja. Az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség 2012-ben hívta életre először ezt a kezdeményezést, hogy a tagszervezet illetve a tagországai egy egész hónapot szenteljenek arra, hogy konferenciák, szakmai találkozók, díjátadók és mindenféle oktatási segédletek segítségével hívják fel arra a figyelmet, hogy bizonyám a kiberbiztonság mindannyiunk közös ügye.
0: Konkrétan mi a program célja?
1: Az online teret már nem csak egy hónapig használjuk, hanem az év 365, illetve 366 napján. Úgyhogy ez az egy hónap kiemelten arra irányítja a figyelmet, hogy álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy hát mi is történik velünk az online térben. Akár jogszabályi szempontból, akár technikai szempontból, akár felhasználók szempontjából. A kiberhónap középpontjában az új trendek, az aktualitások állnak, és az, hogy növeljék a felhasználóknak a tudatosságát, mert hogy anélkül az a bizonyos tudatos és biztonságos internet használat, amit oly sokszor említenek a szakemberek, köztük én is, anélkül nem valósulhatna meg, ha mi felhasználók nem lennénk felelősek és tudatosak. Úgyhogy ez a hónap egyrészt szól az információ átadásról, meg arról, hogy próbáljunk kialakítani új és jó gyakorlatokat a mindennapi digitális eszköz használatunkban.
0: Az idei évnek a központi üzenete a kiberbiztonság, közös felelősség.
1: Bizonyám, mert hogy sokszor hátradőlünk, és azt gondoljuk, jó, hát nekem itt most semmit nem kell csinálni, majd oldja meg a vállalat, oldja meg az internet szolgáltatóm, ez az államnak a feladata, de én szeretném minden kedves hallgatónak a figyelmét felhívni, hogy a kiberbiztonság éppen úgy mindenkinek is a feladata. Amikor odafigyelek arra, hogy milyen jelszót adok meg egy felületen, amikor ott vagyok a közösségi oldalon, és képes vagyok különbséget tenni egy valódi és egy nem valódi tartalom között. Ha ilyenkor szólok és élek egy jelzéssel, hogy például az egy csaló tartalom, vagy kapok egy telefonhívást a bankomtól, akiről kiderül, hogy egyébként nem a bankom, és pontosan tudom, hogy ezt a hívást meg kell minél gyorsabban szakítanom, nem adok meg semmilyen kódot, akkor én magam is része vagyok ennek a nagy kiberbiztonságnak. És ha ezeket az információkat mondjuk megosztom a családtagjaimmal, a barátaimmal, az ismerőseimmel, vagy akár egy nyilvános poszt formájában az internet más felhasználóival, akkor bizonyám, én is sokat teszek azért, hogy a kiberbiztonság valóban közös ügyé és közös felelősségé váljon.
0: A témaválasztások mennyire hasonlóak, vagy mennyire különbözőek évről évre?
1: Ez egy igen gyorsan változó technológia és átalakulóban lévő világ, úgyhogy évről évre vannak visszatérő témák is, és a visszatérő témák között az új technikai megoldások is. Azt hiszem, 2026-ban sem mehetünk el a mesterséges intelligencia témája mellett, de hogy itt egészen érdekes és új fejlemények is megjelentek. Az egyik oldalról, hogy valóban egyre nehezebb különbséget tenni a valódi és a nem valódi tartalmak között, szóval amíg mondjuk macskát, gyümölcsöt látok emberi tulajdonsággal felruházott videófelvételen, addig ez nem jelenthet gondot, az ember pontosan tudja, hogy a gyümölcsök nem emberek, és nem úgy élik a mindennapjaikat, mint mi. De abban a pillanatban, amikor barátok, ismerősök, egy általunk kedvelt személy, egy nagy befolyással bíró személy, vagy számunkra egy fontos, hiteles ember mond olyan dolgokat, amitől elkerekedik a szemünk, akkor bizonyán már komolyan fontolóra kell venni, hogy amit látunk, az igaz, vagy nem igaz. Úgyhogy az egyik oldalról a mesterséges intelligenciának ezt a szeletét kell kihangsúlyozni, hogy egyre több tartalmat állítanak elő mesterséges intelligenciával, és ma már nem egyszerű sem a szemünkkel, sem a fülünkkel különbséget tenni a tartalmak valódisága kapcsán. A másik oldalról pedig pont azért, mert hogy rengeteg csalás, átverés kapcsolódik már a mesterséges intelligenciához, a nagyvállalatok is elkezdték használni arra, hogy az ilyen típusú támadásokat kiszűrjék. Szóval a mesterséges intelligenciának egyfajta kettős használatáról és kettős jelentőségéről érdemes beszélni.
0: Tehát a mesterséges intelligencia kiemelt témája az idei évnek?
1: Így van, az egyik vezető témája már évről évre, és az a különlegessége, hogy minden évben kínál a mesterséges intelligencia egy új szeletet, amit érdemes kibeszélni. Az idei évben a tartalmak vannak a középpontban, illetve azok a csalások, ahol egyébként már valódi emberek valódi hangjait használják fel. Mert hogy miről van szó? Hát nyilvánvalóan, ha egy idegen felhív, akkor az ember azért már én szeretem azt hinni, hogy sokkal óvatosabb és körültekintőbb. De amikor mondjuk egy szerettünk hív fel, ő kér segítséget, valamilyen pénzbeli támogatást, akkor az ember már elbizonytalanodik ezzel kapcsolatban, és például az ilyen típusú csalások is megugrottak, hogy már a valódi hangot használják. A másik oldalról viszont pedig jó hír szerintem, hogy egy csomó olyan csalásról és visszaélésről azért nincsenek értesüléseink, vagy egy nagyvállalat csak utólag akkor beszél mindenről, mert pont a mesterséges intelligencia segítségével megakadályozták például azt, hogy a náluk lévő felhasználók adatai idegenek kezébe jussanak.
0: A nagyvállalatoknak komoly ráfordítás kell, akár anyagi, akár emberi ráfordításra gondolunk a kibervédelem terén, hogy elérjék az elvárt eredményt.
1: Ma, aki nagyvállalatként, szolgáltatóként emberekkel foglalkozik, nem engedheti meg azt, hogy a kiberbiztonsági költségeken spóroljon. Mert abban a pillanatban, hogyha rés keletkezik a pajzson, azaz van olyan felülete, van olyan szolgáltatása, amit nem tud 100%-os biztonsággal kezelni, és mondjuk könnyen lába kélhet adatoknak, vagy megtámadhatják ezt a rendszert, és mások átvehetik az uralmat felette. Ez egyenlő azzal, hogy továbbiakban már nem tud piaci szerep lővé válni. Szóval a cégeknek bizonyám komoly anyagi és humán erőforrást is be kell vetnie azért, hogy tisztában legyenek a legújabb trendekkel. Ez egy nagyon gyorsan változó világ, és nekik még ennél is gyorsabban kell reagálni a helyzetre. Kedvelem azt a fajta vállalati hozzáállást, mert nem titkoljuk azt, hogyha minket esetleg támadásért vagy valamilyen rossz élmény, hanem egy őszinte és nyílt kommunikáció van. Szerintem ez tovább növeli a szolgáltatásnak a hitelességét és a felhasználók bizalmát is, hogy nem arról van szó, hogy elkendőzünk egy ilyen támadást, nem foglalkozunk vele, hanem bizonyám ott van, és beszéltünk róla, de hogy vannak eszközeink, amikkel megakadályozzuk. És szerintem fontos a vállalati kiberbiztonság kapcsán arról is beszélni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a felhasználók adatait, vagy a szolgáltatást igénybevevők adatait és az ő szolgáltatásaikat kell megvédeni, hanem bizonyám energiákat kell fordítani arra, hogy a munkavállalókat is képezzék. Sokszor tapasztalom azt, hogy jaj, igen, és akkor most végig kell hallgatnom még egy IT-s előadást a munkahelyi környezetben. De a statisztikák sajnos még mindig azt mutatják, hogy ha történik egy cégen belüli támadás is, vagy egy mezei felhasználói visszaélés, abban 80%-ban maga az ember a felelős. Azért, mert rákattint egy olyan linkre, amire nem kellett volna, nincs tisztában azzal, hogy most már nem csak a főnök hívhatja fel őt közvetlenül, hanem mondjuk a főnök hangjával készült mesterséges intelligencia. Ezek nem rémtörténetek, hanem nagyon valóságos történetek, amikor mondjuk egy pénzügyi vezetőt, vagy egy pénzügyi beosztottat felhív a vezető, és nemetmondást nem tűrő hangon azt mondja, hogy már pedig most ide ennyit és ennyit kell utalni. Hát melyik munkavállaló gondolja ilyenkor, hogy húha, hát akkor én most ellentmondok a főnöknek, és leteszem a vonalat, sőt, leteszem a telefont, és felhívom mondjuk a főnök titkárságát, hogy ez tényleg így van. De én azt gondolom, hogy 2026-ban már ezeket a lépéseket is meg kell tenni. Hiszen egy munkahelyi környezetben arra is vannak szabályok, hogy ki kinek adhat utasítást, milyen formában, mi a menete mondjuk például egy pénzügyi tranzakció lebonyolításának. És hogyha ezzel kapcsolatban is már kételjeink támadnak, akkor nyugodtan szakítsuk meg a hívást, hívjunk fel egy másik beosztottat, ha lehetőségünk van rá, mert mondjuk egy helyen dolgozunk, akkor menjünk föl és személyesen kérdezzünk rá egy ilyen helyzetre, mert számos kellemetlen pillanattól kímélhetjük meg magunkat.
0: Tehát, mint ahogy említette, a mesterséges intelligencia elterjedése kettős hatású. Beszélhetünk kiberbűnözésről és a hozzá kapcsolódó védelemről.
1: Így van, és azt hiszem, hogy ez a technológia minden területére igaz, akár új, vagy akár régi technológiákról van szó, hogy jóra és rosszra is lehet használni, de hogy rajtunk felhasználókon múlik, hogy mit és hogyan, és azt, hogy mennyire őszintén és nyíltan kommunikálunk a nehézségeinkről, vagy az elakadásainkról. És azt hiszem, hogy ez a fajta kiberbiztonság nem valósulhat meg anélkül sem, hogy ne lehetnének oktatási anyagok és segédletek, videók, óravázlatok, és bármennyire is mókásan hangozhat, de bizonyám kiberbiztonsági kérdésekről már az óvodásokkal is érdemes beszélgetni, mert ugyan lehet, hogy nincs még saját eszköze, de időközönként megkapja a közös családi tabletet, vagy megnéz egy mesét a szülei telefonján, és ha egy mese nézés közben ugrik fel mondjuk egy ablak, ahol azt mondja, hogy ha oda kattintok, akkor rengeteg nyuszit kaphatok mondjuk ingyen, hogy maradjunk ilyen gyerekes tartalomnál, és ha az a felnőttnek a telefonja, ahol mondjuk el vannak mentve a bankkártyaadatok, akkor lehet, hogy ezek a nyuszik nagyon sokba fognak kerülni.
0: A statisztikák szerint a kiberbiztonsági incidensek elsöprő többsége, több mint 80%-a továbbra is az emberi mulasztásból vagy manipulációból fakad.
1: Engem ez mindig elkeserít, abban reménykedem, hogy amikor elérkezünk egy újabb évhez a kiberbiztonság idején, akkor ez a 80% mondjuk lecsökken 20-ra. De hogy nem itt tartunk.
0: Megváltoztatja a felhasználói attitűdöt.
1: Mindenképpen, meg azt is érzem, hogy néha felhasználóként azt gondoljuk, hogy én eléggé körültekintő vagyok, követem a világ folyását, a történéseit, velem ilyesmi nem történhet. És az, hogy egyfajta sérthetetlenségnek hisszük magunkat, ez bizonyám sokkal óvatlanabbá tesz minket. Szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogyha a telefonban valaki sürget, azonnali döntést kér tőlünk, az érzelmeinkre próbál hatni, ilyen módon manipulál, ezt ugye a kiberbiztonság világában social engineeringnek hívják, amikor az érzelmi alapon befolyásolnak minket, és próbálnak kicsikarni egy olyan döntést, ami higgyük el, hogy egyáltalán nem lesz jó nekünk, akkor számoljunk hármat, szakítsuk meg a hívást, hívjuk vissza az eredeti számot, érdeklődjünk, hogy tényleg ők kezdeményeztek-e egy ilyen hívást, nézzünk rá a bankszámla számunkra, ha esetleg nagyon sokáig maradtunk benne egy ilyen hívásban, akkor érdemes egy biztonsági ellenőrzést lefuttatni az okos eszközeinken. Ha úgy érezzük, hogy valami megváltozott az eszközünkön, például, mintha úgy tűnik, ha már nem is én irányítanám a hívásokat, vagy valamilyen tartalomhoz illetéktelenek hozzáfértek, változtassunk jelszót. Ezek apró lépések, de higgyük el, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy ne keletkezzen nagyobb kárunk. Hiszen gondoljunk bele, az online és az offline életünket már nem nagyon tudjuk elválasztani. Az okostelefonban ott van a naptárunk, mindenféle közigazgatási, egészségügyi adatunk, hogyha gondolok ilyenre, hogy egészségablak, vagy digitális állampolgárság applikáció, ha ezekhez illetéktelenek hozzáférnek, az konkrétan egy személyiséglopást is megvalósíthat, és ha minden személyes adatuk és információjuk megvan, akkor könnyen azzal szembesülhetek, hogy kettő van belőlem, és lehet, hogy egyszer csak csörög a telefonom, és mondjuk a rendőrség azt fogja mondani, hogy éppen most követett el valamilyen bűncselekményt. Szerintem senki nem szeretne ilyen vagy ehhez hasonló telefonhívások hozzájutni, vagy ilyen telefonhívást kapni. És arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy még a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat, hogy benézünk valamit, és mégiscsak oda kattintunk, letöltünk valamit. Javaslom, tényleg, ha kapunk e-mailben, SMS-ben, biztonsági frissítésre utaló üzenetet. Soha ne töltsünk le semmi idegen alkalmazást. Az alkalmazás majd fogja jelezni, hogyha azt frissítenünk kell. A bank hivatalos csatornákon, például mondjuk az e-bankunk alkalmazásán belül fog értesíteni, hogy kell ilyet végrehajtanunk. Szóval, hogy ne dőljünk be ezeknek az apró trükköknek és csalásoknak, mert hogy itt is tényleg igaz az, hogy a felhasználó maga fogja ezt csinálni. És amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ha tényleg mégiscsak benézünk valamit, és történik egy rossz élmény, akkor ne elhallgassuk ezt a történetet, és próbáljunk azt, hogy ó, de hát tényleg én voltam a nagyon ügyetlen, hanem kérjünk segítséget akár a bankunktól, akár a rendőrségtől, akár egyszerre mindkettőtől, vagy magától a szolgáltatótól, mert hogy muszáj jeleznünk, hogy ilyen visszaélések vannak, lehet, hogy épp mi leszünk a nulladik bejelentő, akik egy új csalási, vagy új átverési formára felhívják a figyelmet. És tudom, hogy nagyon nehéz arról beszélni, és belátni azt, hogyha valamit benéztem, de a gyógyulásunknak a része, hogy ezt kibeszéljük, és hogy megpróbálunk megfelelő segítséget is kérni.
0: Mennyiben változnak, vagy átalakulnak a jogszabályok? Milyen lesz, vagy milyen a jogszabályi környezet? Például kezdjük az Európai Unióval.
1: Szerintem 2026-ról elmondható, hogy nem csak technikailag egy nagy robbanással teli év, hanem jogszabályi szempontból is. Ugyanis az Európai Unió több már meglévő jogszabály felülvizsgálatát is kezdeményezte, aki mondjuk nem dolgozik olyan vállalati szektorban, ahol a NIS 2-re rendeletet hallhatta, csak hogy így a legnépszerűbbet említsem. Ez a vállalaton belül egy kiberbiztonsági megfelelőségi rendelet. Ez pont a mesterséges intelligencia megjelenése miatt és az új technológiák elterjedése nyomán megújult. Azaz még szigorúbbá vált, még inkább oda kell figyelnie a vállalatoknak, hogy mit és hogyan engednek be. És hát nyilvánvalóan az ilyen típusú rendelet különösen izgalmas az olyan helyzetekre, mint például mondjuk nálunk is van ilyen, Paks az atomerőmű esetében, ahol a kiberbiztonsági kérdések mondjuk még három felkiáltójelnél fontosabbak, hiszen ha oda illetéktelen behatol, akkor visszafordíthatatlan károkat is tud okozni. De hogy ennek a jogalkotási dömpingnek még nincs vége, mert hogy a nyarunk már azzal kezdődött, hogy az Európai Unió mesterséges intelligencia rendeletének egy újabb szelete lépett hatályba, ez pedig azt mondja, hogy mindenkinek fel kell tüntetnie azt, hogyha mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmat használ. Azaz, ha például egy webáruházban már nem csak emberi dolgozók vannak, hanem a chatbot konkrétan egy mesterséges intelligencia, és erről nem értesítenek, akkor bírságra lehet számítani. Ha valaki egy reklámot, egy hirdetést hoz létre, és emberi szereplők vannak benne, de ők nem valóságos emberek, ezt is meg kell jelölni. Ez szerintem azért is fontos, hogyha már van egy jelzés, akkor az embereknek talán a szeme is jobban rááll, hogy mit kell észrevennem egy nem valódi tartalom kapcsán. És hát szerintem a jogalkotásnak még messze nincs vége, mert pontosan a mesterséges intelligencia miatt még az idei évre a sokak által ismert GDPR, azaz az általános adatvédelmi rendelet, és egy másik rendelet a DSA, a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása is várható. Hiszen

0: részt vegyen. Az idei évet valóban a rendőrség az immár hagyományosnak mondható Kiberfest rendezvényével indította, ahol arra van lehetőség, hogy mindazok a szervezetek és szakemberek, akik a kiberbiztonsággal, a digitális tudatossággal foglalkoznak, bemutatkozzanak, képzeljük el ezt úgy, mint egy nagy fesztivál, és a résztvevők pedig meghívott iskolák diákjai, akik különböző állomásokon mindenféle feladatokat teljesíthetnek. Azért mondom ennyire személyesen, mert idén egy másik szakmai elfoglaltságom miatt én nem vettem részt a Kiberfesten, de a korábbi években igen, és ezek a találkozások remek pillanatok arra, hogy kötetlen formában beszélgessünk a fiatalokkal. Tényleg egy nagy hangulat van, egy nagy fesztivál hangulat, és közben egyébként észrevétlenül lépten nyomon arról tanulnak, hogy hát hogyan is lehet jobban csinálni ezt a bizonyos internetezést. És hát a hónap közepén pedig, ahogy említette, Vilniusban várható a nagy szakmai esemény, ahol a kiberhónap tagországai gyűlnek össze, ez jóval egy szakmai belőadás, szóval ide nem minden mezei hallgató mehet el, de ez fontos dolog arra, hogy értékeljék a kiberhónap történéseit, új közös célokat fogalmazzanak meg, hiszen azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy az internet nem biztos, hogy rendelkezik országhatárokkal konkrétan fizikailag, úgyhogy ahhoz, hogy hatékonyan lépjenek fel bizonyos kiberbiztonsági kérdésekben, szerintem fontos az, hogy ismerjük egymás tapasztalatait, gyengéit, jó gyakorlatait, és hogy közös együttműködés szülessenek, mert például egy ilyen közös együttműködés nyomán a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazásoknak nagyon jók a felderítési arányai. Itthon is, és a nagyvilágban is egyre több eset, de hogy ez csak is kizárólag azért működik ilyen jól, mert hogy az egyes szervezetek tudják, hogy kit, mikor és hogyan kell keresni, és hogy vannak nevek és arcok. A nemzetközi szakmai találkozások pontosan erre is jók, hogy kapcsolatot építsenek az emberek. Az összes többi rendezvény, ami pedig várható, ez gyerekeket, családokat is megszólít, oda pedig bárki mehet, aki szeretne egy kicsit többet tenni a saját digitális tudatosságáért. És szerintem az sem egy elhanyagolható szempont, hogy hol nézhetünk utána annak, hogy itthon hol találjuk a nekünk való programokat. Látogasson el mindenki a kibernaptár.hu oldalra, természetesen a kibernaptár szó ékezetek nélkül keresendő.
1: Beszélgetésünk végén kérem összegezze a hónap jelentőségét, vagy hogyan, miként mutat előre.
0: Én nagyon szeretem ezt a sűrű kiberbiztonsággal teli hónapot, mert nekem szakemberként is lehetőségem van találkozni a más szakmai képviselőkkel, úgyhogy ránézhetek arra, hogy mi történik mondjuk az általam kevésbé ismert IT-szektorban, hogy mi és hogyan, hogy oda hogy lehet becsempészni a felhasználói tudatosságot. Én azért szeretem ezt a hónapot, és ajánlom mindenkinek, hogy legyen aktív részese, mert hogy ebben a hónapban kisebb-nagyobb családi közösségek mindenféle kihívásokat adhatnak saját maguknak, amivel növelhetik a digitális tudatosságukat. Az idei évnek is az a mottója, hogy gondolkodj, mielőtt kattintasz. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hiszen kattintásokból áll a mindennapi online tevékenységünk, és hogy ezek a kattintások pedig abban is testet öltenek, hogyha együtt fedezünk fel dolgokat, kipróbálunk olyan dolgokat, amiket korábban még nem, akkor megvalósul ez a bizonyos közös felelősség is a kiberbiztonságban, és egyfajta tudás megosztás is, ami szerintem nem csak ennek a hónapnak, hanem az egész online tevékenységünknek egy kulcsmozzanata.
1: Kedves hallgatóink! Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk. A technikai munkatárs Miksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Szekér Nóra történészt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Tudományos Főosztály Kutatási Osztálya osztályvezetőjét, akivel a levéltárban szeptember 29-én tartott sajtótájékoztató kapcsán beszélgetünk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: A sajtótájékoztatón megismerhettük, hogyan készül a levéltár, a közelmúltban elfogadott törvény végrehajtására, hogyan adnak majd tájékoztatást a nyilvánosságnak a nyitottakták.hu weboldalon, és elmondták, hogy mit jelent az iratok hozzáférhetőségének biztosítása az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársai számára.
2: Igen, hát ez a törvényi szabályozás, ez új kereteket ad arra, hogy hogyan lehet azokat az állambiztonsági iratokat megtekinteni, megismerni, akár az állampolgároknak, akár a kutatóknak, amelyek egyébként eddig is egy bizonyos fajta nyilvánosságot már élveztek, de azt gondolom, hogy ez fontos hangsúlyozni, hogy a nyilvánosság és a nyilvánosság között nagyon nagy különbség van. Tehát ami itt most új, és igazából nem csak nálunk Magyarországon új, hanem nemzetközi viszonylatban is új, hogy az állambiztonság által nyilvántartott hálózati személyeket, vagy mondjuk köznyelven az ügynök szót szokták használni, ezeknek a hálózati személyeknek a nyilvántartása felkerül úgy az internetre, hogy bárki otthonról ezt megnézheti. Nagyon röviden így vázolnám, hogy érthető legyen, hogy most ez miért új, miért más, ez miben írja fölül a korábbi nyilvánosságnak a kereteit. 1994-ben hoztak egy törvényt arra, hogy az 1945 és 90 közötti kommunista diktatúra időszakában az állambiztonság, az politikai rendőrség különböző szervei által keleszkedett iratokat nyilvánosságra kell hozni olyan formában, hogy kutatható legyen. Ennek két oka van. Egyrészt, hogy az állampolgároknak joga megismerni azt, hogy őket ebben az időszakban a kommunista titkosszolgálatok hogyan figyelték meg. A másik, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi történt itt Magyarországon ebben a korszakban, hogyan működött ez a diktatúra, nélkülözhetetlen ismerni ezeket az anyagokat, ugyanis maga a titkosszolgálatok szerepe, hogy az állambiztonság, államvédelem szerepe a politikai életben és ilyen formában a történelemben sokkal mélyrehatóbban beleszólt az eseményekbe, kontrollálta a társadalom működését. Gondoljunk csak a koncepciós perek szerepére, ugye a Rákosi korszakban, vagy alapvetően a különböző társadalmi szerveződések kézben tartása, kontrollálása, vagy az 56-os forradalom leverésében, megtorlásában játszott szerepe az állambiztonságnak milyen meghatározó volt. Tehát ahhoz, hogy ezt tudjuk és lássuk, és fel lehessen dolgozni ezt a történelmet, nélkülözhetetlen, hogy ezeket az iratokat ismerjük. Lényegében ez az igény már 94-ben törvényi szinten megfogalmazódott, erre jött létre egyébként még történeti hivatal névem az a levéltár, ami lényegében a elődje az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának, és itt ebben a levéltárban érkeztek azok az iratok, amik ennek a hosszú időszaknak a politikai rendőrség által kezdtetett iratai. És kezdődött meg a kutatásra való előkészítés. És itt megint csak fontos talán két dolgot külön választani. Tehát, hogy van egyrészt az úgynevezett információs kárpótlás, ami az állampolgároknak azt a jogát jelenti, hogy ők magukra és a családtagjaikra, ennek is megvan a szabályozása kerete, kikérhetik az iratokat, és megismerhetik azt, hogy őket személy szerint az állambiztonság hogyan figyelte, milyen információk születtek róluk. És aki ezt a kérvényt beadja, hogy ő ezt szeretné megtudni, 97 óta ez lehetőségként adva van, de itt az állampolgár csak a saját magára vonatkozó információkat és adatokat, jelentéseket ismerheti meg, a másokra vonatkozót nem. Tehát ez ilyen szempontból le van szűkítve rá. Ha valaki viszont kutatóként, történészként szeretné megismerni a történelmet, akkor ő témára kutathat, ő nem kapja meg fénymásolatban az iratokat, kutatásatokat. Ezt egyébként mindenki állampolgárjóként ingyen megkapja, ha magára kérdezi, de kutatóként be kell menni kutatni, előkészítik az anyagokat egy előre meghatározott témakörben. Ez persze egy szűkítése a nyilvánosságnak természetesen, mert ez már nem mindenkire érvényes, hanem már csak bizonyos szempontból egy szakmai hozzáértés szükséges ahhoz, hogy valaki betekinthessen. Ez azért hozzá szeretném fűzni, hogy ennek a feltétele, hogy ilyen kutatói támogatást kapjon valaki, vagy tudományos intézmény az illető személyt alkalmasnak tartja arra, hogy ilyen iratokkal nem visszaél, hanem megfelelő módon kezeli. Rengeteg egyetemista kutatott itt. Tehát, hogy a levéltár lényegében 30 éve az éppen érvényes törvények szerint ilyen formában nyilvánosságot kiszolgálta és kiszolgálja, viszont ami most új az új törvényi keretek szabályozásával, sokkal szélesebbre tárták azt a kört, azt a nyilvánosság fogalmát, akiknek lehetővé teszik, hogy betekintsenek. Itt az egyik, amit nagyon fontos újdonság, és ez egyébként tényleg egészen újszerű, hogy az ügynökökhöz kapcsolódó iratok egy része fölkerül erre a bizonyos nyitottakták.hu honlapra, ami mindenki számára elérhető. A törvény előírja, hogy regisztrálás, mindenféle korlátozás nélkül ez a honlap bárki számára, magyar állampolgár, külföldi állampolgár, bárki számára elérhető. Viszont erre nem az összes állambiztonsági irat kerül föl, természetesen az egyébként technikailag is nagyon nehezen lenne kivitelezhető, hanem ide az ügynökökhöz kapcsolódóan kerülnek föl bizonyos iratok, egyrészt az úgynevezett hatos karton. Ez a hatos karton, ez egy olyan kartonrendszer, amire az állambiztonság felvezette, ezen tartotta nyilván az általa beszervezett, és akár adott esetben meghiúsult beszervezett személyeknek is az adatait. Ez egy nyilvántartási kartoték rendszer. Ezen semmi más nem lehet látni, csak az ügynöknek a nevét, személyes adatait, az ügynöki tevékenységhez kapcsolódó adatokat, tehát a fedőnevét, és az ügynöki tevékenységhez kapcsolódó alapinformációkat. Tehát itt jelentéseket nem fogunk látni, vagy nem tudunk beleolvasni az ő jelentésébe, hanem ez egy nyilvántartás. A másik, hogy vannak az úgynevezett mágnes szallagok. Most erre nem fogok részletesen belemenni, de lényeg az, hogy már így a korabeli 80-as évek informatikai színvonalához, tehát a technikájához igazítottan ilyen mágnes szallagokon kezdték nyilvántartani az ügynökhálózathoz kapcsolódó anyagokat. Körülbelül úgy kell elkezdeni, mint egy Excel tábla. Ez természetesen egy mágnes szallag, tehát hogy az ebből lenyert adatoknak egy kivonatát is most felkerül a honlapra, ott is lehet információkat kapni az állambiztonsággal együttműködő ügynökökről. És még egy úgynevezett B-napló, ami az ügynökökről. Lényegében egy iktatókönyv, ami az ügynökök beszervezéséhez kapcsolató dossziéknak egy iktatókönyve. De elsősorban egyébként nevek szerepelnek, tehát igazából itt nevekre fogunk tudni rákeresni, és meg fogjuk látni, hogy együttműködött az állambiztonsággal. Pontosabban benne volt-e az ügynöki nyilvántartásban, vagy nem. Az úgynevezett B-dossziék, ami az ügynök beszervezésének a részleteiről, az ügynök minősítéséről, ami már betekintést ad az ügynöki munkába, ezek az úgynevezett B-dossziék, ezek pedig február 25-én fognak felkerülni ugyanerre a honlapra, ami már egy kicsit betekintést enged abba, nem csak név, hanem már bizonyos értelemben a ügynöki tevékenység jellegét is láthatjuk. Itt megint szeretném hangsúlyozni és elmondani azt, hogy ezek a nevek, ahogy egyébként a majd felkerülő B-dossziék is, nagyon hiányosak. Tehát ami a levéltár állományába bekerült iratanyag, az nem fedi az állambiztonság működése során összes iratanyagot. Rengeteg iratanyag megsemmisült, ők maguk is folyamatosan selejteztek. Tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy na most akkor nyilvánosságra kerül a teljes ügynökhálózat, akik itt a rendszer időszakában működtek, mert csak azok kerülnek fel, amik megmaradtak és a levéltár állományába kerültek. Tehát körülbelül most a hatos kartonok esetében 24 ezer körüli a most felkerülő hatos kartonok száma. Különböző kutatások és becslések alapján 180 ezerre tehető azoknak az ügynököknek a száma, akik 45 és 90 között ügynökként együttműködtek az állambiztonsággal. Tehát, hogy ez egy töredék, most, hogyha a mágnes szalagokban szereplő nevek, ebben a B-dosszi, ebben a bizonyos iktatókönyvszerű szereplő személyeket összevetjük, akkor most körülbelül 50 ezer név kerül föl most az internetre. Azért nem tudok egészen pontos adatot adni, mert van ugye átfedés. Tehát van, aki a B-naplóban is szerepel, van, akinek hatos kartonja is van, aki csak a mágnes szalagon, tehát van egy ilyen koncentrikus körök ezekben az iratokban, de körülbelül ennyi név kerül föl. Hangsúlyozom, ez nem a teljes ügynökhálózat, De azért egy nagyon erős, reprezentatív példa arról, hogy mik azok, akikkel dolgozott az állambiztonság. És ha még egy dolgot hozzáfűzhetek, hogy itt akinek hatos kartonja van, vagy szerepel a mágneszalagon, tehát hogy aki most mint ügynök lesz megnevezve, azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy ki az ügynök. És egyébként maga a nyilvántartási rendszer is, tehát előfordul, nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon gyakori, de előfordul, hogy adott esetben hatos kartot már kiállítanak egy olyan személyről, akinek a beszervezése megkezdődik, de a beszervezés megjúsul. Nagyon hamar megszakította a kapcsolatot, igazából szabotálta a munkát, és lényegében egyetlen egy jelentést se adott. Ez se feltétlenül lehet látni, de ők ugyanúgy szerepelnek, benne vannak ebbe az adatbázisba, mint azok, akik egyébként éveken keresztül nagyon komoly információkkal segítették az állambiztonság munkáját, és nagyon sok emberre ártottak. Ez a most felkerülő hatos kartonok meg információk alapján nem olyan könnyen megállapítható. Vannak jelek, például ugye megjelentetik sokszor azt, hogy az illetőnek hány dossziéja volt, és hogyha valakinek sok munkadossziéja van, akkor azból sejthető, hogy aktív volt az együttműködés, de egyébként az, hogy milyen típusú jelentéseket adott, vagy esetleg egyébként igyekezett félrevezetni az állambiztos, az se látszik ebből. Azt azért tartom fontosnak elmondani, mert könnyen ítélkezik az ember, hogy na, akkor ő együttműködött az állambiztonsággal, áruló, elárulta a barátjait, családját, stb. Szóval, hogy ez még ebből nem látható. Tehát így nagyon óvatosan kezelném ezt a névsort, de az, hogy ő valamilyen formában kapcsolatba került az állambiztonsággal, az egyértelmű.
1: Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy kit tekintenek önök, történészek, kutatók, ügynöknek?
2: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez fontos tisztázni. Tehát az emberek így hétköznapi nyelven ugye ügynökökről beszélnek, meg ügynökaktáról beszélünk, én is használom ezt a fogalmat, de az állambiztonsági szóhasználatban hálózati személyeket használtak. Az ügynök az egy típusa volt a hálózati személynek, és ilyen, hogy ügynökakta egyébként nincsen, vannak az ügynöki munkához kapcsolódó különböző dossziék. Ezt azért is fontos talán elmondani, mert az állambiztonság vagy az államvédelem nem ügynökközpontúan működik. Tehát az állambiztonság igazából ügyekre koncentrál, az ellenségre, most idézem mondom az ellenséget, tehát hogy arra koncentrál, hogy a társadalomban a rendszer ellenes mozgásokat, csoportosulásokat, kezdeményezéseket kiszorja, ehhez használja ő azt a hálózatot, ami egy nagyon fontos, mondhatni a legfontosabb információforrás számára. De ő neki ez csak egy eszköz, az ő fő feladata a társadalom ellenőrzése, és ő erre úgymond operatív akciókra koncentrál. Tehát itt azt tekinti az állambiztonság a hétköznapi értelemben használt ügynöknek, tehát ennek a hálózati személynek, akivel neki olyan rendszeres, koordinált, egy tartótiszt által, tehát egy állambiztonsági tiszt által koordinált kapcsolata van, ami egyébként fedésben történik, tehát ami fedésben zajló kapcsolattartás, tehát az illető személy vállalja a konspiratív együttműködést az állambiztonsággal. Az állambiztonság olyan személyektől is szerez információkat, akikkel neki nincs titkos kapcsolata. Csak mondjuk adott esetben megszerez információt közvetett úton, például mondjuk a személyzetistől a munkahelyen. A személyzetist által leadott információ ugyanúgy az állambiztonság által használt információ, de az nem konspiratív kapcsolatban lévő személy, hanem hivatalos úton, közvetett úton megszerzi tőle. Tehát itt ez fontos, hogy a hálózati személy ez egy konspirációs kapcsolatrendszeren keresztül jön létre, és aki koordinálja ezt a kapcsolatot, aki az utasításokat adja ennek az ügynöknek, ennek a hálózati személynek, az állambiztonság szolgálatában áll, állományának része, tiszt, rendfokozattal kiképzett személy.
1: Most ebből a nyilvánosságra hozott névsorból kiderül, hogy kit nevezhetünk idézőjelbe téve ügynöknek, és kit nem?
2: Igen, kiderül, tehát akinek hatos kartonja van, az már titkos együttműködésben áll az állambiztonsággal. Tehát a hatos karton az lényegében egy nyilvántartási rendszere azoknak a személyeknek, itt már ugye fedőneve van. Tehát, hogyha valakinek már fedőneve van, és ő ezen a fedőnéven adja a jelentéseit, ő a legális térbe nem jelenik meg ezen a fedőnéven, tehát ez egy konspirációs feladatkört. Nem nyíltan kapja a feladatokat, hanem titkosan, amit neki titkolnia kell. A munkahelyén ezt nem mondhatja el természetesen. Ez is fontos, hogy aki titkos kapcsolatban van az állambiztonsággal, az tudja, hogy van ez a kapcsolata az állambiztonsággal, és neki alá kellett írni. Egy egy titoktartási nyilatkozatot és egy együttműködési megállapodást lényegében, tehát ő tud róla. Ez nem azt jelenti, hogy ő akarja ezt a kapcsolatot. És ez is nagyon fontos szerintem, hogy ezt tudatosítani, hogy aki olyan helyzetben van, hogy hatos kartont kiállítottak róla, tehát létrejött egy titkos együttműködés közte is az állambiztonság között, az sok esetben egy kényszer, zsarolási alappal, stb. Itt egyiket a hatos kartonon föl van tüntetve, hogy mi volt a beszervezés alapja. Van az úgynevezett hazafias alapú, ami azt jelenti, hogy igazából ő a rendszert támogatni akarja ezzel az ügynöki munkával, tehát pozitív a hozzáállása. Most itt is egyébként fontos elmondani, hogy az állambiztonság, amikor valamit így dokumentál, az egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg így is volt. Tehát nekik hazafias alapon beszervezett ügynökökből volt a legtöbb. Viszont ez abból is adódik, hogy az önkéntes ügynöki munkát kellett statisztikailag prezentálni. Ez az önképükhöz tartozott. Egyébként itt főleg így a Kádár rendszernek az önképe is, hogy itt a társadalom együttműködik a kommunista rendszerrel, stb. Ez ilyen szinten is tükröződik, hogy az állambiztonság, amikor az ügynököket beszervezi, akkor előszeretettel hazafias alapot ír beszervezési alapnak, akkor is, hogyha a mögött zsarolás áll. Számtalanszor lehet látni egyébként, akár a B dossziéból is, mármint a beszervezési dossziéból, hogy bőven nyomásgyakorlás van a beszervezés mögött, de a hatos kartont így állítják ki, hogy hazafias alap. Ezt azért is mondom, mert most akik az emberek megismerik ezt a hatos kartont, olvassák, hogy ügynök volt, és még hazafias alapon is dolgozott együtt, és akkor azt hiszi, hogy ez egy ilyen lelkes együttműködés. Lehet, hogy lelkes együttműködés, de nem lehet ebből a hatos kartonba kitöltött kategóriából nem lehet levonni biztos következtetéseket. Tehát, hogy akik ebbe a hatos kartonba vagy a mágnes szalagon ügynökként szerepelnek, azok titkos együttműködésben állnak az állambiztonsággal, és tudják, hogy együttműködésben állnak az állambiztonsággal. De megint hozzá kell fűznöm azt, hogy előfordul olyan, hogy meghiúsul a beszervezés, de mégis kiállították a hatos kartont. Nem tudjuk pont, és ez azért is nagyon nehéz, mivel a kontrolldokumentumok sok esetben hiányoznak. Nem tudjuk egyértelműen mondani, de például ahonnan ezeket lehet tudni, hogy van olyan orálhisztori visszaemlékezése tartó tiszteknek, állambiztonsági tiszteknek, ahol elmondják, hogy igazából a való életben hogyan működött ez. Ők hogy állították ki a kartont, hogyan torzították, stb. Tehát innen is lehet tudni, hogy ezt nem szabad készpénznek venni. Persze, ezt most, hogy arányaiban milyen, nehéz ezt megmondani szám szerint, csak ezt is fontos tudatosítani, hogy ilyenek is vannak ezen a hatos kartonos adatbázison.
1: Önt hallgatva jutott eszembe, hogy ha a nevek nyilvánosságra kerülnek, és a családtagok erre valamiféleképpen nyilván rezonálnak, nem biztos, hogy el kell ítéljék azt a családtagot, aki ott a listán szerepel. Egy névsorból, ami nyilvános, gondoljunk akár kedves hallgatókkal együtt egy osztálynévsorra. Hát nem derül ki, hogy jó tanuló vagy rossz tanuló valaki.
2: Hogy nagyon köszönöm a kérdést, és ez egy nagyon jó hasonlat, mert valóban ezzel az információval az ember tudjon mit kezdeni, még helyén kezelje ezt az információt, az tényleg további kutatásokat igényel, és nem is biztos, hogy az ember a végére tud járni a történetnek. Tehát, hogy most az ember belegondol, és hát valaki megnyitja ezt a honlapot, beírja a barátjának, ismerősének a nevét, és akkor megtudja, hogy úristen, azért nem biztos, hogy olyan egyszerű ezt feldolgozni, vagy ezt helyén kezelni, és ugye itt az is nehéz, hogy akik most ezen a honlapon megjelennek, mint az állambiztonsággal együttműködő személyek, ezeknek a nagy része már nem él. Az állambiztonság ügynök hálózata, hát alapvetően, ha belegondolunk abba, hogy milyen időszakban működött, még itt a 80-as években is persze voltak beszervezések, volt egy-két olyan fiatal ember is, akit beszerveztek ügynöknek, de alapvetően itt már, aki még életben van, ő is hát 60-70 év körül van, de a többség már tényleg nem él. És hogy adjon magyarázatot bármire? Persze itt egyébként az levéltárban lévő iratok tudnak segítséget adni egy kicsit az eligazításba, ha van irat. És akkor itt még kiegészíteném az iratokkal, amit nem kerülnek föl erre a honlapra. Mert én úgy látom, hogy ez sok emberben nem teljesen világos, hogy mi az, ami fölkerül, mi az, ami nem, miért nem kerül föl, ami nem kerül föl. Tehát itt, amit ugye az előbb elmondtam, ezek az ügynöki tevékenységhez kapcsolódó, ilyen nyilvántartáshoz kapcsolódó iratok kerülnek fel. Viszont nem kerül föl például rengeteg iratanyag, amit a levéltár őriz. Tehát itt a levéltár őrizetében van egy 4,5 irat, jó kilométernyi iratanyag. Például a koncepciós perek iratanyagaihoz kapcsolódó dolgok. Tehát például az államvédelem, hogy annak idején a koncepciós perek előkészítését, kihallgatását, stb. Ő készítette. Ezek mind itt vannak. A kihallgatási jegyzőkönyvektől kezdve számos magának a perekhez kapcsolódó mindenféle anyagok. Akkor például egy nagyon fontos irat együttes, ami nem fog fölkerülni, azok az úgynevezett M-dossziék. Ez az ügynöki munkához kapcsolódik. Az ügynök beszervezéséhez kapcsolódó iratok kerültek az úgynevezett B-dossziéba, ami majd február 25-én kerül föl. Viszont az ügynöki munka, tehát amikor az ügynök a jelentéseit írta, azok az M-dossziéban találhatók, a munkadosszié rövidítése. Ezek az ügynöknek a jelentései. Ez ugye fölmerül jogosan az emberbe, hogy de hát akkor ezek miért nem kerülnek fel? Hiszen hát ebből lenne érdekes, hogy mégis mit csinált az ügynök. Ez egy jogos felvetés. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, és ez megint az, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy az ügynök, amikor jelentést készít, a tartótisztjének, tehát az állambiztonság munkatársának az utasítása és iránymutatása alapján, akkor őt arra kérik, hogy minél terhelőbb adatokat adjon, hiszen az állambiztonságnak az az érdekes, azzal lehet zsarolni, nem feltétlenül az igazság a lényeges, minél inkább kompromittáló. Az ügynöknek sokszor az is feladata, hogy egy közösségen belül gerjessze a feszültséget, egymással az embereket összeugrassza, esetleg kellemetlen szituációba keverje az illetőt, pletykákat terjesszen. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy komoly politikai kérdéseket vitatnak meg, és nagyon fontos háttérinformációkat tudhatunk meg arról, hogy XY mit gondol a történelmi eseményekről, hanem itt a legkistílőbb emberi gyengeségek, hogy is mondjam, mozgásba hozása sokszor az ügynök feladata. Tehát amit mi a jelentőségből megtudunk sok esetben, azok a rendszer áldozatairól aljas módon összegyűjtött információk, és magánéleti dolgok, személyes, rejtett titkok feltárása volt sokszor az ügynök feladata, és egyébként ezek az ügynök jelentések tel is tele vannak olyan információkkal, amik egyébként bántóak, igazságtalanak sok esetben, és én úgy gondolom, hogy az áldozatok a rendszer ellenségei védelmében nem kerülnek fel ezek az adatok, mert ezek egyrészt hazugságokkal vannak sokszor tele, másrészt rosszindulatúak, teljesen fals képet alkotnak egy szeméről, és borzasztó bántóak. Valóban ez nem olyan, amit szeretném, hogy mondjuk, ha esetleg az én édesanyámról jelentések születtek, akkor az ország virág olvassa, hogy mondjuk esetleg a őt nem kedvelő szomszéd hogyan pletykál róla. Tehát én azt gondolom, hogy ez igenis jogos, hogy ez nem az interneten bárki által olvasható anyagok, meg egyébként nem is közérdeklődésen is számot tartó dolgok, de pletykák. Ugye ezekben az iratokban vannak olyan személyiségjogokat sértő információk, amiket egyébként a törvény védi, hogy nem lehet nyilvánosságra hozni. A nyitott akták hu.honlapon, a fellakott dokumentumokba, ezek ki vannak takarva, az nem lesz olvasható ezen a hatos kartonon a személyiségi jog védelmében. Azok is egyébként kutathatóak, de ahhoz már be kell jönni a levéltárba, kutatási kérelmet kell beadni, úgy lehet ezeket az iratokat mélyebben megismerni.
1: Itt a szeptember 29-én tartott sajtótájékoztatón is érzékeltük, hogy nagy feladat ezeknek a dokumentumoknak, a nyilvánossá tétele, de azt gondolom nagy feladat az érdeklődők tájékoztatása is.
2: Az iratanyagnak a rendezése az 30 éve zajlik. Itt, ami a mostani törvényi rendelkezéssel új feladat volt, hogy az említett iratanyagoknak holnapra feltevése és előkészítése ezeknek a bizonyos iratoknak arra, hogy nyilvánossá lehessen tenni. Meg az új törvényi rendelkezés szerint az úgynevezett anonimizálás, tehát azoknak a személyes adatoknak a kiszedése, stb. Tehát, hogy azért persze volt ezzel munka, de hangsúlyozom, ez 30 éves munka van e mögött, de tényleg volt ezzel feladat, és lesz is, és így azt gondolom, hogy ami itt nagyon sok plusz feladatot jelent, hogy nagyon sok kérdés vet fel, és természetesen nagyon sok kérdést a levéltár tud megválaszolni, hogy erre készen álljunk. Ezt a levéltár feladatának is érzi, és ebben igyekszünk is segítséget adni. Ehhez a honlaphoz készítettünk olyan oktató videókat, amik segítenek eligazodni, hogy milyen irattípusok, mik arnak, mit lehet ebből kiolvasni, próbálunk ebben is eligazítást és segítséget adni.
1: kedves hallgatóink, dr. Szekér Nóra történésszel, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Tudományos Főosztály Kutatási Osztálya osztályvezetőjével, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában szeptember 29-én tartott sajtótájékoztatót követően rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: Maurice Ravel Abaneráját előadta Szokolai Balázs és Götz Nándor.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Következik a Világújság. Szejfó Omárral, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatójával, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Irán hamarosan lezárja az általa illegálisnak minősített hajózási útvonalakat a Hormuzi szorosban az ománi partok mentén. Ballisztikus rakétákkal és robbanó anyaggal megrakott drónokkal támadták a jemeni huszi lázadók szerdán az ádeni nemzetközi repülőteret. Az egyik rakéta percekkel egy Kairóból érkező repülőgép tervezett leszállása előtt csapódott be a kifutópálya közelében. Az ádeni repülőtér a huszik ellenőrzés kívülálló jemeni területek legfontosabb nemzetközi légikikötője. A jemeni kormányt támogató Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció közlése szerint Riádtól északra elfogták és megsemmisítették egy ballisztikus rakétájukat, és lelőttek egy másikat is, amely Hamis Musait felé tartott. Az Egyesült Államok egy hónapon belül tartja a félidős választást, ahol a teljes alsóház újraválasztására sor kerül a szenátus harmadával együtt.
4: Irán vasárnap megerősítette, hogy a Hormuzi szoros teljesen zárva marad. Több támadás történt a Hormuzi szorosban, és nagyon úgy tűnik, hogy fegyverként használja Irán a Hormuzi szorost. Donald Trumpnak viszont minél hamarabb érdeke lenne az, hogy közeledve a félidős választásokhoz legalább a Hormuzi szoros ügyét elsimítsa, hogyha már az iráni háború befejezését teljes mértékben nem sikerül addig elérni. Mit mondhatunk el jelenleg az iráni fejleményekről?
5: Az iráni kijelentés szerint lezárják a Hormuzi szorost, azt követően született meg, miután Donald Trump jelezte, hogy nem kér az irániaknak az ajánlatából, miszerint 7 napon belül megnyitnák a Hormuzi szorost. A mostani helyzetben az Egyesült Államok az, ami inkább keményít a szituációban, elsősorban azért, mert Donald Trump valószínűleg felmérte azt, hogy a félidős választások előtt számára már nem jelent akkora kockázatot az iráni háború, mint amekkora kockázatot jelent egyéb az iráni vezetés számára annak a folytatása. Az amerikai közvélemény alapvetően elutasítja az iráni beavatkozást, ugyanakkor egy olyan ügyről van szó, ami kevésbé fontos belpolitikailag az amerikai szavazók számára, nem emiatt fognak igennel vagy nemmel szavazni adott esetben a republikánus jelöltökre, tehát a pártszimpátiájuk nem ezen múlik egyáltalán. Ellenben az iráni vezetés számára egyre inkább húsba vágó a dolog. Idén 70%-os az infláció az országon belül, a gazdasági helyzet katasztrofális, az előző hónapban, tehát szeptemberben egy nap átlagosan 220 ezer hordó olajat exportáltak az irániak, szemben a márciusi 2 millió, napi 2 millióval. Ez azt jelenti, hogy az iráni gazdaság egyre nehezebben jut a túléléséhez szükséges valutához, és így az import is egyre inkább akadozik az országon belül. Természetesen az iráni vezetés, a forradalmi gárda, amely megerősítette a pozícióját a mostani háború alatt, vasmarokkal tartja kezében az irányítást, ugyanakkor a gazdasági okok miatti társadalmi elégedetlenség az erősen erodálja az ő tekintélyüket, pozíciójukat, és valószínűleg ezzel Donald Trump is tisztában van, ezért nem siet most békét kötni.
4: A teheráni javaslat szerint Teherán megnyitná egy héten belül a tengeri folyosót, amennyiben Washington az Irán ellen tengeri blokkád feloldását, az olajszektort sújtó szankciók megszüntetését és a külföldön befagyasztott iráni állami vagyonok felszabadítását garantálja. Mi lehet ennek a hosszú távú megoldása? Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki, nyilván már ugye hetek, hónapok óta az iráni háborúban és a Hormuzi szoros kérdésében. Milyen irányba várhatjuk, hogy billen ez a helyzet?
5: A megoldásban végső soron most nagy újdonság nincs, és az álláspontokban sincs jelentős újdonság. Ami látszik, hogy Irán és Omán folyamatosan dolgoznak azon a mechanizmuson, hogy el tudják kerülni a Hormuzi szorost, de úgy látszik egyébként, hogy az olaj világpiaci árának az alakulására az elmúlt időszakban legalábbis kevésbé a Hormuzi szoros körüli fejlemények voltak hatással, sokkal inkább a szaúd-arábiai kelet-nyugat irányú olajvezeték elleni támadás volt az, ami most 100 dollár felhordó fölé röpítette az olajnak a világpiaci árát. Emellett a jemeni helyzet megint csak aggodalmakra adott okot a nemzetközi piacokon, leginkább azért, mert Szaúd-Arábia az elmúlt időszakban gyakorlatilag a Hormuzi szorost a Vörös-tengeren keresztül kerülte meg, a Janbuhoz kivezető olajvezetéken keresztül folytatta le az olajexportjának több mint 70%-át. Azzal, hogy a húszi lázadók ott támadni kezdték és akadályozni kezdték a kereskedelmet, végső soron ez az, ami most az elmúlt időszakban a világpiacokat megzavarta. Úgy tűnik egyébként, hogy Iránnak ilyen módon korlátozottabbak a lehetőségei, mint korábban voltak. Tehát Irán a Hormuzi szorosnál továbbra is meg tudja zavarni a folyamatokat. A különböző szövetségesei azonban kisebb mértékben tudnak nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra és regionális szövetségeseire, mint azt Irán szeretné. A húszi fronton gyakran szokás a húszikat egyfajta ilyen iráni proxiként emlegetni, ebben van is egyébként természetesen igazság. Ugyanakkor a húsziknak a követelései a mostani szituációban mondhatjuk, hogy függetlenek az iráni fronttól. Tehát a húszik nagyon is kézzelfogható gazdasági és politikai eredményeket szeretnének elérni azzal, hogy kihasználva egyébként az olajpiacnak a sérülékenységét, nyomás alá helyezték a szaúdiakat. Tehát a húszik szeretnék elérni egyebek mellett, hogy a Szaúd-Arábia által támogatott központi kormányzat fizesse ki az ő területeiken működő közalkalmazottaknak a bérét, szeretnék elérni, hogy részesedjenek ők is az olajkincsben, mint megint csak a szaúdiak által támogatott központi kormányzat tart ellenőrzése alatt, és szeretnék, hogyha a szaúdiak a pozícióikat elismernék, amiket szereztek a húszik az elmúlt időszakban, különböző szigeteknél, ott a Bab el-Mandeb átjárónál. Ehhez képest tegyük hozzá, hogy a jemeni front egyelőre úgy tűnik, hogy fokozódik, hiszen a szaúdiak által támogatott központi kormányzat éppen most indított el egy offenzívát a húszik ellen, hogy szárazföldön visszaszorítsa őket. Összességében azonban a jemeni és a iráni front, minthogyha külön válnának, vagyis hát természetesen legalábbis a retorikában összefüggnek egymással, de valójában két külön frontként működnek. De természetesen ezek hatással vannak az olajvilágpiaci árára, és az iráni alkupozíciót is növeli, vagy éppen rontja az, hogy hogyan alakulnak a jemeni frontok.
4: Mindenképpen egy regionális átrendeződésről is beszélhetünk a Közel-Keleten, amelynek egyik főszereplője Szaúd-Arábia, másik pedig Irán. Hogyha a Szaúd-Arábia és Irán konfliktusának vonatkozásában megnézzük az iráni háborút, akkor milyen előnyöket hozhat az iráni háború a perzsa állam számára, és milyen előnyöket hozhat Szaúd-Arábia és a Szaúd-Arábiával szövetségben lévő államok számára, és milyen hátrányt ez a helyzet és ez a háború, hogyha tekintetbe vesszük azt is, hogy Szaúd-Arábia szövetségesei között ott kell tudnunk az Egyesült Államok szövetségi rendszerét is a Közel-Keleten.
5: Szaúd-Arábia a jelenlegi konfliktust a lehető legkevesebb veszteséggel szeretné túlélni. Alapvetően ez látszik kirajzolódni, hogy ez Szaúd-Arábia számára sikerülni fog, hiszen katonailag, gazdaságilag kellőképpen erős ehhez, illetve Szaúd-Arábia nincs is igazából olyan mértékben Iránnak a célkeresztjében, mint korábban mondjuk az Egyesült Arab Emírségek volt. Tehát Szaúd-Arábia végső soron azzal is, hogy az elmúlt időszakban megkötötte kölcsönös védelmi szerződését Törökországgal, illetve Pakisztánnal, elrettentő erőt mutatott Irán számára. Tegyük hozzá, hogy ez a katonai védelmi szövetség még azért a tűzpróbát bőven nem állta ki. Tehát sem Törökország, sem Pakisztán nem mutatott túl nagy kedvet arra, hogy például a húszikkal szemben segítse Szaúd-Arábiát, miközben a húszik drónokkal és egyéb módokon támadtak különböző szaúdi célpontokat. Ugyanakkor Irán számára diplomáciailag legalábbis megnövelné a költségét egy Szaúd-Arábia elleni támadásnak, hogy Törökország és Pakisztán elméletileg hivatott megvédeni Szaúd-Arábiát egy ilyen támadás esetén. Azért fontos azt látni, hogy Irán Törökországgal stabil diplomáciai kapcsolatot tart fent, hasonló a helyzet Pakisztánnal is, tehát végső soron Iránnak most nem áll érdekében az, hogy Szaúd-Arábiával közvetlenül konfrontálódjon. Amit Irán a mostani helyzetben szeretne, az legalábbis az iráni vezetés, az újjászülető iráni vezetés, ami egyre inkább egy katonai huntához hasonlít, és nem egy teokráciához. Az elsősorban a stabilizáció, a túlélés és a már megszerzett politikai és egyéb pozícióknak a rögzítése. És az, hogy ne erodálódjon az ő pozíciójuk, elsősorban gazdasági okokból az elkövetkező időszakban.
4: A szaúd-arábiai kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy a huszik lázadását, vagy hát legalábbis ezt a proxy háborút, ugye, hogy a huszik Irán proxyának tekinthetők, ezt a helyzetet elfolytsa a jemeni kormány segítségével. Milyen mozgástere van a jemeni kormánynak ebben a tekintetben? Tehát a huszik lázadása az egy átmeneti állapot lehet ebben a kormányzási politikai struktúrában, és egyáltalán az iráni közel-keleti válságban, vagy a későbbiekben orientálhatja, vagy valamilyen irányba viheti az iráni háború menetelét. Említette, hogy újabb frontról beszélhetünk a jemeni huszik esetében.
5: Jemen alapvetően három részből áll. Vannak az északi, északnyugati húszi területek, van a szaúdiak által támogatott központi kormányzat, és van délen az emirátusok által támogatott átmeneti tanácsnak a területe. Az, hogy bármely csoport ezek közül túllépjen a maga területein, az kevésbé valószínű, leginkább azért, mert ez súlyos kockázatokkal és költségekkel járna a számára. Jemenben a törzsiség meglehetősen erős, tehát bármiféle politikai szerveződés egy törzsi bázisra, törzseknek a szövetségére épül. Ez a helyzet egyébként a húszikkal is, amely egy vallási mozgalom, de végső soron egy törzsszövetség. Ez azt is eredményezi, hogy ezek a különböző szervezetek, struktúrák azokon a területeken lehetnek politikailag és társadalmilag erősök, ahol a hozzájuk kötődő törzsek élnek. Tehát a húszik, még hogyha erejük is lenne arra, hogy elfoglalják mondjuk a főváros Szanát, vagy délebre vonuljanak, és ez számukra nagy költségekkel járna, hiszen mondhatjuk, hogy ellenséges területen kellene nekik ott helytállniuk. Hasonló a helyzet a központi kormánnyal is, hogy bizonyos területekről, stratégiai területekről vissza tudja szorítani a húszikat, meg tudja erősíteni az ellenőrzését az egyébként húszi és az ő határaikon lévő olajkitermelő egységeknél, ez gazdaságilag is a maga pozícióját bebetonozva, de arra, hogy végleg kiverje a húszikat a saját álláshelyeikről, erre gyakorlatilag nincs esélyük. Szaúd-Arábiának 2015 és 2022 között volt egy háborúja a húszikkal szemben, kezdetekben egy arab szövetség élén, majd aztán végsősorban a szaúdiak ebben egyedül maradtak, akkor sem sikerült ezt kieszközölniük. Tehát alapvetően, amire Jemenben lehetőség van, az az, hogy mindenki a maga területén tűzze ki az zászlaját, és próbáljanak meg valamiféle kompromisszumokkal egymás mellett élni.
4: A további regionális átrendeződésről egyelőre nem beszélünk, mert hát említette Pakisztánt, Törökországot, de ebben szervezetne. Viszont azt kérdezném még, hogy szeptember 27-én meghiúsult egy terrortámadás a Worcestershire-i légibázison, egy brit légibázison, ahonnan ennek hatására az amerikai légierő bejelentette a hétfői napon, hogy kivonja az összes bombázóját erről az adott repülőtérről. Minden bizonnyal tudjuk azt, hogy Irán konfliktus eleje óta több kísérletet tett már arra, hogy azok ellen a légibázisok, légitámaszpontok ellen intézzen valamiféle támadást vagy reakciót, ahonnan az amerikai légierő nehéz bombázói szállnak fel, vagy szállnak le. Például ugye ilyen volt a brit Fairford is. Hogy minősíthetjük jelenleg Irán hozzáállását ezekhez a brit és egyéb emirátusokbeli, akár emirátusokbeli támaszpontokhoz? Tehát mennyire várhattunk reakciót és megtorlást az iráni rezsim részéről ezekben az esetekben?
5: Az iráni rezsim támadta meglehetősen nagy intenzitással a közel-keleten lévő amerikai bázisokat, illetve azon helyi bázisokat, amelyek az amerikaiak hadműveleteiben együttműködtek. Az, hogy globálisan, pláne Európa területén elérjenek ilyen egységeket, arra aránylag kevés az esély. Tehát most a brit ügy kapcsán is egy meghiúsított támadásról beszélünk. Tehát Iránnak vannak természetesen alvóügynökei, vannak kapacitásai, amiket fel tud használni, mint ahogy látjuk, hogy nem ez volt az első letartóztatás, még az Egyesült Királyságban sem iráni alvósejtek kapcsán, de végső soron azért ennek látszanak a korlátai is. ezeket kevésbé tudja Irán felhasználni. Jelzésértékűen természetesen fontos ez, hogy tudja magát aktivizálni, de végső soron a frontok szempontjából ennek nincs jelentős következménye.
4: Ilaria Szeliszt, az Európai Parlament szélső baloldali, korábban ugye tudjuk, hogy Budapesten is letartóztatott olasz képviselője, arra szólította fel az olasz ifjúságot, hogy kövessék a francia diákok mintáját, és tudjuk, hogy Franciaországban a hatóságok küzdenek egy országos diáklázadás hullámmal, aminek oka nyilván az oktatási reformok, szerintük az oktatási reformok, a tanárhiány, az iskolai épületek kezdetlegességei, és hát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ezek a harcok városi gerilla háborúvá fajultak. Milyen fajta elégedetlenség ez, mi ennek a fő politikai indítatása, hogyha figyelembe veszük azt is, hogy a Le Pen féle párt megerősödéséről számolhatunk be, Jordan Bardella megerősödéséről, és hát 7 hónappal vagyunk a francia elnök választás előtt, és azt is tudjuk, hogy Giorgia Meloni az utóbbi időszakban komolyabban erősítette az olasz bevándorláspolitikát, illetve az olasz migrációs politikát is.
5: Francia közoktatás meglehetősen rossz állapotban van. Egyes osztályokban 32-35 gyerek is van, és a francia oktatási minisztérium is azt mondja, hogy gyakorlatilag 10%-a elmaradt a középiskolai tanóráknak, jelentős részben azért, mert nem találtak helyettesítő tanárt. Az infrastruktúra is meglehetősen rozoga, mert sok helyen a mosdók nem működnek, és egyéb problémák is vannak. Természetesen mindezek a problémák elsősorban a külvárosokban érezhetőek, ahol a jellemzően bevándorló hátterű munkásosztálynak a tagjai, pontosabban az ő gyermekeik járnak iskolába. Azzal nem lehet a francia hatóságokat és a francia kormányzatot vádolni, hogy nem költenek eleget az oktatásra, tehát Európai Unió szinten is kifejezetten sokat, tehát a GDP-nek 6,8%-át fordítják erre a célra, de összességében ez nem elégséges ahhoz, hogy a strukturális okokból fennálló problémákat megoldják. Azt is fontos leszögezni, hogy még az oktatási ügyi miniszter is elismerte az első napokban, hogy a diákoknak a követelése jogos. Azonban természetesen, mint ahogy általában Franciaországban lenni szokott, egészen mást jelent, amikor a belvárosi középosztálybeli fehér diákok tiltakoznak az iskolákban, és egészen más jelent az, amikor a külvárosoknak a bevándorló hátterű diákjai tiltakoznak. Az utóbbi mindig más következményekkel jár, más üzen politikailag is, mint ahogy a külvárosok esetében arra is mindig mérget lehet venni, hogyha van valamiféle tiltakozás, majd ott esetben az iskolák kapcsán, akkor abba finoman szólva az iskola kerülők is be fognak csatlakozni, és nagyon hamar autók fognak lángolni. Ez történt most Franciaországon belül is. Az ön által is említett közelgő választások miatt ennek most súlyos politikai tétjei vannak, különösen annak fényében, hogy most úgy néz ki, hogy alapvetően Marine Le Pen vezeti a népszerűségi listát választásokon, de nagyon markánsan jön fel a baloldal is, Jean-Luc Mélenchonnak a markánsan baloldali mozgalma, végső soron ő áll a második helyen, és ő gyakorlatilag már az előző választások, különböző választások során is a banlieue-knek, a külvárosoknak a népéhez próbált szólni, és baloldali alapon próbálja megnyerni a jellemzően bevándorló hátterű lakosságnak a szimpátiáját. Ő az, aki most ezeket a tüntetéseket is végső soron politikailag próbálja legitimálni. Tehát ilyen módon a mostani francia eseményeknek jelentős következményeik lehetnek a francia politikára, ha más nem az elnökválasztások kapcsán a szimpátiák alakulására.
4: Igen, tehát akkor tulajdonképpen a Marine Le Pen féle párt és a második helyen álló baloldali nézeteket képviselő párt teljesen ellentétes oldalról közelíti meg, és próbálja megoldani a bevándorlási problémát és a bevándorlási helyzetet. De mi a helyzet Olaszországban? Hallottunk egy felhívást arra Ilaria Salis, európai parlamenti baloldali, szélső baloldali képviselőtől, hogy arra szólította fel az olasz ifjúságot, hogy a francia diákok mintáját kövessék, és ugyanígy bénítsák meg az oktatási intézményeket Olaszországban. Hát már korábban is láttunk ugye Olaszországban ilyenfajta zavargásokra példát. Miért lehet minta Olaszország számára ebben a tekintetben Franciaország, illetve ezen megmozdulás számára a francia diáklázadások, és mit jelent ez a felszólítás annak kontextusában, hogy tudjuk, hogy Giorgia Meloni szigorította az utóbbi időben a bevándorláspolitikát, tehát a bevándorlókra vonatkozóan ugye megtiltotta az iskolákban, az oktatásban a burka és a nikáb viselését is például, tehát mindenképp egy szigorítást láthatunk, és ugyanígy szigorítást láthatunk a részéről Olaszország migrációs politikájában.
5: Az semmiképpen nem meglepő, hogy bármely politikai szélsőség nemzeti határokon átívelő narratívát próbál kialakítani, de megpróbálja saját hasznára felhasználni ezeket a nemzetközi trendeket. Olaszországban valóban jelentősen szigorodott a bevándorlás politika az elmúlt időszakban. Tegyük hozzá, hogy Olaszországot olyan mértékben kevésbé érintik ezek a kérdések, mint mondjuk Franciaországot. Tehát Olaszország egy fontos kapu, nagyon sok városban látható a szubszahariaknak, a irreguláris migránsoknak a jelenléte. Ugyanakkor Olaszországban a lakosságnak kisebb aránya bevándorló hátterű, tehát a muszlim lakosság is hozzávetőleg 4%, 4-4,5%-on van, szemben Franciaországgal, ahol ez 10% vagy a feletti. Ehhez képest Olaszországban a társadalmi félelmek meglehetősen magasak, és a Meloni kormányzat is erre próbál válaszolni, részben a bevándorlás politikának a szigorításával, részben pedig az iskolai reformokkal. A közelmúltban a kormányzat egy átfogó oktatási reformot jelentett be, amelyek keretében az osztályokban is szabályozzák 30%-ban a külföldi diákoknak a számát, tehát ennél több nem vehet részt az oktatásban, de természetesen ez nem etnikai alapon történik, hanem oktatási intézmény alapján. Tehát azt számít ebben a helyzetben külföldi diáknak, aki az előtte lévő időszakban nem olasz oktatási intézményben vett részt. Tehát ugyanígy ide tartoznak az albán, vagy az albánoknál is még nagyobb számú román vendégutásoknak a gyermekei, akikből egyébként a legnagyobb külföldi diaszpórák terülnek ki Olaszországon belül. A nikáb és a burkatilalom az végső soron ennek a keretében érvényes, vagy hát ennek a keretében kell vizsgálni. Tudni kell, hogy ez nem egy társadalmi kérdés Olaszországon belül. Ha hihetünk az olasz statisztikáknak, nagyjából 195 ezer muszlim lány tanul az olasz oktatási intézményekben. Ez társadalmon belüli arányuknak felel meg gyakorlatilag, és ebből is összesen 4-500 diáklányt érint az arcot elfedő viseletnek a kérdése. Ez azt jelenti, hogy a muszlim diákoknak vagy diáklányoknak 0,2%-át érinti. Tehát ez nem egy olyan társadalmi ügy, amihez a kormány ne nyúlhatna hozzá bátran. Ez egy szimbolikus ügy, ami elsősorban arról szól, hogy mely kultúra vagy mely társadalmi csoportnak a zászlaja lenghet a köztereken, vagy adott esetben mi érvényesül az oktatási intézményekben. De ami igazán Olaszország szempontjából fontos, az átfogó oktatási reform.
0: Elhangzott a Világújság. Szejfó Omárral, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával, az iráni háborúról a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Agócs Gergely szólaltatta meg Kéri Gábor szerzeményét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallják.

A régi fény. A régi fény arcomon kigyúlt, s egy pillanatra újra élt a múlt. De mire felnéztem az égre csendben, csak az árnyék maradt mellettem. Mosolyott halvány vízhang csupán, egy régi dal az elmúlás után. S a szívem még ma is némán remél, ott, ahol már csak az emlék beszél.

A tóparton álmodom. A tóparton álmodom, hol a víz az égbe néz, s a hullámok lágy kezében megpihen a csendes fény. A nádas halk mesét susog, a szél lassú dalt fütyül, úszik a fehér vitorla, az alkony felé röpül. A tóparton álmodom, s nem siet velem az idő, csak a felhők úsznak némán a kéklő végtelen fölött. Álmodom egy régi nyárról, egy mosolyról, egy kézről még, melynek melege ott ragyog a vizen szétömlő fényben rég. A tóparton álmodom, míg az este közelebb hajol, és a nap aranytallérjait a hullámokra szórja szét valahol. Majd mikor a csillagok egymás után kigyúlnak fenn, a csend ölébe hajtom fejem, és a tó őrzi álmomat helyettem.

Aranyhíd lellén. Az este lassan vállára vette a nap fáradt vörös köpenyét, és a Balaton tükrén egyszerre aranyjá vált a messzeség. Lellén ültem a partkövén, hallgattam a víz halk szavát, ahogy a szél a hullámok közé régi nyarak emlékét fonta át. A napkorunk már búcsúra készült, de még visszanézett csendesen, s fényéből hosszú aranyhidat épített a túlpart és a szívem között nekem. Ráléptem volna, ha lehet, át az időn, az éveken, vissza azokhoz a nevetésekhez, melyek még itt ringanak a víz felett. A parton lassan gyúltak a fények, a nádas esti dal csusogott, és az aranyhíd percről percre egyre mélyebb titkot hordozott. Mire a nap végleg elmerült, a híd is szerte foszlott halkan, de egy darabja bennem maradt, mint őrzött kincs egy nyári alkonyatban. Azóta, ha lellén, este jár a lelkem, és a Balaton tükrébe néz, látom újra azt a csodát, egy múló fényből születő örökké valóság meséjét.

Béke és csönd. A béke ma túl messze jár. A csönd csak bennem talál hazát. A múlt halk lépte visszajár még, mint dérlepte kihűlt világ. Ha egyszer minden könny elalszik, és elfárad a fájdalom, talán a csönd majd átölel végül, s béke virrad a hajnalon.

az emlék íze. A múlt íze a szélben remeg, mint elhagyott törékeny dal. A csend ma is a nevet suttogja, de választ már sehol sem hall. A szívem lassan megtanulja, hogy ami volt, az nem jön vissza. Mégis minden dobbanásban ott vagy, mint fájdalom, mely nem múlik soha.

maradnék még. Maradnék még, csak egyetlen percre. Mint ablakon ülő alkonyi fény, mely tudja már, hogy mennie kell, de még végig simít a szoba falán. Maradnék még, hallgatni az esőt, ahogy a tetőn régi történeteket dobog, és nézni, hogyan ringatja az este a fák vállán pihenő szelet. Maradnék még egy kimondatlan szóban, egy félmosolyban, egy kéz érintésében, amely többet őriz, mint amennyit a szavak valaha elmondhatnak. Maradnék még, mert annyi minden maradt, egy út a horizont felé, egy könyv félig nyitva, egy ölelés, amelyre mindig jutna még egy pillanat. De az idő nem alkuszik, csak megy tovább, mint folyó a tenger felé. Én pedig a parton állva még egyszer visszanézek, és míg a fény lassan kihúny az égen, magamban halkan ennyit mondok. Maradnék még.

Az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Miksa Levente és Fülöp Csaba, a hírszerkesztő Szávó Mária, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. október 10-e, szombat van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus, Fülöp Csaba nevében is a bemondó, Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Martin Jones játszotta Felix Mendelssohn Bartholdy opusz 104-es, numero 1-es, bémol etüdjét. 0 óra 5 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Ienikő olvas fel.

Jézus kutató tekintete észrevett egy olyan alaphajlamot a bonyolult emberi lélekben, amely a legnagyobb bölcselők éles látását is elkerülte. Az emberek látszatra még a legléhábbak is mohón vágynak a zavartalan, korlátlan és vég nélküli boldogságra. A múlékony javakra vetik magukat, és titkon örökké tartó boldogságra vágynak. Ha futó déli bábok és tűnő ködök után futnak is, azért teszik, mert a végtelent látják visszatükröződni bennük. Jézus megértette természetünket. Meghallotta mélységes sóhaját annak a léleknek is, aki lent minden oldalról szorongatva egy jobb életbe szeretne megpihenni. Ezért jött el Jézus. Mulandó javak után keveset vágyódik. Mikor valaki a seregből kérte, Mester, mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem örökségét, válasza könnyen érthető. Ember, ki rendelt engem bíróvá vagy osztóvá közöttetek? Nem az a fontos, hogy valakinek kissé több vagy kevesebb pénze van, csak egy a fontos, az üdvösség. Ez az egyetlen szükséges, és Jézus kezünkbe adja az eszközöket ennek az egyetlen jónak megszerzésére. Ő azért jött, hogy életünk legyen, igazi, örök életünk. Ki ne csodálna ezt a szeretetet, amely annál mélyebb, minél nagyobb jót szerez nekünk. Mit mondjunk túláradó nagy lelkűségéről? Ő maga határozta meg fenségesen egyszerű szavakban. Amint engem szeretett az Atya, én is szeretlek titeket. Az Atya mindent odaadott fiának, tulajdonságait, megszámlálhatatlan tökéletességét, természete végtelenségét, csupán közölhetetlen személyiségét tartotta meg magának. Jézus is nekünk adott mindent, amit csak adhatott. Idejét, erejét, magát az életét. Teljes igazsággal mondhatja nekünk, mindaz, ami az enyém, a tiétek. Mindvégig szeretett minket, vagyis amennyire csak szeretni lehet, a szeretet végső határáig. Gondoljuk meg, hogy az Isten ember lehetőségei végtelenül felülmúlják a miénket. Hiába is akarnánk, nem tudnánk szeretni mással, csak a mi szegény emberi szívünkkel, amely gyakran szűk és mindig véges. Jézus ellenben természete szerint szeret. Végtelenül és csodálatosan. Ezért szeretetének megnyilatkozásai megdöbbentőnek tűnnek. Szent Pál odáig megy, hogy a kereszt őrültségéről beszél. Egyik legjobb magyarázója úgy ecseteli a csapongásokat, mint egy a szeretettől magánkívül lévő Isten szertelen önmegfeledkezését. Nem elégszik meg azzal, hogy megmutassa magát. Egyesülni akar a teremtménnyel, a végtelen, a végessel. Nem tart többé sem arányt, sem mértéket, mintha már csak ész nélküli lépésekkel haladna tovább, átugorja a hegyeket és a dombokat, az égből a jászolba, a jászolból különféle ugrásokkal a keresztről a sírba és a pokol tornácára, és onnan az egek magasságába. Minden rend és mérték nélküli. Hogyan alkothatnánk némi fogalmat erről a mérhetetlen szeretetről? Amikor besötétített szobában vagy, ahová egy kis napfény behatol, a ferde sugárban tengernyi porszemet veszel észre, amelyek ott száldogálnak és egymást kergetik. Szórakozva követett tekinteteddel forgásaikat, de miután a látványban nincs sem emberi, sem olyan, ami hozzánk hasonlítana vagy bennünket érdekelne, figyelmedet csak hamar elfordítod. A földgolyó, amely hordoz minket, Istenhez viszonyítva, még kisebb, mint ezen porszemecskék egyike, hozzánk viszonyítva. Ha a föld ilyen kicsiny, micsoda az ember, aki felszínen mozog? S mégis Isten fia nem tartotta őt méltatlannak szeretetére. Vonzódott a gyarló porszemhez. Olyannyira megsemmisült, hogy elrejtőzött egy szűz méhében, csak azért, hogy közeledjék az emberhez, és fölvegye alakját. Oly erős a vonzalom, amely lehozta őt az égből, hogy több hittudós szerint a megtestesülés még akkor is megtörtént volna, ha nem lenne eredeti bűn. Ebben az esetben az ige testet öltött volna, nem a kiengesztelésért, hanem azért, hogy az emberek között lakjék,
és Istent hozzáférhetőbbé tegye. Nem volt elég neki, hogy az emberi természettel egyesüljön. Mindegyikünkkel külön is akart egyesülni. Hogyan? Szeretete csodálatos leleményességével. A testélet ige nem csak kor és honfitársainak mutatkozik meg. Jézus a kenyérszínben megsokasítja jelenlétét az időben és térben, velünk van minden nap és mindenütt. A végletekig megy. Minden pillanatban és bárkinek odaadja magát. Mindenki hatalmába kerítheti. Bárki élhet és visszaélhet szentséges testével. Feltétel, kikötés, fenntartás nélkül kezünkbe adja magát, tulajdonunkká lett.

0: Kövi Szabolcs szerzeményeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következik a Zene Pavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zene Pavilonban. Ma az Erzsébet királynő korabeli Angliába utazunk, amely egyúttal az a korszak, amikor az angol hangszeres zene kialakulóban van. Egy korabeli följegyzés szerint Angliában mindenki énekel, utal ez a híres angol kórusiskolára. Nem véletlen, hogy mint egyébként a föld többi országában is, a hangszeres muzsika kialakulásának egyik ihlető forrása a kóruséneklés volt. A következő művekben Önök is hallani fogják, hogy vagy a többszólamú ének, vagy pedig a tánczenék hatása jelenik meg a hangszeres muzsikában, amely immár több vonós hangszerre, 3-4-5 hangszerre íródik. A zeneszerző William Byrd nagy riválisa az 1583 és 1625 között élt Orlando Gibbons, aki a St. Paul katedrális orgonistája, kórusvezetője és zeneszerzője volt. Nem csak billentyűs műveket írt, hanem a következő vonós műveket is ő komponálta. Épp úgy, ahogy Byrd esetében hangszeres muzsikája és a korszak énekelt és táncolt muzsikáit idézi föl. Például erre az első csokor, amelyben két korabeli énekelt dallamot, egy kegyes dallamot, és majd a végén egy sanzont hallunk, az Isten, akiben bűnbánatomat lelem, ezt követi majd egy Pavan Gaillard kettős, majd az Ablakomból című világi sanzon földolgozása következik. A Pavan a korszak egyik kedvelt tánca, kétkettedes ritmusban egy nyugodt, kiegyenlített táncfajta, a nevének eredete fölött viták zajlanak, egyesek szerint a Pávára utal, mások szerint Padova városára, az viszont biztos, hogy a korabeli angol esküvőkön ez egy kötelező táncforma volt. A korszakban a Pavannak szinte kötelező párja volt a vidámabb, derűsebb Gaillard, aminek az olasz eredete magát a vidámságot jelenti, 3/4 ütemű tánc, és egyes kritikusai fölrották neki, hogy a Gaillardot táncolók túlságosan heves mozdulatokkal fejezték ki indulataikat. Következzenek tehát Orlando Gibbons feldolgozásai a Fantasma együttes előadásában.

A sanzonok és áhítatos dalok vonós feldolgozásai után következik két fantázia Orlando Gibbons tollából ugyancsak vonósokra. Ezekben is megfigyelhetők az énekelt, főleg kórus muzsika hatásai, de talán nem feledkezhetünk meg a népi hegedűsök hatásáról sem. A Fantazma együttes muzsikál, Marton Árpád búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven D-dur szellem triójának első tétele. Előadta a Bozárk trió.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Utazási műsorunk mai adásában meglátogatjuk Csongrád ősi városrészét, a belső várost. A műemlékileg védett épületek lakottak, élő skanzenként őrzik a tiszaparti rész történetét. Szó lesz az egykori földvárról, a körös torok homokpadjáról, a különleges ponton hídról és a város szakrális helyi értékeiről. Kerékpározunk majd a folyó töltésén, csodáljuk a főtér szecessziós épületeit, a tudatosan kialakított parkokat és a platánfákkal szegélyezett főutcát. Tartsanak velünk! A belső várost egykor halászok, kubikosok, hajósok lakták. A fésős szerkezetű utcákban sorakoznak a fehérre meszelt, náttetős épületek. Kálmán Istvánnal a tájházban találkoztunk.
1: Ez mind náthveteles ház volt ezen a részen, jelen pillanatban is 37 darab ilyen védett náthveteles ház található, de annó mind ilyen vályokból vagy vert falból épített náthveteles házacska volt, díszes kerítéssel, díszes homlokzattal, és ez egységesen ez volt jellemző erre a kis városrészre. Legtöbb lakott, vannak közte turistaházak, ami szállásnak kivehető, tehát hármas funkcióban jelen pillanatban is, ezek között van például a tájház, de vannak foglalkoztató házak, halászház, borház, kézművesház, paparagóház, textilesház, stb.
0: Kik éltek itt? Mi miatt volt itt ennyire egységes ez a rész?
1: Ezt halászfalunak is mondják, mert a Tisza közvetlen mellettünk van, de nem csak halászok éltek ebbe a városrészbe, hanem a szegényebb népréteg, amihez főként a kubikosok tartoztak, tehát kubikos ház, ez a tájház is, a kubikos volt a tulajdonosa. A kubikosság mellett rengeteg hajós, hajóács és napszámos lakott ezen a területen, tehát azt lehet mondani, hogy a szegényebb népréteg azért is maradt meg ilyen ősi voltában ez az egész házsor, mert hogy amikor a város bővült, a gazdagabb, tehetősebb emberek a mostani városközpont felé terjeszkedtek, és ez itt maradt ilyen régi skanzen múltjába.
0: Szemből látjuk a házat, két ablak, is megvan a náttető, muskátli virágzik még az ablakban, és nagyon érdekes az oromzat timpanonjában a díszítés, illetve ez a két kis lyuk, ami padlásszellőző nyílás.
1: Hát az világító szellőző nyílás, de ez nagyon jó a kérdés, mert ez nagyon jellegzetes és jellemző. Például ez, amit itt látunk a tájházon, ez a talpa szív. Sokan arra vezetik vissza, hogy ez még a török idők hagyatéka, hogy az alul a félhold, és fölül a Krisztus szív. És ez az együttállás jelzi, mert gyakorlatilag a török után épülhettek ezek a kis házikók, mert van olyan köztük, ami legalább 250 éves, de ennél öregebb is lehet. 300 évesek is vannak köztük.
0: Belépünk akkor a tornácra, tégla járdán haladunk végig, dús vegetációjú kert tárul a szemünk elé. Vannak gyümölcsfák, az udvaron egy nagy eperfa, barackfák vannak, lila virágok, rózsák, hát ez az igazi régi parasztháznak a kis kertje. Nagyon sok virágzó növény. Ott a muskátlét még virágzik is középen. Ezekre a portákra nagyjából hasonló elrendezés volt jellemző? Nem csak a nagyház, a fő épület volt, hanem a kert is?
1: Igen, de ez csak újabban épültek ilyen kőkerítések, régen deszkából léckerítések voltak, azok szellősebbek, átláthatóbbak voltak, de a nagy port az jellemző volt, mert zöldségtermesztés, meg állattartás is mindig volt jellemzően a ház körül, tehát a kubikos feleség az itthon maradt nyáron, és akkor az állattartással és a ház körül zöldségkert nevelésével foglalkozott.
0: Gondolom ez az épület is valamilyen melléképület lehetett.
1: Igen, ez egy mélyített pince, ahol zöldséget lehetett tárolni, bort tároltak. Nem pince, csak egy mélyített kamra. Melléképületek, az ólak azok már eltűntek, mert állattartó épületek voltak, disznóval, tyúkol, de ezek már itt nincsenek meg a tájházban. Egyedül, ami megmaradt, a góré látható ott hátul, tehát minden házhoz tartozott a góré is, igen, ahol a kukoricát lehetett tárolni, mert ez jellemző volt, hogy az állatoknak kukoricát azt minden évben termeltek, termesztettek.
0: A tornácon tető alá közvetlenül a gerendákra föl vannak kötve a mondjuk az idei kukoricacsövek száradni?
1: Igen, hát főként díszítésnek van föltéve, mert nagy mennyiségben azért nem így szárították, hanem a padláson, amikor már megvolt a kukoricafosztás, akkor föltették a padlásra, vagy a góréba, ahol volt góréba, akkor a góréba szárították. Ez itt a tornásza felkötött, az a dísznek van használva.
0: És akkor innen léphetünk be a konyhába. Jobbra lenne a következő szoba, de itt csak egy irányban van szoba. Ez a konyha, mindig is a konyha volt.
1: Igen, igen, ez a konyha, és ez a nem csak konyha funkciót látott el, hanem egyúttal ez volt a tisztálkodó hely, tehát a fürdőszoba is. Ma az egyik sarokban látható a lavor, a házi szappannal. Hát gyakorlatilag víz nem volt bevezetve a házba. A konyhába lehetett megoldani a tisztálkodást, a házi szappan alul, a kannába a víz és a lavor fönt a állványon. Előttünk a csikótűzhely látható, és a tiszta szobába a kemence ajtó, mert ott innen nyílt a kemencének a fűtési lehetősége, mert a tiszta szobába így nem kellett bevinni fűtőanyagot.
0: És itt a konyhából az ajtóval szemben van egy kis ablak, amin ki lehet nézni a kertbe. Ez is a portához tartozott, vagy ez már a szomszéd volt?
1: A szomszéd porta, meg a gát látható. Itt az Öregvár utcára látunk ki az ablakon, tehát az Öregvár utca, ami visz ki a Köröstorok felé.
0: És akkor ez pedig a tiszta szoba, vagy tiszta nagyház, szoba. Itt sokfelé tiszta szoba. Beléphetünk?
1: Beléphetünk.
0: Ronyszőnyeg, és itt van a nagy bóbos kemence.
1: Belépésnél mindjárt a szentelt víztartó, jobb oldalon mellette a rámás csizma, a szögre felakasztva, és gyakorlatilag a ágyak beágyazott állapotban vannak, svingelt, lyukhímzéses ágynemű húzat, párnahúzatok, és ugyanez jellemző a függönyökre is.
0: Viszonylag nagy ez a szoba, tehát nagyobbnak érzékelem én, mint általában a tiszta szobákat.
1: Itt Csongrádon is jellemző volt, hogy a tiszta szobát életszerűen nem használták, csak ha vendég volt a háznál, tehát főként reprezentációs célja volt, de viszont ha a fiatalasszony szült, akkor természetesen a babával itt a tiszta szobában volt, és ide hozták a komatába a szomszédok, rokonok az ételt is neki, illetve ha beteg volt a háznál, akkor volt egy külön ágy, ahol a beteget fektették, egy szalmazsákos ágy, amin a beteget fektették.
0: Ez a kubikos réteg, milyen családi hátterük volt, milyen összetételű volt a család, mi volt jellemző ezekre az emberekre?
1: Hát az volt a jellemző, hogy nem a legszegényebb réteg volt a kubikos réteg, annak ellenére természetesen nem kell valami gazdagságra gondolni, csak a napszámosoknál egy kicsit nagyobb volt a bérük, amit megalkottak a bandába. Hát ez érthető is volt, mert nekik a nyári időszakban, amíg lehetett dolgozni, addig kellett megkeresni az egész éves bérüket, és amikor visszajöttek télen ősszel, akkor azért itthon még különböző munkákat is vállaltak, tehát nem maradtak munkanélkül. Az volt a jellemző, hogy nyáron munkaidőben nem Csongrádon éltek, hanem bandába járták az országot.
0: Egy bizonyos munkára szerződtek, most mondjuk így?
1: Így van, így van. Mindig a banda vezér az vállalta el a munkát, az szerződött, és akkor a társait, a bandatagokat vitte magával, és ott laktak, ott éltek, ott főztek magukra, és csak esetleg hétvégeken, amikor lehetett, akkor jöttek haza. De hát ez nem volt jellemző, inkább az volt a jellemző, hogy több hónapra elmentek dolgozni vidékre messzire. Ez a földmunkához minden mozzanatához érteni kellett a kubikusnak, ki kellett tanulni ezt a kubikus szakmát. Úgy is hívták őket, hogy föld esztergályos, mert azért ez is szakmának számított, mert a rézsüt építeni, árkotásni az szakmának számított, tehát nem volt mindegy, hogy hogyan fognak hozzá, de az egész brigádnak, mindenkinek mindenhez érteni kell. Nyilvánvalóan a fiatalok azok tanultak, betanultak, volt a gyerek is, amikor vitték magukkal, ő volt a csikó, befogva, amikor a rámpán kellett fölhúzni a talicskát, akkor segített a talicskát fél nap számé fölhúzni a rámpán, például gátépítéshez.
0: Igen. Tehát elsősorban ilyen vizes területek mellett gátépítés, útépítés, igen, ahol a szakértelmüket igénybe vették.
1: Igen, igen, igen, igen. Csatornaépítés, folyamszabályzás, hát a gátépítés is külön szakma volt, mert ez se volt mindegy, hogy hogyan készítik el az alapokat, és hogyan emelték a gátat, tehát ezt nagyon érteni kellett.
0: És amikor már erre nem volt szükség, akkor mi lett a kubikusokkal?
1: Hát akkor, amikor a kubikus munkák elfogytak a közelbe, akkor az volt, hogy egyre távolabb vállaltak munkát külső országokba is, Lengyelországtól kezdve egész Európába eljutottak, de hát amikor ott is elfogyott a munka, akkor nyilvánvaló szakmát kellett váltani, tehát akkor maradtak vagy a mezőgazdaságban, vagy ipari munkát tanultak ki, tehát ez a lehetőség volt számukra csak.
0: Kálmán Istvánnal, a tájház gondnokával néhány perc muzsika után folytatjuk a beszélgetést.

0: Akkor innen visszalépünk a konyhába és a tornát szemben, mert itt hátul még tart tovább az épület, ahogy néztem, csak ez ilyen hozzáépített, itt mintha meg is törne a ház. Ez a surdik, egy beugró, egy teljes házhoz szélességi beugró, és olyan, mintha egy másik ház kezdődne ugyanazzal a tetőzettel. Hozzáépült részhez.
1: Igen, tehát ez, amit látunk, ami előttünk van, ez az öreg ház. Ezt azt mondtuk, hogy legalább 250 éves, de a pontos korát nem tudjuk, tehát lehet idősebb is. És amikor a Kubikus megtette azt, hogy gyarapodott vagyonilag, akkor megépítette ezt az újabb házat, amit nem épített közvetlenül egybe a másik házzal, hanem hagyott egy száraz följárót, bejárót, ahonnan a padlás, mind a két padlás elérhető volt, szerszámokat lehetett tárolni. A gyerekek játszhattak a surdjikba, tehát, és nagyon könnyű volt elérni a padlást két oldalra, tehát hasznos volt ez a surdjik, és jó, kiszolgálta a funkcióját.
0: Nem hátrafelé bővült, hanem előre bővült, az utca felé Igen. bővült a ház.
1: Igen. Még azt is különlegességnek lehet mondani, hogy...
0: Bemegyünk a surdjikba.
1: Igen, igen, hogy egy vakablakot látunk a öregház végén. Ez azért érdekes, mert annak idején ez nézett az utca felé, az utcafront felé, és ezt még visszavezetik a török időkre, hogy az utca felé nem építettek rendes ablakot, csak egy dísznek egy vakablakot, tehát gyakorlatilag ez csak imitációja volt az ablaknak, és nem volt igazi ablak az utca felé. Tehát így zárkoztak be annak idején biztonsági okokból az utcafront.
0: Hát most egy cserépvirágot oda lehet tenni, tehát olyan szélességben, olyan mélységben van. Itt is van egy bejárat, és nagyjából ugyanaz az elrendezés?
1: Hát
0: nem.
1: Hát
0: itt egy picit más a konyha. Hát boltíves a...
1: Igen, ez a nyitott kéményes füstös igen. konyha. Tehát innen a konyhából két oldalra lehetett kemencét fűteni, de a kémény ez egy közös központi kémény volt, a konyhán keresztül ment ki a füst.
0: Két szoba van. Nézzük előbb az első szoba, mondjuk a tiszta szoba. Itt régebbiek a bútorok is. A gubos kemence megvan, a csizma megvan, igen. a szentelt víztartó szintén. A peremen le lehet ülni.
1: Igen.
0: Viszont kisebb az ágy, és más a berendezés is.
1: Tulipános festett sarokpad látható, és itt roncszőnyeg sincs, mert itt 2-300 évvel ezelőtt még nem volt annyi textília, hogy a hulladékból roncszőnyeget csináljanak, és itt alacsonyabb is a berendezés. Ez volt még egy különlegesség.
0: A mestergerendáról levett egy fából készült tárolót, mondjuk?
1: Igen, egy tároló eszközt, amiben a gyerekek elől elrejtették a szúróvágó eszközöket, főként a borotvát, tűt, meg hasonló szúró eszközöket, és a tulajdonos neve is rajta van, és ezt mindig megmutatjuk a vendégeknek, különösen a keresztnév miatt, Palásti Rókus van belevésve, és itt a Rókus a különlegesség, mert hogy itt a belső városba annó minden második, harmadik gyereket Rókusnak hívtak, hát pont a pestis járvány után kialakult helyzet miatt, Szent Rókus templomunk.
0: Itt jöttem el mellette kerékpárral.
1: Nagy Boldogasszony templom volt eredetileg, de Szent Rókus templomnak nevezték át. Ennek kapcsán a fiúgyermekeknél is nagyon nagy számba Rókus keresztnév volt, és még mindig előfordul Rókus itt a belső városban, pedig manapság ritkának számít a
0: igen,
1: Rókus név.
0: Ez egy mángorló talán?
1: Igen, az a mángorló.
0: Az asztalon, és föl van tekerve a textil.
1: Amit lehetett félnedvesen lehetett mángorolni, úgyhogy felgörgették, és hát egy kicsit a vasolás lehetett nem teljesen, de lehetett bizonyos szinten a vasalót helyettesíteni ezzel.
0: És
1: mellettünk az a híres téka, amit emlegettem, hogy még egy tékáról fogunk beszélni, amit restauráltak a festést a téka oldalán, mert mind a két oldalán tulipános festés volt, de a restaurátor megkapargatta az eredeti festést, és előkerült egy Krisztus feszület a festés alatt, és ezt állította helyre. Ez azért különleges, meg ezért szinte pályát ritkító, mert hétköznapi bútorokon nem volt szokás, nem volt szabad, nem volt szokás Krisztus ábrázolás. És pont ez miatt ez bele is került a vármegyei néprajzi lexikonba a képe, tehát konkrétan ez van lefényképezve, ez a festett tulipános téka a Krisztus feszülettel.
2: Csongrád, a megye névadója, egykor vármegye székhely szerepet töltött be. A folyó közelében földvár nyomaira bukkantak. Ez volt a Fekete Vár. Innen ered a város mai neve. régi fényképek, dokumentumok egészítik ki a gyűjteményt.
1: Helytörténeti része látható a falon, képeken, hogy hogyan nézett ki az ősi Csongrád, hogyan alakult ki a város, hogyan nézett ki 1000 évvel ezelőtt az ősi Csongrád, ami a vármegye névadója is volt egyúttal, és nem csak, hogy a vármegye névadója volt, meg vármegye székhely, 250 évig, majdnem 250 évig, ez elég tetemes időszak, és azért csak majdnem 250 évig volt vármegye székhely, Szent István király által kijelölve, mert 1241-42 telén, gondoljuk, hogy csak telén, elfoglalták a tatárok, és azzal meg is szűnt a vármegye székhely Csongrád lenni, és lassacskán Szegedre került a vármegye székhely, főként a sószállítás miatt. Ez a csongrádi Feketevár környéke, ez gyakorlatilag szinte eltűnt, mert a Feketevárat azóta is csak tavalyi ásatással tudtuk megtalálni, hogy hol lehetett az ősi Csernigrád, vagyis Feketevárnak a helye.
0: Kicsit lépjünk közelebb ehhez a térképhez. Húha, még nekem is főt kell hajtani, a mestergerenda alatt nagyon alacsony, hogy ez a csongrádi Tisza kanyar, ez mind a mai napig megvan így?
1: Így már nincs meg, mert ezt a kanyart is levágták, átvágták. Igen. Ez azért volt érdekes az a kanyar, mert ez az egyik első átvágásnak számított, még 1870-es években kezdték ezt az átvágást, és még olyan különlegessége is volt, hogy 7 évig nem akarta arra fogyni a Tisza, hiába kezdték meg az átvágást, és csak egy nagyobb árvíz után sikerült, és külön még uszályokkal is próbálták elzárni a folyás irányt, hogy megváltoztassák, és nem nagyon akarta Tisza itt lefűződni, de aztán sikerült, és jelen pillanatban Csongrádon egy nagy holtisza alakult ki, tehát nagy holtág van Csongrád mellett, és most már nem öleli így körbe a várost, de anno az is jellemző volt, hogy amikor jöttek a hajósok ebben a nagy omega alakú kanyarba, az elején leszálltak és átgyalogoltak a kaparás kocsmában, mert az omega végén volt, és a hajó még egy óra hosszáig ment, mire odaért a kaparás csárdába, a matrózok kormányosanak maradni kellett, de a matrózok már a kocsmában voltak a kaparás csárdában.
0: Igen. És akkor itt van a körös, torkollik a Tiszába.
1: Az is változtatva lett a torkolati meder, mert korábban a várossal, belső várossal szembe torkolott bele, de pont azért, hogy az árvízmentesítés meg a veszélyeztetés miatt átvágás történt, és a mai körös torok most már a várostól távolabb van, a mai strand mellett, és így nem veszélyezteti a körös a várost eldöntéssel.
2: A csongrádi tájház gondnokát, Kálmán Istvánt hallották. Innen kerékpárral indulunk tovább a gát és a körös torok irányába. A Tisza jobb partját kiépített kerékpárút szegélyezi, ezen haladunk majd egészen a Ponton hídig.

0: A kacskaringós szűk utcákban érdemes tolni a kerékpárt, részben a haladást nehezítő macskakő felület miatt, de így könnyebben észrevesszük az apró szépségeket, mint például a csongrádi mesemondó asszony Palásti Annuska szobrát és az egykori vár ásatási helyszínét. Újszászi Erika, a csongrádi Turinform iroda vezetője kalauzol.
1: Hát ugye a lidar rendszer segítségével próbálták feltérképezni a földvárnak a helyszínét, mert nem sikerült eddig régészeti leletek ásatással megerősíteni azt, hogy itt volt valóban földvár, csak hát ugye írásos emlékek voltak erről a várról, meg hát ugye itt a beszédes földrajzi nevek is utaltak rá, hogy valóban kellett, hogy itt álljon vár, honfoglaláskori, majd pedig törökkori vár is, és ez, ahol most állunk, itt a honfoglaláskori várnak a helyét azonosították be ezen a területen. Ugye itt már azért a 21. századi technika is segített, és ez éppen egy üres eladó telek volt, és

0: helyek is vannak, kézműves házak, meg hát ugye a tájház.
1: Kis emelkedőn föltoljuk a járgányokat, és pici szobor áll itt.
0: A csongrádi mesemondó asszonynak, a Palásti Annuskának a emlékére emelték az itt lakók, tényleg belvárosi kezdeményezésre, és a belvárosban lakó szobrászművésznek, Dudás Sándornak a munkája által került ide a szobor.
1: A tájházban egy könyvet láttam a meséiről, vagy a meséivel. Ki volt ő? Itt élt Csongrádon?
0: Igen, ő csongrádi születésű és tőzsgyökeres belvárosi. Nagyon szerette a meséket, ő, ha nem is tudatosan, de ő gyűjtötte, közé is tette, tehát tovább is adta, de nagyon kevesen tudták róla azt, hogy ő tulajdonképpen egy mesegyűjtő, egy mesemondó.
1: Mellettünk pedig egy harkály dolgozik, és egy cica jön szemben.
2: Szia,
1: mint egy ilyen régi városrészben. Milyen állatkákkal találkozik az ember. Itt jó irányban?
2: Igen.
1: Megyünk. Kijöttünk a Tisza körös torkolatához. Hát ez a körös torok közismertebb nevén. És itt van ez a homokos rész, hosszan elnyúló parttal. Az ember a tengerparton érezheti magát. Amin átjöttünk, ez egy üdülő terület. A házak többsége lábakon áll, magas, igen magas lábakon. Milyen múltja van ennek a település résznek?
0: Napjainkban valóban a fő idegenforgalmi attrakciója, a legnagyobb vendégforgalmat bonyolító területe Csongrádnak, de nem mindig itt volt a strand, nem mindig volt itt a körösnek a torkolata. Tehát tulajdonképpen, ahol vagyunk, az természet alkotta környezet, tehát maga a strand, a part is Tisza által lerakott hordalékból, a homokból keletkezett, viszont eredetileg a körösnek a torkolata följebb volt a város alatt, a mostani belső város kapujában tulajdonképpen, csak ugye a folyamszabályozás előtt sokszor fenyegette a város, sőt nem csak fenyegette, hanem ki is öntött, és hát ugye fölmerült ennek a helyzetnek a megoldása, elkerülése, és hát nyilván az volt a kézenfekvő, hogy ugye a folyamszabályozás során körös torkolatát is eltereljék, és akkor hát ezt így több éven keresztül, 1855 és 1864 között terelték. Mivel itt a terület kezdetén van egy nagy folyókanyar, ez a tiszai kanyar, az ugye lelassította a folyót. És így a körösnek a visszaduzzasztó hatása, ez a lassító kanyar késztette arra a Tiszát, hogy itt rakja le a hordalékát, és így alakult ki ez a strand, a homokpart maga.
1: Viszont ez a homokpart csak az egyik oldalra, most ha folyás irányt nézzük, akkor a jobb oldalra jellemző. A túloldalon erdő van, nagyon dús erdő, és köves a part. Tehát itt ugye, amit lerak hordalék, ott pedig, ahogy kanyarodik, ott inkább elvesz a partból. Szinte meredeknek tűnik a túloldal. Ugye átjöttünk a gáton, és ez az egész rész, a plázs, illetve itt fönt az épületek és a nyaralók többsége, később épült ide.
0: Igen, ez így van. Itt az építkezés, az üdülőterület kialakítása a 60-as évek második felében kezdődött el, és hát azért állnak magasabb lábakon az üdülők, nem ugye a vízszint, vagy hát a vízszinten földön, mert hogy ártéren vagyunk, és hát ugye a Tisza az sokszor kiöntött, úgyhogy nem csak egyszerűen vízben álltak az épületek, meg a lábaik, hanem bizony 2000-ben és 2006-ban a gát tetejéig elért, a töltés tetejéig elért, tehát ott úgy kb. 10 centi látszott csak ki a töltésből. És akkor emiatt egyébként az újonnan épített üdülők még magasabb lábakon állnak, mert ugye az akkori vízszint fölé kell már építeni, ugye úgy adják ki az építési engedélyeket. Túlparti erdő, az ugye a hullámtéri erdő, az egy szintén védett terület, természetvédelmi terület. Ez a úgynevezett körös zug, és a Csongrád-Nagyréti természetvédelmi területnek a része, amely egy 806 hektáron terül el. Az is érdekessége, hogy ugye helyi védettséget élvez ugyan, de viszont része a Natura 2000 területnek, és hát ebből kifolyólag a különleges természetmegőrzés és különleges madárvédelmi terület is.

0: A városközpont szecessziós épületei teljesen belesimulnak a virágos parkok, szökőkutak, platánfákkal szegélyezett utcák hangulatába.
1: Valóban a gimnázium, a városháza, illetve a Nagyboldogasszony templom, ami meghatározza most a mostani városközpontnak a hangulatát, de ezek itt fokozatosan épültek, tehát ugye először a Nagyboldogasszony templom, amikor már kinőtte a település, a belső város, túlnőtt rajta, akkor ugye igény mutatkozott arra, hogy ott a tovább terjeszkedett városnak is legyen temploma, így a 1700-as évek második felében kezdett ott formálódni, úgyhogy a templom is elkezdett épülni. 1769-ben fejeződött be annak az építése, és aztán utána a gimnázium épülete következett, az viszont már az 1910-es évek elején, 13-14-ben épült meg, Ibl Lajos tervei alapján. A városháza, ugye az is szecessziós stílusjegyeket hordoz, az meg még később 1932-34-re tehető az építése, az ott egy kicsit ilyen az erdélyi Kóskároly stílusára emlékeztető, az pedig az akkori polgármester elképzelései alapján, dr. Piroska János elképzelései alapján, városi főépítész tervei alapján épült meg.
2: A főutcát végig két oldalt platánsor szegélyezi, ezáltal egy olyan árnyas felületet jelent nyáron, hogy hűs, kellemes sétatér.
1: Igen, ez is egy tudatos város képkialakítás része volt, hogy és szintén Piroska János nevéhez fűződik ez a parkosítási program, ugye a városközponti parkok akkor alakultak ki. Ha korabeli fotókat nézzünk, akkor bizony előtte egy ilyen kopár utcák voltak, nyilván esős időben sárosak, igen, úgyhogy sokat jelentett az, hogy ez a fajta parkosítás elindult, illetve a fasor kialakítása elindult. Most is tényleg nagy energiát fordít a város arra, hogy kezelje ezt a nagy zöld felületet, mert a zöld felület és a beépített terület aránya az kétharmad, egyharmad a zöld felület javára.
2: És ugye a város központban van egy lecsatolt Tisza ág is. Tehát egy olyan vízfelületet biztosítva Csongrád belvárosában, most mondjuk így, vagy a belső területen, ami vízisportokra, horgászatra abszolút alkalmas.
1: Igen,
2: ez a Tisza mellett, mert ugye itt a Tisza is.
1: Ez abszolút így van, tehát így kiegészíti tulajdonképpen a folyóvíznek a akár idegenforgalmi kínálatát is azzal, hogy egy sportolási lehetőséget biztosít, egy horgászati lehetőséget biztosít közel a városközponthoz, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy a városban.
2: Itt állunk a gáton, és rálátunk erre a különleges pontonhídra, és ez a kopogás, ropogás időnként mögöttünk, ez azt jelenti, hogy jönnek-mennek az autók egyik oldalról a másikra, váltok az új irányban. A pallók idézik ezt a hangot?
1: Igen, igen, mert hogy fából készült a híd, így kopog, ahogy ugye jármű halad végig rajta.
0: Mit érdemes még tudni erről a különleges építményről? Hogyan került Csongrádra? Mi történik vele télen és árvíz idején, és hol van hasonló átkelőhely a Tisza hazai szakaszán? Kálmán Istvánt hallják.
3: A hojamszabályzás után ez a körös Tiszazug, ez árvízmentesítve lett, és annak idején ez egy mocsár tenger volt, tehát víz állandóan ellette az áradáskor, de a szabályzás után ezt kiszáradt, és mezőgazdasági művelésbe lett véve a Tisza túlsó partja, és nem is akármilyen, hanem nagyon jó termőterületek alakultak ki, és a csongrádi gazdák ezt folyamatosan használták, és jó terményeket takarítottak be, de nem lehetett átjárni csak csónakkal, vagy komppal, vagy deregével. És akkor elhatározták, hogy egy hidat kellene építeni, de az akkori önkormányzat nem támogatta anyagilag, viszont a gazdák voltak annyira élelmesek, hogy ez még az 1800-as évek vége volt, még 1900 előtt, hogy egy Dunai híd, pontosan az Esztergom-Párkányi híd akkor kezdett épülni, és a régi Ponton híd eladóvá vált. És a csongrádi gazdák ezt megtudták, megalkuttak a hídra, nem az egészet, csak egy bizonyos részét vették meg, de belealkutták az árba, hogy titelig úsztassák le ezt a pontonhídat az eladók, és a titeltől a csongrádi gazdák állati meg emberi erővel felhúzták ide Csongrádig, itt összeállították, és egy kétsávos hajótesteken, csónaktesteken ringó, igazi pontonhíd alakult ki. Csak sajnos ez nem sokáig örültek ennek a dolognak, alig majdnem két évtized volt ez az egész, mert 1919-ben a románok a túloldalról ezeket a hajótesteket jó részét szétlőtik, és nem is lehetett újraépíteni utána, csak részlegesen, és már nem kétsávos, csak egysávos pontonhíd maradt. Aztán második világháborúban megint volt olyan, hogy tönkretették, robbantották a hidat. 50-es években egy jeges ár úgy tönkretette ezeket a pontontesteket, hogy most már jelen pillanatban vas pontonokon nyugszik, és még mindig fahídnak hívják a csongrádiak, de azért fahíd, mert a járólapok azok még mindig fából vannak, tehát csörög, zörög, inog, és súlykorlátozás is van rajta, de még mindig lehet közlekedni a nagyrétbe, mert a túlsó oldalt nagyrétnek hívjuk, még mindig át lehet közlekedni traktorral is, kisebb traktorral, meg főként azért személyautóval mennek át a gazdák a nagyrétbe. Ha hajó jön, akkor ezt szétnyitották mindig, tehát középen szét lehetett nyitni egy elemet, és akkor azt átengedték, utána egy kis hajó tolta vissza a helyére. A Géza nevű hajó, ami nagyon híres volt Csongrádon, a múzeum még őrzi a kürtjének a hangját, igen, a Géza hajónak.
2: És amikor áradás van, hogyan bírja ez a hídtest?
3: Ennek korlátja van, tehát most is ilyen alacsony a víz, ezért is van súlykorlát jelen pillanatban, de pont ez van, amikor magas vízállás van. Egy darabig használható a víz, amíg a bejáró részét el nem önti, de amikor a bejáró rész fölé, mert a ponton az felemelkedik az árvízen, de van egy fix bejáró része, amíg azt nem éri el a víz, addig használható, ha eléri a víz, akkor le kell zárni a hidat, tehát magas víznél nem használható. Akkor van egy kompunk, rendszeresen jár abban az esetben, amikor a híd le van zárva. Meg hát a teleltetés arra nem is volt szó, hogy ez
2: decemberi... A jeget hogy bírja?
3: Így van, a jeget sem bírja, tehát az december elején, de még inkább november végén szétbontják, partra húzzák, és teleltetik, téli kikötőbe vontatják a pontontesteket, és így éri túl a jégzajlást.
2: Ez mind a mai napig így van, hogy függetlenül attól, hogy nem tudjuk, milyen lesz a tél, de november végén bezár a híd.
3: Igen, most már egy kicsit húzták az időt, hogy amíg alkalmas volt közlekedésre a vízállás miatt is, de volt, amikor mehetlenszerű naptári napra, akármilyen volt az időjárás, szétbontották, most már kicsit rugalmasabban használják ezt az időpontot.
0: Kálmán Istvánt, a Csongrádi Tájház gondnokát és Újszászi Erikát, a Turinform iroda vezetőjét hallották.

0: A csongrádi értéktárban találjuk többek között a kápolnákat, útmenti kereszteket, egy monostorromot és a város központjában lévő Nagy Boldogasszony templomot. Ezekről kérdezem Újszászi Róbert muzeológust, a helyi értéktár bizottság elnökét.
1: Valóban elég szép számmal képviseltetik magukat szakrális emlékek is ebben az értéktárban. Ebből az 50 elemből körülbelül 10 olyan, ami valamilyen módon kapcsolódik a vallásossághoz. A legnagyobb emlékünk a Nagy Boldogasszony templom, ezt 1762-ben kezdték építeni barokk stílusban. Csongrád az a Károlyiaknak az uradalmához tartozott, ezért a Főke Gyúr is a Károlyi családnak egy tagja volt, ezt 1769-ben fejezték be. A torony az később épült meg hozzá, még akkor alacsonyabb volt, ezt bővítették az 1800-as években, magasították, a sisak is csak később került rá, órát is csak jóval később a 19. században kapott, aztán tűzfigyelő állás lett rajta. Ahogy említettem, ez egy barokk templom, de azért vannak újabb elemei is. 1910-es években egy Tari nevezetű festőművész ezt újra festette, tehát a festmények azok valamivel modernebb felfogásban készültek. Elég sok mellékoltár van, helyi festőművészek, például Piroska Istvánnak a egyik nagyméretű Velázquez után készült képe is megtalálható itt. Ez tulajdonképpen, ahol most vagyunk, ezt most a városközpontnak hívják, de valaha ez nem a városközpont volt, mert az a körös torokhoz sokkal közelebb fekszik. Ez a külső területe volt már a városnak. Itt egy kápolna volt található, amely körül a városnak az egyik korai temetője is volt. Ehhez kapcsolódnak olyan kis emlékek is, mint például a templom háta mögött lévő csonk, ami az egyetlen megmaradt sírkőnek a töredéke tulajdonképpen, illetve magának a templomnak az előterében is található egy fájdalmas Mária, illetve egy Golgota szoborcsoport is, valamint egy modernebb alkotás is, Tóth Béla szobrászművésznek egy Szent Istvánról készült, eléggé egyéni hangulatú szobra is. De a belvárosban, amit említettem, hogy valamikor a városnak a központja az ott volt, található egy másik templom is, amelyet Szent Rókusról neveznek, ma legalábbis. Eredetileg ez Nagy Boldogasszonyról volt elnevezve, de ez fölcserélődött végül is a későbbiek során. 1720-as évek közepén épült, egyes feltételezések szerint egy törökkori türbének a romjaira, de ezt a régészeti feltárások nem igazolták. Valószínűleg valami templom már lehetett ebben az időben is ezen a helyen. Egy viszonylag kisméretű templomról van szó, ez is a barokknak a jegyeit viseli magán. Ami érdekessége többek között a díszítésén kívül, hogy van egy két részből álló mennyezet freskója, amit egy Borsa Antal nevezetű festőművész készített a 40-es évek végén. Ez egy elég egyedi megfogalmazású kép, tulajdonképpen a városnak a modern arculatát ábrázolja valamilyen módon a Tisza oldal felül, és Jézus társaságában csongrádi halászemberek, kubikosok, munkások, földművesek láthatóak, tehát ez már az egészen új egyházművészeti, díszítőművészeti felfogásoknak a jegyében született meg. Aztán, hogyha kifelé megyünk a városból, akkor az egykori országút mentén megtaláljuk a kispiac mellett a Szent József templomot. Ez az 1930-es évek elején épült. Ezen a részen főként kubikusok laktak, akik jelentős részben már ebben az időben is a baloldali, hát különféle pártokhoz, főleg a szociáldemokrata és kommunista párthoz kötődtek, és a körükben eléggé nagy volt a ateizmusnak az aránya is, és tulajdonképpen ennek a jelenségnek a felszámolására, illetve a város központjától lévő viszonylag nagy távolság miatt készült ez a templom. Egy viszonylag egyszerű díszítésű templom. Ehhez akkor épült egy kolostorépület, illetve egy zárdaépület, ami iskolát is magában foglalt. Sajnos ezek a háború után megszűntek funkciójukban működni. Iskola épület lett mind a kettőből teljes egészében. Aztán a rendszerváltás után rövid ideig éltek itt barátok, illetve apácák is, de sajnos ez csak egy átmeneti időszak volt tulajdonképpen.
0: A Tisza bal partján, Csongrádtól néhány kilométerre találjuk az Ellésparti monostor romjait, mely a helyi és a megyei értéktár eleme is. A középkorban épült háromhajós monostor templom alapjai romkertként emelkednek ki a talajszintből.
1: Ellés monostor a Bárkalán vagy Borkalán nemzetségnek volt a nemzetségi monostora, ez ugyanaz a nemzetség, csak egy másik ága, akik Ópuszta szeren is éltek. Ez a templom rom, mert ma csak egy rom van, és a településnek már sehol semmi híre sincs. Ez a Tiszának a túloldalán fekszik, hogyha a Ponton hídon átkelünk, onnan egy olyan 3 kilométerre körülbelül. Elkészült egy rekonstrukciója, tehát néhol csak az alapfalakat, illetve magának az alapnak a nyomát találták meg, de ezt fölmagasították, rekonstruálták tulajdonképpen, látható, hogy hogyan nézett ki. Sajnos a hozzátartozó kolostorépületnek a romjait, azokat hát részben, kis részben föltárták, de nagy részben föltáratlanok, valószínű egyébként, hogy mezőgazdaság művelés eredményeképpen el is pusztultak jó részben. Amit föltártak belőle, azt viszont nem építették meg olyan módon, mint a templomnak az alaprajzát. Ez egyébként egy eredetileg 11. század végi, vagy inkább talán 12. századi templom lehet, amit a tatárjárást követően 2 toronnyal láttak el, egy viszonylag nagyméretű templom, sajnos annyira megsemmisült, hogy ez egy téglaépület volt egyébként, hogy tégláiból alig-alig maradt, és csak néhány töredékes mészkőfaragvány van, ami a díszítéséről árulkodna.

0: A szakrális emlékek közül azért van még néhány, ami említésre méltó. Ilyen például a Szent Orbán szobor, ami a Csongrádon az úgynevezett öreg szőlők között található. Végülis egy szobor együttes, egy lúdi barlang, egy egyszerű kereszt és egy Orbán szobor, amely az 1850-es években készült. Tulajdonképpen nem sokban különbözik azoktól a Szent Orbán szobroktól, amik más szőlőtermő területeken is látható, hiszen ő a szőlészeknek a védőszentje. Viszont az Alföldön gyakorlatilag nincs ilyen másik, tehát itt közel távol sem találni hasonlót. Búcsúkat szoktak szervezni a környékére, tehát van élet is ennek a szobornak a tövében, úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlanám felkeresésre. Illetve van jó néhány olyan szobor is, ami még ide tartozik, például a város nagy parkjában van egy Szent Háromság szobor, amit 1869-ben a Nagyboldogasszony templom avatásának 100. évfordulójára készített Marsalkó Károly, akinek talán a legismertebb munkája az a Lánchíd oroszlányainak a faragása, de egyébként a korszakban egy jeles egyházi művész volt. Illetve nemrégiben került az értéktárba egy nagyon érdekes gyűjtés, méghozzá a Csongrád környéki szakrális kisemlékeket gyűjtötték össze, és hát itt több mint 50 emléket azonosítottak. Ezek a város határán kívüli emlékek zömében, többnyire keresztek, kisebb-nagyobb szobrok, a zöld kereszt, tehát Csongrádon csak zöld keresztnek hívják, ugye ez a helyi megnevezés, ezek mind határjelölő részek, tehát a tanyasi világban ezek nagyon fontos tájékozódási pontok voltak, illetve nagyon fontos szakrális pontok, hiszen itt mondjuk a 19. század végéig, 20. század elejéig nem nagyon volt például a Csongrád-Bokros határrész felé eső más szakrális hely, tehát nem tudtak még egy kápolnába se bemenni az emberek, és ezért nagyon sok ilyen kis emlék keletkezett. Ezeket máig is elég szépen rendbe tartják, nagyon sok érdekesség fűződik hozzájuk, többek között az egyiket azt 1919-ben a román katonák szétbombázták, szétlőtték, és ezt aztán később a városiak építették újjá, tehát sok olyan kis apró történet van, amik élővé teszik ezeket a szakrális kisemlékeket, hiszen ugye a városnak a lakossága az modern fölmérések erre kevésbé vannak, de a régi fölmérések szerint, amikor még a vallási hovatartozást is egyértelműen kérdezték, tehát mondjuk két háború között 95% vagy annál magasabb arányban katolikus volt, és a maradék az egyéb vallások között oszlott meg. Tehát egy mélyen katolikus gyökerű városról beszélünk. Manapság már azért kevésbé élénk hitélet van. De
1: az emlékhelyek meg vannak, meg igen, a pontok
0: igen.
1: Meg.
0: Ezek még továbbra is léteznek, és ezeket igyekeznek is fönntartani, amennyire tud az Értéktárbizottság is próbál ehhez szerény segítséget nyújtani. Van egy applikációnk, ami ingyenesen letölthető az Értéktárbizottságnak a honlapjáról, ami a helyi értékekkel kapcsolatos gyalogos vagy bicikli túrát tesz lehetővé. Legalábbis legtöbb érték ezen megjelenik, hiszen vannak olyan szellemi értékek, amiket nem tudunk egy épülethez vagy egy területhez kötni, de azért ezekről is kap az ember információt, hogyha érdeklődik. Tehát mindenféleképpen érdemes ezt megnézni, lehet ilyet tenni, tulajdonképpen Csongrád nem egy túlságosan nagyváros, hogyha valaki egy-két napot rászán, akkor egy körtúra kapcsán nem csak az értéktárban lévő értékeket, hanem nagyon sok más egyéb értéket is meg tud nézni. Azt szorgalmazzuk, hogy legyenek új értékek. Ennek érdekében szoktunk előadásokat tartani, roll-up kiállítást csináltunk, konferenciát rendeztünk, kiadványunk jelent meg, honlapunk van. Tehát próbáljuk a helyieknek a figyelmét ráirányítani arra, hogy a saját környezetükben nyitott szemmel járjanak, és ennek eredményeképpen azonosítsanak olyan számukra valami miatt fontos értéket, amiről úgy gondolják, hogy bekerülhet ebbe az értéktárba, és ezek általában be is szoktak egyébként kerülni. Tehát ilyen módon nekünk nincs közvetlen serkentő szerepünk.
2: Újszászi Róbert muzeológussal, a helyi értéktárbizottság elnökével beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Csongrádon jártunk. Jövő hét hétfői adásunkban a város közgyűjteményeibe, a Tari László Múzeumba és a Népek Háza baba gyűjteménybe látogatunk majd. Kedves hallgatóink, mára köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Johann Sebastian Bach szerzeményét Eötvös József játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra.

Kulturális palettánkat az akvarelt hallják. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszöntöm a hallgatókat, Harcsik Róbert vagyok. Mai válogatásunkban először a debreceni Bernarda Alva háza színházi előadásról, majd Gallai Péter posztumusz lemezéről hallhatnak, végül az esztergomi keresztény múzeumban látogatunk el a Szent Ferenc évforduló kapcsán készült kiállításra. Tartsanak velünk!

0: 9 nő egy fedél alatt. Mennyi esély van a kitörésre a bezártságból? Federico García Lorca drámájának főszereplője maga a helyszín, a címadó Bernarda Alba háza. Ez a valóságban is áll egy andalúziai faluban, szomszédja annak az épületnek, ahol maga a költő is lakott, és ahol a művét ihlető élményeket megtapasztalta. A darabot ezúttal Debrecenben mutatták be. Keresztes Attila rendezővel Nagy György András beszélget.
1: Kigyűjtöttem a nőket az ön életéből. Özvegy Karnyóné, Hedda Gabler, Édes Anna, Yvonne burgundi hercegnő, három nővér, Szabinnők, Winsdori vígnők, Csárdás királynő, és egyet direkt nem mondtam még, szóval ez a téma önnél egy ilyen vállalás?
2: Nem feltétlenül tudatos, de bizonyára az érdeklődési köröm meg az életem valahogy e felé hajt, hogy foglalkozzak ezekkel a nagy női sorsokkal, azzal a feladattal vagy funkcióval, amivel a nők működnek a mi társadalmunkban. Igen, emellett még volt Nóra, Kurázsi mama, tehát hogy itt igen sok női alakkal foglalkoztam eddig. Éppen ezért nagy örömmel vállaltam el, mindig Debrecenben a címre kértek föl, tehát hogy a kérdés az volt, hogy mit szólnék a Bernarda Alba házához, és mondtam, hogy nagy örömmel. Ezelőtt 2 évvel Nyíregyházán ugyancsak García Lorcától a Jerma című művet rendeztem, és így valamilyen módon, hogy mondjam, hát így összebarátkoztam Lorcának ezzel a kegyetlen érzékenységével.
1: Az ugye Lorca saját életében is ott van, hiszen a mostani darab az gyakorlatilag 2 hónappal a halála, a kivégzése előtt keletkezett.
2: Bizony, és nagyon érdekes, hogy Lorca alapvetően nem is drámaírónak készült. Igazán ő egy zeneszerzőnek, grafikusnak, de hát ugye az egy olyan kor volt ott a század eleje, amikor a legjobb barátai, Salvador Dalí, Buñuel, Picasso, tehát hogy egy olyan környezetben élt, amikor az emberek a társadalmi hovatartozásukat, véleményüket nagyon erőteljesen művészettel fejezték ki. Igazán, amiket játszunk, az a Vérmász, a Jerma és a Bernarda Alba háza. Ez az utolsó darabja. Ez pontosan ugye abban az évben íródott, amikor a spanyol polgárháborúban Franco úgymond a hatalmat magához ragadja, és hát az ellenzéket azt ki is végzik, sajnos Lorcát is.
1: Annak idején a magyar bemutató arra az időszakra esett, amikor Rákosi úgymond visszaszerezte a hatalmát, és hát akkor is azért nagyon-nagyon finoman utaltak erre.
2: Igen, és az ősz bemutatója még egy érdekesség, hogy egy tiltott darab helyett választották a Bernarda Alba házát, ami szintén Spanyolországban 25 évig volt betiltva, azt hiszem. Tehát, hogy igazán ez megíródott, és Spanyolországban nem is játszotta senki hosszú ideig. Mivel, hogy a hatalomról szól, a diktatúráról szól, arról szól, hogy embereket nem lehet sem társadalmilag, sem egyéb.